0: Atyának, Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,

0: Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézusom, bízom benned, Szent Faustina nővér, könyörögj érettünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

0: Te Mária.
1: Imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa fűzérét.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Jő Szentlélek Úristen, és töltsd be lelkemet a te lelkeddel, járja át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a kegyelmek és a szeretet láng iránt, amely Szűz Mária legszeretetre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újíts meg és erősíts meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretet lángja lobogjon benne most és mindörökké. Amen. Isteni megváltunk öt szent sebe tiszteletére, ötször vetünk egymás után keresztet mély áhítattal.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
2: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
2: Istenem, hiszek te benned,
3: mert végtelenül jó vagy.
2: Istenem, remélek te benned,
3: mert végtelenül irgalmas vagy.
2: Istenem, szeretlek téged,
3: mert mindennél szeretetre méltó vagy.
4: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által. Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
5: Szűz Mária, fájdalmas, szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,

0: angyaltól.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretett langyaltól.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretett langyaltól.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretett langyaltól.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretett langyaltól.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretett langyaltól.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretett langyaltól.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretett langyaltól. Áros szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretett langyaltól.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretett langyaltól.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretett langyaltól.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretett langyaltól.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretett langyaltól. Áros szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
3: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíved,
0: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által. Áros szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: szeplőtelen szívet szeretett langja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szívet szeretett langja által. A rossz szeretett langot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásba nézzen, tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön, az örök Atyához irgalomért. Amen.
4: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
4: Krisztus, kegyelmez nekünk!
0: Krisztus, kegyelmez nekünk!
4: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
4: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass minket!
4: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
4: Mennyei Atya Isten,
0: irgalmazz nekünk!
4: Megváltó Fiú Isten,
0: irgalmazz nekünk!
4: Szentlélek Úristen,
0: irgalmazz nekünk!
4: Szent Háromság egy Isten,
0: irgalmazz nekünk!
4: Üdvözl légy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol, hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja adhassa lelkünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy anyai szíved szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy édesanyánk szívének fénye útot mutasson nekünk.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy szíved szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy szeretet lángot felszítsa jóra való törekvéseinket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy szívének szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tűzét.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy szűzanyánk szeretet lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretett lángot életünk végéig őrizzük.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy a szeretett láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy édesanyánk szeretett lángja világítson nekünk a halál óráján.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy a szívéből áradó szeretett láng szüntelenül lobogjon bennünk.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy a szeplőtelen szív szeretett lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
4: Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben. Segíts nekünk is szállást keresni szeretett lángjának az emberi szívekben. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit. Kegyelmezd nekünk, Uram! Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Hallgass meg minket, Uram!
4: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Irgalmazd nekünk, Uram!
4: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
4: Könyörögjünk, Szentlélek Úristen, tekints szereted jegyesedre, a mi szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végig kísérte Szent Fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy a szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretett lángja beragyogja az egész világot, újtsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen, szeretete szentségében oltáraink trónján, aki veled él és uralkodik az Atyával egységben, Isten mindörökkön örökké.
0: Amen.
3: Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei a édesanyánk! Te annyira szeretted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat Jézust a kereszten függve a mennyei atya kiengesztelésére és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örökké élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek a Szentlélektől szított szeretet lángjával gyújts tökéletes Isten szeretetlen gyarló emberi szívünket, hogy veled együtt, egy szívvel, lélekkel, szüntelenül szeressük Istent és fele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szent lángot továbbadhassuk minden jó akaratú embertársunknak, s így a szeretett tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus, a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, az oltári szentségben, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és középpontja. Amen. Most segíts meg, Mária!
0: Ó, irgalmas szűzanya! Keservét a bűnök bajnak, eloszlat mi van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, hői mai gyermekinnek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária! Ó, irgalmas szűzanya! Amen.
3: Boldog emlékű Márton Áron püspök, könyörög, imádkozz és jár közbe betegeinkért. Istenünk,
0: te három püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
3: Szent Mihály arkangyal,
0: védelmezd minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalunk, esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, aki

0: Amen. Uram, hallgass meg könyörgéseinket,
1: és a mi kiáltásaink jussanak elődbe.
0: Minden meghalt hívő lelke Isten irgalmasságából békességben nyugodjék. Amen. Adj Uram örök nyugodalmat nekik,
1: és az örök világosság fényeskedjék nekik.
0: Nyugodjanak békességben
1: az Úr Jézus szent nevében.
0: Istennek segítsége maradjon mindenkor mi velünk. Amen. Amen.
2: A rádió egy fénysugárral lelkednek.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Folytatjuk az elmélkedésünket arról, ami az utolsó vacsora után történt, Jézus szenvedéséről és feltámadásáról. És a múltkori alkalommal beszéltünk az utolsó vacsora néhány mozzanatáról, a lábmosásról, illetve arról, ahogyan Jézus mindent tudott az apostolairól, és a emberileg nem túl okos döntést hozva olyan emberekre bízta az egyházát, az eukarisztiát, a papságot, akik hát úgy mondhatnánk, hogy jelenbeli hibákkal rendelkeznek, akiket lehet, hogy mi más embereket választanánk, Jézus mégis látott bennük valamit. Utána pedig Jézus átment az olajprésen, és teljesen alávetette magát az Atya akaratának, hogy megváltson minket, hogy visszaszerezzen minket. És a néhány órás imádság után, ahol Jézus valóságosan vért izzadt, Jézus megnyugodva tér vissza, az apostolok nem nagyon állták meg a helyüket, végigaludták Jézus legnehezebb pillanatait, de Jézus most már készen áll, és ekkor jön az áruló, Júdás, egy csapat szolgával, illetve katonával. Pár szót Júdásról, azt írja Júdásról, hogy ő az iskarióti Júdás, de az, hogy iskariót, az is azt jelenti, hogy férfi, és kariót a helység neve. Valóban van egy ilyen helység délen, tehát Jeruzsálemtől délre, és ezzel Júdás volt az egyetlen, aki Júdából származott délről, az összes többi apostol valahogy északról, a Galileából származott. Kerjot, Hebron környékén van ez a helység, ahonnan Júdás származott. És ez elmond valamit Júdásról, mert távol lakott ő attól, ahol Jézus működött, mégis valószínűleg nagyon erősen vonzhatta Júdást Jézus, és gondolom, hogy nagyon erősen hitt is Jézusban ez a Júdás eleinte. Valószínűleg egy radikális gondolkodású ember, aki nagy potenciálú ember, tehát ő nem egy halász volt, ő valószínűleg egy képzettebb ember lehetett, akiben azért nagy lehetőségek voltak. Egy fontos részlet, hogy egészen biztosan nem Júdás képviseli a zsidóságot, ahogyan sajnos a történelem folyamán többször is ezt így kimondták, nem a zsidóság árulta el Jézust, hanem ez Júdás, mint személy, ő tette meg. Amivel ő elárulta Jézust, a csók, ez egy hát egy nagy ellentmondás, mert a csók az nem az árulásnak a jele kellene, hogy legyen, hanem az a szeretet jele. És majdnem, hogy a Szentírás hát így profétikusan előre beszél erről, hogy mit jelent az, amikor a csók nem a szeretetet fejezi ki, hanem az árulást. Példabeszédek könyve 27.6. Többet érnek sebek baráttól, mint álnok csókok ellenségtől. És van egy történet is Sámuel második könyvében, a 29-ben, ahol Joáb, Dávid hadvezére megcsókolja Amászát, aki hát a másik táborból volt, de Dávid Amászát be akarja fogadni az ő táborába, és Joáb megcsókolja, üdvözli, és ezzel együtt hátulról beleszúrja a kését, és megöli. És itt látjuk, hogy bár a csók a szeretetnek a jele kellene, hogy legyen, hogy mit tesz a bűn az emberre, hogy árulóvá válik, és pervertálja a csókot. Jézus barátjának nevezi Júdást, azt mondja, barátom, miért jöttél? És ez egy utalás a 41. Zsoltár 10. versére. Itt az áll, még jó barátom is, akiben reméltem, aki kenyeremet ette, felemelte sarkát ellenem. Illetve az 55. Zsoltár 13-tól 15. versig az áll, mert ha ellenségem szórna rám átkokat, azt elviselném könnyedén. És ha gyűlölöm sértegetne, előle talán elrejtőznék.
hanem te teszed az, aki velem egyet akartál, jó ismerősöm és bizalmas barátom voltál, aki velem együtt etted az édes étkeket, akivel együtt jártunk az Isten házába. Ezek a szavai a két Zsoltárnak szó szerint teljesedtek be Jézus és Júdás kapcsolatában. Ez nagyon érdekes. És itt most tanulhatunk valamit Júdásból is, mégpedig az, hogy ne dédelgess semmilyen jelenbeli hibát, mert a bűn magától nő. Mert ez a bűn, az árulás nem hirtelen szakadt Júdásra. Amint mondtam, Júdás valószínűleg oda és vissza volt Jézustól, és egy nagy képességű ember lehetett, hanem néhány kicsit bálványt táplált Júdás, és hogyha ilyeneket táplálunk, olyan dolgokat, amik nem Isten akarata szerintiek, és tudjuk, és ezeket tápláljuk, és megtűrjük, maguktól megnőnek, és rossz felé vezetnek minket. Hogyan jut el ide egy ember szíve? Júdásnak volt egy karakterbeli gyengesége, amit ő megtűrt a saját életében. Mi volt ez? Azt írja János evangélium a Júdásról, hogy kapzsi volt. És ez lopásra késztette. Tehát még mielőtt Jézust elárulta volna, azt mondja János evangéliuma, hogy Júdás már úgy tett félre a közös pénzből a saját céljaira. Ebből aztán hazugság, kétszínűség és árulás lett. A kapzsisága Júdásnak, amit ő megtűrt, valószínű, hogy társult egy csalódással, mert valószínű, hogy Jézus nem felelt meg Júdás elvárásainak. Lehet, hogy Júdás mást várt Jézustól, másképp képzelte el a megváltást. Jézus nem az a messiás volt, akit ő elképzelt. Ezért mondhatjuk, hogy két bálványa volt, egyrészt a pénz, és másrészt a benne levő messiás kép, ami más volt, mint amit Jézus nyújtott. Ezért még egyszer, ne ápold magadban, ne tűrd meg a kompromisszumot a te életedben. Itt arról van szó, amikor felfedezed, hogy ez nincs teljesen rendben, és azt mondta, ez nem olyan nagy baj, de mindaz, ami téged elválasz Istentől, ami nem Isten akarata szerint való, az nagy baj. Nem nagy baj önmagába véve, addig, amíg észre nem veszed, és meg nem tűröd. De amikor észrevetted, hogy van, és ez nincs rendben, ha te megtűröd, akkor biztos lehetsz benne, hogy nem itt fogsz megállni, hanem ez a bűn nőni fog, és előbb-utóbb szörnyűségek fognak történni. Senki sem születik gyilkosnak és árulónak. Menjünk tovább. Jézust a főpap szolgái tartóztatják le, a főpap küldte a szolgáit. Igazából hát a főpapnak nem nagyon lett volna hatalma semmit tenni Jézussal, ezért valószínűleg tarthatjuk, hogy a rómaiak tudtak róla és beleegyeztek. És így tehette meg a főpap, hogy küldte a szolgáit, és azok letartóztatták. Aztán van az a jelenet, hogy Péter próbál hősködni, de Jézus leállítja, és ott a letartóztatásnál egy fontos részlet, amire talán nem figyelünk eléggé, hogy ekkor a Jézus tanítványai közül mind egytől egyik kivétel nélkül elfutnak, beleértve János apostolt is. Ezt a részletet úgy talán nem vesszük annyira figyelembe, de mind elfutottak. És nyilvánvaló, hogy váratlanul érte őket a letartóztatás. Nem gondolták volna. Bár Jézus előre jelezte, biztosak lehettek abban, hogy semmi baj nem történhet, mert Jézus oly hatalmas csodákat tett. És itt kezdődik a többi tanítványban is valami, amivel nagyon vigyázunk kell. Itt csalódnak Jézusban. És ez egy annyira emberi dolog, amikor csalódom Istenben, amikor valamit, ugye egyrészt azt kérjük magunktól, és azt kéri Isten is, hogy higgyünk benne, hogy ő nem hagy el minket soha, hogy ő minden helyzetben ura a helyzetnek, és akkor történik valami, ami teljesen meghaladja a mi elképzelésünket, hogy nem úgy gondoltuk volna, és ilyenkor feltevődik az a kérdés, hogy
nem-e van bennünk is egy bálvány? Bálvány az, ami elveszi Isten helyét, ami elfoglalja Isten helyét. És ez lehet egy kép Istenről, ahogyan én képzeltem el Istent, és hogyha Isten nem olyan, akkor csalódott vagyok. Ha Isten nem azt teszi, amire számítottam, akkor csalódott vagyok. Ilyenkor az Istenről alkotott képem lesz a bálvány. És persze, hogy amikor katasztrófák történnek az életünkben, persze, hogy megrendül a mi hitünk. Persze, hogy felteszünk kérdéseket, de ilyenkor döntenünk kell, hogy hiszek-e még mindig Istenben. Hiszem-e, hogy még mindig ő jó, és lehet, hogy én gondoltam valamit Istenről, és ebben kellett csalódnom, de akkor tulajdonképpen magamban csalódtam, mert nekem volt egy téves elképzelésem Istenről, és Istennek nem dolga, hogy megfeleljen az én elképzeléseimnek. Ezért ilyenkor az egyetlen dolog, amit tehetünk, hogy megalázzuk magunkat, és azt mondjuk, Uram, nem értek semmit, nagyon fájdalmas, de még mindig elhiszem, hogy Te jó vagy. És azt teheted, amit jobb tett, aki a szenvedése legmélyén, amikor azért ráébred, hogy nem ő az Isten, és nem ő, Istennek nem kell jobbra hallgatnia, és úgy megoldani a jobb helyzetét, ahogy jobb várja el, jobb abban a pillanatban azt mondja, hiszek, hogy én az él az én megváltom. A halállal szemben, a kilátástalan helyzetben ki tudni mondani azt, hogy hiszem, hogy él az én megváltom. Nem úgy cselekedett, ahogy gondoltam. Nem tudom, hogy mi van. Nem tudok eligazodni, de egyet tudok, hogy ő biztos szikla, és hiszem, hogy él az én megváltom. Adja az Úr, hogy legyen erőnk a legmélyebb pillanataiban életünknek, ezt így kimondani, így állni hozzá. Hogyha Isten nem felel meg a mi elvárásainknak, ha nem az történik, és hogyha nem értünk semmit, még mindig kitartani mellette, és azt mondani, hiszem, hogy él az én megváltom. Az apostolok abban a helyzetben valószínűleg nem tudták ezt a döntést meghozni, mert átült a csalódottságuk. Péter tagadásában is, de az Emmauszi tanítványok is, amikor találkoznak Jézussal, és nem ismerik fel, és egy érdekes mondat, pedig mi azt gondoltuk, tehát meghalt, pedig mi azt gondoltuk, hogy ő váltja meg Izraelt, ebből a pedig mi azt gondoltukból átüt a csalódottságok, hogy hát úgy néz ki, hogy nem, tehát Isten, Jézus nem lehet a messiás, mert pedig mi azt gondoltuk, de hát Jézus nem volt képes hallgatni ránk, nem volt képes a mi elképzelésünk szerint csinálni a dolgokat. Megölték. Pedig mi azt gondoltuk. Kérlek testvérek, vigyázzunk a legnagyobb csalódottságainkban, hogy mit teszünk vele, mert ez a pedig mi azt gondoltuk, annyi mindent tettem Istenét, annyi éven keresztül szolgáltam neki, és most nem ár mellém. Ez megöli a mi hitünket. És bár érthető, és senkit sem lehet, nem szabad elítélnünk emiatt, de jót nem tesz, mert elszakít Istentől. És nem tudom, hogy megadatik-e nekünk a visszaút. Ahogyan Péternek, ahogyan az emmauszi tanítványoknak, nem amiatt, mert Isten nem adna nekünk is kegyelmet, ahogy nekik, de az a kérdés, hogy lesz-e nekünk erőnk, mégis megint bízni benne, behívni őt hozzánk, és azt mondani, sötétedik, esteledik, és lemenőben már a nap, maradj velem. Mert sötét van az én lelkemben, de mégis benned bízom, mégis nálad lenni jó. Mégis újból bíznék benned. Ha ilyenkor a csalódottságodban maradsz, és nem találod meg az erőt arra, hogy újból bízzál Istenben, akkor az fog történni, hogy nem fogod meglátni azt, amit ő tesz érted. És azért lássuk be, az apostolok egy kivételével egyik sem látta azt, amit Jézus tett értünk, ahogyan meghalt a kereszten.
János volt az egyetlen, aki valami miatt valahogyan visszafordult, és követte Jézust, és szemtanúja volt az ő kereszthalálának. Az összes többi apostol csak tudott róla, nem látta. Másrészt, ami történt, ahogyan az apostolok elfutottak, azt is mutatja, hogy mi lakozik az emberben. Ilyenek vagyunk mi, ilyen gyengék vagyunk. Azt mondjuk egyik pillanatban, hogy még a halálba is elmegyek, érted Istenem, és a következő pillanatban megtagadjuk, hogy ismerjük őt. Olyannyira tudunk ingatagok lenni és gyávák, hogy azt olvassuk Márk evangéliumában 14:51-52-ben, hogy az egyikük, valószínűleg pont maga Márk volt az, annyira megijedt, hogy még a ruháját is otthagyta, és pucéron elmenekült. Csak hogy ne kerüljön bajba. Ne kerüljön bajba amiatt, akinek a számtalan csodáit látta. Ezért mondhatjuk Pál szavaival, hogy aki áll, vigyázzon, hogy el ne essék. Ezért kérte Jézus, hogy imádkozzanak, és ezért fontos, hogy mi is imádkozzunk. Ne gondoljuk azt, hogy mi azért, mert évtizedek óta Istennel járunk, már is a mi hitünk kőkemény, és mi nem fogunk elbukni soha. Sose lehet tudni. Jézus azt mondja, imádkozzunk. Kérjük Istent, hogy adjon nekünk kegyelmet, hogy maradjunk hűségesek hozzá mindenkor. És így történik az, hogy Jézus élete legsötétebb órájában egyedül marad. És őt elviszik a tárgyalásokra, elviszik a főpapok, az írástudók és a vének elé, ezt írja a Szentírás. Kicsit nézzük meg, hogy kik ezek. Hát ott van Kaifás, ő az év főpapja. Jézus korában már úgy volt, hogy a főpapságot, ugye hát egy bizonyos családból kellett származzon, Áron családjában, de ugye kezdetben még Dávid korában is sokáig úgy volt, hogy a főpap az életére főpap volt. Na Jézus korában az történt, hogy meg kellett vásárolni ezt a tisztséget a rómaiaktól. És hát évente, és ebben az évben Kaifás volt a főpap, és a főpap Jézus korában is az összes zsidót képviselte, körülbelül 6-7 millió zsidót képviselt Isten előtt, tehát Isten előtt ő képviselte a zsidóságot, de ugyanakkor a palesztinai zsidóságot csak képviselte a rómaiak előtt, a római prokurátor előtt. És ugye kettős szerep ez. Egyrészt Isten előtt képviselni a teljes zsidóságot, és hát némileg azon túl az emberiséget. Másrészt pedig van egy politikai szerepe, hogy az izraeli, a palesztinai zsidóságot képviselje a rómaiakkal szemben, és Kaifás ezt a második szerepet tartja fontosabbnak, mint az elsőt. Amint mondtam, megvásárolható volt ez a tisztség, és régebb, ugye átlagosan 20-21 évet voltak főpapok, egy-egy főpap, most, mivel hogy vásárolni kell a tisztséget, átlagosan 4 évet vannak a tisztségben a főpapok, de ez a Kaifás nagyon ügyes volt, hogy 19 évig volt benne. És ez nem csak a pénzről szólt, hogy meg tudta vásárolni, az nem volt elég, mert a romaiak olyat engedtek oda, aki nem csak, hogy kifizette azt az összeget, hanem akivel ők jól tudtak közreműködni. Úgyhogy nyilván Kaifás jó diplomata volt. De Annást is említik, mint főpap, mint a Kaifás aposa. Annás, ő azelőtt volt főpap, Krisztus után 6 és 15 között, ő is elég sokáig, és az első században, tehát Krisztus után 62-ig, összesen 7 főpap az ő családjából származik. 6 fia és veje, és a veje, Kaifás, 36 évig voltak ők a főpapok az 56 évből. Tehát mondhatni, hogy egy főpapi dinasztiáról beszélünk, Annás, Kaifás, ők nagyon szorosan közreműködtek. És ha valaki már egyszer főpap volt, azért továbbra is főpapnak nevezik, akkor is, ha aktuálisan nem ő volt a főpap. Tehát amikor azt írja, hogy a főpapok, akkor azt jelenti, hogy az aktuális főpap, a korábbi főpapok,
és a főtanácsban levő magasrangú papokat értjük ez alatt. Mert a főtanács egy papokból és világiakból álló tanács, körülbelül 12 személy, ez olyan volt, mint a miniszterek testülete. Ők segítették a főpapot a döntések kivételezésében. Ide tartozott még a templom főfelügyelője, aki vezette a templomi gárdát, 5-7 felügyelő, ők jártasak a kultikus és jogi kérdésekben, és 3-4 csincstáros, aki pénzügyi szakemberek. Tehát ezeket nevezi a Szentírás így a főpapoknak, ezt a nagy tanácsot. És ezek lehettek azok, akik, amiután Jézus megtisztította a templomot az árusoktól, ők dönthették el azt, hogy hát ezt az embert el kell tenni láb alól, és ők gyűlhettek össze Annás főpap házában éjszaka. Tehát előttük volt először Jézus. Aztán reggel összegyűlt a fő tanács, ez a szinédrium, ez egy nagyobb testület volt, ez reggel volt. Ide tartoztak a főpapok, tehát az a szűkebb tanács, akikről beszéltünk az előbb, a vének, ezek a világi nemesek, ezek mind szaduceusok, olyanok, akik nem hittek a feltámadásban. Közéjük tartozhatott Arimateai József is, a vének közé, és az írástudók, ezek középosztályú polgárság, ide tartoztak a farizeusok, tehát a főtanácsban több pártból, főleg szaduceus és farizeus pártból levő emberek voltak, főpapok, vének, írástudók, különböző hatalommal, és ők együtt kellett eldöntsenek fontos dolgokat. Ennek a főtanácsnak, a szinédriumnak korlátlan hatalma volt kultikus és vallási kérdésekben. Tehát például, hogy működjön a templom, hogyan kell bemutatni az áldozatokat, stb. Politikai és jogi kérdésekben nem volt hatalmuk. Például halálos ítéletek kimondása nem volt megengedve nekik, ezt nem tehették. Ebben a prokurátornak, Pilátusnak van hatalma. Ezért van az, hogy Pilátushoz kell vigyék Jézust, csak ő ítélheti halálra Jézust. De a főtanács nagyon jól tud nyomást gyakorolni. Most mivel, hogy előkészület napja volt, másnap volt a húsvét, ezért nem volna szabályos kihallgatást szervezni, és minek is, ha csak a rómaiak mondhatnak ki ítéletet. Ezért csak a megfelelő vádat keresik, amikor a főtanács összeül, csak a megfelelő vádat keresik Jézussal szemben, mert az igazi okuk, ami volt, nem volt elégséges sem a nép, sem a rómaiak előtt. Ezért nézzük meg egy kicsit a vádat, most még van néhány percünk a mai adásból, megnézzük a vádat. A vád az, amit Jézus kijelentette a templom, tehát a templomot kritizálta. Azt mondta, hogy elhagyatott lesz ez a templom, hogy Isten elhagyja ezt a templomot, és mondta, hogy romboljátok le ezt a templomot, ezt is erre értették, bár Jézus a saját testére gondolt. A templom kritizálása elégséges ok volt a letartóztatásra. Tehát erről olvasunk Szentíráson kívüli forrásokról. Például egy Ben Ananosról olvasunk, hogy Krisztus után 62-ben a prokurátor megostoroztatta amiatt, hogy kritizálta a templomot. De ott van Jézus önvallomása is, hogy ő a messiás. Ezzel is vádolják Jézust, hogy ő a messiás. Most ez önmagában véve nem kellett volna halál oka legyen, mert hát akkor hogy várjuk a messiás, hogyha rögtön, ha valaki fellép és azt mondja, én vagyok a messiás, megöljük. És a főpap hivatalosan kérdezte meg Jézust, és bár Jézus mindig kerülte a messiás címet, mert tudta, hogy félreértik, ebben az esetben Jézus egyértelműen elmondja, hogy ő az, mivel hogy hivatkozik Dániel 7.13-ra és a 110. Zsoltárra, szólt az Úr az én Uramnak, ülj az én jobbomra, és azt mondja, fogjátok látni, ahogyan az Isten jobbján ülök. Tehát mindenki tudja, amikor valaki erre hivatkozik, hogy a messiásról van szó, és végidőbeli proféciáról van szó Dánielnél. De amint mondtam, az, hogy valaki önmagát messiásnak nevezze, nem tekinthető a zsidók számára halált érdemlő bűnnek, sem Isten káromlásnak.
Később, Krisztus után 130-ban volt egy Bar Kokhba nevű vezér, akit Akiba rabbi is messiások nevezi. És a 17. században is Sabetai Zvi királyi messiásnak mondta magát. Viszont ha valaki hazug profétának vagy álmessiásnak bizonyult, az már okolt arra, hogy tehát halált érdemelt. És a farizeusokat ez érdekli inkább, hogy bizonyítsák rá Jézusra, hogy álmessiás. Ezt próbálják meg. Mert Jézus korában a messiás elképzelésnek van egy vallásos teológiai oldala, a messiás egy ember, aki bűntelen, Isten lelkétől eltelt bölcs ember kell, hogy legyen. Mondjuk ez úgy Jézusra azért eléggé, nem nagyon tudták ezt kétségbe vonni. És van egy politikai oldala, ő Dávid fia, aki felszabadítja Jeruzsálemet, és egy szent birodalmat épít fel. És Jézus ezt a másodikat nem teljesíti, ezt a második elvárást, a politikai messiás elvárását. Most azért meg kell jegyezzem, hogy ez benne van a Szentírásban, a proféciákban a messiásról, ezért a zsidók nem jogtalanul várják ezt is. És azt kell mondjuk, hogy Jézus ott, a Krisztus után 30-ban még nem teljesíti ezt. Mert mi keresztények tudjuk, hogy Jézus vissza fog jönni, és akkor valóban úgy jön vissza, mint aki a világ ura, a politikai messiásként is, aki uralkodni fog a föld fölött. De ez az, amit a farizeusok és a zsidóság nem tudott felfogni, hogy Jézus nem mindent teljesít akkor rögtön, mert fontosabb neki az új kapcsolat Istennel. Jézus nem teljesítette az elvárásokat, de kritizálta a fennálló rendet a templom körül. És a templomból egész Jeruzsálem profitált. A szegényeknek azért volt jó a templom, mert ott tudtak jól kórolni, és kaptak is pénzt. A középréteg 7000 pap és 10000 levita szolgált ott, állattenyésztők, üzletvezetők, pénzváltók, gasztronomusok, ezek mind üzletet végeztek ott. A felső papság a templomadóból és adományokból nagy gazdagságra tettek szert. Tehát a tulajdonképpen ok, amiért Jézust el akarják tenni lábalól, az az, hogy Jézus veszélyt jelent az ő rendszerüknek, az ő hatalmuknak és az ő gazdagságuknak. A rómaiakat ez annyira nem érdekli, és ezért kell keresni egy olyan okot, ami a rómaiaknak is problémát okoz, mégpedig az, hogy ha Jézus messiásnak nevezi magát, akkor ő egy politikai király is lesz, és ezzel viszont a rómaiaknak is van egy problémájuk. És ezzel jöttek Pilátushoz, és ezzel győzték meg, hogy Jézus keresztre feszítse. Itt fogjuk folytatni legközelebb. Most véget ért az adásidő. Mindenkinek kívánok áldásokban gazdag húsvéti időszakot, és egy kicsit gondolkozzunk el ezeken a dolgokon. A mai napon sokat beszéltünk az emberi gyengeségekről. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsőség a Jézus Krisztus, nagyon szeretettel köszöntjük a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A következő közel egy órában szentségimádást közvetítünk a Nagyváradi Központi Stúdió kápolnájából, melyet felajánlunk minden édesanyáért.

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Úrunk Jézus Krisztus, hálát adunk neked, hogy itt előtted beborulva imádkozhatunk ebben a szentségimádási órában. Úrunk, te az anyák szívébe adtad a gyermekek szeretetét. Most arra kérünk téged, hogy a gyermekek szívében is add az anyák szeretetét. Ma, amikor az édesanyákért imádkozunk, add Uram, hogy a gyermekek mindenkor szeretettel legyenek édesanyjuk felé, akkor is, amikor már idősödik, akkor is, amikor már az erejük megfogy, akkor is, amikor már esetleg az értelmük sincsen már teljesen rendben, akkor is, amikor a fizikai erejük elfogyik, adj Uram gondoskodó gyermekeket az édesanyák számára, akik nem csak testi szükségleteikről gondoskodnak a szükség esetén, hanem a lelkükről is. Tekints Uram az édesanyákra, áld meg őket azért a hivatásért, amit választottak. Emlékezz édesanyádra, ki szintén vállalta az anyaságot, hogy te évettünk, e világra születhess. Úrunk, áld meg az édesanyákat. Amen.

Istenem, köszönöm a mai napot, köszönöm ezt a csendet, ami körülvesz az imádság idején. Köszönöm a szeretetet, amivel te körülveszel. Köszönöm a szavakat, melyekkel evangéliumodon keresztül vezetsz. Jöjj Szentlélek, imádkozz velem és bennem. Add Uram, hogy szavaim és tetteim mindig összhangban legyenek, hogy átsugározzon rajtuk a te jelenléted, és az emberek elgondolkodjanak rajta, és elkezdjenek téged keresni. Amen.

Mennyei atyánk, áld meg kérünk az édesanyákat, őket választottad, hogy gyermekeidet a világra hozzák. Te adtad szívükbe a gondoskodó és elfogadó szeretetet. Te adtad lelkükbe a hozzád vezető igaz hitet. Áldjuk ma is őket ezer áldással és ezer hálával, kik a te nevedben gyermekeidért életüket adják. Áld meg te is őket szent kegyelmeddel, gyermekeinkért aggódó szeretet, szerető lélek.

mennyei atyám, köszönjük neked, hogy az édesapákon keresztül számtalan jó téteményben részesítettél minket. Fizess meg nekik a sok jóért, amit velünk az első naptól kezdve tettek, és segíts, hogy hálásak lehessünk irántuk. Áld meg minnyájukat és fáradozásukat, tartsd meg őket jó egészségben,

Könyörgünk, Uram, azokért a szülőkért, akik gyermekeikért készek számtalan lemondásra, és az élet felé fordulnak, azokért a szülőkért, akik nem merülnek bele a munkába és az anyagi világba, hanem tudatosan szánnak időt gyermekeikre. Azokért a szülőkért, akik a valódi életre nevelik gyermekeiket egyszerűségben, becsületben és tisztességben. Azokért a szülőkért, akik együtt imádkoznak gyermekeikért és gyermekeikkel. Azokért a szülőkért, akik a világ szelleme szerint élnek, és elhanyagolják gyermekeik igazi keresztény életre nevelését. Istenünk, köszönjük neked édesanyánkat. Áld meg a szűzanya áldásával a világ összes asszonyát, hogy az édes anyai szív áldásaival tudjanak felnőni nemzedékek a te nagyobb dicsőségedre. Amen.

Istenem, a te gondviselésed akaratából ajándékozta nekem édesanyám az életet. Nélküle nem volnék. Mindig hálás akarok lenni ezért neki, és sosem felejteni el azt a szenvedést, melyet értem viselt. Éjt-nappal át éve gondoskodik rólam, ápolja testemet, őrzi lelkemet. Ő beszélt nekem először rólad, a jóságos mennyei atyáról, és ő tanított először imádkozni. Áld meg őt, és jutalmazd meg gazdagon mindazért, amit értem tett. Örömet akarok szerezni neki egész életemben, és mindig tisztelettel állok meg az édesanyai méltóság előtt. Amen.

Istenem, amikor az oltár előtt állva, társunk szemében nézve azt az ígéretet tettük, hogy egymásnak és neked, hogy elfogadjuk a gyermekeket, akivel megajándékozod a házasságunkat, egy csodálatos felemelő, olykor mégis ijesztő, nehéz kihívásra mondtunk igent. Illenek ide a dicsőítő dalnak a szavai. Megtiltál, hogy vízre lépjek, hol nélküled elsüllyedek.

kihívás és hatalmas felelősség. Napról napra jó apának, jó anyának lenni. Segíts, hogy férjként és feleségként, apaként és anyaként beléd tudjunk kapaszkodni, hogy te legyél az erőnk. Olyan szép, hogy a családfő alakját a Bibliában épp úgy a jó pásztor képével rajzoltad meg, mint szent fiad alakját. Segíts, Uram, hogy a ránk bízottak körében, a saját, kicsi családegyházunkban betölthessük mi is a jó pásztor szerepét. Arra hívsz, Uram, hogy támasza legyünk családunknak, felelősséggel segítsünk, és imádkozzunk a gyerekeinkért, az ő testi és lelki növekedésükért, hogy hű társai legyünk neked, és hogy szeretettel hordozzuk családunkat, hogy közelebb vezessük őket hozzád, segíts ebben, Urunk. Amen.

Uram, az apai feladataink olykor nagy kitartást igényelnek. Átvirasztott éjszakák, aggodalmak betegség idején, türelempróbák, lemondások. Kérlek, segíts minnyájunkat, hogy szülői feladatainkban a nehézségeket, hanem hivatásunk nagyszerűségét lássuk. Te nem aggodalomra, hanem hagyatkozásra hívsz minket. A lemondásunk áldozatoknak benned teljesedik ki az értelme. Kérlek ma mindazokért, akik lelki édesapák, gyakorló apák, vagy a jövőben válnak azzá. Különösen is kérlek azokért, akik a családjainkban nem működnek jó pásztorként, de még csak pásztorként sem. Segíts, hogy soha nem megítéljük őket, hanem imádkozzunk értük, és lehetőségeink szerint segítsük őket. Add áldásodat az édesapákra, családjainkért tett erőfeszítéseinkre és törekvéseinkre, hogy a te tervednek megfelelően munkálkodjunk családunkban. Amen.

mennyei atyánk a Biblia, nem csak atyához, hanem édesanyjához is hasonlít téged. Te olyan Isten vagy, aki sohasem feledkezik meg gyermekeiről, aki megrendülsz, ha a gyermekeid szenvedését látod, olyan Isten, akinek anyai szíve van. Hálát adunk neked az édesanyákért. Hálát adunk az édesanyánk szeretetéért, minden áldozatáért, hitéért, édesapánk iránti hűségéért, tiszteletéért, odaadásáért. Amen.

Ó, kegyes és szent atyám, adj nekünk téged megértő értelmet, téged átélő érzelmet, hozzád siető lelket, irántad buzgó bensőt, rád bukkanó bölcsességet, téged felismerő világosságot, érted égő szeretetet, benned élő szívet, téged dicsérő tetteket, a te szavaidra hallgató fület, a te szépségedet szemlélő szemet, a te fönségedet magasztaló nyelvet, neked kedves életmódot, a Szentlélek erejéből, Jézus Krisztus, ami Urunk által. Amen.

Jézus Krisztus, hálával és bizalommal fordulunk hozzád. Add, hogy egyházadban elhivatott és szent férfiakká váljunk, akik bátran vállalják hitüket és kitartanak vállalt hivatásukban. Indíts minket cselekvésre, és különösen bátorítsd azokat, akik teljesen a te országodnak szentelik magukat. Érítsd meg naponta szívünket, hogy keresztünket felvéve kövessünk téged. Megváltó Jézusunk, imádkozunk hozzád minden férfiért, aki igent mond akaratodra a családban, az egyházban és a világban. Gyújtsd bennünk szent tüzet, hogy ami neked tetszik, lelkesedéssel és okosan keressük, igazán megismerjük, kitartóan és tökéletesen megtegyük, és munkánkat örömmel végezzük. Törd meg félelmeinket, hogy imádkozni és dolgozni tudjunk, és olyanokká legyünk, akiknek élete érték, tevékenység és tüzes szeretet, és életünk élő evangéliummá váljon, hirdetve az örömhírt és a reményt az élet minden területén. Add, hogy megfeleljünk házastársi és szülői kötelezettségeinknek. Add, hogy úgy szeressük mi is gyermekeinket, ahogy Szent József is szeretett téged. Adj mellénk szerető és hűséges feleséget, Máriás lelkülettel. Vigyázz családjainkra, mert mi vagyunk egyházad élő sejtjei. Kérjük ezt ígéretedben bízva, miszerint velünk vagy minden nap a világ végéig. Amen.

Úrunk Jézus Krisztus, a szeretet oly titokzatos számunkra, hiszen nem tudhatjuk, mi az a cselekedet, vagy mozzanat, vagy szó, ami felkelti a szeretet érzését szívünkben valaki iránt. És azt sem láthatjuk előre, hogy mi lesz az a cselekedetünk, vagy szavunk, amely alapján fele barátunk megértheti, hogy szeretjük őt. Mert ez a tett a mi szeretetünknek a jele. Ahhoz kérjük segítségedet, hogy szeretetünk soha ne merüljön ki szavakban, hanem cselekedetekben nyilvánuljon meg. Segíts minket abban, hogy tanításodat, a szeretet csodálatos üzenetét egyre jobban megértsük, és meg is tudjuk valósítani. Amen.

dicsőség, Szent Háromság minden szeretet és közösség forrása. Köszönjük neked családunkat, bocsásd meg bűneinket, amelyeket szereteteink ellen elkövettünk. Támogass testvéreinket, akik házasságokban és családi életünkben hajótörést szenvedtek. Töltsd el szívüket családtagjaink iránt alázatos tiszta szeretettel. Segíts, hogy a kölcsönös önátadásban napról napra újjászülessünk. Segítsd a fiatalainkat, hogy bátran vállalják a családi életet kihívásait. Áld meg mindazokat, akik a családokért sokat fáradoznak. Szent család könyörülj érettünk. Amen.

0: Úr Jézus, mennyi kedves gondolat, mennyi szeretet övezi az édesanyákat. Eleve nincs fel szívünkbe ezt a szeretetet, akár élő, akár elhunyt édesanyákért, hisz a szeretet összeköt élőket és holtakat. Add Uram, hogy a bennünk lévő szeretet általad még teljesebb legyen, még szebb legyen, még erősebb legyen. Segíts szeretnünk édesanyáinkat. Amen. Most pedig imádkozzuk el Jézus szíve litániát. Uram, irgalmazz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
1: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Mennyei Atya Isten,
1: irgalmazz nekünk!
0: Megváltó Fiú Isten,
1: irgalmazz nekünk!
0: Szent Lélek Úristen,
1: irgalmazz nekünk!
0: Szent Háromság Egy Isten,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, az örök Atya Fiának szíve,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, a szűzanya méhében a szent lélektől alkotott szív,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, az Isten igéjével lényegileg egyesített szív,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, végtelen fölségű szív,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, Isten szent temploma,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, a magasságbelinek szent szekrénye,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, Isten háza és a mennyország kapuja,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, a szeretete lángoló tűzhelye,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, az igazságosság és a szeretet tárháza,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, jósággal és szeretettel teljes szív,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, minden erénynek mélysége,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, minden dicséretre legméltóbb szív,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, minden szív királya és központja,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, amelyben a bölcsességnek és tudománynak összes kincsei megvannak,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, amelyben az Istenség egész teljessége lakozik,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, amelyben a mennyei Atyának kedvetelt,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, amelynek teljességéből mindnyájon merítettünk,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, aki után ősatyáink kívánkoztak,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, béketűrő és nagy irgalmasságú szív,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, dúsgazdag mindazok iránt, akik hozzád folyamodnak,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, az élet és szentség forrása,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, vétkeinkért engesztelő áldozat,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, gyalázatokkal tetézett szív,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, gonoszságainkért megtört szív,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, mind halálig engedelmes szív,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, lándzsával átdöfött szív,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, minden vigasztalás kútfeje,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, életünk és feltámadásunk,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, békességünk és engesztelődésünk,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, bűnösök áldozatja,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, benned bízók üdvössége,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, a haldoklók reménysége,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, minden szentek gyönyörűsége,
1: irgalmazz nekünk!
0: Isten bálvány, aki elveszed a világ bűneit.
1: Kegyelmezz nekünk!
0: Isten bálvány, aki elveszed a világ bűneit.
1: Hallgass meg minket!
0: Isten bálvány, aki elveszed a világ bűneit.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Szelíd és alázatos szívű Jézus!
1: Alakíts szívünket a te szíved szerint!
0: Könyörögjünk, mindenható örökisten, tekints szeretett fiat szívére, s arra a dicséretre és elégtételre, amelyet a bűnösök helyett bemutatott. A bűnösöknek pedig, akik irgalmadért esdekelnek, adj megengesztelődve bocsánatot, ugyanazon szent fiad Jézus Krisztus nevében, kivel dévés uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.

0: kenyeret adtál nekik a mennyből, alleluja.
1: Minden gyönyörűséggel teljesen, alleluja.
0: Könyörögjünk. Úrunk Jézus Krisztus, te ebben a szentségben kínszenvedésednek emlékét hagytad ránk. Add kívünk tested és véved szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük, aki esz és uralkodó a mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
1: Amen.
0: Áldott legyen az Isten,
1: áldott legyen az Isten,
0: áldott legyen az ő szent neve,
1: áldott legyen az ő szent neve,
0: áldott legyen Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember,
1: áldott legyen Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember,
0: áldott legyen Jézus szent neve,
1: áldott legyen Jézus szent neve,
0: áldott legyen Jézus szentséges szíve,
1: áldott legyen Jézus szentséges szíve,
0: áldott legyen Jézus a legméltóságosabb oltári szentségben,
1: áldott legyen Jézus a legméltóságosabb oltári szentségben,
0: áldott legyen Jézus drága szent véve,
1: áldott legyen Jézus drága szent véve,
0: áldott legyen a vigasztaló szent vévek,
1: áldott legyen a vigasztaló Szentlélek,
0: áldott legyen Isten fölséges Anyja Mária,
1: áldott legyen Isten fölséges Anyja Mária,
0: áldott legyen Mária szent és szepőtelen fogantatása,
1: áldott legyen Mária szent és szepőtelen fogantatása,
0: áldott legyen a szűz és anya neve Mária,
1: áldott legyen a szűz és anya neve Mária,
0: áldott legyen Mária dicsőséges mennybe vétele,
1: áldott legyen Mária dicsőséges mennybe vétele,
0: áldott legyen Szent József, Mária tiszta jegyese,
1: áldott legyen Szent József, Mária tiszta jegyese,
0: áldott legyen az Isten angyalaiban és szentjeiben. Amen.
1: Áldott legyen Isten angyalaiban és szentjeiben. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen.

Kedves hallgatóink, az elmúlt közel egy órában szentségimádást közvetítettünk a Nagyváradi Központi Stúdió kápolnájából, melyet az édesanyákért, édesapákért ajánlottunk fel. Köszönjük, hogy velünk tartottak, ha tehetik, válasszák társokul a Mária Rádiót az este hátralévő részébe is. Innen Nagyváradról, búcsúzunk önöktől, a viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Meg szeretnénk köszönni kedves hallgatóinknak a rendszeres támogatást, amelyek hozzájárulnak a Mária Rádió fenntartásához.
1: Köszönjük, hogy lehetővé teszik, hogy az örömhír eljuthasson magányos, beteg testvéreinkhez.
2: Köszönjük, hogy befogadták otthonaikba a Mária Rádiót.
0: A Jóisten fizesse vissza százszorosan eddigi adományaikat.
1: És azokat is, amelyeket a jövőben juttatnak el.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden, ami helyünkkel, add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Az asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent

0: Az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz

0: Mert teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyok, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyok, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyok, szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: Teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: mindenkor kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzéből, vidd a mennybe a lelkeket.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órája.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.

0: üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomban bemutattál.
1: Asszony.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Asszony.

üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomban bemutattál.

0: üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak.

0: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg.

0: Istenre, Szent Angyal, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott

0: halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te vele.

0: asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy!

0: fáradtál.
1: Imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk korájában.

0: imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled.

0: imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te.

0: Áltál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek.

Ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Ó Mária, édesanyánk, eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafű

0: szűz anyánk. Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk a Krisztusi életeire.
0: Könyörögjünk, szentséges szűz Isten Anyja Mária, fogadd kegyesen áltatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba és támogass áldásoddal, hogy a szent olvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Rózsafűzét király.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Úrnapi adásunk témái: legyetek emberek, ahogy Krisztus is az, a tökéletes ember. Leó pápa küldetést adott a madridi fiataloknak. A Szentatya homíliája Madridban. Az úrnapi Krisztus felünk jár az utcákon és éltet minket. Leó pápa: kapcsolatépítés a kultúra, a művészet, a gazdaság és a sport világával. Adjatok neki lelkületet. Legyetek emberek, ahogyan Krisztus is az, tökéletes ember. Leó pápa küldetést adott a fiataloknak. Spanyolországi apostoli látogatása első napján, szombaton este 8:30 kezdettel Leó pápa imavirrasztást tartott a fiatalokkal Madrid Plaza de Lima terén. A találkozón a fiatalok 6 kérdéssel fordultak a Szentatyához, aki beszéde végén küldetéssel bízta meg őket. Legyenek emberek, húsvér férfiak és nők, kövessék a feltámadt Krisztust, a tökéletes embert, aki mindenkorban megosztja velünk a történelmet. Szent Ágoston mellett kik még a pápa nagy példaképei? Hangzott az első kérdés. Leó pápa számos szent közül 3 emelt ki. Az első az ékes szólásáról ismert aranyszájú Szent János, aki egy ideig remeteként élt, majd papként és püspökként szentelte életét az egyház szolgálatának. Szívében hordozta Isten szavát, és azt mindenkinek oda ajándékozta, következetesen tanúságot téve az evangélium igazságáról kora eretnekségeivel szemben. Másodikként Leó pápa a spanyol Ágoston rendi szerzetest, villanóvai Szent Tamást említette meg, aki az Alcalai Egyetemen tanult, és tudásával elnyerte 5. Károly császár megbecsülését. Miután Valencia püspöke lett,
1: Obispo de Valencia
0: intenzív egyházi reformmunkába kezdett, főleg a papság körében, ösztönözve testvéreit az imádságra, a tisztaságra és az engedelmességre. A pápa végül 3. utitásának nevezte meg a szintén spanyol származású mogrovejói Szent Turibio misszionáriust, aki a 16. században Peruban folytatta nagy buzgalommal az indiánok evangelizálását. Szolgálatát intenzív imádságos élet és az igazságosságét való elkötelezettség jellemezte, és ő lett Leó pápa számára a nép, főleg a legszegényebbek iránti odaadás példaképe. A második kérdés a Szentatya Perúban eltöltött misszionáris éveinek élményeire kérdezett rá. A pápa válaszában a perui emberek hitbéli tanúságtételét emelte ki, amely a nehézségek ellenére reménnyel volt teli. Az ott élő népek szenvedéseivel és örömeivel való találkozás segítette a pápát abban, hogy nevekedjen Jézus követésének útján. Az evangélium hirdetése közben ő maga is megtapasztalta, hogy az Úr szava elhozza a békét, ahol konfliktusok vannak, és mindenki számára a kiengesztelődés és igazságosság forrásává válik. Mi segíthetne bennünket Isten hangjának felismerésében? Hangzott a 3. kérdés. Mindenek előtt a csend segíthet nekünk, hogy figyelmünket összpontosítsuk. A csendet keresve megszabadulunk a hangok zűrzavarától, és megértjük, hogy az ideológiák elmúlnak, míg az igazság megmarad. Másfelől Isten jól ismeri a mi hangunkat, hallgat rá és válaszol is. Éppen ezért mondják el az Úrnak, ami a szívünkben van, ajánlotta a pápa. Legyen imádsága a hangunk, mert ekkor az Úr válaszol nekünk igéje által. Ehhez persze hallgatnunk kell élő igéjére Krisztusra, akinek hangja továbbra is ott visszhangzik az egyházban, amely az ő teste. Hogyan lehetnek kísérő társai másoknak a hit szépségének a felfedezésében? Szólt a 4. kérdés. A kísérés során a fiatalok soha ne feledjék, hogy egyikünk sem született mesternek, tanítónak, és mindannyian mindig az Úr tanítványai maradunk. Osszák meg másokkal lelki előrehaladásukat, következetes tanúságot téve Jézus követéséről, amelynek elkötelezettsége folyamatosan megújít, különösen a nehézségek órájában. Jézus velünk tart és megvilágítja az utat, hangsúlyozta a pápa. Kövessék a mester példáját, mint pásztorok, nevelők és barátok. Jézus közelségét még eleséseink során is érezzük, valamint akkor is, amikor kinyújtott kézzel és testvéri öleléssel támogatjuk egymást az úton. Hogyan lehetünk elkötelezett fiatal keresztények a mai társadalomban? Fogalmaztak a fiatalok ötödik kérdésüket. Az egyháztörténelmének hosszú évszázadai során a keresztények mindenféle társadalomban átélték a különböző kultúrákat, hozzájárulva azok kialakulásához. A pápa a Diognétoszhoz írt ősi levél gondolatát idézte a második századból. Ahogyan a lélek a testben, úgy vannak a keresztények a világban. Jézus tanítmányai mindig kortársak, de soha nem a múló idő fogjai. Krisztusban szabadok. Ő szabadított meg minket szeretetével, ennek a szeretetnek köszönhetően mindig szabadok maradunk minden megtévesztés ellenére. Végül hatodjára azt kérdezték Leó pápától, hogy milyen konkrét feladatot kíván rábízni az egyház fiataljaira. Leó pápa mindenkit arra szólított fel, hogy legyünk együtt a föld sója és a világ világossága. Ehhez arra van szükség, hogy megértsük a mai világ társadalmát, bölcsességgel élve benne, hogy azt átalakítsuk az evangélium tanúiként. A fiatal keresztény ugyanis örömében és megpróbáltatásában egyaránt ragyogóvá válik, az élet ízét önmagából meríti, anélkül arra várna, hogy a gazdagság, az élvezet vagy a hatalom adja meg azt neki. Legyetek emberek! Igen, legyetek emberek, húsból és vérből való férfiak és nők.
1: Hombres y mujeres de carne y hueso.
0: Bízta a fiatalokra küldetésüket Leó pápa. Legyenek olyan emberek, akik az igazságosságot keresik, mert éheznek rá, mint a mindennapi kenyérre. Olyan emberek, akik becsületes és tisztességes életre vágynak, mert szívesen teszik másokkal azt, amit szeretnének, ha mások is velük tennének. Zárta beszédét Leó pápa a madridi imavirrasztáson. Leó pápa homíliája Madridban. Az úrnapi Krisztus velünk jár az utcákon és éltet minket. A Madrid centrumában fekvő történelmi Cibeles téren tartották meg, mint egy 1 millió hívó jelenlétében az úrnapi szentmisét, amelyet spanyol nyelven 14. Leó pápa mutatott be. Homíliájában az úrnapi körben egy spirituális jelentőségét hangsúlyozta. A feltámadott úr jelenlétében való hitről van szó. Jézus az utcáinkon jár, át kell a tereinken, meglátogatja városnegyedeinket, ott lakik a mindennapi életünk helyszínein, mint a népével együtt járó közeli Isten. Az eukarisztikus kenyérben való jelenlétének emlékezete a hitetek és népetek történelmének középpontjában áll.
1: Está en el corazón de vuestra fe.
0: Itt Madridban, de Spanyolország számos más helyén is, Corpus Domini, az úrnapja, nem csupán a liturgikus naptár egyik ünnepe, hanem a hit gyökerejéhez való visszatérés, hogy megújítsuk Isten iránti szeretetünket és hűségünket. E nap ünnepélyes körmenetei évszázadok óta formálják a spanyol nép állítatát, művészetét, zenéjét, építészetét és életét, és még ma is kifejezést nyer az ország lelkiérzése, a virágszőnyegek, az utcai oltárok, a szentségtartók, az énekek és a liturgikus ruhák szépségén és eleganciáján keresztül. Ez nem egy külsőséges megnyilvánulás, nem egy túlélő néphagyomány, és nem is egyszerű esztétikai díszítés. Itt a feltámadott úr jelenlétében való hitről van szó, aki él, és még mindig közöttünk jár, aki kenyéré lesz az élet utáni éhségünkre, és meglátogatja szívünk és történelmünk minden zúgát, még a legsötétebbeket is. Így Krisztus a szentmise során táplálékként adja magát nekünk, és a körmenet azt hirdeti, hogy ő nem zárkozik be a templomokba, hanem éppen ellenkezőleg, kijön hozzánk.
1: Jesús camina por las calles.
0: Jézus az utcáinkon jár, át kell a tereinken, meglátogatja a város negyedeinket, ott lakik a mindennapi életünk helyszínein, mint a népével együtt járó közeli Isten, mint a történelem ura, a gyengék vigasza, a családok fénye, a legsebezhetőbb reménye, a szenvedők békéje. A szentségtartóban az utcákon áthaladó Krisztus ugyanaz, aki azonosul a szegényekkel, a betegekkel, a magányosokkal és a kitaszítottakkal. Nem csupán arról van szó, hogy kivisszük a szentségtartót, hanem arról, hogy hagyjuk magunkat kivezetni az önzésből, a közönből, a kényelmes és magánjellegű hitből, hogy válaszoljunk a megtérésre szólító felhívására, hogy megváltoztassuk a tekintetünket és befogadjuk az ő jelenlétét, amely megváltoztat és felhívással válik a jelenre, személyes életünkre, kapcsolatainkra, a társadalomra és a jövő építésére nézve. Ebből a szempontból kell értelmezni azt a felhívást, hogy emlékezzünk, amelyet az első olvasmányban hallottunk. Emlékezz az Úr, a te Istened által a pusztában eltöltött 40 évre. Émet járt egy feladat a mai és a holnap Spanyolországának. Az a vallásosság, amely évszázadok óta élteti ezt az országot, ne legyen a múlt múzeuma,
1: no sea un museo del pasado,
0: amelyet meg kell látogatni, hanem a hit iskolája, amelyből ma is meríthetünk. Legyen egy iskola, amely megtanít arra, hogy tégre boruljunk Isten és embertársaink előtt, mert senki sem borulhat tégre az Úr előtt, miközben megveti testvérét. Egy iskola, amely megtanít minket a szeretet ingyenességére, amely ajándékká válik, hogy köztünk járjon és megtörli az önzés láncait. Egy iskola, amelyből megtanuljuk, hogy Isten valós jelenlét, és mi is hivatottak vagyunk jelen lenni a társadalom helyzeteiben és kihívásaiban, nem menekülnünk kell, hanem személyesen elkötelezni magunkat a közjó építése mellett. Leó pápa ezen a ponton megemlékezett Szent Manuel Gonzálezről, az elhagyott tabernákulumok spanyol püspökéről. Élete arra emlékeztet minket, hogy az eukarisztia nem csupán a nagy ünnepségeken vagy éppen alkalomszerűen tisztelhető, hanem azok csendes hűségében is, akik kísérik az Urat. Az eukarisztikus Jézus az a rejtett örök forrás, amely árad és szomjatolt. Térjünk vissza hozzá őszinte szeretettel, zárta ünnepi homíliáját Leó pápa a Madridban bemutatott szentmisén, amelynek végén megtartottak a hagyományos úrnapi körbenetet. Leó pápa baldakin alatt haladt, kezében szentségtartóban az eukarisztikus Jézussal, és megkerülték a tér közepén álló szökőkutat, majd a körbenet visszatért a főoltárhoz. Leó pápa, kapcsolatépítés a kultúra, a művészet, a gazdaság és a sport világával. Úrnapján vasárnap este 6 órakor találkozott Leó pápa a kultúra, a művészet, a gazdaság és a sport világának képviselőivel a főváros Movistar nevű sportcsarnokában, almint 15 ezeren vettek részt az eseményen, amely Leó pápa a krisztusi termékenyítő erejéről beszélt, amely mindig is áthatotta Európa lelkületét. Ebben a csodálatos országban lehetetlen nem megcsodálni azt a kreativitást, amely végig kíséri történelmét és átalakítja identitását. Ez a szépség látható városaiban, utcáin és műemlékeiben, terein és kertjeiben, egyetemeiben és templomaiban, zenéjében, festészetében és táncaiban, de még az ételeiben is. Itt érezhető azoknak a generációknak a lelke, akik átalakították a tájat és saját arculatot adtak neki. Kezdte elismerő szavakkal a beszédét Leó pápa, majd előre tekintve megkérdezte, hogy milyen örökséget hagy itt a mai nemzedék a jövőre, és ennek következtében milyen közösséget kell építenie. Figyelmesen meghallgatva az előtte felszólalókat, Leó pápa azt javasolta, hogy meg kell tanulni megőrizni annak a lelkét, amit az ember létrehoz. Különben a gazdasági hatékonyság és a kommunikáció sikerek mellett elbizonytalanodunk abban, hogy miért, milyen céllal, kivel és kinek termelünk. Az egyház pedig tudatában sikereinek és hibáinak párbeszédet kíván folytatni a mai világgal. Az emberiség DNS-ében mélyen beleívódott a jó, a szépség és az igazság iránti vágy, és éppen ebből kiindulva kínál az egyház utakat a méltóság teljes élethez és a közjóhoz. Ahogy egykor hatodik pápa az ENSZ előtt kijelentette, mint az emberiség szakértője, az egyház semmi iránt sem közömbös, ami igazán emberi, de mi is az igazán emberi? Tette fel a kérdést Leó pápa. Az egyház alázatosan, de határozottan vallja, hogy Jézus Krisztus ad választ az emberi életről és annak teljességéről szóló nagy kérdésekre, és ezért az emberi személy mindig az egyház első és alapvető útja marad. Ennél fogva az egyház nem lehet érdektelen a kultúra iránt. Az ezekre a kérdésekre adott válaszhoz olyan társadalmi párbeszédre van szükség, amelyet a hálószövés művészetéhez hasonlíthatunk, és amely magában foglalja a találkozást, a meghallgatást, a párbeszédet és a tiszteletet. Ennek eszköze a nyelv, az írott, a szóbeli, a digitális és a képies nyelv, amely közvetít, és így sebeket okozhat vagy gyógyíthat, elvárásokat rombolhat le, vagy új táblázatokat nyithat meg. Megosztottságot szülhet, vagy felébresztheti a reményt, hogy együtt építhetünk valami igazán emberségeset. A hálózatok építése tehát az emberi méltóságra összpontosítható intézmények közötti párbeszéd. A keresztény életfelfogás a párbeszédről vallja, hogy a Teremtő a szeretet szálaiból szőtte az embert, saját képására és hasonlatosságára teremtette, ami megalapozza az ember elidegeníthetetlen méltóságát. A hálózatok kiépítése együttes alkotás jelent, a 16. Benedek pápa vallotta, a hit szeretet, és ezért költészetet és zenét teremt. A hit öröm, ezért szépséget teremt. A hálózatok szövése ugyanakkor önzetlen szolgálatot is jelent, hiszen a hit által vezérelt emberek kórházakat és iskolákat építettek, szolidaritási kezdeményezéseket indítottak el. Vajon egy spirituális lenyomat nélkül Európa meg tudta-e volna teremteni saját identitását, és így az örökké valóság, amely Jézus Krisztus megtestesülése révén berobbant az időbe és a térbe, összeegyeztethető-e a mindennapi élettel? Kérdezte Leó pápa. Miért is félnénk attól, hogy az örökké valóság áthassa a mindennapjainkat? Szent II. János Pál kiáltása ma is él, ne féljetek, tárjátok ki szélesre a kapukat, Krisztus előtt. Jézus Krisztus semmit sem beszél tőlünk, és mindent megad nekünk. A maga is sportbarát Leó pápa ismét nagy erődjét idézte 1979-ből. Ezekben az időkben, amikor sajnos az erőszak és így a gyűlölet különféle formái hajlamosak szétszakítani a társadalmi szolidaritás szövetét, ti sportolók a magatok részéről hozzájárultok ahhoz, hogy ragyogó tanúságot tegyetek az összetartozásról, a békéről és az egységről. Egy szóval arról, hogy tudjuk, hogyan legyünk együtt. Ezek a kifejezések aktuálisabbak és időszerűbbek, mint amikor először hangzottak el, szólt Leó pápa. Végül azt kérte, hogy legyenek egy új hálózat szálai, amelyek harmonizálják az élet minden területét, hogy egy megújult társadalmat szőjünk, amelyben az idő átitatódik az örökké valósággal, a kultúra őrzi az emlékezetet és elősegíti a párbeszédet, az oktatás a kritikai szellemmel előmódítja az igazság keresését, a művészet csodálatra késztet és nemes érzelmeket kelt, az üzleti élet elismeri a személy méltóságát, és a munka továbbra is a remény hajtó ereje marad. Éppen ezért kövessék Szent Pál tanácsát, örüljetek az örvendezőkkel, sírjatok a sírókkal. Éljetek egyetértésben. Ne legyetek fennhéjázóak, hanem alkalmazkodjatok az egyszerű emberekhez. Ne legyetek magatokkal eltelve. Rosszét rosszal ne fizessetek senkinek. Törekedjetek arra, ami jó minden ember szemében. Amennyire rajtatok áll, mindenkivel éljetek békességben. Zárta Leó pápa a kultúra, a művészet, a gazdaság és a sport világának képviselője az intézet buzdító beszédét vasárnap este Madridban. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, úrnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel és tisztelettel köszöntjük kedves hallgatóinkat a Mária Rádió székelyudvarhelyi stúdiójából Ábel Papbácsi, Józsa Ferenc és Dávid Gyöngyi. 2026. június 8-a van. Időjárás jóslónap, ha ma esik, 40 napig esni fog. Mi mégis imádkozzunk azért, hogy legyen meg Isten akarata, mert bizonnyal állítom, az lesz a jó nekünk. Tehát a medárdokat, helgákat, születésnaposokat és egyéb ünnepet üllőket köszöntjük, értük is imádkozzunk, mi segítünk az együtt imádkozásban. Pár perc múlva már is kezdhetjük a reggeli imával, de addig csendesedjünk el, és hallgassuk Kertész Marikát a reggeli csendességben. Aztán kezdődhet a valódi ima 6 óra 10 perckor, 6 óra 15 perckor már a Zsolozsma reggeli dicséretét mondhatjuk a kármelita nővérekkel. 6 óra 40 perckor Veres Judit Mária egy szép gondolatot fog nekünk mondani. Minden napunk ajándék Istentől, és higgyük is el, hogy ez így van. 6 óra 45 perckor pedig együtt kezdhetjük a reggelt, Ébredjen a Mária Rádióval. Mi remélhetőleg, hogy itt leszünk. 7 óra 5 perckor meghallgathatjuk az ima hivatásokért, lesz benne hírek, időjárás, krónika, előtte természetesen az evangéliumot fogjuk hallgatni és a hozzáfűzött gondolatokat is. 7 óra 55 percig leszünk együtt, amikor az ígéző veszi kezdetét, egy szép tanúságtételt hallhatunk újra, ami olyan szépen átvezet a reggeli szentmisére, amit Nagyváradról fogunk közvetíteni a Szent József templomból. 9 órakor már itt udvarhelyen fogadjuk az önök ima szándékait, az örvendetes rózsafűzért imádkozzuk, és 9 óra 50 perckor elmondhatjuk együtt a Jézus szíve litániát is. 10 órakor egy újabb szentmisével várjuk önöket, ekkor már Budapestről közvetítjük a Magyarországi Mária Rádió segítségével. 10 óra 30 perckor a Hit görögkatolikus szemmel Pallai Béla parókus műsora, majd 11 órakor megújulni rózsafűzéreink által Mihály Balázs atyával. Szót követ 11 óra 30 perckor dr. Sávai János számít a figyelmünkre, majd 12 órakor harangszóval várjuk az Úrangyal elimádkozásához, majd a Zsolozsma napközi imaóráját hallgathatjuk, és utána pedig a Déli Magazin veszi kezdetét, ebbe benne lesz Vetési Nándor műsora is, a Caritas műsor. Kedves hallgatóink, szeretettel várjuk, hogy együtt töltsük a reggelt és a délelőttöt.

hollók hoztak is neki kenyeret és húst reggel, valamint kenyeret s húst este, s a patakból ivott. Illés prófétáról egészen rendkívüli módon gondoskodott az Úr. Emberileg nézve szinte hihetetlen, ami történt. Hiszen nem megszokott, hogy valakit a hollók lássanak el a szükséges élelemmel. Isten gondviselésének azonban semmi sem szabhat határt. Ezért hát ne aggódj, ha most éppen kilátástalan helyzetben vagy. Ha nem tudod, hogyan haladj tovább, mi lenne a helyes döntés? Isten rólad sem feledkezik meg. Lehet ugyan, hogy nem úgy viseli gondodat, ahogyan azt te elképzelted. De mindig úgy, ahogy az a legjobb számodra. Az ő gondviselése nem mindig látványosan, de mindig időben érkezik. Napról napra adja az erőt. Reggel és majd este kenyeret. Nem egyszerre mindent előre, ahogyan ezt Illés esetében sem tettem. Mindig csak a következő lépést mutatja meg. Éppen ezért hitre van szükséged ahhoz, hogy kitarts és tovább menj. Illésnek ott kellett maradnia a pataknál még akkor is, amikor ez értelmetlennek tűnt. És ő nem rohangált mindenfelé kétségbe esve, hanem megtette azt, amit Isten kért tőle. Neked sem kell fejvesztve kapkodnod fűhöz, fához. Nem kell mindenáron kézbe venned a problémáid megoldását.

Efelől semmi kétség ne legyen benned. Szent Pállal együtt te is kimondhatod. Az én Istenem gazdagsága szerint dicsőségében ellát majd engem Jézus Krisztus által mindennel, amire szükségem van. Amen.

0: Kedves hallgatóink, most pedig tartsanak velünk a reggeli imában.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
1: Szívem első gondolata.
0: Hozzád száll fel, Istenem.
1: Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldok és imádlak, mint szerető gyermeket. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmet, s őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, ennek a pirkadó hajnalnak a csöndjében hozzád jövök és alázattal, bízalommal. Békédet, bölcsességedet és erődet kérem. Tölts el szeretettel, ahányszor ma a világodra nézek.
1: Engedd megértenem, hogy az egyház minden dicsőségének egyedül kereszted a forrása. Engedd, hogy fele barátomat úgy fogadjam, mint azt az embert, akit általam akarsz szeretni.
0: Ajándékozz meg azzal a készséggel, hogy odaadóan szolgáljam őt, és kivontakoztathassam mindazt a jót, amit belé plantáltál.
1: Szavaim szerítséget sugározzanak, és egész magatartásom békesség szerző legyen. Csak áldást hozó gondolatokat hagyd meg lelkemben.
0: Fülemet zárd el minden rossz indulatú szó és bírálat elől. Nyelvem csak arra szolgáljon, hogy azt emelje ki, ami jó.
1: Mindenek előtt pedig, Uramat, hogy tele legyek vidámsággal és jó akarattal, hogy mindenki, aki találkozik velem, megérezzen valamit a te jelenlétedből és szeretetedből.
0: Öltöztes jóságod és szépséged fényébe, hogy egész nap téged sugározzalak.
1: Amen. Amen. Istenem, hiszek te benned, mert örökké igazmondó vagy. Istenem, remélek te benned, mert mindenkor hű és irgalmas vagy. Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy. Amen.
0: A Mária Rádió felajánlása Szent Szűznek. Örvendezó Szűz Mária, mert rádiunk hullámai örömmel hirdetik az igét a szomjas föld végső határáig.
1: Isten szava, mely Szűzi miattben testet öltött, friss szellőként hinti szét az öröm és béke magvait az emberi szívekben.
0: Anyai szívedből a szeretet mérhetetlen ajándéka fakadt egyházunk számára. A Mária Rádió, amely egyszerű szolgálód az Úr szőlőjében.
1: Világcsaládunk, melyet te gyűjtöttél össze minden népből és nemzetből, neked szenteli magát, és mindjárt szívünk királynőjének vallunk.
0: Gyermekeid alázattal és hűséggel viszik a hit, a remény, a szeretet és a béke üzenetét testvéreiknek.
1: Boríts be palástoddal a világ fájdalmát, a szegényeket, a betegeket, a szomorkodókat, a magányosokat és a téveigüket, akik a világosságot keresik, hogy nálad oltalmat találjanak.
0: Siettes szeplőtelen szíved végső győzelmének kegyelmi idejét. Add, hogy életünkkel szolgálhassunk neked, és a szeretet sugárzó hajnala mielőbb beragyogja a földet.
1: Mária Rádió királynője, könyörög érettünk. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.

Ha szavaid elém kerültek, csak úgy nyeltem őket. Kedvem telt szavadban és öröme szívemnek, mert a te nevedet viselem, Uram, seregek Istenem.

0: Üdvözítünk minket országává és papjaivá tett, hogy Istennek kedves áldozatokat mutassunk be. Szólítsuk őt hálás szívvel, Urunk, őrizd meg bennünket szolgálatodban. Krisztus örök főpap, aki népedet szent papságban részesített, engedd, hogy mindenkor Istennek kedves lelki áldozatokat tudjunk bemutatni.
1: Urunk, őrizd meg bennünket szolgálatodban.
0: Ajándékozz nekünk jóságosan a szent lélek gyümölcseit, a türelmet, a jó szívűséget és a szelídséget.
1: Urunk, őrizd meg bennünket szolgálatodban.
0: Add, hogy szeressünk és magunkénak mondhassunk téged, mert te magad vagy a szeretet, és segíts jót cselekednünk, hogy életünkkel is magasztaljunk téged.
1: Urunk, őrizd meg bennünket szolgálatodban.
0: Add, hogy testvéreink javát keressük, és így könnyebben elnyerjék az üdvösséget.
1: Urunk, őrizd meg bennünket.

0: Urunk, mindenható Istenünk, te elvezettél minket ennek a napnak kezdetére. Védj meg isteni erőddel, hogy ma semmi bűnre el ne hajoljunk, hanem arra irányuljon minden szavunk, gondolatunk és cselekedetünk, hogy megtegyük igazságodat. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

szentek legyetek. Az ember annyi, amennyi az Isten előtt, mondta Vianney Szent János.

0: Kedves hallgatóink, most szeretettel hívjuk, hogy hallgassuk meg együtt a mai nap evangéliumát, majd a hozzáfűzött gondolatokat Ambrus István Ábel szombatfalvi plébánostól.
1: Az Úr legyen veletek!
0: És a te lelkeddel!
1: Evangélium Szent Máté könyvéből.
0: Dicsőség neked, Istenünk!
1: Abban az időben Jézus látva a tömeget, felment a hegyre, leült, tanítványai pedig köré gyűltek. Akkor szólásra nyitotta ajkát, és így tanította őket. Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők vigasztalást nyernek. Boldogok a szelidek, mert ők öröklik a földet. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők kielégítést nyernek. Boldogok az irgalmasok, mert nekik is irgalmaznak. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent. Boldogok a békességszerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni. Boldogok, akiket üldöznek az igazságért, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak titeket és üldöznek, ha hazudozva mindenféle gonoszsággal vádolnak titeket. Örüljetek és ujjongjatok, mert nagy lesz a ti jutalmatok az égben. Ezek az evangélium igéi.
0: Áldunk téged, Krisztus!
1: Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. Kedves rádió hallgatók, számtalanszor hallottuk ezt az evangéliumi részletet, Jézus boldog mondásait, és mégis úgy éljük az életünket, hogy nem tudjuk, hogyan tudunk, vagy tudnánk boldogok lenni. Mindig, amikor elolvasom ezt az evangéliumi részletet, eszembe jut az az ének, amit gyermekkoromban hallottam, hogy minden ember boldog akar lenni. És olyan nagy előszeretettel énekelték, és napjainkban talán már egyre kevesebb ember énekli ezt, de ott van minden embernek a szívében az a vágy, hogy boldog legyen. Vannak nekünk elképzeléseink, gondolataink, hogy hogyan tudunk, vagy hogyan lennénk igazán boldogok. Van, aki azt mondja, boldog leszek, ha lesz pár házam, autóm, lesz jó munkahelyem, jó befektetéseim, vagy éppen vállalkozó leszek, és jól megy minden sikeres ember, akkor boldog leszek. Aztán mások azt mondják, ha meg lesz mindaz, amire vágyik a szívem, kirándulhatok egyik országból a másikba, és élhetem így az életemet, akkor boldog leszek. Szintén mások azt mondják, hogyha megkapom azt a személyt, akire vágyik a szívem, és az boldoggá tesz, akkor igazán boldog leszek. És sorolhatnám tovább, hogy ki milyen elképzelésekkel akar boldog lenni, vagyis a boldogság útján járni. De Jézus azt mondja, hogy az igazi boldogságot az ő boldog mondásai alapján találjuk meg. Olyan akarom-e én ezt? Mert lehet, hogy éveket leéltünk, és úgy akartunk boldogok lenni, ahogy mi azt elképzeltük. De most próbáljunk meg, hogyha igazán boldogok akarunk lenni, akkor Jézus boldog mondásai alapján boldognak lenni. Nem feltétlenül az adja a boldogságot, vagy az kell adja a boldogságot, hogyha minden tökéletes körülöttünk, és minden megvan az életünkben, gazdagság, jólét, hanem amikor tudok Istenre figyelni, és bízni abban, hogy ha most nehéz helyzetben vagyok is, nehézségek vannak az életemben, ha most sírnom kell is, vagy esetleg megpróbáltatásban van részem, vagy valakinek meg kell bocsássak, akkor is tudok boldog lenni, ha még most fáj is, és igazán boldog csak így tudok lenni. Erre kell nekünk törekednünk, hogyha üldöznek is, akkor is boldog tudok lenni, mert tudom, hogy kiért. Meg kell értsük, és az egész világ meg kell értse azt, hogy a boldogság forrása maga Jézus. a mennyei atyának a fia, az Isten fia, az, aki meg tudja adni nekünk az igazi boldogságot. Hogyha így éljük az életünket, akkor igazán boldogok tudunk maradni, és a boldogság útján tudunk járni. Ha nyitott a szívünk mindig Istenre figyelni, ha nyitott a szívünk befogadni az Istentől jövő ajándékokat, kegyelmeket, erőt, akkor igazán boldog tudok lenni. Egy kérdést engedjenek meg, kedves rádióhallgatók. Kinél keresed te a boldogságot? Vagy miben reménykedsz a boldogságot kapcsán? Vagy hogy még érthetőbb legyek, mitől lennék boldog? Attól lennék boldog, ha ... egészítsem ki. Az elmúlt alkalommal egyik felmérő kapcsán feltettem a diákoknak különféle kérdéseket, és az egyik mondatot így kellett kiegészítsék. Attól lennék boldog, ha ... és akkor ők kellett ezt megírják. Hát érdekes válaszok kerültek oda. De nem az a lényeg, hogy ők miket írtak, hanem te. Mitől lennél boldog? Ki számodra a boldogság forrása, vagy mi? Vagy mi határozza meg a te boldogságodat? Mert hogyha ezt nem tudjuk, akkor bármi megcsillan, úgy gondoljuk, hogy boldogok tudunk lenni. De egy valamit meg kell érteni, hogy az igazi boldogságot csak Jézus tudja megadni. Valahogy, ahogy az ének is mondja, boldogságom tudom, máshol nem találom, csak nálad. És ezzel egészítsük ki, Uram. Csak nálad, Uram. Mert mi reménykedhetünk emberekben, személyekben, tárgyakban. Ezek nem adják meg az igazi boldogságot. Lehet csak ideig, óráig, percekig. De az igazi boldogság Istennél van. Uram, ad, hogy felismerjük, és bölcsességed által megértsük, hogy a boldogságot nálad találjuk meg, és segíts, hogy erre törekedjünk, és úgy akarjunk boldogok lenni, ahogy te azt megmondottad. Amen.
0: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben meghallgathattuk az evangéliumot, majd a hozzáfűzött gondolatokat Ábel papbácsitól.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te miednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úr szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozék.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te miednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
1: Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk,
1: te három püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk, Istenünk,
1: te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közben járása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

Istenünk, Te pásztorok által kívánsz gondoskodni népedről. Árasz ki egyházadra a bátorság és a buzgóság szent lelkét, hogy támasszon férfiakat, akik méltók az oltár szolgálatára, álhatatosak és szelidek evangéliumot hirdetésében. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

0: Kedves hallgató, 2026. június 8-án a Székelyudvarhelyi Stúdió mikrofonjánál
1: Amrus István Ábrán
0: és Dávid Gyöngyi köszönti Önöket. A pontos idő 7 óra és 11 perc, hallgassák meg.

0: Önkéntes találkozók.
1: Ma délután 13:30-re a Kézdivásárhelyi Boldog Özséb plébániára, 14:30-re a Sepsiszentgyörgyi stúdióba, míg holnap délelőtt 10:30-re a Marosvásárhelyi Keresztelő Szent János plébániájára várják önkénteseinket és hallgatóinkat egy kötetlen együttlétre, beszélgetésre.

0: Jézus szíve 9-et Szatmáron.
1: 9-eddel egybekötött lelki felkészülést tartanak az egyházmegyei Jézus szíve búcsúra június 5 és 13 között a Szatmárnémeti Kálvária templomba este 6 órától magyar, míg fél 8-tól román nyelve. Minden este más-más meghívott szónok készíti fel a híveket a közelgő ünnepre szent beszédeivel. Szeretettel hívnak mindenkit, hogy imádságos lélekkel kapcsolódjanak be a felkészülésbe és az ünnepi szentmiségbe, hogy Jézus szentséges szívének oltalmát és kegyelmeit közösen kérhessék az egyházmegye, családok és közösségek számára. A szentmiséket rádiónk élőben közvetíti.

0: Tanévzáró audíció Gyergyó Szent Miklóson.
1: Tanévzáró hangversenyt adnak a Gyergyószentmiklósi Vaskertes Általános Iskola művészeti tagozatának tanulói ma délután 5 órától az iskola dísztermében. Az évzáró audíció különleges alkalom arra, hogy bemutassák az elmúlt tanév során elsajátított zenei ismereteiket és előadói készségüket. A koncert műsorában ezúttal a zongora és a cselló kap főszerepet, megszólaltatva a klasszikus zene és a hangszeres tanulmányok legszebb pillanatait.

0: Hangoló Nagyváradon.
1: Ma délután 6 órakor folytatódik a hangoló, egy este nőknek hasznos gondolatokkal, gyakorlati tanácsokkal, őszinte kérdésekkel, nevetéssel és megtartó beszélgetésekkel. Ez alkalommal a szervezők arra hívják a résztvevőket, hogy jobban figyeljenek a testi jelzéseire, és felfedezzék, hogyan javíthatják egészségüket, energiaszintjüket és belső egyensúlyukat a mindennapokban. A meghívott vendég Staharocki Noémi táplálkozási tanácsadó, aki segít eligazodni abban, hogyan válhat a tudatos táplálkozás és az életmód a testi-lelki jólét egyik legfontosabb forrásává.

0: Előadás Csíkszeredában.
1: Csendes gyilkosok, a magas vérnyomás és az obezitás címmel tart előadás dr. Tamás Zsolt, családorvos, szakorvos, holnap délután 5 órától a Csíkszeredai Fenyő Hotelben. Vannak betegségek, amelyek hosszú ideig szinte észrevétetlenül vannak jelen az életünkben, nem fájnak azonnal, nem állítanak meg egyik napról a másikra, mégis napról napra terhelik a szervezetet. A magas vérnyomás és az elhízás korunk két leggyakoribb egészségügyi problémája, amelyek számos súlyos betegség kialakulásának hátterében állhatnak. Az est során szó lesz arról, hogy hogyan ismerhetők fel időben a figyelmeztető jelek, milyen hatással vannak mindennapi szokásaink az egészségünkre, és mit tehetünk reálisan apró lépésekben a hosszú távú változásért. A részvétel ingyenes, de a regisztráció kötött. Helyfoglalás a ticketailor.com honlapon lehetséges.

0: Kodály és Delibes mise a Musica Humana előadásában.
1: Holnap délután 5 órától a Marosvásárhelyi Köteles utcai Minorita templomban, a Szent Antal 9-ének záró misén a Musica Humana női kar Kodály Zoltán magyar misét énekli, a Szent Mise után pedig Delibes rövid miséjét Missa Brevis adja elő. Karvezető Sikó Szidónia zongorán kíséri Kovács Zsuzsa, szólisták Berecki Tollas Enikő és Keresztesi Tekla.

0: Szent Antal, Nagykilencet, Szárhegyen.
1: Holnap a délután 6 órától kezdődő szentmise keretében fejeződik be a Szent Antal Nagykilencet a Szárhegyi Ferences templomban, nem feledkezve meg arról, hogy erre az évre a Ferences templomokhoz kötődően a hívek részére 14. Leó pápa a teljes búcsú elnyerésének a lehetőségét adományozta. Mivel ebben az évben ünnepeljük Assisi Szent Ferenc húsvétjának, tranzitusának 800. évfordulóját, éppen ezért az idei Szent Antal Nagykilenced elmérkedéseinek témái is ehhez kötöttek. A 9. kedd elmérkedési témája az életszentség.

0: Élet a lélekben imanap Marosvásárhelyen.
1: Szombaton az Élet a lélekben közösségi imanapot tart a Marosvásárhelyi Szent Család templomban. A program délelőtt 9:30-kor rózsafűzér imádsággal kezdődik, és hálaadó szentmisével zárul délután 5 órától, melyet Színégető István plébános mutat be. További információk a 0770 56 15 88-as telefonszámon lehet kapni.

0: Ma a napsütés mellett napközben főként az ország keleti, délkeleti és a középső részén számíthatunk záporokra, zivatarokra, felhőszakadásra, villámlásra is lehet készülni, a szél pedig helyenként akár 50-70 km/órás erejű is lehet. Jégesőre is van kilátás. Elszigetelten pedig négyzetméterenként akár 30-40 liternyi csapadék is hullhat. A maximumok délután 19 és 31 fok között alakulnak.
1: Ma reggel 7 órakor a következő hőmérsékleti értékeket mérték Erdélyben, Párciumban és a Bánságban. Aradon 14, Baród-Beszterce 13, Brassó 14, Csíkszereda 12, Dés 13, Déva 14, Dicsőszentmárton 16, Fogaras 13, Gyergyó-Alfalu 11, Gyulafehérvár 13, Kézdivásárhely 14, Kolozsvár 13, Máramarosz-sziget 14, Maros-Hévíz 9, Marosvásárhely 15, Nagybánya 14, Nagysármás 16 és Nagyszebem, Nagyvárad 15, Resicabánya 14, Sepsiszentgyörgy, Szatmár-Németi, Székelyudvarhely 13, Temesvár, Torda és Zilahon 15 fokot mértek.
0: Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk, köszönjük figyelmüket. Friss hírekkel, információkkal legközelebb ma délben jelentkezünk.
1: Honlapunkon a mariaradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. Ha közérdekű eseményről tudnak, írják meg a hírek@mariaradio.ro e-mail címre.

0: szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármok közösség. Felolvas Gecse Ramóna színművész.
1: Prágai Szent Ágnes. Szűz. Szent Ágnes 1205-ben született Prágában, Csehországban. Apja első Ottokár cseh király, anyja Konstancia, harmadik Béla királyunk leánya volt. Így Ágnes anyai ágon Szent Erzsébet és egy nemzedékkel később Szent Kinga, Boldog Jolán és Szent Margit nagynénje is. Apja, aki mindent elkövetett, hogy országát függetleníthesse a német birodalomtól, a kislányt politikai célok eszközeként mozgatta. Először eljegyezték egy sziléziai herceg fiával, Henrikkel. Szerencsés fordulat volt ez Ágnes számára, hiszen így elkerülhetett a prágai udvarból. Ágnes jegyese egy vadászaton életét vesztette. Így Ágnest visszahozták Prágába. Apja, hogy politikai szempontból előnyösebb kapcsolatot találjon számára, elígérte őt második Frigyes császár trónörökösének, a későbbi hetedik Henriknek, aki Ausztriába küldette a Babenbergek udvarába. Ágnes ellenkezése ellenére a házasság előkészületei megkezdődtek, de 1230-ban apja halálát követően Ágnes a pápa 9. Gergely segítségével végül elérte, hogy Frigyes visszaadja neki szabadságát. A 25 éves hercegnő nem vesztegette az időt. Királyi öltözetét egyszerű darócra cserélte, és Prága peremén egy nyomornegyedben keresett magának házat. Valószínűleg Szent Hedvig példája nyitotta fel szemét, és hamar felismerte a társadalmi igazságtalanságokat. Ahogy Szent Ferenc és Szent Klára is elhagyta a gazdag családját, úgy Ágnes is elhatározta, hogy új életet kezd. Apja halála után a minorita rend tagjai érkeztek Prágába, és Ágnes testvérével Vencel királlyal építetett nekik kolostort és templomot. A minoriták között két német szerzetes is volt, akik tanították Ágnest és kapcsolatba hozták Szent Klárával, aki hamarosan mély barátságot ápolt vele, és lelke felének nevezte őt. Tőle négy szeretetteljes levelet kaptunk, melyekben a Clarissa rend alapításáról és megerősítéséről van szó. Ágnes 1234-ben átvette a kolostor vezetését. A kolostor hamarosan számos kórházat, árvaházat, menhelyet és lepratelepet hozott létre, és sokan, még gazdagok is, csatlakoztak hozzájuk, munkájukkal és adományaikkal segítve a közösséget. Különösen jelentős alapítás volt egy kórház, ahol a keresztes lovagok, a Vörös Kereszt szervezete látta el az ápolói feladatokat. A hercegnő szerény otthona hamarosan egész városnegyeddé alakult, amely három templomot is magába foglalt, Szent Ferenc, Mária Magdolna és Borbála tiszteletére. Ágnes kolostorai egészen 1782-ig, II. József szekularizációs rendeletéig fennmaradtak. A kolostor vonzereje olyan nagy volt, hogy II. Ottokár leányai és más nemesek is csatlakoztak, így újabb kolostorokat alapítottak. Az ott élő nővérek az Assisi San Damiano kolostor szellemiségét követve élték meg a szegénységet, hogy a szegényeket, Krisztus testvéreit ápolják, gondozzák. Ágnes nagy szeretettel megőrizte kapcsolatát családjával is, és ha szükséges volt, erélyesen közbelépett, hogy támogassa őket. Halála előtt békét teremtett Vencel király és fia Ottokár között. Ágnes 1282. március 2-án 77 éves korában hunyt el. 1930-ban a régi Jakab templomban találták meg sírját. Az alábbiakban Szent Klára Ágneshez írt négy leveléből hallunk részleteket. méltóságos és tiszteletteljes Ágnes Szűznek. Csehország hatalmas és mindig legyőzhetetlen királya leányának, Klára, Jézus Krisztus méltatlan szolgáló leánya és az Istennek szentelt Szűzek szolgálója a Szent Damiano kolostorban, aki lélekben meghajlik előtted és alázatos tisztelettel kívánja örök boldogságodat. Szent maga viseleted és fedhetetlen életed dicsőséges hírét hallván, mely nem csak hozzánk jutott el, hanem szinte az egész világon közismert. Nagyon örvendek és újjongok az Úrban, és nem csak én, hanem mindazok, akik teszik és tenni akarják Jézus Krisztus akaratát, és engedelmeskedni akarnak neki. Közismert ugyanis, hogy mennyire élhettél volna e világ dicsőségével és hírnevével. S miként főségethez illenék, még a főséges császárhoz is feleségül mehettél volna. Te pedig szíved egész érzületével és bensőséges vágyával inkább a szent szegénységet és a test megtagadását választottad, mert az Úr Jézus Krisztus tekintetted mindennél nemesebb jegyesednek. Őt, aki a te romlatlan és érintetlen szüzességedet örökre megőrzi szeplőtelenül, akinek szeretete megtisztít téged, akinek érintése egyre tisztábbá tesz, akivel, ha egyesülsz, szűz maradsz. Az ő hatalma minden hatalomnál erősebb, kegyelme mindennél kedvesebb, tekintete mindennél szebb, szerelme páratlan, minden gyönyörűségénél édesebb. E jegyes ölelésére választottál ki, aki csodálatos drága kövekből nyakláncot és fülbevalót adott neked, krizolitba öltöztetett, s megkoronázott aranykoronával, melyen a szentség fénye ragyog. Ezért, drága nővérem, sőt, tiszteletre méltó úrnőm, hiszen az én uramnak, Jézus Krisztusnak nővére és menyasszonya vagy, ki dicsőséggel ékesít a szüzesség és a szent szegénység zászlaja, erősödj meg a szent szolgálatban, melyet a szegény és megfeszített Jézus példájától lángra lobbantva megkezdtél. Ó, boldog szegénység! Ki örök javakkal ajándékozod meg azokat, akik téged szeretnek, és kedvesen magukhoz ölelnek. Hó, szent szegénység, kit ha valaki birtokol, ígéretének övé a mennyek országának örök dicsősége, s minden kétség nélkül ajándékba kapja a boldog életet. Ó, szeretetre méltó szegénység, kit az Úr Jézus Krisztus, ki a mennyet és a földet kormányozza és vezérli, aki szólt, és mindenek lettek, páratlanul magához ölelt. Mert ő maga mondja, a rókáknak van barlangjuk, az ég madarainak fészkük, az ember fiának azonban, azaz Krisztusnak, nincs hova lehajtani a fejét, ezért a kereszten lehelte ki lelkét, ott hajtva le a fejét. Ez a hatalmas és gazdag úr a tisztaságos szűz méhében költözvén inségesen és szegényen akart-e világra jönni, hogy az emberek, akik a mennyei ételben szükséget szenvedtek és koldusok voltak, benne gazdagok legyenek és uralkodjanak a mennyek országában. Örülj tehát, és újjongj nagyon, és töltsön el a lelki öröm, mivel ugyanis inkább a világ megvetését, mint a hírnevet, inkább a szegénységet, mint a múlandó gazdagságot, és inkább a mennyei kincseket, mint a földieket választottad. Méltó lettél arra, hogy a magasságos Isten és a dicsőséges Szűz Mária fiának nővére jegyese és anyja légy. Azért dobtad el magadtól a világ gazdagságát, hogy megharcolván hamisságaival, erővel győzzél, és a keskeny ösvényen át beléphess a mennyek országába. Ezért elhatároztam, hogy méltóságodat és szentségedet alázatos könyörgéseimmel Jézus Krisztusnak ajánlom, hogy megerősödjél az ő szent szolgálatában, is növekedjél mindig, jóból a jobbra, és erényről az erényre, hogy ő, kinek szíved egész érzületével szolgálsz, igen gazdagon ékesítsen föl kegyelmével. Téged is kérlek az Úrban, amennyire képes vagyok rá, hogy engem, a te szolgálódat. Kiigen méltatlan vagyok, és a többi nővéreket, akik velem vannak a kolostorban, szent imádságaidban ajáld az Úrnak, hogy könyörgéseidtől támogatva irgalmasságot nyerhessünk Jézus Krisztustól, és veled együtt méltók legyünk az örök látás élvezetére. Élj boldogan az Úrban, és imádkozz értem. Alleluja.

0: Köszöntünk minden kedves hallgatót, akik csak időközben kapcsolódtak be műsorunkba, azokat is, akik autót vezetnek, azokat is, és akik kórházban betegágyon hallgatnak bennünket, azokat is nagy szeretettel köszöntjük. 2026. június 8-án, hétfőn, az esztendő 159. napján, és ebből az évből még 206 nap van hátra. Ma Medár napja van, aki püspök és hitvalló volt. A napszámosok védőszentjei jótékony esőért és országos csapások idején kérjük a közbenjárását.
1: Mondások róla: ha Medár napján esik, még 40 napig esik. Ha Medár napján szép az idő, kellemes lesz a nyár.
0: Medárdus tájban a nyár hideg faggyal nem jár. A szőlőben nem lesz kár, minden bő szüretre vár.
1: 1593-ban, 433 éve megszületett felső vadászi, elsőreg Rákóczi György, erdélyi fejedelem. 1630-tól haláláig volt fejedelem, uralkodás alatt Erdély gazdaságilag és politikailag is megerősödött. Sokat tett egyháza, a református egyház és az iskoláztatás felvirágoztatása érdekében, és szemben állt az ortodoxiával.
0: 1786-ban, 240 éve először árultak New Yorkban nem házi készítésű fajlaltot.
1: 1810-ben, 216 éve megszületett Robert Schumann, német zeneszerző, a zenei romantika egyik vezéregyénisége. Érdekességként, és azért, hogy nem hiába tartják a romantika vezéregyéniségének, 1840-ben megnősült, házasságának első boldog éve bőséges zenei termést eredményezett. Ebben az évben 138 dalt írt. A zenetörténet a dalok éveként nevezi ezt az esztendőt. A későbbiekben egyre több, magasabb szintű alkotás került ki keze alól, szimfóniák, kamaraművek.
0: És most hallgassunk bele az Ábrándozás, azaz a Trajmeráj című darabba.

0: 1867-ben 159 éve megkoronázták első Ferenc József királyt és Erzsébet királynét. A kiegyezés folyamatának befejezéseként történt a koronázás a budavári Nagyboldogasszony templomba, mai Mátyás templom. Mivel együtt általános amnestiát hirdettek, az 1848-49-es szabadságharc emigránsai számára.
1: És 144 éve, 1876-ban meghalt Georges Sand, francia írónő.
0: És őtől leolvashattuk a Consuellót, és ma van az óceánok világnapja is, és ma ünnepelik nevük napját a medárdok és a helgák. Nézzük meg, hogy mit jelentenek a nevek.
1: A medárd latin germán eredetű név jelentése hatalmas, erős, merész.
0: A helga északi germán eredetű név jelentése megszentelt, egészséges, boldog. Hívjanak bennünket, hogyha szeretnék szeretteiket köszönteni általunk a következő telefonszámok egyikén.
1: 0259 420 555 vagy a 0359 420 555.
0: És írhatnak SMS-t is, hiszen nagyon szívesen beolvassuk. Azt a következő telefonszámra tegyék.
1: 0758 420 555.
0: És nem csak a névnaposokat, hanem a születésnaposokat is nagy-nagy szeretettel köszöntjük, azokat is, akik házassági évfordulót ünnepelnek. És várjuk, hogy önök betelefonáljanak.

0: Halló, halló!
1: Mit értesik az Úr Jézus Krisztus?
0: Mindjárt kiám.
1: Nagy szeretettel köszöntöm a papbácsi, Gyöngyikét és Ferencet is. A Jóisten áldását kérem életükre, hivatásukra.
0: Köszönjük szépen.
1: Szeretnába köszöntöm Péterszi Ildikó, unokahúgomat, születésnapi alkalmával. A Jóisten áldását kérem életére, gyerekeivel, és minden hozzatartozójával, mert sajnos se a férje nem ér, se a szülők nem érnek. Köszönöm a kis családomat, idősököt, betegeket, születésnaposokat, névnaposokat, tabácsikot, minden idős köszöntök, mindenkit, egy áldott szép napot kívánok mindenkinek. Visszítessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindjárt kiám, megköszönjük szépen, hogy betelefonált, mi is minden jót kívánunk.
2: Időközben érkezett egy üzenetünk is. Csikcsicsóba szeretettel köszöntjük drága édesanyánkat, Szabó Vilmát, 83. születésnapja alkalmával, a nap összes imáival. Csíksomjai Szűzanya óvja minden lépését, és továbbra is a Mária Rádió legyen a támasza. Mindent hálásan köszönnek a lányok, Emike és Marika, továbbá unokája, Robi és Andrea. Hát, a Jóisten éltesse Szabó Vilmát Csíkcsicsóba. Kívánjuk innen a Székelyudvarhelyi stúdióból mi is.

0: Halló, halló, szeretettel köszöntjük.
1: Kicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Gyerek, kiam.
1: A mai szívekkel szeretném köszönteni elsősorban műsorvezetőket, és még szeretném köszönteni a kicsi családomat, a két leányomnak a családját, az unokáimat, és még a két testvéremet, örvendek, hogy vannak még nekem. Köszöntöm más a szomszédasszonyaimat, a jótevő embereket is köszöntöm. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, Istentől megáldott szép napot, jó hetet önöknek is.
0: Köszönjük szépen, mi is minden jót kívánunk, és adja az Úr, hogy örömben legyen része a mai napon is.

0: Halló, halló, szeretettel köszöntjük.
1: Halló.
0: Halló, igen. Tessék mondani, hallgatjuk.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Sok szeretettel köszöntöm a Rádió stúdiót és a munkaközösséget, és az hét első napján kívánok mindenkinek jó egészséget, békességet, szeretetet. Áldja meg a jó Isten a jó embereket, és a gonoszaknak is adjon jó szívet, és tudjuk szeretni egymást, öleljük szívünkre egymást, szívünkre egymással, legyünk békességbe, és továbbra is legyen az országban megértés, szeretet, és az emberekhez méltó viselkedés. Hát köszönöm szépen, áldja meg a jó Isten önököt és mindenkit a világon. Isten segedelmével dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, meg köszönjük szépen, hogy betelefonált, mi is minden jót kívánunk az Úr áldásában.

Kedves hallgatók, ne felejtsék el, hogy ma a Medárdokat és a Helgákat köszöntjük szeretettel. Úgy látom, hogy szép idő van, úgy át lehet menni egymáshoz, fel lehet hívni telefonon is, mert most már itt a Mária Rádióban nem köszönhetik, mert mi már megyünk tovább, a nap gondolatát fogják nem sokára hallgatni, Jálics Ferenc gondolata fog következni.

0: Jálics Ferenc gondolata következik.
1: A név ismétlésével forduljunk oda magához, Jézus Krisztushoz. Tapasztalni fogjuk, hogy a név és a személy egy. Ne legyen ez segélykiáltás vagy kérés, hanem szerető és éber kapcsolat vele magával. Forduljunk tisztelettel a jelenlévő Krisztushoz, benne van mindennek a foglalata. Minden ő benne áll fenn, mi is ő benne létezünk, jelen van bennünk, lelkünk legmélyén, a tudatunkban van jelen. Figyelmünk éberségében van jelen. Ezért elegendő, ha arra figyelünk, ami jelen való, mert így módon őre is figyelünk.
0: Jálics Ferenc gondolatát hallottuk.

0: Nem sokára tanúság tételt hallhatunk az igézőben, majd 8 órától Szent Misét közvetítünk Nagyváradról, a Szent József templomból.
1: 9 órától az önök ima szándékait fogadjuk a székelyudvarhelyi stúdióban. 9:45-től örvendetes rózsafüzért imádkozunk a Mária királynő kápolnájából, és 9:50-től pedig a Jézus szíve litániát imádkozzuk.
0: 10 órától egy újabb szentmisét közvetítünk, ekkor már Budapestről, 10:30-kor a Hit görögkatolikus szemmel Palai Béla parókus műsora, 11 órától megújulni rózsafüzéreink által Mihály Balázs atyával, majd szót követ dr. Sávai János műsora. 12 órakor Úrangyal a Zsolozsma napközéma órája, déli magazin, benne lesz a Caritas műsor is vetési Nándor szerkesztésében. Most a papbácsitól várunk búcsúzóul egy gondolatot, nekünk nap és hét indítónak bizony nagyon jó lesz.
1: Jézus legyen a boldogságunk forrása, és úgy törekedjünk boldogok lenni, hogy ő mondja.
0: Legyen így, akik ma önöket ébresztették.
1: Amos István Ábel.
0: És Dávid Gyöngyi technikai munkatársunk Józsa Ferenc volt. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindenki, amen.

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Székelyüdvöl helyen a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián.

Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd szívedet, mert onnan indul ki az élet. Nekem ez egy nagyon fontos ige, amit én először apukámtól kaptam meg. Volt egy emlékkönyvem kislány koromban, odaírta be ezt az igét. És emlékszem, hogy akkor még nem pontosan értettem, hogy ez mit jelent, és ahogy nőttem föl, egyre inkább megtelt jelentéstartalommal, hogy ez mit is jelent. Nekem azért nagyon fontos ez az ige, mert tapasztalom és hiszem, hogy minden a szívből indul ki, ami azt jelenti, hogy nagyon kell figyelnünk arra, hogy a szívünk milyen állapotban van. Tehát amikor csalódás ér minket, amikor megbántanak, amikor fájdalmak érnek az életben, mindannyiunknak kísértés az, hogy bezárjuk a szívünket és megkeményítsük magunkat. Ez sosem jó döntés. Volt, hogy már e felé elindultam, de aztán Isten figyelmeztetett, hogy ezt ne tegyem. És tanulom a mai napig azt, hogy hogyan tudom lágyan megtartani a szívem, és nyitva, mert ha csak egy kis részt is hagyunk Istennek, ő be fog jönni a szeretetével. Ha viszont elzárkózunk tőle, ő nem fog ránk kényszeríteni semmit. És ez az ige nekem mindig egy jó figyelmeztetés és emlékeztető arról, hogy nagyon figyeljek a szívem egészségére, nem csak fizikailag, hanem lelki értelemben is. Azért, hogy óvjam a szívemet, nagyon fontos az ima, ahogy írja az ige, hogy folyton imádkozzunk, szüntelenül imádkozzunk. Ez nem csak egy lózunk, hanem azt gondolom, hogy lehet így élni, és én is szeretnék egyre inkább így élni. Ez abból is áll, hogy merjek konfliktust vállalni, én régen konfliktuskerülő voltam, és őszintén elmondjam azt, ami a szívemben van, legyen az éppen nehéz, vagy valami örömteli dolog.

Dicsértessék Jézus Krisztus, nagy szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves hallgatót határon innen és túl. Szent misét közvetítünk Nagyváradról, Szent József plébánia templomból, melyet bemutat Karácson Tibor atya rádióműsor igazgatója. A country szolgálatot ellátja, és a technikánál vagy Majoros Attila tartsanak velünk, imádkozzunk együtt.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom, a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással.
1: Én vétkem, igen nagy vétkem.
0: Kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket,
1: és titeket, testvéreim,
0: hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz, irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: Könyörögjünk. Istenünk, te Szent Ágnes szüzet, a tökéletesség útjára vezetted, hogy a királyi méltóság helyett alázatos lélekkel egyszülött fiat keresztjét szeresse. Add, hogy példáját követve ne csak a világi dolgokkal törődjünk, hanem elsősorban a mennyeiekhez ragaszkodjunk. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélek egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Olvasmány a királyok első könyvéből. Gilead lakóik közül való Tesbi Illés próféta így szólták Hábhoz, Izrael királyához. Az Úrnak, Izrael Istenének életére mondom, akinek színe előtt szolgálok, hogy nem lesz ezekben az esztendőkben sem harmad, sem eső, csak majd az én szavamra. Ekkor az Úr szózatot intézett Illéshez ezekkel a szavakkal. Távozz innen és eredj napkeletre, rejtőzzél el a Kárit pataknál, amely a Jordán felé tart. A patakból lesz italod, és hollóknak meghagytam, hogy ott tápláljanak téged. Illés elment tehát, és az Úr szava szerint cselekedett, amikor odaért, megtelepedett a Kárit pataknál, amely a Jordán felé tart. A hollók hoztak és nekik is nekik kenyeret és húst reggel, valamint kenyeret és húst este, vizet pedig a patakból ivott. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen hála.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Abban az időben Jézus látva tömeget, fölment a hegyre, leült. Tanítványai pedig köréje gyűltek. Akkor szólásra nyitotta ajkát, és így tanította őket. Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők vigasztalást nyernek. Boldogok a szelidek, mert ők öröklik a földet. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők kielégítést nyernek. Boldogok az irgalmasok, mert nekik is irgalmaznak. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent. Boldogok a békességszerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni. Boldogok, akiket üldöznek az igazságért, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak titeket és üldöznek, ha hazudozva mindenféle gonoszsággal vádolnak titeket. Örüljetek és újongjatok, mert nagy lesz a ti jutalmatok az égben. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Az evangélium tanítása. Kedves testvérek, kedves Mária Rádió hallgatók! Boldogok a lelki szegények, hallottuk a boldog mondásokban, mert övék a mennyek országa. Sok vita volt már a Szentírás olvasó és Szentírás nem olvasó emberek között arról, hogy mit is jelent ez, hogy lelki szegénység. Sokan már ízléstelen tréfát is űztek, amikor azt mondták, hogy hát lám, Jézus is megmondja, hogy az ő követése a lelki szegényeknek, vagyis az együgyű lelkeknek, ahogy szoktuk mondani, arra való, a szellemileg alacsonyabb rendű embereknek, a kissé ütődött rétegnek az ügye tulajdonképpen. De mondanom sem kell, hogy mennyire nem ezt jelenti ez a lelki szegénység kifejezés. Hogy jobban megértsük, mit jelent, akkor valahogy én úgy képzelem el, hogy el kell hagynunk azt a szót, hogy lélek, vagyis hogy lelki. És nézzük meg, hogy mint a Lukács evangéliumában is, amikor a hegyi beszédről van szó, nem is találjuk ezt a szót, hanem csak annyit, hogy szegények. Tehát boldogok a szegények. Nézzük meg, hogy ez mit jelent. Már csak egyszerűen azért is boldogok, mert megkímélődnek mindenféle sok kísértéstől, veszedelemtől, ami a gazdagsággal jár. Mert ugye az a sokféle kísértés jár. Volt egy szegény özvegyasszony, 4 gyermeket nevelt, sok nehézség között, de derű, békesség, megelégedés volt a házban. Boldog család volt. És egyszer 4-es találata lett úgymond a lottón, ahogy ma mondják, az 5-ös lottó, vagy nem tudom hányos, és egy csomó pénz hullott az ölébe. És egy csapásra gazdag lett. És kezdtek nőni az igények. És a könnyen jött pénz könnyelművé tette a sokat nélkülözött édesanyát, rászokott az italra, elment a pénz, annyira, hogy alig maradt valami. Tehát nagy kísértés a gazdagság. És természetesen sok más számtalan példát lehetne elmondani ezzel kapcsolatosan, de különösen lelki értelemben nagy kísért. Tehát amikor valaki gazdag, könnyen azt hiszi, hogy neki nincs is szüksége Istenre, mert ő egyedül mindent megoldott Isten nélkül. Neki nincs ilyen szüksége másik emberre, elég az, amilyen neki magának van. Tehát

De sokszor az ember többnek képzeli magát, mint ami a pénze miatt, és így könnyen válik beképzelté, keményé, irgalmatlanná. Ő úgy gondolja az ilyen ember, hogy mindenki alacsonyabb nála. Neki az a lényeg, hogy még jobban csillogjon, kitűnjék. Tehát a gazdag rendszerint nem úgy érzi, hogy a gazdagsága az az Isten kegyelmi ajándéka a számára, amivel ő másoknak kellene azzal is szolgálnia, hanem ő úgy fogja fel, úgy érzi, mint egyéni teljesítményt, ami őt méltán emeli a másik ember fölé, ami magasabb rendűvé teszi őt. És természetesen mindez a kísértés, ugyanez a kísértés nem csak a gazdagságra, az anyagi gazdagságra érvényes, hanem például egy kulturális gazdagságra is. Például, amikor valaki nagy művészi adottságokkal van megáldva, nagy tudással rendelkezik, és ezt a gazdagságát ő magától értetődőnek tartja, oknak tartja arra, hogy mások felé képzelje magát, mert hogy neki nagyobb a tehetsége. És nem úgy tekinti, mint egy adományt az Isten részéről, olyan feladatot, amellyel még több szolgálatra van kötelezve az emberiség iránt. Tehát az a gazdagság, ami ellen Jézus a szegényeket mondja boldognak, tulajdonképpen nem is egy vagyoni állapot, hanem egy lelkület, lelkiség. A léleknek az a bizonyos beállítottsága, állapota, amely azt jelenti, hogy tele van a lelke, nincs hely benne az Isten és a másik ember számára, és így érthető most már a lelki szegénység kifejezés is. Tehát nem társadalmi értelemben szegény, nem is szellemi értelemben véve fogyatékos, hanem ez is egy bizonyos lelkület. Tehát az a lelki szegény, aki tudja, érzi, hogy ő egyedül magába véve senki és semmi, még a világhírű nagy művész is, vagy akármilyen nagy sztár, vagy akármilyen mesés gazdagság birtokában van is, vagy elismert tudós, vagy bármi, nem külön másoknál, hiszen ő maga önmagában véve egy koldus senki, és csak Isten által az, aki. Tehát te is ilyen értelemben koldus vagy. Szegény, de egy olyan koldus, akit Isten arra méltatott, hogy nálad tartja a kincseit az Isten. Akár legyen az anyagi, szellemi vagy lelki értelemben. És ezek a kincsek nem az enyémek, nem a tiéd. Nem én termeltem ki azokat, azok Istentől vannak, és ezért az Istené. Akkor mire legyek én gőgös? Hiszen mindenestől így, ilyen értelemben én Istentől függök. Tehát a lelki szegénység ilyen értelemben egy lelkület. Az a lelkület, amely mindent Istentől vár, Istentől tesz függővé, amely üresen hagyja magában a legfőbb helyet Isten számára, hogy ő uralkodhasson benne. Tehát egy nagy vagyonú ember is lehet lelki szegény, meg egy világhírű művész, vagy sportoló, vagy sztár is lehet lelki szegény. És ez megfordítva is igaz. Egy társadalmi értelemben vett, nincstelen is lehet olyan, aki egyáltalán nem lelki szegény, mert elég önmagának, mert neki nincs szüksége Istenre. A Szentírásban a vámszedő volt ilyen lelki szegény, aki igazán semmit sem képzelt önmagáról, sem Isten előtt, sem az emberek előtt. Nagyon úgy érezte ő, hogy nincs neki mivel dicsekednie, és mint egy koldus, pedig nem volt az, hogy egy kegyelemért könyörgött. Péter volt ilyen lelki szegény, amikor a leggazdagabb halász zsákmány birtokában azt mondja Jézusnak, hogy menj el tőlem, mert én bűnös vagyok. Mózes volt még ilyen lelki szegény, amikor a legmagasabb tudományos képzettség birtokában is úgy érezte, hogy Isten nélkül egy lépés sem tud tenni. Ilyen lelki szegény volt az a kis öregasszony, akinek a temetéséről a hozzátartozók valami olyan különös, szinte örvendező ünnepi hangulatban tértek haza, ami nem illett össze egyáltalán a gyászukkal. És így beszéltek egymás között, hogy egy igazi királyi gyermeket kísértünk utolsó útjára. És az a királyi gyermek csak egy egyszerű öreg néni volt, aki alig tudott írni, olvasni, és aki mégis felette

0: állt a legelőkelőbb arisztokratáknak is. Nem egy grófnak vagy a miniszternek a lánya, hanem a királyok királyának a gyermeke. Különös nemesség ez, kedves testvérek, kedves Mária Rádió hallgatók, és felesleges hozzá minden külső nagyság és csillogás. Ez egy olyan nemesség, ami rejtve van mindenki előtt. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Tehát övék az Istennek a gazdagsága, és valami különleges boldogság ez. Független minden külső helyzettől, annyira, hogy még ez egy temetést is be tud ragyogni. Még a gyászolóknak is jut belőle. Nem ez az igazi boldogság? Persze, hogy ez, hiszen nem kisebb valaki, hanem maga Jézus áll ki érted ilyen értelemben. És Jézus ígéri, hogy boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. És itt már egészen közel járunk a második boldogságnak a mondásához, hogy boldogok, akik sírnak, mert ők vigasztalást nyernek. Ugye leszokták szűkíteni ennek a mondásnak a tartalmát azokra, akik ugye a bűneik miatt sírnak, vagy azokra, akik egy fájó gyász súlya alatt keseregnek, vagy azokra, akik fölveszik magukra a világ fájdalmát, mások szomorúságát, mint egy együtt sírnak a sírókkal, hogy ezzel könnyítsenek másokon. Na de nincs ebben ilyesmi leszűkítés. Jézus egyszerűen a sírókról beszél. Itt most mindegy, hogy egy elrontott élet, egy rosszul sikerült házasság, egy elzülött gyermek, egy kedves halála miatt, vagy a bűneink ránk szakadó súlya alatt sír valaki. Tehát rengeteg sírás van ezen a világon. Főleg ma. Tudjuk, hogy milyen a helyzet. Nem akarok a politikába belemenni. Mindenki tudja, tudatosította magába, hogy valami nem jó ma. És ezért sír a lelkünk. De teszünk-e ezért valamit? Te saját magad a környezetedben. Rengeteg sírás van ezen a világon, titokban, befelé még több, mint amennyi látszik, és Jézus általában ezek felé, a síró emberek felé tárja ki a karját, és ezeknek a szívén kopogtat, és azt mondja, hogy ne sírjatok, van vigasztalás a számotokra. És itt hangsúlyozzam újra azt, amit a hegyi beszédnél mindig szem előtt kell tartani, hogy egy ilyen mondást soha se válaszunk külön attól, aki mondja, vagyis Jézustól. Tehát van vigasztalás minden sírásra, minden bánatra, minden szomorúságra, minden lelki fájdalomra, és ez a vigasztalás maga Jézus, aki a legnagyobb szeretet. Igazán, olyan igazán mondta valaki a múltkor, elmondta, hogy minden, milyen nagy bánata volt, és azt mondta, hogy én az Isten elé vittem, az Úr elé vittem, és már is tapasztaltam az ő vigasztalását. Tehát ez a titokban, ez a titka a sírásban való megvigasztaltatásnak, hogy Jézus belevonni, a szeretetet belevonni a szomorúságba. És akkor megvigasztalodsz. Jézus szívére borulva sírni. És ha nem az Úr elé viszem, akkor nem érvényes az ígéret, hogy én meg leszek vigasztalva. Lehet úgy is írni, hogy az ember nem lesz megvigasztalva. Pál úgy nevezi ezt, hogy a világ szerinti szomorúság, amely halált okoz. Milyen szomorúság van bennem? Ez az a szomorúság, amelyben nem adok helyet Istennek, amiből kizárom az Urat. És akkor veszedelemmé tud válni az ilyen sírás. De ha Jézus szívére borulsz, ha Jézust a legnagyobb szeretetet hozott be, akkor ő megvigasztal téged. És végül még egy gondolat, hogy ez mind nem recept tulajdonképpen. Nem arról van szó, hogy légy szegény, hullas, keserű könnyeket, ha boldog akarsz lenni, hanem Jézusról van szó. Ő olyan hatalmas, hogy aki őhozzá tartozik, ennek az életnek mindenféle helyzetében boldog tudsz lenni. Tehát Jézusnak a jelenléte, a vele való együttlét élménye tesz boldoggá, mint amikor szerelmes vagy, vagy amikor tényleg szeretsz valakit úgy őszintén, tiszta szívből, önzetlenül. Ha vele vagy, akkor boldog vagy. A jelenléte egy élmény boldoggá tud tenni. A vele való együttlét boldoggá tud tenni. És ezért igaz ez, mert Jézus mondja, és képzeld el, hogy Jézus ott van melletted, aki a legnagyobb szeretet, mennyire boldoggá tudsz lenni válni. Álljunk oda eléje, és kérjed, hogy ő mondja neked, hogy boldog vagy te, mint lelki szegény, mert tiéd a mennyek országa. Boldog vagy, hogy sírsz, mert én meg tudlak téged vigasztalni. Amen. Kérjük testvérei, mennyei atyánkat, hogy minden munkánkat az ő dicsőségére végezzük.
1: Add, Urunk, hogy az anyagi világ javait a magunk és embertársunk földi boldogulására és örök üdvösségére használjuk.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Add, Urunk, hogy mindennapi munkánkban felismerjük szent akaratodat, és azt készségesen teljesítsük.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Add, hogy munkatársainkkal jó együttműködésre törekedjünk, és így kölcsönösen elősegítsük a közösség javát.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Add meg nekünk a Szentlélek által a szelídséget, a jó szívűséget és a türelmet.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Add, hogy a mai napot bűn nélkül töltsük el, hogy majd este örvendezve köszönhessük meg jóságodat.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Add meg, hogy elhunyt testvérünknek bűnei bocsánatát, hogy irgalmatból a szentek közösségébe juthasson.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Kérünk Istenünk, cselekedeteinket előzd meg sugallatoddal és kísért segítségeddel, hogy minden munkánkat mindig veled kezdjük, és amit elkezdtünk segítségeddel be is fejezzük, Krisztus, ami Urunk által.
2: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anyaszentegyház javára.
0: Prágai Szent Ágnes szűz életében kegyelmet csodás erejét ünnepeljük. Kérve kérjük főségedet, Urunk Istenünk, hogy amint az ő szűz életét szívesen fogadtad, teljé kedved a mi szolgálatunkban is, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Fölemeltük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Mert szentjeidnek példás élete által az Anya Szentegyházat mindig új erővel gazdagított, és így bizonságot teszel arról, hogy mennyire szeretsz és pártolsz minket. S hogy üdvösségünk szent titka valóra váljék bennünk, a szentek nagyszerű példája sarkal minket, de imádsággal is közben járnak értünk, jóságot mindenkor kérve. Ezért mi is minden angyallal és szenttel együtt Urunknak vallunk téged, és újjongva zengjük.

0: Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szented meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka.
1: Haláladat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viselt szíveden, Urunk, egyházat sorsát az egész világon. Te tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, László püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
2: Amen.
0: Üdvözítünk parancsára, és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma,
2: és bocsásd meg vétkeinket,
0: miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek.
2: És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Add kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
2: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
2: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
2: Legyen békesség köztünk mindenkor.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomban jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

0: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, Te isteni adományoddal erősítettél meg minket, add, hogy prágai Szent Ágnes példáját követve Jézus szenvedését hordozzuk halandó testünkben, és minden igyekezetünkkel hozzád ragaszkodjunk, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: A Szent Mise véget ért, éljünk békében.
1: Istennek legyen

Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk Nagyváradról, a Szent József plébánia templomból, melyet bemutatott Karácsony Tibor atya rádió műsorigazgatója. A kántori szóval pedig ellát, és a technikánál volt Majos Attila. Köszönjük, hogy velünk tartottak, és együtt imádkozhattunk. Kívánok Istentől megáldott szép napot, vigyázzanak magukra és egymásra. A mikrofonnál Mitra Líviát hallották, dicsértessék Jézus Krisztus!

Klubrádió. Rádió. Egy fénysugárral lelkednek. Székelyudvarhelyen a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián.

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntjük a kedves Mária Rádió hallgatókat a székelyudvarhelyi stúdióból. A mikrofonoknál
1: Májai Erzsébet,
0: Bíró Júlia, valamint technikai munkatársunk József Ferenc. Ima szándékok fogadásai következnek. Adjunk hálát a Jóistennek az imáink meghallgatásáért, a kapott kegyelmekért, a bűneink bocsánatáért. Kérjük a szűzanyát, hogy járjon közbe értünk és családjainkért az ő szent fiánál. Kérjük az Úr Jézus szeretetét, a Szentlélek vezetését. Imádkozzunk együtt az Anya Szent Egyházunkért, pápáért, papokért, szerzetesekért, ezen hivatásokért, a Mária Rádió fennmaradásáért, munkatársaiért, önkénteseiért, jótevőiért, a háborúk megszűnéséért, békéért, a családjainkért, imáink meghallgatásáért, az úton levőkért, gyerekáldásért, az ifjúságért, a vizsgázó fiatalokért, a gonosz távozásáért, halottaink lelki üdvösségéért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért.
1: Hívhatnak a 0259 420 555 vagy a 0359 420 555-ös telefonszámon. SMS-ben is elküldhetik ma szándékukat a 0758 420 555-ös telefonszámra. A lányom sikeres vizsgájáért, a testvéreim, unokáimért kérem az imát, köszönöm.

0: Halló, köszöntjük nagy-nagy szeretettel a betelefonálót.
1: Dicsőtessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Ezt a rózsafüggőt kell imádkozva, fél szeretném ajánlani, hallabul a kaput kegyelmekét, a boldogságos szűzanyának és a mennyi atyának. Továbbá kérem a szűzanya oltalmát, az ő közben járása a gyermekem gyógyulásáért. A mennyi atyától pedig kérem, hogy adja meg a gyógyulás, a teljes gyógyulás kegyelmét. De tegye rá a gyógyító kezei gyermekembe és gyógyítsa meg őt, hogy megszabaduljon a gonosztól, annak minden cselvetésétől. Jöjjön segítségére gyermekemnek, az ő áldását adja a gyermekem életére. Neki a munkájára, a kollégáira, a főnökeire, ellenségeire, rossztevőire, jóakaróira. A elhunyt szülem lelkedvéért, a fontos szándékért is. Önökért, a Mária Rádió nagy családjáért, nagy közösségét, adakozóért. Isten fizesse mindenkinek a segítségét. Áldott szép napot, hetet kívánok. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké dicsértessék.
2: Az Oroszhegyi Szent Erzsébet Egyesület felajánlja az imáit. Ma a Szent Rózsa Fűzért imádságát szeretettel ajánljuk fel minden gyermekért és fiatalért. Imádkozunk minden kicsiny életért, akik még édesanyjuk méhébek önnövekednek. Oltalmazd őket anyai palástoddal, őrizd életüket és segíts szüleiket, hogy szeretettel fogadják őket, mint Isten drága ajándékát. Különösen eléd visszük a végzős diákok, nyolcadikosokat, az érettségizőket. Ad nekik a Szentlélek világosságát, a vizsgák idején töltsd el szívüket bizalommal, bátorsággal és békével. Segítsd őket, hogy felismerjék hivatásukat, és megtalálják azt az utat, amelyre Isten szeretete hívja őket. Imádkozzunk hazánk nagyvárosaiban élő fiatalokért, az egyetemistákért és minden tanulóért. Őrizd meg őket a tévedésektől, a rossz döntésektől és minden veszélytől. Adj nekik tiszta szíved, bölcs gondolatokat, igaz bátorságot és erőt ahhoz, hogy hűségesek maradjanak Krisztushoz. Kérünk, mennyei édesanyánk, ölel át szereteteddel a gyermekeket és a fiatalokat, hogy életük minden napján megtapasztalják Isten gondviselő szeretetét, vezesd őket fiathoz, Jézus Krisztushoz, hogy hitben, reményben és szeretetben növekedhessenek. Boldog és áldott életet élhessenek.
0: És telefonálót köszöntünk nagy szeretettel, mi is csatlakozunk ezekhez a jó kívánságokhoz.
3: Halló?
0: Igen, tessék mondani, hallgatjuk
3: el. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
3: Hát most olyan rózsafűzés imákat felajánlom a férjem gyógyulásai, aki a Csíkszeredai kórházba várja gyógyulását. Köszönöm szépen a lehetőséget, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Köszönjük, hogy hívott, maradjon velünk, imádkozzunk a férje gyógyulásáért és minden beteg gyógyulásáért.
2: Imádkozzunk lányom sikeres vizsgájáért, testvérem gyermekeiért, unokáimért. Köszönöm, írja Katalin. A felsorolt szándékokért, az én szándékaimért ajánlom a rózsafüzért. Köszönöm szépen. A rózsafüzért felajánlom fontos szándékért. Imádkozzunk együtt. A mai rózsafüzért hálából ajánlom fel egy meghallgatott kérésért, továbbá azért, hogy a Jóisten segítse a fiamat a közelgő vizsgáin, hogy sikeresen átmenje, jó jegyeket kapjon, és a jó osztály közösségbe, illetve iskolába juthasson be. Adjon neki tiszta elmét, jó emlékezetet, nyugalmat és bátorságot, a szűzanya oltalmazza és vezesse őt. Egy édesanyja.
0: És telefonálót köszöntünk nagy-nagy szeretettel.
4: Dicsőtessék a Jézus Krisztus. A mai rózsafűzést felajánlom a családomért, a betegekért, a rokonokért, a szomszédokért, a Mária Rádió dolgozóért és hallgatóért, a Tilo fiam gyógyulásáért és egy ismerősöm családjáért, anyagi gondunk megoldásáért, és az összes elhunyt rokonaimért. Öterhajnal voltam Szent Egyházáról. Dicsőtessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: Mi is a mai rózsafüzért felajánljuk elhunyt Káli Károlyért, aki visszaadta lelkét teremtőinek, akinek Parajdon szerdán délután 3 órakor lesz a temetése. a Parajdi református temetőbe. Adjon az Úr neki örök boldogságot, és az angyalok vigyék az Úr színe elé.
0: Halló, nagy-nagy szeretettel köszöntjük.
5: Dicsértetek az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
5: Ezt a rózsafűzést, a szentmiséket szeretném felajánlani hálából a sok-sok kapott kegyelemért, az ima meghallgatásáért, családom egészségéért, gonosz távozásáért a családomból, két fontos szándékért, a bűneim bocsánatáért, az úton levő gyermekeimért, az összes halottaimért, a testvérem lányáért, aki beteg, a Jóisten adja vissza az egészségét, a Mária Rád összes dolgozójáért, Jézusom, bízom benne. Köszönöm, hogy meghallgattak, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké dicsértessék, mi is felajánljuk ezt a rózsafűzért, a daganatos betegekért, de felajánljuk Editért, Eritkáért, Péterért, de minden daganatos beteg gyógyulásáért.
2: Felajánljuk a rózsafűzért önkéntesünk férje gyógyulásáért, akit Marosvásárhelyen kezelnek. Imádkozzunk együtt önkéntesünk Margit gyógyulásáért, írja Anikó Marosvásárhelyről. Önökkel imádkozva felajánlom a rózsafűzért György János gyógyulásáért és jó orvosi eredményért.
0: Halló, szeretettel köszöntjük a betelefonálót. Halló, Mária Rád.
6: Tiszteltessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
6: Ezt a rózsafűzét és a szemmiséget, a háti szemmiséget és a háti rózsafűzéréket felszeretném ajánlani a családom minden egyes tagjáért, a háború megszűnéséért, a nehézségeink megoldásáért és két nagyon fontos szándékért, a Mária Rádió fennmaradásáért, hiszen egy fénysugáronál látintnek önök nélkül nem tudom, mi lenne. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké dicsértessék.
2: Mai rózsafűzért felajánljuk Botiért, Lászlóért, Annáért, Anikóért és Emilért, minden beteg testvérünkért. Adjon az Úr nekik erőt, kitartást a nehézségekbe. A rózsafűzért felajánlom lányomért, aki ebben az órában vizsgázik. Jézusom, légy vele, köszönöm. Az összes imád felajánlom a családomért, gyermekeimért, unokáimért, békéért, a bűneink bocsánatáért, a tisztánlátásért, a gonosz távozásáért, önökkel imádkozva. Jézusom, bízom benned.
0: Halló, Mária Rádió.
7: Halló, Mária Rádió. Halló, Mária Rádió.
0: Halló.
8: Halló, halló.
0: Hallgatjuk Halló. Önt, hallgatjuk.
8: Tessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké.
8: Önökkel imádkozva ezt a rózsafűzést felajánlom a kapott kegyelmekért, az önök által felsorolt szándékokért, élő elhunyt szeretteimért, jó orvosi eredményekért, az úton lévő szeretteimért, a három nagyon fontos ügyem, megoldásáért, az igazság kiderülését, gonosz távozásáért. Isten fizesse, hogy meghallgatta, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Köszönjük, hogy hívott minket, maradjon velünk, imádkozzunk ezen szándékokra együtt.
2: Családom egészségért, szeretetért, békességért ajánlom fel ezt a szent olvasót, egy mindennapos hallgató. Ibolya gyógyulásáért imádkozunk, a szomszéd asszonyai, hálásan köszönjük. Istenem, légy velünk a héten, és ne legyenek betegek, add meg nekem, ami hiányzik. Jézusom, bízom benned. A rózsafűzért önökkel imádkozva felajánlom fájdalmaim, enyhülésért, családi békért, Csíksomlya és segítő Szűz Mária takarjon be védő palástjával, és közös halottaimért adjon a Jóisten örök nyugodalmat, és az örök világosság fényeskedjék nekik.
0: És telefonálót köszöntünk nagy-nagy szeretettel. Halló?
9: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
9: Szeretettel köszöntöm a műsorvezetőket és minden Mária Rádió hallgatót. Én is csatlakozom az elhangzott imakéréseket, imaszándékokat, és bízva a közös ima erejébe imáinkat fel szeretném ajánlni hálából a kapott sok-sok kegyelemért. Továbbá

0: 51 éve, édesanyám 23 éve június 9-én távoztak az örök hazába. Adjon az Úr nekik örök boldogságot, szeretettel gondolok rájuk, és imádkozok értük, és családunk többi tagjaiért.
1: Halló, Mária Rádió. Halló, hallgatjuk Önt. Mindörökké, amen.
2: Én már szeretnék kérni a magam egészségén, hogy a mandulámi fiúna helyre, a torkan és ügyvégben dolgozom, a olyan rég, hogy szemben a lábban, a torkban, minden annyi fájdalmam van, hogy a drága Isten segítsen meg, szakaljunk az ügyvég alatt áll a drága szívenye, szóljon meg minden betegségtől, gyógyítson ki drága Isten.
1: Adjon a Jóisten Önnek mielőbbi gyógyulást, mindörökké dicsértessék.
0: Felajánlom a rózsafüzért a magam és a családom betegeinek gyógyulásáért, elhunyt szeretteim lelki üdvért, lelki békért, segítő kegyelemért, békességért a családokban és a világban, a Szentlélek kiáradásáért mindnyájunkra, Isten akaratába való megnyugvásért és fontos szándékokért. Isten fizesse, írja egy édesanya.
1: Halló, nagy-nagy szeretettel köszönjük a betelefonálót.
3: Halló,
1: igen, tessék lehalkítani a rádiót, mert visszhangzik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
3: A Szent Olvasót tesszük ajánlni a unokámnak, váma volna a Kolozsváron az egyetemi vizsgája, hogy a Szent Anya segítsen meg a vizsgája, szerencsésen is, sikerüljön a vizsgája, és minden lelki ereje benne legyen a vizsgájába. Itt Dítróhul nagyanyja kérje az imát, a Jóisten segítsen meg.
1: Imádkozunk minden vizsgázó fiatalért. Megköszönjük a kedves hallgatóknak, hogy bekapcsolódtak az ima szándék fogadásunkba, tehetik, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval, imádkozzuk együtt az örvendetes rózsafűzért. Minden kedves hallgatónak kegyelmekben gazdag hetet, áldott szép napot kívánunk. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

Dicsertessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy szeretettel meghívjuk a kedves Mária Rádió hallgatókat, hogy imádkozzák velünk együtt a rózsafűzért, mindazon szándékokért, amelyek szívünk mélyén fogalmazódott meg. A rózsafűzér előimádkozói az Oroszhegyi Szent Erzsébet Egyesület tagjai.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdettem most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmatra.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.

0: dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedbe hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedbe hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedbe hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedbe hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedbe hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedbe hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedbe hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedbe hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedbe hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mikében kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk.

0: Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmatra.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján, amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján, amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján, amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján, amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján, amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben,

0: azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Ó Mária, édesanyánk, eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ.
0: Rózsa füzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk.
2: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, szentséges szűz Istenanyja Mária, fogadd kegyesen ájtatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba, és támogass áldásoddal, hogy a szent olvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Rózsafüzér királynője,
0: könyörögj érettünk.
2: Béke királynője,
0: könyörögj érettünk.
2: Csíksomlyói segítő szűz,
0: könyörögj érettünk.
2: Mária rádió királynője,
0: könyörögj érettünk.
2: Istenünk, te áram püspököt
0: arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeik között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára.
2: Uram, irgalmaz nekünk!
0: Uram, irgalmaz nekünk!
2: Krisztus, kegyelmez nekünk!
0: Krisztus, kegyelmez nekünk!
2: Uram, irgalmaz nekünk!
0: Uram, irgalmaz nekünk!
2: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass minket!
2: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
2: Mennyei Atya Isten,
0: irgalmaz nekünk!
2: Megváltó Fiú Isten,
0: irgalmaz nekünk!
2: Szentlélek Úristen,
0: irgalmaz nekünk!
2: Szent Háromság egy Isten,
0: irgalmaz nekünk!
2: Jézus szíve, az örök Atyának szíve,
0: irgalmaz nekünk!
2: Jézus szíve, a szűzanya méhében a Szentlélektől alkotott szív,
0: irgalmaz nekünk!
2: Jézus szíve, az Isten igéjével lényegileg egyesített szív,
0: irgalmaz nekünk!
2: Jézus szíve, végtelen fölségű szív,
0: irgalmaz nekünk!
2: Jézus szíve, Isten szent temploma,
0: irgalmaz nekünk!
2: Jézus szíve, a magasságbelinek szent szekrénye,
0: irgalmaz nekünk!
2: Jézus szíve, az Isten háza és a mennyország kapuja,
0: irgalmaz nekünk!
2: Jézus szíve, a szeretet lángoló tűzhelye,
0: irgalmaz nekünk!
2: Jézus szíve, az igazságosság és a szeretet tárháza,
0: irgalmaz nekünk!
2: Jézus szíve, jósággal és szeretettel teljes szív,
0: irgalmaz nekünk!
2: Jézus szíve, minden erénynek mélysége,
0: irgalmaz nekünk!
2: Jézus szíve, minden dicséretre legméltóbb szív,
0: irgalmaz nekünk!
2: Jézus szíve, minden szív királya és középpontja,
0: irgalmaz nekünk!
2: Jézus szíve, amelyben a bölcsesség és a tudomány összes kincsei megvannak,
0: irgalmaz nekünk!
2: Jézus szíve, amelyben az Istenség egész teljessége lakozik,
0: irgalmaz nekünk!
2: Jézus szíve, amelyben a mennyei Atyának kedvetelt,
0: irgalmaz nekünk!
2: Jézus szíve, amelynek teljességéből minnyájan merítettünk,
0: irgalmaz nekünk!
2: Jézus szíve, aki után ősatyáink kívánkoztak,
0: irgalmaz nekünk!
2: Jézus szíve, béketűrő és nagy irgalmasságú szív,
0: irgalmaz nekünk!
2: Jézus szíve, dúsgazdag mindazok iránt, akik hozzád folyamodnak,
0: irgalmaz nekünk!
2: Jézus szíve, az élet és a szentség forrása,
0: irgalmaz nekünk!
2: Jézus szíve, vétkeinkért engesztelő áldozat.

0: éve gonoszságainkért megtört szív.
1: Irgalmazd nekünk!
0: Jézus szíve, mind halálig engedelmes szív.
1: Irgalmazd nekünk!
0: Jézus szíve, láncsával átdöfött szív.
1: Irgalmazd nekünk!
0: Jézus szíve, minden vigasztalás kútfeje.
1: Irgalmazd nekünk!
0: Jézus szíve,

0: Jézus szíve, a bűnösök áldozatja.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, a benned reménylők üdvössége.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, a haldoklók reménysége.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, minden szentek gyönyörűsége.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit. Kegyelmezz nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Hallgass meg minket.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Szelíd és alázatos szívű Jézus.
1: Add kis szívünket a te szívedre.
0: Könyörögjünk, mindenható örök Isten, tekints szeretett fiat szívére, és arra a dicséretre és elégtételre, amelyet a bűnösök nevében irántad lerót. Adj megengesztelődve bocsánatot azoknak, akik irgalmasságodért esdekelnek, ugyanazon szent fiad Jézus Krisztus nevében, aki él és uralkodik, mindörökkön örökké. Amen. Most segíts meg, Mária,
1: ó irgalmas szűzanya, keservét a bónak bajnak, eloszlatni van hatalmat,
0: hol már ember nem segíthet,
1: a te erőd nem törik meg, őj máj gyermekidnek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya.
0: Amen. Uram, hallgasd meg könyörgéseinket,
1: és a mi kiáltásaink jussanak előtte.
0: Minden meghalt hívő lelke Isten irgalmából békességben nyugodjék, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

kedves hallgatóknak, hogy bekapcsolódtak a Rózsa Füzér imádkozásába, és közösen kérhettük a mindenható atyát és a boldogságos Szűz Máriát az elkövetkezendő hétre is. A Rózsa Füzér előimádkozói az Oroszhegyi Szent Erzsébet Egyesület tagjai voltak, akiknek ezúton is megköszönjük az ima szolgálatot. Maradjanak továbbra is a Mária Rádióban. Kívánunk Önöknek Isten áldását egész hétükre. Májai Erzsébetet hallották, technikai munkatársam József Ferenc.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Kedves testvéreim, kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm a négy magyar nyelvű Mária Rádió hallgatói családját. Ezt a Szentmisét Budapestről kicsit rendhagyó módon a Margit körúti Ferences templomból közvetítjük, de itt vannak a magyarországi Mária Rádió munkatársai is, és ők is köszöntik a kedves hallgatókat a teljes Kárpát-medencében. És Ferences templomokban ezen a napon megemlékezünk prágai Szent Ágnesről, aki Prágában született, 1205-ben cseh királylány volt, és anyai ágon kötődik ő az Árpádházhoz, tehát ilyen értelemben harmadik Béla magyar királynak ugye az unokája volt, és Csehországban ő alapította az első Clarissa monostort, így kötődik ő a Ferences családhoz, és Assisi Szent Klárával való levelezése fenn is maradt a mi korunk számára is. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Jónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és marasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: Könyörögjünk. Istenünk, ki Szent Ágnes szüzet, a királyi fényűzés megvetése és a kereszt alázatos követése által a tökéletesség útjára vezetted, add meg nekünk, hogy példája szerint a hiába valóságoktól elfordulva mindig a mennyeieket keressük. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, mi veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen. Olvasmány a királyok első könyvéből. A Gileád lakói közül való Tesbi Illés próféta így szólt Áhábhoz, Izrael királyához. Az Úrnak, Izrael istenének életére mondom, akinek színe előtt szolgálok, hogy nem lesz ezekben az esztendőkben sem harmat, sem eső, csak majd az én szavamra. Ekkor az Úr szózatot intézett Illéshez ezekkel a szavakkal. Távozz innét, és eredj napkeletre. Rejtőzzél el a Kárit pataknál, amely a Jordán felé tart. A patakból lesz italod, és a hollóknak meghagytam, hogy ott tápláljanak téged. Illés elment tehát, és az Úr szava szerint cselekedett. Amikor odaért, megtelepedett a Kárit pataknál, amely a Jordán felé tart. A hollók hoztak is neki kenyeret és húst reggel, valamint kenyeret és húst este. Vizet pedig a Kárit patakból ivott. Ez az Isten igéje.
2: Istennek legyen hála.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelked.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenem.
0: Abban az időben Jézus látva a tömeget fölment a hegyre, leült, tanítványai pedig köréje gyűltek. Akkor szólásra nyitotta ajkát, és így tanította őket. Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők vigasztalást nyernek. Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők kielégítést nyernek. Boldogok az irgalmasok, mert nekik is irgalmaznak. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent. Boldogok a békességszerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni. Boldogok, akiket üldöznek az igazságért, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak titeket és üldöznek, ha hazudozva mindenféle gonoszsággal vádolnak titeket. Örüljetek és újongjatok, mert nagy lesz a ti utalmatok az égben. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, akár ezzel a nyolc boldogsággal kapcsolatban is, amit most hallottunk, néha az az érzésem, benyomásom, hogy mintha nem látnánk a fától az erdőt. És valahogy a tegnapi ünnep úrnapja erősítette föl bennem ezt az érzést, vagy gondolatot, hogy az úrnapjával kapcsolatban is, vagy Krisztus testével, vérével kapcsolatban is bele tudunk merülni nagyon sokszor olyan végtelen magyarázatokba, hogy most akkor hogy van jelen Krisztus az oltári szentségben, vagy ez valóságos-e, vagy nem. És a keresztény felekezetek is, hát ebben leginkább ez az, amiben nem tudnak egyetérteni, vagy hogy a Szent Mise, akkor van-e annak értelme, vagy nem unalmas-e, szentségimádás, van, aki szereti, hát van, aki meg nem tud vele mit kezdeni, és így tovább, és így tovább. És így a tegnapi evangéliumban, ami a eukarisztikus beszédnek egy részlete volt, megszámoltam, hogy 9-szer szerepel az a kifejezés, ami az élethez kötődik valamiképpen. Az atya által élek, aki engem eszik, az általam él, aki nem eszi az én testemet, akkor nem lesz élet bennetek, és így tovább, és így tovább. Tehát, hogy voltak éppen onnan érthető meg a tegnapi ünnepnek is a titka, vagy hát az, amit a Szentmisében teszünk, hogy honnan ered az élet. Az atya az, akinek élete van önmagában, aki a létnek a forrása. Fiú, azt mondja Jézus, hogy én az atya által élek. És hát valamiképpen mi sem önmagunktól élünk, hanem kaptuk az életet, persze nagyon vigyázunk rá, de mégis Jézus föl is tudta ezt áldozni, az életét, azért, mert valamiképpen biztos volt abban, hogy az életnek a forrása a mennyei atyánál az olyan gazdag, hogy ezt nem tudja valami fajta földi hatalom kioltani. És hogy ebben állt az igazi átváltozás, az igazi átváltoztatás nem az oltáron történik csoda, és akkor próbáljuk magunkkal elhitetni, hogy most akkor kenyérből hogy lesz Krisztus teste, vagy az a bor, az akkor most miként Krisztus vére, hanem az igazi átváltozás az a Golgotán történt, ami kívülről nézve egy elég szörnyűséges kivégzési jelenet volt, és Jézus átváltoztatta a megbocsájtás, az isteni szeretet kinyilvánításának az oltárává, és végbe vitte a világ megváltását. Ez az igazi átváltozás. Mi azáltal áldozunk, hogy az egyháznak abba a cselekményébe kapcsolódunk bele, amire azt mondja Jézus, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. És valamiképpen ez a nyolc boldogság is ilyen, vagy hát szóval, hogy valamiképpen a tegnapi ünnepnek a fényében

vagy tisztátalan szándékok akarnak bennünket manipulálni, és így tovább békétlenség vesz körül minket, netalántán üldöznek. Na most néha hogy belemerülünk abba, hogy akkor hogyan lehetünk boldogok, vagy akkor ezen körülmények között, akkor hogy mégis akkor ezek szerint meg kéne találni a boldogságnak az útját, és holott valamiképpen talán pont arról van szó ebben a nyolc boldogságban, hogy van valami olyan boldogság, ami nem ezektől a körülményektől függ. Ami abból ered, hogy Istenből így árad az élet, az ajándékozás, ezt az életet ő nem tartja meg önmagának, és hogyha ezeknek a mondatoknak a második felét nézzük, akkor valamiképpen ezt az Istenből áradó jót látjuk. Ajándékozza a mennyek országát, vigasztal, megalkotta nekünk a földet, aki az igazságot éhezi és szomjazza, azoknak az igazságot nyújtja, az irgalmasságot, a saját ismeretét adja nekünk, megláthatjuk Istent, egyenesen a gyermekének tarthatjuk magunkat, a mennyek országát adja ajándékba. Tehát, hogy valamiképpen ezt az atyától kiáradó életet, vigasztalást, szeretetet, önmagát, ezt adja. Ez a boldogságnak az oka, vagy ez adhat okot a boldogságra, és ez nem a körülményektől függ, és nem kell nekünk belemagyarázni a körülményekbe, hogy azok miért jók, és akkor miért segítik elő a boldogságunkat, hanem valamiképpen ezt az életnek és az örömnek azt a forrását megtalálni, ami az Istenben van. Ezt be kell fogadni, visszautalva egy kicsit a tegnapi ünnepre. A földi életünket megkaptuk kérdés nélkül, de az Istenből kiáradó életet el kell fogadnunk. És talán azért tanít bennünket már az Ószövetségben az Úr, az Új Szövetségben Jézus, hogy ezt el ne védsük, el ne tévesszük azt, hogy itt a földi életünkben persze tehetünk sok mindent, meg rettentő fontosnak érezhetjük magunkat, de igazából hát azt kell felfedeznünk, azt kell megtalálnunk, hogy hát ez Isten akarja ezt az életet adni nekünk, ami több és gazdagabb, mint a földi. És hát valamiképpen ez a nyolc boldogság is erről szól. Nem a körülmények fognak megváltozni feltétlenül, hanem mi találhatunk rá arra a fajta örömre vagy boldogságra, ami akár a rossz körülmények ellenére is ott lehet bennünk, mert nem ezektől függ, és hogy valamiképpen az Úristen az, aki árasztja a szeretetét, az életét ránk is, és hát ennek a fölismerése, ennek követése ezt jelenti keresztény hívő embernek lenni. Amen.

0: Kedves testvéreim, terjesszük kéréseinket a mi Urunk Jézus Krisztus elé, ki szavával és példájával felmagasztalta az Isten országáért vállalt szüzességet.
1: Ki egyházadat, mint tiszta szüzet jegyezted el önmagaddal, őrizd meg azt mindörökké szentségben és ártatlanságban.
2: Kérünk téged, hallgass meg!
1: Aki szűzanyától születtél és szűzi életet éltél, add, hogy a világ ifjúsága egyre jobban megbecsülje a házasságig megőrzött szűzi tisztaság értékét.
2: Kérünk téged, hallgass meg!
1: Aki nekünk Szent Ágnes szüzet, a lángoló szeretet példaképéül adtad, engedd, hogy az ő imádságos pártfogását boldogan tapasztaljuk életünkben.
2: Kérünk téged, hallgass meg!
1: Aki gondját viselett hívő népednek, támasz közöttünk sok nagy lelkű férfit és nőt, akik osztatlan szívvel szolgálnak téged, és fáradó

0: áldoznak embertársaik javáért. Aki nem sejtett órában érkezel, add, hogy okos szüzek módjára vírasztva, lelkünk kegyelmi állapotának égő mécsesével várjunk téged.
1: Urunk, de kedveled a szüzességet, de megszenteled a hitvesek szeretetét is, teljesítsd kéréseinket, és adj egyházadnak hívásodat követő szüzeket, s törvényed szerint élő házastársakat, ki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
2: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja el az Úr kezemből az áldozatot,
0: nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára. Kérünk, Urunk, váljék hatékonnyá bennünk eneket felajánlott adomány, hogy Szent Ágnes példájára, a régi ember földies ragaszkodásaitól megtisztulva, a mennyei életben megújuljunk Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelked.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Fölemeltünk az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked. Mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Mert magasztalnunk kell gondviselése csodálatos titkát, hogy választottaidban, akik országodért magukat Krisztusnak szentelték, a gyarló embert az ősi ártatlanság állapotára hívod, így már most megtapasztalja azokat a javakat, amelyeket a jövendő életben teljesen birtokol. És ezért a szentekkel és minden angyallal együtt dicsőítünk téged, és vég nélkül zengjük.

0: Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér, értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat
0: hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz. Azért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Érve kérünk, gyűjtsön egybe a szent élek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben, Leó pápánkkal, Péter püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, Szent apostolokkal, Prágai Szent Ágnessel, és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ő általa, ő vele és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Amen. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondod az apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzet, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, ki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
2: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
2: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
2: Legyen békesség köztünk mindenkor.

0: Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
1: Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj,
0: hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

0: Könyörögjünk, a mennyei kenyeret magunkhoz véve alázatosan kérjük jóságodat, Urunk, hogy akik Szent Ágnes emlékezetének örvendezünk, bűneink bocsánatával és a testi egészség áldásaival együtt, elnyerjük kegyelmedet és az örök dicsőséget, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Köszönjük kedves hallgatóinknak, hogy bekapcsolódtak a Szentmisénkbe, a négy magyar nyelvű Mária Rádió hallgatói családjának a hetenkénti közös Szentmiséjébe, amit most Budapestről közvetítettünk. A Jóisten áldása kísérje mindenkinek a napjait, boldogulását, az Úr legyen veletek.
1: És a te lelked.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: A Szentmise áldozatot bemutattuk, járjatok békével.
1: Istennek legyen.

Dicsőség Jézus Krisztusnak, dicsőség mindörökké. Sok-sok szeretettel köszöntök ismét minden kedves hallgatót a Mária Rádió szatmárnémeti stúdiójából. Mai görög-katolikus félóránkban egy kis visszatekintéssel zárjuk az elmúlt hónapot. A májusi áltatosság záró tizedéről szeretnék pár gondolatot megosztani, majd belépvén a Péter és Pál apostolok előtti böjti időszakba, egy kicsit szemügyre vesszük ezt a nyári böjtöt, s végül, meg nem feledkezve, a görög-katolikus egyházunk 7 boldoggá avatott püspökéről egy kis magyar vonatkozású tudnivalót engedjenek meg velük kapcsolatban. Kezdjük tehát a májusi áltatosságok záró akkordjával. Május 30-án, szombaton este, a Máriának szentelt hónap végén a Szentatya a vatikáni kertekben található Lourdi barlangnál imádkozta el a rózsafüzért, amelyhez a világ számos Mária kegyhelye is csatlakozott, s eképpen egy az egész világot bevonó közös imával kérték az Isten szülő Szűz Mária közbenjárását a világ békéjéért. Beszédében arra ösztönzött mindenkit, hogy nyissuk meg szívünket Isten igéjének meghallására, hogy az imádságban megérthessük a történelem eseményeinek értelmét, s felismerjük Isten gondviselését, aki mindig vezeti és segíti. A boldogságos Szűz Mária a hívő ember mintaképe, aki odafordítja szívének fülét, hogy meghallja, mit mond az Isten. Ő példát ad nekünk engedelmességével, amellyel elfogadja, hogy Isten fia megtestesüljön az ő méhében. Isten béketeremtőket keres. Édesanyánk, segítsen bennünket, hogy nap mint nap a magunk íme itt vagyok jával válaszoljunk az Úrnak, ne szavakkal, hanem tettekkel, mondta a Szentatya. Úgy tartja a mondás, hogy a májusi eső aranyat ér. De amint tapasztaltuk, a várva várt eső nem nagyon erőltette meg magát. Sokszor volt ilyen az elmúlt évszázadok során, sokan már-már azt is megkockáztatták, hogy a következőképpen reagáljanak erre, a májusi sár aranyat ér. Ezt mondták, igen, de amiatt nem bosszankodott senki, mert a májusi nagy eső a sár mellett nagy betakarítást is ígért. Még hogy nem kaptunk elég esőt, áldások zápora árasztotta el mindazokat, akik az Isten szülő Szűzhöz imádkoztak, május királynéjához. Paraklisz, rózsafüzér, májusi litánia. Ha pedig azt gondolná valaki, hogy ez hiába való lenne, ne tegye, hisz égi édesanyánk számtalan áldása szállt mindannyiunkra. Ez volt a mi májusi éltető, tápláló esőnk. Az elmúlt adásokban az első tized, majd a második tized elmélkedéseiből szemelgettem, ma az utolsó tized gondolataiból merítve osztok meg pár szeletet ezekből. Emlékeztetőül csak annyit, hogy egész hónapban az áldást adj ránk szent kezeddel mottóval ellátott meditációkkal tettük színesebbé a templomi májusi estéket, amelyek az áldás, megszentelés, felszentelés témakört illesztették bele a Mária ránk árasztott áldása kapcsán. Mária különleges áldásai után, amelyekben a többszörös, könyörgő, megszentelő, kivételes, erőskezű, ábrázolható, bizalmas, elveszíthetetlen, tovább adható áldások kerültek terítékre, a hónap utolsó tizedében Mária áldása, mint párbeszéd, meghívás jelent meg, majd a Szentlélek eljövetelére készülve
Akik ide megérkeztünk pünkös napjára, ének szavai adtak útmutatót, hogy őt, az Istenszülő Szűz Máriát, mint pünkösdi ékes rózsát ismerjük meg. Pünköstkor arra kértük, nyugodjon meg rajtad az Atya, a Fiú és a Szentlélek áldása. Az az áldás, amely lelki áldás, titokteljes áldás, közben járó áldás. Lélekben nem csak Csíksomjóra, de Szent Kútra is elzarándokoltunk a Mária énekek szavaival. Üdvözlégy Szent Kútnak tündöklő csillaga! Add ránk áldásidat, kedves vendégidre! S végül, mint jó zarándokokhoz illik, az Isten hozzád, anyánk, mi már elindulunk énekben fellelhető áldásokért fohászkodtunk. Terjeszt ki felettünk szent kezedet, áld meg, aki téged híven szeret. S 37-e, mivel nekünk görög katolikusoknak minden szentek vasárnapja volt, a minden szentek királynéja adta a témát az elmélkedésre. Áldást adj ránk szent kezeddel, vezérgondolat kísért bennünket egész hónapban. Mária keze, amivel az áldást adja, lett az egyik elmélkedés útmutatója. És ebből a kézből az egyik ikonon hármat is találunk. S ha összevetjük Krisztus kezeivel, egy ikonon öt kéz is található. Az áldások örök forrásától, Krisztustól érkező kegyelem Márián keresztül érkezik hozzánk, aki két kezével tartja az ő gyermekét, s a harmadik kezével nem feledkezik meg földi gyermekeiről, azaz rólunk. Isten hozzád, anyánk, mi már elindulunk, talán mostan tőled utolszor búcsúzunk. Kesereg a szívünk, és így tovább énekeljük a búcsú énekben, amellyel minden egyes alkalommal, amikor egy kegyhelyről haza indulunk, elbúcsúzunk a mi égi édesanyánktól. Ki tudja, eljutunk-e még egyszer az ő szent helyére? Ki tudja, megpillanthatjuk-e az ő könnyes szemét? Amikor május végén elbúcsúzunk a májusi hónaptól, ugyanúgy az ének szavaival borulunk le elé. Elédbe borulunk, kedves édesanyánk, anyai áldásod kérünk, add most reánk. Terjeszt ki felettünk szent kezedet, áld meg, aki téged híven szeret. Hát erről az áldó, imádkozó kézről egy ikonnal kapcsolatban elmélkedjünk azon, hogyan adja áldását az a Mária, aki nem feledkezik meg gyermekéről. Így is nevezik ezt az ikont, hogy a háromkezű Mária. Ez a kép a Kiliandri nevű várszerű kolostornak a kincse, amelyet Szent Simeon alapított, akinek sírján, a legenda szerint, szőlőtő fakadt, amelynek gyümölcse a gyermekáldást is előmozdítja. Az itt született ifjak aztán csodás kegyelemtől indítatva a Szent Hegyre vágynak, és ott angyali életet élnek. Közel 1000 cellája van, az atyák szent meggyőződéssel vallják, hogy ez a kolostor nem halhat ki, mert annak apátnője maga a boldogságos Istenszülő Szűz Mária. Az ikont a hagyomány szerint Szent Lukács evangélista festette, rendkívül díszes kép, a boldogságos szűz fején keresztes korona, homlokán és vállán pedig csillag van. A kis Jézust jobb karján tartja, a jobb kezét egy második kéz is társítja a köpeny ruha alól. A kép legendája a következő. Damaszkuszi Szent Jánoshoz s annak életéhez fűződik. Rövid életrajzában azt olvassuk, hogy a
képromboló Izauri Leó görög császár ellen lépett fel beszédeivel és írásaival. A császár ekkor bevádolta Jánost a damaszkoszi kalifánál, hogy áruló levelet írt neki, s a kalifa, bár János előkelő állásban volt, s az ő bizalmasa volt, haragjában levágatta kedves emberének karját, amellyel az állítólagos áruló levelet írta. A levágott kart elrettentő például nyilvánosan kifüggesztették. A kalifa haragja nem sokára lecsillapult, s a levágott kart visszaadta Jánosnak. Ekkor János a levágott kart a helyére illesztve esedezett a boldogságos szűz képe előtt, hogy gyógyítsa meg. Ima közben elszenderedett, és ekkor álmában hallotta, hogy az Isten szülő szűz így szól hozzá: János fiam, ne bánkódjál, karod meggyógyult, és most folytasd azt a munkát, amit nekem a te imádban megígértél. Hálából készítettek egy ezüstből alkotott műremeket, egy kezet, amelyet odaillesztettek az ikonhoz. Ez az ikon végül elkerült Jeruzsálembe, majd a Szent Szabbasz kolostorból egy Szabbasz nevű szerb püspök magával vitte Szerbiába. Aztán Szerbiából az Athos hegyére, és így a Kiliandri kolostorba jutott. A kolostor jámbor főnöke feljegyezte, hogy a fejedelem minden ütközetbe összvér hátára erősítve vitte magával ezt a szent képet, amely a csapatok élén haladt. Ilyen alkalommal tűnt el a kép az összvérrel együtt, és felfoghatatlan módon az Athos hegyi kolostorhoz ért. Ott az összvér megállt, mintha lába gyökeret vert volna, és nem akart tovább menni. A barátok a képet nagy örömmel vitték a kolostorukba, és a templom főoltárára helyezték. Egyszer, amikor a szerzetesek összegyűltek, hogy imádkozzanak, azt vették észre, hogy a boldogságos szüzet, akinek tiszteletére volt felszentelve a kolostor, az ő képét nem találják a helyén, hanem a kolostor főnök székében állt. Azt hitték, hogy az ekleziarka tette oda, és nagy tisztelettel helyezték vissza az oltára. Óvatosságból azonban nem csak bezárták, hanem le is pecsételték a templomajtót. De harmadnap megint csak a főnök helyén találták a képet. Ekkor egy szentéletű barát állt csodálkozó testvérei elé, és elmondta, hogy látomása volt. Az Isten anya azt üzeni nekik, hogy többé ne háborgassák az ő képét, mert a testvérek egyenetlenkedése miatt ő maga akar a főnökük lenni, és kormányozni az ő kolostorában. Azóta ebben a kolostorban nem választanak főnököt, csak helyettest. A főnöki szék, amely fölött a háromkezű Mária kép van elhelyezve, állandóan üresen áll a templomban. Az ekleziarkák minden alkalommal, akár harangozás, akár isteni szolgálat előtt a főnök helyett a szokásos áldást is a háromkezű Máriától kérik. Mélyen meghajolnak előtte, megcsókolják a kezét, és úgy kérik az ő áldását. Azt mondják, hogy ilyenkor valami szorongó félelem fogja el őket fejedalomasszonyuk előtt, majd utána gyermeki szeretet és vigasztalás tölti el a lelküket. A görögkatolikus egyházban a pünkösdöt követő első vasárnapon megkezdődött a Szent Péter és Szent Pál apostol fejedelmek ünnepéig június 29-ig tartó böjti időszak, ami a legkevésbé ismert böjti időszak is egyben. A lelki nagytakarításként szolgáló böjti időszakot az apostol fejedelmek böjtjének is nevezik, mely egyértelműen az ő ünnepükre készíti fel, tágabb értelemben viszont a Szent Apostolok böjtje a 12 apostol ünnepéig tart, melyet az apostol fejedelmek ünnepét követő napon, június 30-án ünnepelnek a görög katolikusok. A böjt eredete
az apostolok koráig nyúlik vissza, amikor az apostolok a Szentlélek eljövetelére imádsággal és böjtöléssel készültek. Sokat imádkoztak és böjtöltek, mielőtt az evangélium hirdetésére indultak. Imádság és böjtölés után rendeltek új elöljárókat az apostoli munkára, ahogyan azt az apostolok cselekedeteiben olvassuk. Az egyházak élére kézrátétellel elöljárókat rendeltek, és imádkozva és böjtölve az Úr oltalmába ajánlották őket. Az Anyaszentegyháza kezdeti időktől ugyanígy imával és böjttel készítette fel híveit a főapostolok ünnepére. A bűnbánati időszak böjtje több imádsága alkalmassá teheti a híveket azokra a kegyelmekre, amelyeket a Szentlélek fog adni az előttük álló időre. Ebben a bőti időszakban szerdán és pénteken nem fogyasztunk húst és teljes ételeket. Akik szigorúbban bőtölnek, az egész bőti időszakban nem fogyasztanak húst. A vasárnapok kivételével csak száraz ételt vesznek magukhoz, vagy kenyéren és vizen bőtölnek. Most pedig lássuk, az elmúlt napokban ünnepelt 7 görögkatolikus püspök vértanunkat. Ferenc pápa romániai apostoli látogatása alkalmával június 2-án Balázsfalván avatta boldoggá a kommunizmus idején vértanú halált halt püspököket. Azóta minden évben ezen a napon emlékezünk meg róluk. A második világháború után Romániában is berendezkedő kommunista hatalom valláspolitikájában az első pillanattól kezdve követni kívánta a szovjet példát. Ennek egyik legfontosabb eleme a görögkatolikus egyház felszámolása volt. Az egyházakat totális ellenőrzés alatt tartó kommunista vezetés nem tűrhette, hogy olyan vallási közösségek is működjenek az országban, amelyek vezetői az ellenséges nyugaton éltek. Görögkatolikus püspökeink példájukkal nem csak a korabeli görögkatolikus egyház híveit erősítették meg, hanem napjainkban is útmutatóként és világító fáklyaként szolgálnak. Közöttük tiszteljük Isten szolgája Vasile Aftenie, Isten szolgája Valeriu Traian Frenciu, Isten szolgája Joan Sucsu, Isten szolgája Tit Liviu Kinezu, Isten szolgája Joan Balan, és Isten szolgája Alexandru Rusu, valamint Isten szolgája Juliu Hosszú püspököket. Bár mind a 7 püspököt egyszerre avatta boldoggá a pápa Balázsfalván, mégis egy kicsit, mintha közelebb állna hozzánk Isten szolgája Alexandru Rusu. Ő a Torda megyei Mezősáiban született görögkatolikus papcsaládban. 1884. november 22-én. 1904-ben érettségizett Balázsfalván, majd a budapesti központi szemináriumba került a fő egyházmegye papnövendékeként. Itt megjegyzendő, hogy a 7 görögkatolikus püspökből, akiket boldoggá avattak, 3 is Budapesten tanultak a központi szemináriumban. Alexandru Rusu 1910-ben szerzett doktori fokozatot, s ugyanebben az évben pappá szentelték. Doktori értekezésének a címe a papok nősülése a görögkatolikus román egyházban, történeti fejlődés és tételes jog, hittudományi doktori értekezés. 1930-ban az akkor alapított máramarosi egyházmegye püspökévé nevezték ki, 1946-ban a román görögkatolikus metropólia szinódusa metropolitává választotta, de a kommunista hatalom tiltása miatt hivatalát nem foglalhatta el. Hamis politikai vádak alapján életfogytiglani börtönbüntetést kapott. A 7 vértanú püspök között ő volt az egyetlen, akinek az ügyében bírósági ítélet született.
újabb 6,5 év rabság várt rá a szamosújvári börtönben, miután évekig gyötörték és kínozták, és kérlelték, sőt követelték, hogy hagyja el a hitét. 1963. május 9-én halt meg sebfertőzésben. Miért említettem, hogy egy kicsit, mintha közelebb állna hozzánk? Mert a magyar görög-katolikus papság, mivel a Máramarosi Egyházmegyébe kebelezték be őket, az egyházközségektől nem vonta meg a bizalmát, nem vonta meg a szeretetét és gondoskodott róluk, sőt, magyar görög-katolikus papokat is szentelt, hogy a híveinek ellátását biztosítsa. Boldog vértanú püspökök! Ti imáitokkal tartjátok életben az egyház reményének lángját. Ti, akik Jézushoz hasonlóvá akarván válni, türelmesen vállaltátok, hogy részt vállaltok az ő szenvedésében és keresztjében, az Isten szülő szűz ártatlan szívével egyesülve bizalommal vártátok a feltámadás örömét. Kérjetek nekünk égi segítséget, hogy kegyelmet kapjunk, s védjetek meg minket, hogy jót cselekedjünk, tudjunk megbocsátani, és hogy Krisztus igazságának éljünk, aki egyedül képes szabaddá tenni bennünket. Amen. Dicsőség Jézus Krisztusnak, dicsőség mindörökké.

Sok-sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Kedves hallgatók, beléptünk a nyár első hónapjába, a júniusba, és azt látjuk és tapasztaljuk, hogy a bennünket körülvevő természet az ő maga teljes pompájában ragyog. Ugyanis a rózsák kinyílnak, lassan-lassan elnyílnak, illatuk betölti a tereket, és a világosság győzedelmeskedik a sötétség felett, hiszen hosszabb a nap, a nappal, mint az éjszaka. Az egyház lelki naptárában ez a hónap egy különleges titoknak van szentelve. Jézus Krisztus szentsége szívének. Ez a szív nem egy távoli hideg jelkép, hanem valójában egy eleven, lüktető élő valóság. Egy olyan szív, amely végtelenül szeretett minket, és amelyet annyi bántás, hidegség, közöny és feledés ér az emberek részéről. Kedves hallgatók, meghívom önöket most egy mély belső utazásra. Induljunk el közösen. Arra hívom önöket, hogy újuljunk meg, mert a keresztény élet soha nem állóvíz, hanem állandó forrás, amelynek minden nap fel kell törni a lelkünkből. És hát mi az az eszköz, ami ezt a megújulást kézzelfoghatóvá, napi valósággá teszi számunkra? Nem más, kedves hallgatók, mint a napi szinten kezünkben vevő, kezünkben lévő, talán már picit megkopott, de oly sokat morzsolt rózsafűzér. Kedves hallgatók, sokan azt gondolják, hogy a rózsafűzér csupán a szűzanya imádsága. De ha mélyebbre tekintünk, észrevesszük a csodálatos, elszakíthatatlan köteléket, június hónap titka, vagyis Jézus szíve, és a szentolvasó között. Ugyanis a rózsafűzér valójában a legszebb út, amely egyenesen Jézus szívének mélyére vezet minket, Mária édesanyai szívén keresztül. Kedves hallgató, képzeljünk el egy édesanyát, aki várja a gyermekét. A 9 hónap alatt a gyermeket egy láthatatlan, mégis a legfontosabb kötelék fűzi az anyához. Mi ez? A köldökzsinór. Ezen keresztül áramlik az élet, a táplálék, a biztonság. Ha ez a kapcsolat megszakad, a gyermek élete nagyon nagy veszélybe kerül. Kedves hallgatók, a rózsafűzér bármilyen furcsán is hangzik most önök felé. A rózsafűzér nem más, mint a mi lelki köldökzsinórunk. Ugyanis amikor a kezünkbe vesszük ezt a fűzért, és elkezdjük morzsolni a szemeket, a fűzér egyik vége Mária szeplőtelen szívéig, a másik vége pedig Mária által Jézus szentsége szívében horgonyozódik le. Nem vagyunk többé árvák, nem vagyunk többé egyedül a világ viharaiban, mert minden egyes elmondott üdvözlégy egy-egy szívverés, amely összeköti a mi sebzett, fáradt szívünket az ő isteni gyógyító szívével. Kedves hallgatók, gondoljunk a rózsafűzér szemere úgy is, mint egy láncra, amelyet egy sötét veremben lévő embernek dobnak le. Mi gyakran érezzük magunkat a bűneink, a csalódásaink, a betegségeink vagy a magányunk sötét vermében. Nem látjuk a kiutat, a falak túl magasak, de a kezünkbe adatik egy lánc. Nem kell más tennünk, mint hittel megfogni az első szemet, aztán a következőt, és így tovább. És miközben imádkozunk, észre sem vesszük, de centiről centire, szemről szemre emel fel bennünket Isten magához, Isten a fényre. Ugyanis a rózsafűzér soha nem a múlt emléke, nem idős szülők vagy öreg anyáink, öreg apáink imádkozó eszköze, hanem a rózsafűzér ma is a jelen mentő kötele, a mai világ mentő öve.
Hadd meséljek el önöknek egy történetet egy édesanyáról, akit hívjunk Klárának. Klára fia egyetlen gyermeke, fiatal felnőttként teljesen elfordult Istentől, vagyis elhagyta a templomot, rossz társaságba keveredett, és végül a függőségek hálójába esett. Klára szíve majdnem megszakadt a fájdalomtól. Éjszakákat sírt át, és minden este térden állva zokogva imádkozta a rózsafűzért, szeretett fia megtéréséért. És hát teltek az évek, 5 év, 10 év, és semmi sem változott, de ő, az édesanyja nem adta fel. Sajnos a fiú egyre mélyebbre süllyedt. Klára egy júniusi estén, Jézus szíve ünnepének vigíliáján odatérdelt a feszület elé. A keze remegett, a könnyeitől alig látta a rózsafűzér szemeit. Elkeseredésében felkiáltott: Uram Jézus, azt mondtad, hogy a te szíved az irgalom forrása. Évek óta morzsolgatom, évtizedek óta koptatom a rózsafűzért a 10 ujjam már sebes sok imától, és te nem hallgatsz meg? Nem látod a könnyeimet? Nem érdekel téged az én fájdalmam? És kedves hallgatók, higgyék el, hogy azon az éjszakán ez az édesanyja Klár egy különös álmot látott. Azt álmodta, hogy egy hatalmas fénylő teremben állt, ahol Jézus állt vele szemben. Az Úr Jézus nem szólt semmit, csak megmutatta a szívét. Klára látta, hogy Jézus szívéből aranyfonalak indulnak ki, és ezek a fonalak mind az ő fia köré fonódnak, mint egy védőháló, megtartva őt, hogy ne zuhanjon a végső pusztulásban. És ami a legmegrázóbb volt, a fonalak végén apró, fénylő vízcseppek voltak. Klára közelebb lépett és felismerte őket. Az ő saját könnyei voltak azok, amelyeket az évek során a rózsafűzér imádkozása közben ejtett. Jézus ekkor ránézett és szeliden így szólt: Leányom, te azt hitted, hogy nem hallgatlak meg, de én minden egyes szemet, amit elmorzsoltál, és minden könnycseppet, amit ejtettél, összegyűjtöttem a szívemben. Ezek a könnyek és imák tartják életben a fiadat. Ne hagyd abba, nem a te időd szerint, hanem az én szívem ideje szerint fog megérkezni a szabadulás, a kegyelem. Az édesanyja Klára felébredt. A szobájában csend volt, de a szívéből eltűnt a keserűség. Megértette, hogy a rózsafűzér nem egy automata, amiben bedobjuk az imát, és kijön a kért eredmény. A rózsafűzér egy bizalmi szövetség. 2 évvel később a fia egy súlyos krízis után magától kopogtatott be a szülői ház ajtaján, és azt mondta: Édesanyám, nem tudom miért, de az elmúlt éjszaka úgy éreztem, mintha valaki megfogta volna kezem a szakadék szélén. Szeretnék gyonni menni. Igen, kedves hallgatók, megdöbbent és elgondolkodt az a történet. A megtérés előbb-utóbb megérkezik. Csak soha, de soha ne adjuk abba az imádságot. Ne adjuk fel. Legyünk kitartóak, maradjunk hűségesek. És Isten, amikor ő jónak látja, megadja a megtérés kegyelmét, a változást. Kedves hallgatók, miért van ekkora ereje az imának, a rózsafűzér imádságnak? Azért, mert a rózsafűzér valójában Krisztus központú. Amikor a rózsafűzért imádkozzuk, valójában Mária szemével nézzük Jézust. Ki ismerte jobban Jézus szívét, mint az az édesanyja, akinek a méhében ez a szív verni kezdett? Megismétlem a kérdést. Ki ismerte jobban Jézus szívét, mint az az édesanyja, akinek a méhében ez a szív verni kezdett? Mária volt az, aki hallotta Jézus első szívverését, és ő volt az, aki ott állt a kereszt alatt, amikor az a szív utolsó dobbant, majd a római katona lándzsája megnyitotta azt. Kedves hallgatók, nézzük meg a rózsafűzér titkait, hogyan tükrözik vissza
Jézus szívének állapotát. Az örömteli titokban Jézus szíve egy kisbaba, tiszta, várakozással teli szíve. Ott lüktet benne a világ megváltásának vágya. Amikor a felajánlást vagy a gyermek Jézus megtalálását imádkozzuk, Jézus szíve az Atya iránti engedelmességtől és a Szent Család szeretetétől lángol. Vagy amikor kezünkbe vesszük a rózsafűzét és a világosság rózsafűzérét imádkozzuk és a világosság titkai fölött elmélkedünk, Jézus szíve megnyílik a nyilvánosság előtt. Ugyanis ez a szív együtt érez a nász néppel Kánában. Megrendül a betegek láttán, és lángol a tanítás hevében. Amikor az eukarisztia alapítását imádkozzuk, Jézus szíve szó szerint önmagát adja nekünk eledelül. Úgy szerette őket, azaz mindvégig szerette. Amikor pedig kezünkbe vesszük a rózsafűzért, és a fájdalmas rózsafűzért imádkozzuk, a fájdalmas titkokban jutunk el a legmélyebb misztériumhoz. Az olajfák hegyi

lépett, a fájdalomtól és a szeretettől. Amikor pedig a dicsőséges rózsafűzért imádkozzuk, akkor a dicsőséges titkokban Jézus szíve diadalmaskodik, ugyanis a feltámadt Úr Jézus szíve már nem sebezhető a halál által, de örökké nyitva áll a dicsőségben, hogy befogadjon minket. És amikor Mária mennybevételét és megkoronázásáról elmélkedünk, vagy ezt imádkozzuk, azt látjuk, hogy a fia szíve és az anya szíve örökre egyesül a mennyei dicsőségben. Látják? Látjátok? Hallják? Halljátok? Amikor a rózsafűzért imádkozzuk, valójában Jézus szívének ritmusára hangoljuk a saját lelkünket. Olyan ez, mint egy lelki szív ritmus szabályozó, peszméter, ami bűntől sebzett ritmust tévesztett, haragos vagy csüggett szívünket ráhelyezzük Jézus és Mária szívére, és az ima végére a mi szívünk is átveszi az ő békéjüket és szeretetüket. Kedves hallgatók, legyünk őszinték most önmagunkhoz. Hányszor fordul elő velünk, hogy a rózsafűzér imádkozása számunkra is monotonná, egyhangúvá válik. Hányszor éreztük úgy, hogy csak pörgetjük a szemeket, de valójában a gondolataink máshol járnak. Talán a holnapi ebéden, talán a számlákon, amelyet ki kell fizetni, talán a családi feszültségeken, talán arról, hogy mit is kéne tenni, hogy jobb legyen az életünk. Hányszor hagytuk abba az imát azzal a felkiáltással, hogy nincs időm, vagy úgysem tudok figyelni, akkor meg mi értelme? Kedves hallgatók, most, ma június hónapjában Jézus szíve arra hív minket, hogy soha, de soha ne adjuk fel, hiszen ő is megkísértett volt a keresztút folyamán, de nem adta fel. Akkor, amikor a megváltásunk nagy művén fáradozott, nem adta fel. És valójában ő nem a tökéletes figyelem elterelés mentes imát várja tőlünk elsősorban, hanem a prezentációt, vagyis a jelenlétünket, azt, hogy odaadjuk neki az időnket. Kedves hallgatók, tudják, mi a rózsafűzér legnagyobb titka? Hogy a figyelem hiányunk a szárazságunk ellenére is működik, mert a rózsafűzér valójában egy felajánlás, amikor fáradtan este, az ágy szélén ülve, nehéz szemhéjakkal is elmorzsulunk egy tizedet. Jézus szíve azt mondja, nézd, ez a gyermekem fáradt, alig bírja nyitva tartani a szemét, de azt a keveset, ami ereje maradt, nekem adta. Nos, ez a szeretet. És ez a szeretet az, ami megújít. Kedves hallgatók, ne engedjük, hogy a sátán elhitesse velünk, hogy a rózsafűzér az idősek, a nagyszülők imája, vagy azok, akiknek éppenséggel nincs más vagy jobb dolguk. A rózsafűzér a szentek fegyvere volt. Pió atya, Szent II. János Pál pápa, Kalkuttai Teréz anya, mindannyian a rózsafűzér emberei voltak. Nem azért, mert ráértek, hanem azért, mert felismerték, hogy enélkül a lelki üzemanyag nélkül képtelenek lennének hordozni a mindennapok terheit. Kedves hallgatók, önökhöz fordulok, az önök szívéhez. Nézzenek magukba egy pillanatra. Mi nyomja most a lelküket? Mi az a sev, ami nem akar gyógyulni? Mi az a családi konfliktus, ami miatt éjszakákon át nem tud talán aludni? Vagy ki az a gyermek? Ki az az unoka, házastárs, akiért éppenséggel most aggódik? Vagy akinek úgy látja, hogy a jövője bizonytalan? Ne hordozzák egyedül ezeket a terheket, hiszen túl nehezek. Ha egyedül hordozok egy terhet, és nincs akivel megosszam, könnyen elfáradok, könnyen összeroppanok. Megroppantják a vállukat a terhek, és a sok teher kiszárítja a lelket. Jézus júniusban a szentsége szíve hónapjában önökre néz a tabernákulumból, kitárja a karjait, megmutatja a tövissel koronázott lángoló szívét, és azt mondja,
Ezt olvassuk Máté 11.28.

8-ban. Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én felüdítelek titeket. És hogyan mehetünk hozzá? Mária nyújtja felénk a kezét, és benne a rózsafűzért. Azt mondja nekünk, gyermekem, add nekem a fájdalmadat, tedd bele minden egyes üdvözlégybe, én pedig megfogom ezeket a szándékokat, átmosom őket a könnyeimmel, és odaviszem szent fiam szívéhez, ahol biztos meghallgatásra találnak. Tegyünk egy fogadalmat ebben a szent hónapban, kedves hallgatójuk. Újítsuk meg a rózsafűzér imádkozását a mindennapjainkban. Ha eddig nem imádkoztat, kezd el egyetlen tízeddel naponta, az csak 5 perc. 5 perc Jézus és Mária társaságában. Ha eddig nem imádkoztad, kezd el, ha eddig egyedül imádkoztad, próbáld meg bevinni a családodba. Üljetek le a házastársatokkal, gyermekeitekkel, gyújtsatok egy gyertyát Jézus szíve kép előtt, és morzsoljátok együtt. A közösen imádkozott rózsafűzér megtartja a családokat, lebontja a harag falait, és békét hoz a viharos otthonokba. Tessenek imádkozni útközben, autóban, buszon, vagy épp kint a kertbe, a zöldséget gyomlálva, vagy munka elé menet, vagy onnét jövet. Váljék a rózsafűzér a lélegzett vételünké, azaz ne tudjunk nélküle létezni. És zárjuk le ezt az előadást, elmélkedést egy közös imával, azaz nyissuk meg a szívünket Jézus és Mária előtt. Úr Jézus Krisztus, a te szentséges szíved az irgalom, a szeretet és a vigasztalás kiaphatatlan forrása. Ebben a neked szentelt júniusi hónapban bűnbánattal és térden állva jövök eléd. Olyan sokszor voltam hálátlan, oly sokszor feledkeztem meg a te végtelen szeretetedről. Bocsánat, oly sokszor hagytam, hogy a világ zaja elnyomja a te szíved halk szavát. Édesanyánk Szűz Mária, rózsafűzér királynője, kezedbe helyezzük életünket, családunkat, könnyeinket és küzdelmeinket. Kérünk, újítsd meg bennünk a vágyat a szentolvasó mindennapi imádkozása iránt. S valahányszor kezünkbe vesszük a rózsafűzért, segíts, hogy ne csak a szánkkal beszéljünk, hanem a szívünk találkozzon Jézus szívével. Jézus szentsége szíve, bízom benned. Rózsafűzér királynője, Mária, imádkozzál értünk, és közben járásoddal újítsd meg a szívünket. Kedves hallgatók, köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Kívánom, hogy továbbra is imádkozzák nagy-nagy buzgalommal a rózsafűzért, és ajánljuk fel június hónap folyamán papi hivatásokért, békért és különböző intenciókért. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, további áldott MyRádió hallgatást kívánok. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus és Mária szent neve.

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Borszéken a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Menj, vidd hírül. Jézus megkérdezte, asszony, miért sírsz, kit keresel? A föltámadt Jézusnak az előző elmélkedésünkben megkezdett kérdésével folytatjuk utunkat. Mindannyiunknak van célja, mindannyian fantáziálhatunk erről a célról, de nagyon hamar el kell fogadnunk, hogy ez is gyökeresen eltér a képzeletünktől és a fantáziánktól. Ezért kell adnunk teret a valóságnak, és csak a valóság megtapasztalásában fogunk megérteni valamit, ami igazán kiteljesítheti életünket, értelmessé teheti életünk utazását. Minden korban megkísérti az embert a gondtalanság vágya, ami közeli rokon a céltalan semmittevéssel. Ebből fakad az élettől elidegenedő erőszak, rombolás. Nem kedvetleníteni akarok senkit, csak egyszerűen ráébreszteni, hogy amikor úgy gondoljuk, hogy elegünk van a világból, meg a világnak belőlem, halljunk egy kicsit régebbi vallomást. A világ torkig van velem, és vele torkig lettem én. Alig van manap idején, amiben kedvemet lenem. Minden, amit csak lát szemem, unalom, unalom, hegyén, a világ torkig van velem, és vele torkig lettem én. Olcsón, nem kapja senki sem, drága jószága, jó remény. Így hát, ha emiatt kemény panaszt teszek, joggal teszem, a világ torkig van velem. A keserű humorral megírt őszinte sorok szerzője, hogy úgy mondjam, nem mai gyerek, az 1400-as években élt Charles d'Orléans, vagyis első Károly orléani herceg, korának egyik leghíresebb lírikus költője volt, ma is időszerű. Az események, tapasztalatok feletti elgondolás, visszatekintés, reflektálás, ahogy mondjuk, képességét elveszítve, már gondolkodás nélkül cselekszünk, sodródunk. Olyan ez, mint amikor megkérdezték valakinek a véleményét, azt mondta, ma még nem hallgattam a rádiót. Rádöbbenünk jó esetben, hogy nem látjuk rohanásunk értelmét. Ez olyan társadalom, amely mindig önmagán kívül él, soha nem önmagán belül, vagyis nem tud átmenni a hasznosság kérdéséből az értelem, a jelentés, a cél kérdésébe. Azt szeretnénk, ha minden dolog mindig a hasznunkra irányulna, de a haszon nem mindig esik egybe az értelemmel. A jelentés tapasztalat olykor szabad élmény, legmélyebb gyökerében haszontalan tapasztalat, vagyis nem azonnali hasznot hoz számunkra, hanem teljesen új értelmet ad a dolgoknak. A céltalanságból táplálkozik az ember boldogtalansága odáig, hogy a fogyasztó gépezetté válik. Ennek a következménye pedig Efezusban is nálunk, amit az apostol ír, érzéketlenné váltak, átadták magukat a fajtalanságnak, és haszonlesésből mindenféle tisztátalan tettet elkövetnek, a keresztényeknek pedig ki kell lépni ebből a ragacsból. Ti azonban nem így tanultátok Krisztustól, ha valóban őt hallottátok, és róla kaptatok oktatást annak az igazságnak megfelelően, amely Jézusban van. Vessétek le a korábbi életmód szerint való régi embert, aki romlásban rohan a megtévesztő kívánságok miatt. Újuljatok meg gondolkodástok szellemében, és öltsétek magatokra az új embert, aki Isten képére teremtetett, valóban igaz és szent emberként. A kortárs fogyasztói felfogást, konzumizmust, a boldogtalanság táplálja, és minél inkább kivágja az ember életéből az értelem tapasztalatát, annál boldogtalanabb, és minél boldogtalanabb, annál inkább keres olyan dolgokat, amelyek megnyugtathatnák boldogtalanságát. Rosszul érzed magad otthon? Cseréld le a bútorokat. Rosszul érzed magad hivatásodban? Hagyd ott. Rosszul érzed magad a kapcsolatban? Cseréld le társadat. A dolgoknak ez a keresése bizonyos módon táplálja a gazdaságról, az árucseréről, magáról, a világ működéséről gondolkodást.
Végezetül azt kell mondanunk, hogy az életnek csak a pillanatnyi érzéseinktől táplált képzeletünkkel tervezése, az összetévesztése tévútra vezet. Ha feladjuk a tudatos szembesülést, az értékelő tájékozódást, az irányt, hogy egyszerűen az élet mechanikája felé hajolunk, arra kárhoztat bennünket, hogy mozdulatlannak maradjunk a mélységes nyugtalanság és izgatottság érzése ellenére, amely a mozgás, fejlődés illúzióját kelti bennünk. Az élet így energiapazarlássá válik, ami gyötrelmeket, semmiképpen pedig nem örömet okoz. Ne veszítsük el bizalmunkat. Ezen a küzdelmes úton van útitársunk, aki nem csak az utat ismeri, hanem minket is és a célt is, sőt, ő maga az út, az igazság és az élet. Akkor hát mi legyen életünk kiindulási pontja? Valami ellentmondás van emberi természetünkben. Egyrészt nagy vágyat érzünk, hogy kilépjünk magunkból, valójában már az anyamétől kezdve természetünk egy része, a határ, a bezártság fölülmúlásába késztet bennünket, hogy útnak induljunk afelé, amit nem ismerünk. Ugyanakkor azonban magunkba hordozunk a vágyat is, hogy újra találjunk egy anyaméhet, minket körülölelő határt, lezárást, amely megvédhet bennünket. Így a nyitottság és a zártság, az indulás és a helyben maradás közötti feszültségben az ellentmondás épül föl bennünk, amelyet életünk végéig magunkkal hordozunk. Mielőtt azonban azt mondanánk, hogy az egyik dolog jobb, mint a másik, valójában abból kell kiindulnunk, hogy feléleszünk magunkban a kérdést, mi a valódi kiindulópont. Ha még egyszer használnánk az imént leírt képet, akkor azt kellene mondanunk, hogy életünk a zárt anyamében születik, vagyis ahhoz, hogy önmaga fölépüljön, az életnek határra, védőtöltésre olyan helyre van szüksége, amely képes megvédeni. Csak egy másik pillanatban indulhat el az élet kifelé is a zárt anyamé határának leküzdésére. Az első helyzet nélkül a valóságban a második sem létezik, és amikor az embert úgy kényszerítik, hogy induljon már útnak annélkül, hogy kiindulási pontja lenne, akkor a boldogtalan vándorlásra van ítélve. Ezért mindig nagyon fontos, hogy megkérdezzük magunktól, mi a kiinduló pontunk. Egyikünk sem tud igazán útnak indulni, ha nem ismerjük részletesen a kiindulási pontot, ha nem tudjuk azonosítani annak természetét, ami meghatároz minket. Éppen a kiindulási pont körüli zavar az, ami nagyon gyakran kudarcra ítél bennünket, arra, hogy semmit sem tudunk eltitkolni az életünkben. Éppen ezért az első igazi egészséges realizmus az, hogy meg tudjuk mondani, honnan indulunk, kik vagyunk ebben a pillanatban, mi határoz meg bennünket. Az első alapvető kérdés ez, honnan jövök? Félünk feltenni magunknak ezt a kérdést, mert azt hiszük, mindig túszok vagyunk, múltunk fogjai. Nem akarjuk föltenni magunknak a kérdést, honnan jövünk, mert talán nem akarjuk felfogni, hogy hova tartozásunk, múltunk a valóságban soha nem hagyott el bennünket, és továbbra is gátat szab számunkra a későbbi történetnek. Néha arról vagyunk meggyőződve, hogy a tovább lépéshez el kell felejtenünk ezt a kérdést, el kell felejtenünk a kiinduló pontunkat. De valójában az egyetlen módja annak, hogy búcsút tudjunk venni a bebörtönző múltnak, ha a szemébe nézünk, és meg tudjuk határozni azt, ha el tudjuk mondani. A múltunk, indulásunk nem egyszerűen egy fizikai vagy földrajzi hely, a kezdet indulásunk gyakran egy kapcsolati hely, ahol emberek és választási lehetőségek laknak. Ez a határ, amely meghatározott minket, amely lehetővé tette életünket, örömünket vagy boldogtalanságunkat, gyötrelmeinket, fájdalmainkat. Ha pusztán az emberek tapasztalatainak, értékeinek leírására, elmondására vagy egymás mellé helyezésére szorítkoznánk, mindez egyrészt megkönnyebbülést hozhatna, azt az illúziót keltve, hogy már régen megértettük és szembesültünk azzal, aminek nem volt bátorságunk a szemébe nézni, megérteni, elfogadni, megnevezni. Az igazi kiinduló pont azonban
Nem ezen élmények, arcok, helyzetek jelentős újraértelmezéséből adódik. A lelkélet tapasztalatában nagyon fontos, hogyan tudnánk meghatározni múltunk hálás emlékét. Ez nem azt jelenti, hogy egyszerűen elemezzük, szétszabdaljuk, egymás mellé helyezzük tapasztalatainkat, a múltban élt személyeket, hanem elkezdjük összekapcsolni ezeket az eseményeket és ezeket az arcokat a gondviselés a jó szálán keresztül, ami megmutatja, hogy mindezek a tapasztalatok és ezek az arcok függetlenül attól, hogy pozitívak vagy negatívak voltak-e a számunkra, valójában valami nagyobbhoz vezettek bennünket, ahhoz, hogy olyan emberek legyünk, akik most vagyunk. Megpróbálni hálásnak lenni a múltunkért azt jelenti, hogy ki tudunk szabadulni abból az szorításból, amely nagyon gyakran bebörtönzött bennünket. Csak a hála akadályozza meg, hogy kiindulási pontunk halálponttá váljon. Csak a hála által menekülhetünk ki kezdetünk méhéből annak, ami meghatározott bennünket. Ebben az értelemben egy olyan társadalom vagyunk, amely képessé vált az elemzésre, de elfelejtette a hála értékét, az események és a dolgok áldásos tekintettel történő újraolvasását. Nyilvánvalóan ez nem csak okoskodásokból, beszélgetésekből, megközelítésekből álló elméleti megfontolásokból fakad, ez élő tapasztalat, amely valójában az egész emberségünket érinti. Ez azt jelenti, hogy felismerjük, hogy az átélt események, emberek, bár kitörölhetetlenül rányomták bélyegüket az életünkre, bizonyos mértékig hozzájárultak a mindannyiunkban megbúvó remek mű előhívásához. Ez azt jelenti, hogyha először is nem fedezzük fel, hogy remek mű vagyunk, akkor még múltunkra sem tudunk jótékonyan tekinteni. Ha nem kezdünk meggyőződni arról, hogy jók vagyunk, nem fogjuk tudni kiolvasni a jót kiinduló pontunkból. Ebben az értelemben ez a fajta tevékenység soha nem pusztán értelmi megfontolásból visszatekintő elemzésből fakad, mint korábban mondtuk, hanem mindenek előtt a szeretet élményéből. Csak a szeretet fedezi föl, hogy jók vagyunk, hogy remek művek vagyunk. Csak a szeretet fedezi föl önmagunk értékét, értékességét, és ebből a tudatosságból kiindulva olyan helyzetbe hoz bennünket, hogy egészen más, teljesen új módon tudjuk újraolvasni a múltunkat. Enélkül, határvonal nélkül, amely az életünket egy előttire és egy utánira osztja, még a múlt átdolgozása sem lehetséges. Nos, ha egyrészt tisztában vagyunk azzal, hogy a szeretet tapasztalata nem olyan élmény, amit magunknak adhatunk, hanem amit mindig kaphatunk másoktól, szabad és váratlan módon, akkor az is igaz, hogy van valami, amit tehetünk. Lehet azonban egy ellentétes kórkép is bennünk, vagyis már nem él bennünk a kilépés vágya, hanem az, hogy zárva maradunk belül, a múlton belül. Ezt jelenti, hogy már megszökhetünk a börtönünkből, nem tesszük meg, mert végül is megszoktuk ezt a bebörtönzést, a bezárást, azt a módot, hogy ugyanabban a ponton maradjunk. Köztudott, hogy néha könnyebb áldozatként elképzelni magunkat, mint a saját történetében tevékeny főszereplőként. Ez a lemondó választás azt jelenti, hogy életünket mindig a múlt életeként meséljük el. Olyan életként, amely mindig ugyanazokhoz a dolgokhoz kötődik, és hogy ez soha nem egy terv, egy álom, soha nem kockázat, soha nem előrelépés, lendület, ez soha nem annak a készsége, hogy képes elképzelni a jövőt. Beszélgetéseink szintén mindig arról szólnak, hogy mi történt velünk, és nem arról, hogy mit gondoltunk a holnapról. Az elidegenedésnek ez a formája, amely bezár minket a múltba, azt jelenti, hogy nem csak valójában nem értettük meg kiinduló pontunkat, de ahol nőtt a tudatosság, arra használtuk, hogy meggyőzzük magunkat és másokat arról, hogy semmilyen utazás nem lehetséges. Így a kiinduló pontunk is célunkká válik, ez lesz halálpontunk is. De éppen azért, mert egyetlen utazás nem történhet meg, életünk megszűnik valódi élet lenni. Jézusra tekinteni azonban azt jelenti, hogy betölt életével, kedvel, tervekkel, találkozások vágyával.
Azt mondják, azzá leszünk, amit eszünk. Fizikailag ez lehetséges, igaz? De azzá is válunk, akire és amire tekintünk, amit hallgatunk, amit a szívünkbe engedünk és birtoklunk. Ferenc pápa a 2023. évi ifjúsági világ találkozó előtti egyik videó üzenetében mondta a következőket. Ne hallgassatok azokra, akik az életet eszmékre redukálják. Ők szegény emberek, akik elvesztették az élet örömöt és a találkozás örömét. Imádkozzatok értük. A pápa arra kérte a fiatalokat, hogy a fej, a szív és a kezek három nyelvén közelítsék meg az életet. Fejjel, hogy tisztán gondolják át, amit éreznek és amit tesznek. Szívvel, hogy jól és mélyen érezzék, amit gondolnak és tesznek. Kézzel, hogy azt tegyék, amit éreznek és gondolnak. Olyan valamire szeretném most figyelmünket irányítani, aki hozzánk hasonlóan álmodott. De az álmaiban maga Isten tett rendet. Olyan hívást nyert, ami fölülmúlta álmát, megtapasztalta Isten gyengétségét. Szent Józsefre, a Szűz Mária jegyesére gondolok. Ferenc pápa róla szóló apostoli tanításban ezt írta. Jézus Józsefben látta meg Isten gyengétségét. Amilyen gyengéd egy apa gyermekei iránt, olyan gyengéd az Úr azokhoz, akik félik őt, imádkozzuk a 103. Zsoltárban is. József minden bizonnyal hallotta visszhangozni a zsinagógában a zsoltárok imádkozásakor, hogy Izrael Istene gyengéd Isten, aki jó mindenkihez, és gyengétsége minden teremtményre kiárad. Az üdvösség története gyengeségeinken keresztül a remény ellenére történő reménykedésben megy végbe. Túl sokszor gondoljuk, hogy Isten csak a jó és győztes oldalunkra számít, míg valójában terveink többségét gyengeségünkön keresztül és annak ellenére valósítja meg. Ezt mondatja Szent Pállal, azért, hogy enne bízzam magam. Testembe tövist kaptam, a sátán angyalát, hogy arcot csapdosson. Háromszor kértem az Urat, hogy ez távozzék tőlem, de ő azt mondta nekem, elég neked az én kegyelmem, az erő, ugyanis az erőtlenségben nyilvánul meg teljesen. A gonosz arra késztet, hogy negatívan ítéljük meg esendőségünket, a lélek azonban gyengéden napvilágra hozza azt. A gyengétség a legjobb módja annak, hogy megérintsük azt, ami törékeny bennünk. A másikra mutogatás és a másik megítélése igen gyakran annak a jele, hogy képtelenek vagyunk elfogadni magunkban saját gyengeségünket, saját gyarlóságunkat ugyanazon a területen. Csak a gyengétség ment meg bennünket a vádló működésétől. Ezért fontos, hogy találkozzunk Isten irgalmával, különösen a kiengesztelődés szentségében, az igazság és a gyengétség megtapasztalásával. Paradox módon a gonosz is elmondhatja nekünk az igazságot, de ha megteszi, azt azért teszi, hogy elítéljen minket. Tudjuk azonban, hogy az Istentől származó igazság nem elítél, hanem befogad, átölel, támogat bennünket, és megbocsát nekünk. Az igazság mindig úgy mutatkozik meg előttünk, mint a példázatban szereplő irgalmas atya, elénk siet, helyreállítja méltóságunkat, talpra állít, ünnepet rendez nekünk, azzal a megokodással, hogy ez a fiam halott volt, de életre kelt, elveszett, de megkerült. Itt most megállunk, hogy elgondolkozhassunk mindenről, főként pedig hálaadássá formálja múltamat, de főként a jövőmet. Üdvözd légy, megváltó őrzője, Szűz Mária férje! Isten rád bízta fiát, Mária beléd vetette bizalmát, Krisztus veled lett emberré. Ó, boldog József, mutatkozz apának felénk is, és vezess bennünket az élet útján. Nyerj nekünk kegyelmet, irgalmat és bátorságot, és védd meg minden bajtól. Amen.

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, az Erdélyi Mária Rádió székelyudvarhelyi stúdiójából Bíró Éva önkéntes és Józsa Ferenc köszönti önöket. Dél van, harangoznak. Kérjük, imádkozzák velünk az Úr angyala imádságát.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
1: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
0: És ő méhébe fogadá Szentlélektől szent fiát.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
0: Legyen nekem a te ígéd szerint.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál éretünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: És az ige testélőn,
0: és mi köztünk lakozzék.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Istenünk, te áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt, ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére, és közben járása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Urunk, felséges Istenünk, a létrendjét ki megszabod, reggel világosságot adsz, és délben tűzőragyogást.
1: Olsd el minden viszálytűzét, szüntesd a rossz vágyak hevét, a testet egészséggel áld, szívünket békét járja át.
0: Add meg, kegyelmes jó Atya, Atyának egyszülött Fia, és Szentlélek vigasztalónk, egyetlen Úr, örök Király. Amen. Boldogok, akik hallgatják az Isten szavát, és hűségesek is maradnak hozzá. Fölöttem lebegjen irgalmad, Uram, és szabadításod, amit ígértél.
1: Felelni fogok gúnyolóimnak, mert a te szavadban bízom.
0: Fogyni ne hagy számból a hűség szavát, ítéleteidben van reményem.
1: Fáradhatatlanul megtartom törvényedet, mindenkor és mindörökre.
0: Feléd tartva széles úton járok, mert parancsaidat fürkészem.
1: Fennen hirdetem végzéseidet a királyok előtt, és nem vallok szégyent.
0: Föllelkesülök parancsaidtól, mert örömöm telik bennük.
1: Feléjük tárom kezemet, mert szeretem intelmeidet, rendelkezéseidről elmélkedem.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Boldogok, akik hallgatják az Isten szavát, és hűségesek is maradnak hozzá.
1: Az én eledelem az, hogy teljesítsem az Atya akaratát. Vágyva vágytam az Úrra, és ő lehajolt hozzám.
0: Meghallgatta jajszavamat, és kivont a sírgödörből, az undokiszabból.
1: Sziklára állított engem, azután lábamba erőt öntött.
0: Új dalt adott a számba, Istenünknek zengő éneket.
1: Megrettenve látják ezt sokan, és eltelnek az Úr iránt bizalommal.
0: Boldog, aki bizalmát az Úrba veti, és mit sem vár a kevés és álnok embertől.
1: Uram, én Istenem, sok nagy csodát tettél mi érettünk, nincs hozzád hasonló.
0: Ha hirdetni és elbeszélni akarnám, nem találnám se szerét, se számát.
1: Sem vére, sem ételáldozat nem kellett neked, fülemet azonban megnyitottad.
0: Égős, engesztelő áldozatot sem követeltél. Így szóltam akkor, íme eljövök.
1: A könyvtekercsben rólam írva áll, hogy megtegyem a te akaratodat.
0: Erre vágyom, Istenem. Törvényed örömmel tölti el szívemet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Az én eledelem az, hogy teljesítsem az Atya akaratát. Szegény vagyok, de az Úr gondomat viseli. Igazságodat hirdetem a nagy gyülekezetben. Ajkamat be nem zárom, Uram, jól tudod.
1: Igazságodat nem rejtem el szívembe. Hűségedet és segítségedet elbeszélem.
0: Nem titkolom irgalmasságodat és hűségedet a nagy gyülekezet előtt.
1: Uram, ne vondd meg tőlem irgalmadat. Szereteted és hűséged őrizzen szüntelen.
0: Mert annyi baj vett körül, hogy megszámlálni sem lehet.
1: Utolértek engem bűneim, már látni sem tudok.
0: Több a vétkem, mint hajszál a fejemen, szívem is ellankad egészen.
1: Szabadíts meg, Uram, irgalmasan, Uram, siess segítségemre.
0: Újjongjanak és örvendjenek benned az Isten keresők. Hatalmas az Úr, kiáltsák szüntelen, akik segítségedet várják.
1: Szegény vagyok és nyomorult, de az Úr gondomat viseli.
0: Segítőm és megmentőm te vagy. Én Istenem, ne késlekedj.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Szegény vagyok, de az Úr gondomat viseli.
1: Rövid olvasmány, örök szövetséget kötök velük, és nem szűnök meg jót tenni velük. Szívükbe adom félelmemet, hogy többé ne forduljanak el tőlem.
0: Istennél van szabadulásom és dicsőségem.
1: Menedékem Istennél találom.
0: Könyörögjünk. Istenünk, Te vagy az aratás ura és szőlőskerted őrzője. Te osztod be köteles szolgálatunkat, és Te adod meg igazságot szerint jutalmunkat, ahogy megérdemeljük. Engedd úgy hordoznunk a nap terhét, hogy mindenkor panasz nélkül fogadjuk végzéseidet, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen hála.

0: Déli magazin a Mária Rádióban.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók, tisztelettel és nagy szeretettel köszöntjük Önöket az Erdélyi Mária Rádió Székelyudvarhelyi stúdiójából. A mikrofonnál Bíró Éva, technikai munkatársam Józsa Ferenc. A Déli Magazin című műsorunk veszi lassan kezdetét. Kérem, tisztelettel maradjanak velünk. Hallgassák meg híreinket, elmélkedést hallhatnak a nap evangéliumáról, és ma a Caritas magazinja lesz hallható a cselekvő szeretet címmel. Műsorainkat is fogom ismertetni, és az időjárásról is hallhatnak egy néhány szót. Kérem, maradjanak továbbra is velünk, további jó rádiózást kívánunk Önöknek!

Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Kedves hallgatók, 2026. június 8-án a Székelyudvarhelyi stúdió mikrofonjánál Miró Éva és József Ferenc köszönti Önöket. A pontos idő 12 óra 12 perc. Hallgassák meg híreinket és programajánlóinkat. Első szombat Csíksomjon. A borongos esős időjárás sem szegte a zarándokok kedvét. Első szombaton már a kora délutáni órákban sokan érkeztek Csíksomjóra. Az imaórák ezúttal is délután 4 órakor kezdődtek. Az elsőt a gyimesi hívek vezették, majd a Csíkszentgyörgy Csíkbánfalva egyházközség hívei tartották az áhítatot. A 6 órától kezdődő szentmise prédikációjában Tímár Sándor Asztrik Ferenc szerzetes, a Csíksomjói Kegytemplom igazgatója úgy fogalmazott: az első szombat mindig különleges nap a szűzanya tisztelőinek életében. Olyan nap, amikor eljövünk égi édesanyánkhoz, hogy vele együtt szemléljük Jézus Krisztust, és hogy az ő anyai szeretetében erősödjünk meg hitünkben. A szentmise után a Csíkszentgyörgy Csíkbánfalva egyházközség hívei vezetésével a világosság olvasóját imádkozták az zarándokok. A szolgálatot vállaló híveket elkísérte Pál Vilmos Barna alcsiki főesperes plébános és Mihály András segédlelkész is. A következő Mária köszöntő július 4-én lesz. Azt megelőzően július 2-án Sarlós Boldogasszony ünnepén a kegytemplom búcsújára várják a híveket a kegyhely őrzői.

Megjelenése több szálon is kötődik Háromszékhez. Az es során beszélgetés lesz hitről, reményről, szeretetről, mindarról, amit a versek olykor szebben és mélyebben tudnak elmondani, mint a hétköznapi szavak. Három kötet, három út a szavak szelídítéséről, az emberi kapcsolatokról és Istenről.

könyvbemutató Csíkszentdomokoson. Holnap délután 5 órától a csíkszentdomokosi Mártonáron Zarándok Központban bemutatják Antal Imre a Hársfa című történelmi regényét, amely a csíksomlyói kegyszobor születésének történetét dolgozza fel. A könyv különleges módon közelíti meg a csíksomlyói kegyszobor születésének történetét, nem történelmi étkezésként, hanem a hit, a misztikum és az emberi sors összefonódásának érzékeny bemutatásával. A részvétel ingyenes, mindenkit szeretettel várnak.

Művészet és diákok kiállítása Marosvásárhelyen. Folytatódik a Bernádi György Közművelődési Alapítvány és a Marosvásárhelyi Művészeti Liceum tehetségösztönző együttműködése. Ennek jegyében nyílik ismét kiállítás a Bernádi Ház első emeleti galériájában szerdán délelőtt 11 órakor. A hagyományos évvégi bemutatkozón a liceum 11. osztályos tanulói állítják ki alkotásaikat. Az irányító tanárú Kolombán Kántor Zita művésznő rendezte tárlaton 15 festődiák verseng a díjakért, de mindenikük megérdemli a figyelmet és elismerésben részesül.

Tapolyai Emőke előadásai. Csütörtökön délután 5 órától a Csíkszentdomokosi Mártonáron Zarándok Központban tart előadást Tapolyai Emőke klinikai és pasztorálpszichológus a haragról és megbocsátásról. A helyszínen megvásárolható belépőjegy ára 25 lej. A helyfoglalás érkezési sorrendbe történik. Szombaton délután 3 órától a Marosvásárhelyi Keresztelő Szent János Plébánia Deus Providebit tanulmányi házának nagy termében, délután 6 órától pedig a Maros Szent Györgyi Kultúrotthonban tartja meg előadását a szakember.

Ünnep Kidében. Pénteken délelőtt 11 órától tartják a Kidei templom Jézus Szent Szíve búcsúját, melyet 260 évvel ezelőtt a ferencesek építettek. Az ünnepi alkalom során Urbán Erik ferences tartományfőnök búcsúszónok megáldja a 8 állomásos naphimnusz imaösvényt. Szeretettel várnak mindenkit.

Mió Baráda székelyudvarhelyen, június 26-28-a között a székelyudvarhelyi Szent Miklós plébánián háromnapos lelki gyakorlatot tart Mió Baráda horvát misszionárius, melynek témája Mária, Jézus anyja és a mi édesanyánk. Érdeklődni és jelentkezni a 0745-289-306-os telefonszámon lehet. Megismétlem a telefonszámot, 0745-289-306-os telefonszám.

Márton Áron lovas zarándoklat. Márton Áron lovas zarándoklatot szerveznek lelki kísérőkkel július 6-a és 11-e között Csinód és az Egyeskő között, három védkápolna útvonalán. A többnapos túra útvonala 75 km hegyi ösvényeken, hátizsákokkal, sátorral, változó időjárásban. Lesznek meredek emelkedők és nehéz pillanatok. Mindez mély és maradandó élményt kínál minden zarándoknak, különösen édesapák és fiaik számára. Néhány közösen megtett kilométer, egy tábortűz melletti beszélgetés, egy közösen elmondott ima vagy egy nehéz emelkedő leküzdése sokszor többet ad, mint hónapok hétköznapi együttléte. Szent mise, közös imádság, sátorozás, testvéri közösség és a Székelyhegyek csendje várja a résztvevőket. További információ a 0743 626 262-es, illetve a 0744 542 008-as telefonszámon. Megismétlem a telefonszámokat, 0743 626 262-es, illetve a 0744 542 és 0086-os 0744 542 008-as telefonszám.

Ma a napsütés mellett napközben főként az ország keleti, délkeleti és középső részén számíthatunk záporokra, zivatarokra, felhőszakadásra, villámlásra is lehet készülni, a szél pedig helyenként akár 50-70 km/órás erejű is lehet. Jégesőre is van kilátás, elszigetelten pedig négyzetméterenként akár 30-40 liternyi csapadék is hullhat. A maximumok délután 19 és 31 fok között alakulnak. Holnap ismét sokfelé megnövekszik a felhőzet, és délután este egyre több felé számíthatunk záporokra, zivatarokra. A déli szelet sokfelé kísérhetik élénklökések, majd késő délután este északnyugat felől egyre több felé északnyugatira fordul a szél. Zivatarok környezetében erős viharos szélőkésekre lehet számítani. A legmelegebb órákban 24-32 fokra is van kilátás. Ma délben 12 órakor a következő hőmérsékleti értékeket mérték Erdélyben, Partiumban és a Bánságban. Aradón 26, Baróton 23, Besztercén 23, Brassóban 22, Csíkszeredában 21, Désen 24, Déván 25, Dicsőszentmártonban 22, Fogarason 23 fokot mértek, Gyergyóalfaluban 21, Gyulafehérváron 25, Kézdivásárhelyen 22, Kolozsváron 24, Máramarosszigeten 23, Maroshévízen 23, Marosvásárhelyen 24, Nagybányán 22, Nagycsármáson 24 fokot mértek, míg Nagyszebenben 24, Nagyváradon 25, Resicabányán 25, Sepsiszentgyörgyön 23, Szatmárnémetiben 24, Székelyudvarhelyen 22, Temesváron 27, Tordán 25 és Zilahon 23 fokot mértek. Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk, köszönjük figyelmüket. Friss hírekkel, információkkal legközelebb holnap reggel jelentkezünk. Honlapunkon a www.mariaradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. Ha közérdekű eseményről tudnak, írják meg számunkra a hírek@mariaradio.ro e-mail címre.

0: Kedves Mária rádió hallgatók, Jézus a mai evangéliumban arra a kérdésre, hogy kik a boldogok, ad számunkra világos, egyértelmű választ. Azok, akik Istenbe vetik bizalmukat, és az ő forrásából táplálkoznak, abból élnek. Kedves Mária rádió hallgatók, a nap evangéliuma következik Ambrós István Ábel szombathalvi plébános tolmácsolásában. Hallgassuk hittel, nyitott szívvel az evangéliumhoz fűzött elmélkedést, gondolatokat.
1: Az Úr legyen veletek.
2: És a te lelkeddel.
1: Evangélium Szent Máté könyvéből.
2: Dicsőség neked, Istenünk.
1: Abban az időben, és látva tömeget, felment a hegyre, leült, tanítványai pedig köré gyűltek. Akkor szólásra nyitotta ajkát, és így tanította őket. Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők vigasztalást nyernek. Boldogok a szelidek, mert ők öröklik a földet. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők kielégítést nyernek. Boldogok az irgalmasok, mert nekik is irgalmaznak. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent. Boldogok a békességszerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni. Boldogok, akiket üldöznek az igazságért, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, amiattam gyaláznak titeket és üldöznek, ha hazudozva mindenféle gonoszsággal vádolnak titeket. Örüljetek és ujjongjatok, mert nagy lesz a ti jutalmatok az égben. Ezek az evangélium igéi.
2: Áldunk téged, Krisztus!
1: Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. Kedves rádió hallgatók, számtalanszor hallottuk ezt az evangéliumi részletet, Jézus boldog mondásait, és mégis úgy éljük az életünket, hogy nem tudjuk, hogyan tudunk, vagy tudnánk boldogok lenni. Mindig, amikor elolvasom ezt az evangéliumi részletet, eszembe jut az az ének, amit gyermekkoromban hallottam, hogy minden ember boldog akar lenni. És olyan nagy előszeretettel énekelték, és napjainkban talán már egyre kevesebb ember énekli ezt, de ott van minden embernek a szívében az a vágy, hogy boldog legyen. Vannak nekünk elképzeléseink, gondolataink, hogy hogyan tudunk, vagy hogyan lennénk igazán boldogok. Van, aki azt mondja, boldog leszek, ha lesz pár házam, autóm, lesz jó munkahelyem, jó befektetéseim, vagy éppen vállalkozó leszek, és jól megy minden sikeres ember, akkor boldog leszek. Aztán mások azt mondják, ha meg lesz mindaz, amire vágyik a szívem, kirándulhatok egyik országból a másikba, és élhetem így az életemet, akkor boldog leszek. Szintén mások azt mondják, hogyha megkapom azt a személyt, akire vágyik a szívem, és az boldoggá tesz, akkor igazán boldog leszek. És sorolhatnám tovább, hogy ki milyen elképzelésekkel akar boldog lenni, vagyis a boldogság útján járni. De Jézus azt mondja, hogy az igazi boldogságot az ő boldog mondásai alapján találjuk meg. Vajon akarom-e én ezt? Mert lehet, hogy éveket leéltünk, és úgy akartunk boldogok lenni, ahogy mi azt elképzeltük. De most próbáljunk meg, hogyha igazán boldogok akarunk lenni, akkor Jézus boldog mondásai alapján boldognak lenni. Nem feltétlenül az adja a boldogságot, vagy az kell adja a boldogságot, hogyha minden tökéletes körülöttünk, és minden megvan az életünkben, gazdagság, jólét. Hanem, amikor tudok Istenre figyelni, és bízni abban, hogy ha most nehéz helyzetben vagyok is, nehézségek vannak az életemben, ha most sírnom kell is, vagy esetleg megpróbáltatásban van részem, vagy valakinek meg kell bocsássak, akkor is tudok boldog lenni, ha még most fáj is, és igazán boldog csak így tudok lenni. Erre kell nekünk törekednünk, hogyha üldöznek is, akkor is boldog tudok lenni, mert tudom, hogy kiért. meg kell értsük, és az egész világ meg kell értse azt, hogy a boldogság forrása maga Jézus, a mennyei atyának a fia, az Isten fia, az, aki meg tudja adni nekünk az igazi boldogságot. Hogyha így éljük az életünket, akkor igazán boldogok tudunk maradni, és a boldogság útján tudunk járni. Ha nyitott a szívünk mindig Istenre figyelni, ha nyitott a szívünk befogadni az Istentől jövő ajándékokat, kegyelmeket, erőt, akkor igazán boldog tudok lenni. Egy kérdést engedjenek meg, kedves rádióhallgatók. Kinél keresed te a boldogságot? Vagy miben reménykedsz a boldogságot kapcsán? Vagy hogy még érthetőbb legyek, mitől lennék boldog? Attól lennék boldog, ha ... Egészítsem ki. Az elmúlt alkalommal egyik felmérő kapcsán feltettem a diákoknak különféle kérdéseket, és az egyik mondatot így kellett kiegészítsék. Attól lennék boldog, ha ... És akkor ők kellett ezt megírják. Hát érdekes válaszok kerültek oda. De nem az a lényeg, hogy ők miket írtak, hanem te. Mitől lennél boldog? Ki számodra a boldogság forrása, vagy mi? Vagy mi határozza meg a te boldogságodat? Mert hogyha ezt nem tudjuk, akkor bármi megcsillan, úgy gondoljuk, hogy boldogok tudunk lenni. De egy valamit meg kell érteni, hogy az igazi boldogságot csak Jézus tudja megadni. Valahogy, ahogy az ének is mondja, boldogságom tudom, máshol nem találom, csak nálad. És ezzel egészítsük ki, Uram. Csak nálad, Uram. Mert mi reménykedhetünk emberekben, személyekben, tárgyakban. Ezek nem adják meg az igazi boldogságot. Lehet csak ideig, óráig, percekig. De az igazi boldogság Istennél van. Uram, add, hogy felismerjük, és bölcsességed által megértsük, hogy a boldogságot nálad találjuk meg, és segíts, hogy erre törekedjünk, és úgy akarjunk boldogok lenni, ahogy te azt megmondottad. Amen.
0: Kedves Mária Rádió hallgatók, a nap evangéliumát és az evangéliumhoz fűzött elmélkedést hallhatták Ambrós István Ábel szombatfalvi plébános tolmácsolásában.
3: Déli magazin a Mária Rádióban.
0: Kedves Mária Rádió hallgatók, a következő közel 20 percben a Gyulafehérvári Caritas magazinja lesz hallható a Cselekvő szeretet címmel, melyet Vetési Nándor szerkesztett. További jó rádiózást kívánunk Önöknek!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel és tisztelettel köszönti az Erdélyi Mária Rádió minden kedves hallgatóját, a műsor szerkesztője és házigazdája, Vetési Nándor. Önök a Cselekvő Szeretet című magazin műsort hallják ismét, amely a Gyulafehérvári Caritas műsora az Erdélyi Mária Rádióban, melyben igyekszünk bemutatni tevékenységünket, munkásságunkat, életünket. És lássuk is a mai adás tartalmát. Harminc év a hit és a szolgálat jegyében. Jubileumi ünnepi ünnepséget tartottak a Gyulafehérvári Caritas Csísomjói Jakab Antal házában június 2-án.

30 év a hit és a szolgálat jegyében. Jubileumi ünnepi ünnepséget tartottak a gyulafehérvári Caritas Csísomjói Jakab Antal házában június 2-án, pontosabban a ház létrejöttére, és az elmúlt 30 évre emlékeztek a jelenlévők. A Csísomjói Jakab Antal ház jelenleg egy több lábon álló, dinamikusan fejlődő intézmény, amely hű maradt eredeti 1996-os átadásakor megfogalmazott céljaihoz, miközben tevékenységi körét jelentősen kibővítette. A ház ma egyszerre tanulmányi központ, amely konferenciáknak, lelki gyakorlatoknak ad helyet, és a Caritas missziójának egyik bástyája, ahol a tevékenység jelenleg 5 egymást erősítő pillérre támaszkodik. A vendégfogadásra, a képzésekre és rendezvényszervezésre, a szociális étkeztetésre, naponta több mint 500 rászorulónak biztosított meleg ebédre, a befogadó munkáltatásra és a nappali foglalkoztatásra. Péter György ágazati igazgató és a ház vezetője mutatta be ezen tevékenységeket, különleges hangsúlyt adva a védett befogadó munkáltatásnak, hiszen a ház speciális igényű embereknek ad munkát és fejlődési lehetőséget, segítve társadalmi beilleszkedésüket. A jövőre nézve olyan tervek szerepelnek, mint a gyógynövénykert kialakítása, az ingatlan akadálymentesítése felvonóval, valamint a sikeres szociális és gazdasági modell kiterjesztése más településekre is. Ebbe a pezsgő szolgálatkész környezetbe hívták az ünneplőket, és az eseményt megtisztelte jelenlétével Csíkszered a polgármesterei mellett az egyházmegye több főesperese, papja, a partnerintézmények képviselői is. Az ünnepi beszédek sorát Tamás József nyugalmazott segédpüspök nyitotta meg, aki így fogalmazott: én úgy éltem meg, és úgy tapasztaltam meg, hogy ez a ház rangot adott ennek a helynek, sőt, ennek a vidéknek is. Beszédében felidézte saját püspöki kinevezésének és a ház indulásának párhuzamát, hangsúlyozva, hogy az épület nem csak a tudományok, hanem a keresztény lelkiség és a szociális érzék elmélyülésének színtere is lett. Szász János plébános, a Caritas egykori igazgatója a kezdeti nehézségekről emlékezett meg: folyton arra gondolok, hogy ennek a háznak megálmodása, felépítése mennyi embernek a szorgoskodása volt. Összefoglalójában kitért a 90-es évek technikai és pénzügyi kihívásaira, az inflációra és a kapcsolattartási nehézségekre, miközben hálával adózott a tervezőknek, építőknek és mindazoknak a háttérben dolgozóknak, akik hitükkel és munkájukkal lehetővé tették az álom megvalósulását. Dr. Venser László alapító gondolatait egy munkatárs tolmácsolta. A tanulmányi házat az emberi szolidaritás építette fel. Az üzenet lényege az volt, hogy a ház egy olyan európai összefogással létrejött szellemi központ, amely Jakab Antal püspök nevét viselve a tudást és a keresztény értékrendet szolgálja, nyitott kapukkal várva minden fejlődni vágyót. Az esemény fényét emelte az alkalomra készített kiadvány, könyvjelző és kiállítás, valamint Csúcs Mária és Csúcs Péter 30 évről szóló filmje, amely vizuálisan is emléket állított a múltnak. A Caritas igazgatókkal folytatott kerekasztal beszélgetés során a múlt emlékeitől a jövő víziójáig jutottak el a résztvevők. Dr. Márton András és Sajgó Balázs atya felidézték a ház jelentőségét a szakmai és egyházi képzésekben, kiemelve Ferenc pápa látogatását, amely mintegy megpecsételte az intézmény hármas pillérét: a szeretett szolgálatot, a képzést és a lelkiséget. A jövőre nézve a házat közösségek gyógyulási tereként és a fiatalok számára vonzó szellemi világító toronyként határozták meg, amely segít lebontani a múltból örökölt bizalmatlanság falait. Dr. Kovács Gergely érsek felszólalásában a személyes szálakat és a Szent Szék 2001-es konferenciáját is megemlítette, amelyet ő szervezett.
kiemelte a főegyházmegye és a Caritas közötti példaértékű és tudatos együttműködést, amelynek köszönhetően a ház számos fontos egyházi esemény és képzés otthona. Az érsek hangsúlyozta, hogy a ház jövője a folyamatos szolgálatban rejlik, amely nem az épület csillogásáról, hanem az emberekért végzett munkáról szól. A jubileumi szentmisén elhangzott evangélium az adjátok meg a császárnak, ami a császári, és az Istennek, ami az isteni tanítást állította középpontba. Az érsek atya prédikációjában ezt a ház küldetésére vetítette le. A Jakab Antal házban egyszerre van jelen az egyház és a világ, a hit és a tudás. Rámutatott, hogy bármilyen tevékenységet is végezzenek, legyen a szállásadás, szociális étkeztetés vagy képzés, a végső cél mindig az emberi méltóság megőrzése és Isten szeretetének láthatóvá tétele a konkrét szolgálaton keresztül. A szentmisén a munkatársak egyetemes könyörgéseikben fohászkodtak a Szentatyáért, a ház vezetőiért, a képzések sikeréért és az elhunyt jótevőkért. Az ünnepség közös ebéddel zárult, ahol a résztvevők a közösségi lét örömével adhattak hálát az elmúlt 3 évtized kegyelmeiért.

0: A folytatásban pedig, kedves Mária Rádió hallgatók, hallgassák meg Sajgó Balázs atya, a gyulafehérvári Caritas lelki igazgatójának elmélkedését.
1: Élet az Úrban. Ahhoz, hogy Úrnapjának titkához valamelyest közelebb kerüljünk, induljunk ki abból az alapgondolatból, hogy Isten legtöbbször nem azonos a róla alkotott képpel. Mi sem bizonyítja mindezt jobban, mint az, hogy ha figyelmesen végigolvassa valaki az Ószövetséget, észreveszi, hogy az abban megjelenő Isten képek fokozatosan változnak. Nem Isten változik, az ember változik, és így szükségszerűen a róla alkotott kép is. Mindez azért is történik, mert Isten rejtőző Isten. Deus absconditus. Az ember pedig úgy van, úgymond beprogramozva, hogy keresi az Istent. Jó úton, vagy nem épp a legjobb úton, de keresi. A téves keresésekben is Isten keresi, a bálványokban is. Az őszinte keresésnek aztán mindig az a következménye, ahogy ez szintén a Szentírás lapjai tanúsítják, hogy Isten megmutatja magát, vagyis arcának egy részét. Ezek az úgynevezett teofániák, Isten megjelenései. Ilyen teofánia volt Isten megjelenése Ábrahámnak, majd Mózesnek, de előtt Ádámnak és Noénak is. A veszély persze mindig az volt, és ma is az, hogy a megismert Isten arcot mindenki hajlamos véglegesíteni magában, és az egyetlen igaz Isten arcnak kinyilvánítani. Isten azonban újra meg újra elbújik, és nem azért, mert játszadozik, hanem azért, hogy az ember ne tudja kisajátítani őt. Az ember ugyanis még arra is hajlamos, hogy Istent is birtokolja. Őt pedig nem lehet birtokolni. A létet nem lehet kisajátítani, az csak befogadni lehet. Az Ószövetség nagyjai is keresik az Istent. Amikor már nem keresik őt eléggé, eltévejednek. De Isten ekkor sem hagyja magukra, megjelenik újra meg újra, és felajánlja szövetségét. Ilyenkor mindig egy új arcát ismerik meg Istennek. Ezt a képet, ezt az arcot adják, hagyományozzák tovább a választottak a népnek. A kiválasztottak azért választottak, hogy másokat is ráébresszenek kiválasztottságukra. A főünnepi olvasmányban Mózes először az oltárt hinti meg vérrel, aztán a népet. A vér az élet jelképe, összeköti a szerződő feleket, Isten az egész nép felé tesz ajánlatot, válasszátok az életet. Érdekes, ahogy az áldozatok is változnak az Ószövetség folyamán. Nem csak az Isten képek. Ábrahám idejében még az ember áldozat volt a gyakorlatban. Mózes idejében ez már változott. Legalábbis Mózes olvasatában ez van, állati vérrel engesztelnek. A prófétáknál aztán ismét változik a kép. A zsidókhoz írt levél kimondja, Krisztus saját vére hullatásával kötötte meg az új szövetséget. Az átváltoztatás szavai szerint ez egy új és végleges szövetség, mert Krisztus áldozata tökéletes önátadás. Az ószövetségi áldozatok ugyanis nem törölhették el a bűnt. Jézus áldozata hozta meg a megváltást, a szabadulást. Az oltári szentségben, a szentmisében Jézus áldozata van jelen, újul meg, és ez mindenkire vonatkozik. A sokakért kijelentés azt jelenti, hogy korlátlan tömeg. Mindenki. Az evangéliumban a húsvéti előkészületekről hallunk. Jézus ma is üzen. Nálunk akarja megtartani húsvétját. Felkészülünk-e méltóan Jézus fogadására a szentáldozás alkalmával? Az oltári szentség Jézus valóságos teste és vére. Az oltári szentség a mennyei lakoma elővételezése. Jézus mindenkiért bemutatta áldozatát. A szemisét is mindenkiért bemutatjuk. Mindnyájan részesültek a lakomában. Mindnyájan. Tehát Júdás is. Elgondolkoztató. Manapság sokan szenvednek attól, hogy egyházjogi okokból nem vehetnek részt a közösség legfontosabb közös aktusában. Kirekesztve érzik magukat. Nagyobb lenne bűnük, mint Júdásé? S amíg egyfelől egyesek hiába áhítoznak az Úr testére és vérére, mások, akik úgymond jogosultak, nem élnek vele, vagy pedig visszaélnek vele. Tehát van, aki élhetne vele, de nem él. Van, aki élne, de nem engedik neki, egyházjogi okokból. S van, aki gyakran él vele, de nem látszik meg életvitelén mindennapjaiban. Ez visszaélés. Jézus ott van jelen, ahol a szeretet és testvériség parancsáról nem csak beszélnek, hanem oda teszik magukat testvérként. Önátadás másokért, egészen. Hiszen ez az igazi áldozat, ezért múl fel minden addig itt Jézus áldozata. Az igazi élő áldozat, aki él, közöttünk van.

Drága Mária Rádió hallgatók, ennyi fért a mai cselekvő szeretetbe a Gyulafehérvári Caritas magazin műsorába, az Erdélyi Mária Rádióban. Ha további információkat szeretnének megtudni tevékenységünkről, életünkről, akkor látogassák meg honlapunkat, a www.caritas-ab.ro honlapot, ahol egyébként minden fontos információt megtalálnak. A műsor házigazdája és műsor vezetője köszöni a megtisztelő figyelmet, találkozunk két hét múlva, ugyanezeken a frekvenciákon, itt az Erdélyi Mária Rádióban. Legyen egy áldott hetük, kívánja a műsorvezető Vetési Nándor. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Kedves Mária Rádió hallgatók, a Déli Magazin keretében délutáni műsorainkat szeretném ismertetni. 13 órától ima szándékokat fogadunk, 13 óra 15 perctől munkatársaink imádkozzák a rózsafűzért a békéért, 14 órától Jézus az élet kenyere címmel az élet kenyere közösség műsora lesz hallható, 14 óra 30 perctől olvasuk a Szentírás Tibor atyával, 14 óra 37 perctől medjugorjei üzenet, Védikálok Oditünde műsora lesz hallható, 14 óra 40 perctől ima szándékokat fogadunk, és 15 órától imádkozzuk az irgalmasság rózsafűzérét. 15 óra 20 perctől Karácsony Tibor atya műsora a Remény Szavai címmel. 16 órától ígéző, 16 óra 5 perctől Karácsony Tibor atya műsora a nap katekézise. 16 óra 40 perctől a Vatikáni Rádió műsora lesz hallható. 17 órától ima szándékokat fogadunk, és 17 óra 15 perctől imádkozzuk az örvendetes rózsafűzért, és 17 óra 50 perctől június hónap lévén a Jézus szíve litániáját imádkozzuk, kérem kapcsolódjanak bele ezekbe az imákba. 18 órától a Kálvária templomból szentmisét közvetítünk Szatmár Németiből, 19 óra 15 perctől pedig műsorainkat ismertetjük. Kedves Mária Rádió hallgatók, lassan a Déli Magazin végére érünk. Köszönjük megtisztelő figyelmüket. Kérjük, hallgassanak továbbra is bennünket. Kedves Mária Rádió hallgatók, boldog vagyok-e, tehetjük fel a kérdést a mai evangélium alapján, még akkor is, ha néha szomorú vagyok a bántásokért, a megpróbáltatások közepette elcsükedek, ha szelíden viszonyulok embertársaimhoz a megalasztatásokban, krisztusi módon élek, ha megvetnek sokszor a hitemért. Mégis, ha mindezek ellenére Istenből, a boldogság forrásából táplálkozok, és bizalmamat Istenbe helyezem, mondhatom, boldog és hálás vagyok. Örüljetek, mondja Jézus, mert nagy lesz a jutalmatok. Búcsúzunk Önöktől, Bíró Éva önkéntes és József Ferenc technikai munkatársa. Istentől áldott napot és áldott szép nyári hét, hetet kívánunk Önöknek. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

Klubrádió. Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Székelyudvarhelyen a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián.

0: Dicsértessék Jézus Krisztus! Szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Görgényi Tünde vagyok, fogadom az önök ima szándékaikat, ima kéréseiket a következő negyed órában. Mint megszokhatták, minden hétfőn délután 1:30-tól együtt a munkatársakkal imádkozunk a békéért. Mindig aktuális, hiszen annyi háborúskodás vesz körül. A szomszédos országokban, sokszor a családokban, nemzetek között. Kérjük a Jóisten békéjét, azt a békét, amely Jézus Krisztus által meg tud valósulni. Imádkozunk a betegekért, ágyhoz, házhoz kötött betegekért, azokért, akik a háborúk miatt nem kapnak megfelelő kezelést, sőt azokért a sebesültekért, ártatlan gyermekekért, akik áldozatai ezeknek a kegyetlen háborúknak. Sokszor nem is értik, hogy mi folyik, hiszen a felnőttek, akik védelmet kéne nyújtsanak, pont ők okozzák a legtöbb sebet és fájdalmat. Hálatelt szívvel imádkozunk ma is minden kedves önkéntesünkért, munkatársért, támogatóért. Köszönjük, hogy a Mária Rádió nagy családjához tartoznak, és hívhatnak, írhatnak nekünk a megszokott módon a 0259 420 555 vagy 0359 420 555-ös telefonszámon. Üzenetben a 0758 420 555-ös számra írhatnak, vagy honlapunkra a www.mariaradio.ro címre, ezen belül pedig az ima szándék gombra kattintva. Várom a kedves hallgatók hívását, és kérem, hogy a háttérben majd ne feledjék a rádió vagy tévékészüléket kikapcsolni, ha élőadásba kerülnek. Köszönöm szépen.
1: Halló!
0: Köszöntöm az első hallgatót, mindörökké amen.
1: Én is felajánlom ezt a rózsafüzért, de először csatlakozok azokhoz, amit a Mária Rádióban most felsoroltak, felmondtak, azért ajánlom fel, még felajánlom a világ békéjéért, a háború megszűnéséért, a betegekért, az én betegségemért, a fiatalságért, és minden jó lelkű emberé, de különösen a szeretetté és a háború megszűnéséért. Önökkel imádkozok, mindig Gyimesből egy állandó hallgató voltam. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, Isten fizesse, hogy meghallgattak. Mindig imádkozok önökkel, szeretettel.
0: Köszönjük szépen, hogy mindig velünk imádkozik. Köszönjük, hogy hívott bennünket. Közben ima kérések érkeztek üzenetben is, ezekből olvasok fel néhányat. Családi békért kérem, a rózsafüzért, a hit és a megbocsátás kegyelméért. Ajánlom fel a szűzanya áldását, vagy ezért ajánlom fel a rózsafüzért, és kérem a szűzanya áldása kísérje életünket. Köszönöm szépen, áldott napot kívánok szeretettel. És telefonálót köszöntök, halló, itt a Mária Rádió.
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: Ezt a rózsafűzést, vagyis a mai rózsafűzéket, szentmiséket felajánlom hálából a kegyel, kapott kegyelmekért, Jézus szent szíve tiszteletére, a gyógyulásomért, a családomért, a békéjét, halottai lelki üdvényért, és minden betegét. Köszönöm szépen, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen, hogy hívott bennünket, és hogy velünk imádkozik. Erőért, egészségért, lelki békéért, békességért, segítő kegyelemért, Isten akaratában való megnyugvásért, valamint magamért, élő és elhunyt szeretteimért, a Szentlélek kiáradásáért, fontos szándékokért és a világ békéért ajánlom fel a rózsafűzért, írta egy édesanya. A mai imákat felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, Zsolt fiam gyógyulásáért és megtéréséért, a világ békéért és minden betegért. Jézusom, bízom benned. Közben volt egy telefonáló, csak valamiért megszakadt. Megkérem a kedves telefonálót, próbálkozzon újra.

0: mai imákat és minden rózsafűzért felajánlom fiam teljes szabadulásáért, egy édesanyja imája. Ezt a rózsafűzért és az összes imát felajánlom testi, lelki gyógyulásomért, bűneim bocsánatáért, a Mária Rádió fennmaradásáért, és a szüleim gyógyulásáért, egy mindennapos hallgató Lajos írta. És telefonálod, köszöntök, halló, itt a Mária Rádió. Halló?
1: Kétesik a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Ezt a rózsafűzét én szeretném ajánlani a családomét, gyermekeimét, unokáimét, a férjem egészségét, az édesanyám egészségét, mert van nagyon beteg. Felajánlom az egész halottanként, a babács egészségét, a kántorórezikét, a ragozónőnkét, és a rózsafűzért társulatomét, és a világon békét, a két unokám vizsgájáit, kérek nekik erőt, egészséget, segítséget, szerencsét a vizsgákhoz. A Jóisten éltesse őket. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Cixem Krosszolgot a Míroklára, Isten fizesse meghallgatott. Kellemes szép napot kívánok, jó erőt, egészséget, segítő kegyelmet.
0: Nagyon szépen köszönjük, kedves Klári néni, a hívását, és köszönjük, hogy velünk együtt imádkozik. A héten elhangzott imákat és szentmiséket felajánlom a Svédországban elhunyt Bokor Domi és testvére Böske lelke üdvéért. Nyugodjatok békében az Úr Jézus szent nevében, Betlen falváról a szomszéd imádkozik értük. Halló, itt a Mária Rádió, szeretettel köszöntöm. Mindörökké, amen.
2: A rózsafűzét és a szentmiséket felajánlom lábom műtét utáni gyógyulásáért, fiam családjáért, minden betegért, és vizsgázóért, és önökért. Köszönöm szépen, hogy bejutottam Jézusom, bízom benne. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, mielőbbi gyógyulást kérünk ön számára. Imásből én is felajánlom az egész napi rózsafűzért, a szűzanya tiszteletére, kérem a Jóisten áldását magyar nemzetre, kérjük, hogy a szent lelkét adja mindenkinek, és adjon alázatosságot a szívekbe. Megköszönöm a szűzanyának és szent fiának, Jézusnak a sok kegyelmet, mit még megad minden nap. Köszönöm, Jézusom, bízom benned. E-mailben is érkeztek ima szándékok, a mai összes imát felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, családom lelki gyógyulásáért, bűneim bocsánatáért, valamint több fontos szándékért. Halló, itt a Mária Rádió.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
3: Ezt a rózsafűzért és a héten elhangzó szentmiséket szeretném ajánlani egy beteg kis lelki gyógyulásáért, és felerősödésért, hogy az álmai vágyai teljesíteni tudjanak. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen a hívását. Önnel együtt imádkozunk ezen szándékért. Mai rózsafűzéreket, szentmiséket felajánlom lányom jó vizsga eredményeiért, családom minden tagjáért, békességért, szeretetért, hitünk megerősödéséért, tudjunk még többet imádkozni szüleimért, testvéremért, kisfiáért, az ők életük jóra fordulásáért, minden fontos szándékra, munkahelyeinkért, hálából, és az autóvásárért. Isten fizesse, írta egy hűséges hallgató. Az összes imát felajánlom a vizsgázó érettségiző lányomért és minden vizsgázóért, Szatmár Németiből írta egy édesanyja. Emma írja Szentegyházáról ezt a rózsafűzért, egy nagyon fontos szándékra ajánlom fel, Jézusom, bízom benned. Rita írja Németországból ezt a szent rózsafűzért felajánlom bűneink bocsánatáért, gonosz távozásáért, a világ békéért, szüleimért és gyermekeim testi-lelki egészségükért. Hálásan köszönöm. Ilona írja egy mindennapos hallgató, A heti rózsafűzért szent miséket felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, unokám sikeres vizsgájáért, gyermekem egészségéért, magam egészségéért. Jézusom, bízom benned. A rózsafűzért és a szentmisét felajánlom a családom élő és elhunyt tagjaiért. Köszönöm szépen. Ezt a rózsafűzért felajánlom ellenségemért, az irigy és a rossz akaratú emberekért. Örök hála és dicsőség! Imád szeretnék kérni családom minden tagjáért, elhunyt szüleimért, bűneim bocsánatáért, gonosz távozzon a családunkból, anyagi gondjaink megoldásáért, unokáimért, az idegenben dolgozó gyermekemért. Jézusom, szent szíve, remélek és bízom benned, légy velünk minden percben.

0: telefonáló lesz, még néhány üzenetet megosztok önökkel, az egész heti rózsafűzéreket felajánlom a szűzanya szándékára, hálából a kapott kegyelmekért, bűneink bocsánatáért, gyermekeinkért és egy fontos szándékért, valamint az összes hívekért, egy nagyváradi hallgató írja. Lia írja Magyarországról, gyermekeim diploma vizsgáiért és örömteli vidámságért a szívükben, Isten békéért imádkozom, köszönöm, áldást kívánok a közben járó imádkozókra is. És telefonáló van a vonalban, szeretettel köszöntöm. Halló?
1: Kedvesség a Jézus.
0: Mindörökké, amen.
1: Ezt a Szent Rózsafűz és a napi imákot, miséket felajánlom saját magamért. Iluskának a tökéletes gyógyulásáért, Fábián Teréz, Bányi Matélt, Kis Ildikó és szüleinek a lelküdőkért, az én szeretteimnek lelküdők és minden rokoné békéért, a háború megszűnéséért, és a rádió minden alkalmazatjaiért. Örökké dicsertessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen a hívását. Együtt fogunk imádkozni. Attila gyógyulásáért, teljes felépüléséért ajánlom fel a rózsafűzért, szűzanyám, légy a közben járunk, est ki szent fiadnál a gyógyulás kegyelmét, Isten fizesse, egy mindennapos hallgató írta. És telefonáló van a vonalban, illetve volt, csak megszakadt. Bátorítom a kedves hallgatót, próbálkozzon újra. Sajnos nem sikerült, de le is járt az ima szándékra szánt idő. Én hívom a kedves hallgatókat, hogyha tehetik, kapcsolódjanak be az

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő eszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anya szent, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítsen.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítsen.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

első szent titok, akit te szentszűz a Szentlélektől fogantál. A mai világban, amikor háborús állapotok ráznak meg számos országot, fontos, hogy ebben a titokban a béke üzenetét keressük. A háború nem csupán fegyverek és harcok sorozata. A legnagyobb áldozatok mindig az emberi életek, az emberek családjai és közösségei. Az első titok emlékeztet minket arra, hogy minden emberi élet szent és Isten terve részeként jött létre. Imádkozzunk azért, hogy a világ minden táján, ahol háború és szenvedés uralkodik, a szeretet és a megbékélés üzenete terjedjen el. Kérjük Máriát, hogy vezessen minket a békében.

0: lelkéhez vezető úton, és segítsen, hogy a Szentlélek erejével válaszolhassunk Isten hívására, ahogyan ő tette annak idején.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Második szent titok, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. A mai világban, amikor háborúk és konfliktusok sújtják a különböző országokat, ez a titok különösen fontos. A háborúkban sokan elidegenednek egymástól, a közösségek szétesnek, és az emberek gyakran elveszítik a reményt. Mária és Erzsébet találkozása azonban emlékeztet minket arra, hogy még a legnehezebb időkben is tudunk, és kell is egymásra figyelnünk. Mária látogatása egy csodálatos példa arra, hogy a szeretet és a támogatás milyen fontos tud lenni. A háborús állapotok között sokan érzik magukat magányosnak, elhagyatottnak, ezért a közösségi összefogás és az egymás iránti szeretet elengedhetetlen. Imádkozzunk azért, hogy a mai világ emberei, akik szenvednek a háborúk következményeitől, érezzék a közösség erejét, és találják meg azokat, akik mellettük állnak, akik támogatják őket a nehéz időkben.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
2: Ó Jézusom!
0: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Harmadik szent titok, akit te szent szűz a világra szültél. A háborús állapotok közepette, amikor az emberek szenvednek, elveszítik otthonaikat, reményüket, ennek a titoknak különösen fontos üzenete van. A béke keresése és a szeretet hirdetése elengedhetetlen a mai világban. Ahogy Mária a jászolban világra hozta Jézust, úgy mi is minden nap szembesülünk azzal a kihívással, hogy befogadjuk a szeretetet és a békét életünkbe. A háborús körülmények között sokan érzik úgy, hogy a remény eltűnt. Azonban Jézus születése arra hív, hogy ne veszítsük el a hitünket. A megváltó érkezése megmutatja, hogy a sötétségben is van fény, és hogy a szeretet erejével képesek vagyunk változást hozni. Imádkozzunk azért, hogy Jézus születésének üzenete elérje a háború sújtotta területeket. Kérjük, hogy a béke és a megbékélés szelleme terjedjen el mindenhol, ahol szenvedés és fájdalom van. Mária példája arra ösztönöz minket, hogy mi is legyünk a béke hirdetői, és hogy osztozzunk az örömben, amelyet Jézus születése hoz.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
3: Ó Jézusom!
0: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra, amen.

0: Negyedik szent titok, akit te Szent Szűz a templomba bemutattál. A mai világban, amikor konfliktusok sújtják a különböző országokat, ez a titok arra figyelmeztet minket, hogy mennyire fontos a hit közössége és az Istenhez való kötődés. A háborús helyzetek során sok ember elveszíti a kapcsolatát a hitével, a közösségével, és sokan elhagyják templomaikat. Az imádság során kérjük Istent, hogy hozza vissza a reményt és a hitet azok szívébe, akik szenvednek és akik kétségbe esettek. Imádkozzunk azért, hogy a templomok, mint a béke és a remény szigetei, megőrizzék küldetésüket, és hogy mindenki, aki belép, találjon ott vigaszt és erőt. Kérjük, hogy a helyi közösségek ismerjék fel a templomok fontosságát, támogassák a szegényeket, a menekülteket és azokat, akik szenvednek a háborúk következményeitől.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: 5. szentitok, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál. A mai világban, amikor háborúk, konfliktusok és társadalmi feszültségek folytogatják a közösségeket, ez a titok különös, fontos üzenetet hordoz számunkra. Mária és József keresése azt szimbolizálja, hogy mindannyian keressük a békét és a reményt, és hogy a nehéz időkben is fontos, hogy ne adjuk fel a keresést. A háborús állapotok közepette sokan érzik úgy, hogy elvesztek, és hogy a világ egyre sötétebbé válik. Jézus megtalálása a templomban emlékeztet minket arra, hogy Isten mindig jelen van az életünkben, és hogy ő a világ világossága. Imádkozzunk azért, hogy mindenki, aki elveszettnek érzi magát, találjon vissza a közösségbe, és hogy a templomok ajtaja mindig nyitva álljon előttünk. Mária és József keresése a templomban emlékeztet minket arra, hogy a közösség ereje abban rejlik, hogy együtt állunk ki a nehézségek ellen, és hogy együtt keressük a békét.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra, amen. Ó Mária,
1: ó Mária,
0: édesanyánk, eljött már a te órád, csak ezt szó szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafűzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen. Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, szentséges szűz Isten anyja Mária, fogadd kegyesen áltatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Végy hatalmas pártfogásodba és támogas áldásoddal, hogy a szent olvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük, a mi Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen.
0: Most segíts meg, Mária.
1: Ó, irgalmas szűzanya, keservét a bónak, bajnak, eloszlatni van hatalmad. Hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg. Ő imáid gyermekidnek, nem, te soha nem beted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Amen.
0: Rózsafűzér királynője,
1: könyörög érettünk.
0: Csíksomjói segítő szűz Mária,
1: könyörög érettünk.
0: Mária rádió királynője,
1: könyörög érettünk.
0: Az Úr legyen veletek,
1: és a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: Megköszönjük a kedves hallgatóknak, hogy bekapcsolódtak a mai műsorunkba, mai imádságos rózsafűzér, amelyet felajánlottunk a békéért. Ezek a titkok ma nem csak Jézus életének fontos eseményeit idézték, hanem arra is emlékeztettek bennünket, hogy a béke keresése egy közös felelősségünk. A háborús állapotok közepette fontos, hogy imáinkban és tetteinkben a béke, a szeretet és az együttérzés legyen a központban. Imádkozzunk továbbra is együtt, hogy a világ minden sarkába eljöjjön a béke, és hogy Isten világossága minden sötétséget eloszlasson. Maradjanak továbbra is velünk a Mária rádióval. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Illés Izabella vagyok, és hála az Úrnak ma újból az Élet Kenyere közösség házában lehetek, ahol a közösség tagjait köszönthetem, akik velünk vannak.
1: Mária Zsuzsanna nővér
2: és Veronika.
0: Előző műsorunkban a közösség alapítójáról hallhattak a kedves hallgatók. Ma viszont szeretném megkérdezni, hogy hogyan is indult el a közösség, a kezdetekről, amit fontosnak tartotok megosztani a kedves hallgatókkal.
2: Pascal és Mariánik Pengó miután megtértek, úgy érezték, hogy amit kaptak, ez a találkozás az Úrral, ez nem csak nekik szól, hanem mélyen a szívükben érezték, hogy amit kaptak, azt meg kellene osztaniuk testvérekkel. Ezek már eukarisztikus szavak voltak, hogy törd meg, oszd meg testvéreiddel, amit kaptál. Hamarosan elkezdtek együtt élni egy másik házaspárral, akik szintén friss megtérők voltak, Bruno és Franz, akikkel hát a közös élet nem volt egyszerű, nem volt nekik háttértudásuk, nem volt tapasztalatuk arról, hogy milyen is egy keresztény közösség, és a Szentírást olvasva, olvasgatva állandóan újra meg újra belebotlottak az apostolok cselekedeteibe, ami az első keresztény közösségekről szól, és ott a második fejezetben, a 42-es verstől találták azt az igét, ami eligazítást nyújtott nekik abban, hogy milyen is legyen egy keresztény közösség. Ez az ige így hangzik. Álhatatosan kitartottak az apostolok tanításában és testvéri közösségében, a kenyértörésben és az imádságban. Félelem fogott el mindenkit, mert az apostolok révén sok csoda történt, és sok jel adatott. A hívők mind összetartottak, és közös volt mindenük. Birtokaikat és javaikat eladták, és az árát szétosztották azok közt, akik szükséget szenvedtek. Egy szívvel, lélekkel minden nap összegyűltek a templomban. A kenyeret házaknál törték meg, örömmel és tiszta szívvel vették magukhoz az ételt. Ők ugye házas emberek voltak, ráadásul a anarchisták is, illetve ezek a se Istent, se mestert, vagy emberi tekintélyt jelszavat követő fiatalok, akik megtalálták ugyan Istent, de azt, hogy hogyan kell együtt élni, hát az nehéz volt nekik felfedezni a rendszerességet, az engedelmességet, a szegénységet, amelyek mind olyan kihívások, ami talán a mai embernek is sok kérdést fölvet az életében, és nem egyszerű ma sem erre válaszolni, ahogy nem volt egyszerű nekik sem. Viszont sikerült fokozatosan magukévá tenniük ezt az igét, és egyre inkább a hétköznapokba ültetni.
0: Mária Zsuzsanna nővért kérdezném, hogy bár a kezdetekben kicsit nehezen indult az együttélés, a közösség indulása, a ti közösségetekben itt hogyan sikerül megvalósítani az egységet, együtt élni, különböző korosztály, különböző személyiségek vagytok, akik itt együtt vagytok, és ugyanígy nálunk a családban is sokszor nehéz az egység, a békesség, a szeretet úgy jelen legyen, ahogyan azt Isten akarja, ahogyan az az ő tervében van. Ti hogyan tudjátok ezt megvalósítani? Hogyan sikerül?
1: Most visszatérnék a kezdetekre, mert az a meghatározóbb, vagy az a drámaibb legalábbis. Tehát nálunk Erdélyben illetve Nagyváradon. A 90-es évek elejére tevődik ez a közösségnek a kezdete, tehát 24-25 évvel később, mint a francia alapítás, de ugyanazokkal a nehézségekkel néztünk mi is szembe. Tehát, hogy addig, amíg csak hetente egyszer, kétszer, később háromszor találkoztunk, akkor minden találkozás örömöt jelent nyilván. Aztán 94-ben, hogy beköltöztünk a házba, hát kiderült, hogy a 24-ből 24 az elég sok, még akkor is, ha van benne 8 óra alvás. Először nagyon örültünk, ugye, mert hát a csupa jó tulajdonságaira emlékeztünk a másiknak, és akkor ezzel a lelkesedéssel, és aztán kiderült, hogy például a kanalas fiókba mivel kell kezdeni, a kanállal, a villával, vagy a késsel, és akkor, hogy időnként mindenki saját szája ízlése szerint alakította ki a sorrendet, ahogy annak ugye kell lennie, míg végül szerintem most már nem gond. Kialakult nyilván egy rend, valószínűleg mindenki elfogadta, csak hogy ilyen dolgok, amire szerintem házasságban is vannak ilyenek, vagy ehhez hasonlóak, hogy semmiség az egész, de rettenetesen idegesítő. És szerintem körülbelül egy év után volt az nekem, hogy kezdtem telítődni, tehát kezdett elegem lenni, tehát hogy minden kicsiségen vagy sírtam, vagy mindegy, tehát hogy vagy dühöngtem, valami volt, és akkor emlékszem, hogy úgy feküdtem este az ágyba, hogy ez az utolsó estém, kész, én holnap elmegyek. És az a lány, akivel együtt kezdtük a közösséget, látta rajtam valószínű. Egy kétszemélyes ágy volt az enyém, az övé meg egy egyszemélyes. Odaült mellém, és azt mondta, hogy jó lesz ez, meglátod. Tehát, hogy nem volt sok. Tehát, hogy egy fél mondat, és az, hogy van, aki látja az én nehézségemet, van, aki átérzi, és hogy menni fog ez végül is, tehát elég volt ahhoz, hogy nyilván nem költöztem el másnap. Mennyire jó az, hogy van, aki együtt érez, akkor is, amikor úgy tűnik, hogy harci helyzetben vagyunk, tehát, hogy mind a ketten védjük a saját bástyáinkat. Aztán hát most már ugye idősebbek is vagyunk, meg bölcsebbek is, most pedig nem győzök eleget hálát adni, hogy különbözőek vagyunk, mert hogy mindenkinek más az erőssége, mindenkinek más a gyengesége, tehát hogy ott, ahol én gyenge vagyok, a másik erős, tehát megengedhetem magamnak, hogy ne legyek mindenben erős.
2: Nekem az együttélés az itt a közösségben különösen is azt jelenti, amit Mária Zsuzsanna nővér is mondott, ez a kiegészítjük egymást. Amikor én megtértem kamaszként, és eldöntöttem, hogy mindenképp egy közösséghez fogok tartozni, hát azt kezdtem el keresni, amiről tudtam, ugye szerzetes rendeket, ahol csak nők élnek együtt, és valahogy kezdettől éreztem, hogy nekem ott nincs helyem, hogy valahogy nem. Tehát én nekem eleve két bátyám van, tehát nem abban nőttem föl, ami egy lányos világ, és hiányzott is ez a férfi oldal. És amikor rátaláltam a közösségre, akkor úgy éreztem, hogy ez olyan hely, ahol mindenkinek helye van, ugyanúgy, ahogy itt olvastuk az őskeresztény közösségben, hogy nem volt külön véve, hogy most akkor férfiak, nők, papok, öregek, és akkor ezek így mind külön közösség, aztán meg össze is jövünk azért, hanem hogy együtt voltak, az egész egyház egy volt. És nekem ez nagyon megtetszett, és valóban azt látom, hogy az Úr úgy hoz össze bennünket, tehát kiegészítsük egymást. És egyébként ugyanezt látom egy plébánián is, hogy különböző karizmák és talentumok vannak, és ha ez mind megjelenhet, akkor az valahogy egy egészt ad, akkor is, ha csak két-három emberről beszélünk. Ez nagyszerű az ilyen közösségben, ahol különböző életállapotok és korok, és nagyon különböző szakmák vagy hivatások, személyes hivatások együtt tudnak működni.
0: Én csak elmondhatom, amit az előbb Zsuzsanna nővér említett, hogy valószínű így van ez a házasságban is. Hát igen, mi is még azon is, hogy most akkor a kanál, vagy a villa, vagy melyik is kerül sorba, ehhez hasonló helyzetek voltak, és néha vannak is, bár most már mi is 13 éves házasok vagyunk a férjemmel, és úgy meglep, de ugyanakkor úgy gondolom, hogy ez a reális, hogy igen, még egy közösségben, egy szerzetesi közösségben is felmerülnek kérdések, vagy itt is vannak nehézségek. Ez úgy megerősítő számomra, hogy Isten akár ilyen, akár olyan közösségben is vagyunk, csiszol, formál bennünket egymás által, és talán így növekszünk. És van egy nagyon rövid kis ima, amit nagyon szeretek. Szentségem eszköze, áldott légy örökre. Az Úr a másik személy által, legyen az közösségben, mint a tietek, legyen az házasság, formál, alakít bennünket, és hiszem, hogy a másik testvér által vezet bennünket, talán pont a szentség útjára.
1: Most az jutott még eszembe, hogy az első döbbenetem a közösségbe az volt, hogy engem el kell fogadni. Tehát én azt hittem magamról, hogy én jó vagyok, gyereknek is jó voltam, vagy úgy gondoltam magamra legalábbis, hogy annak ellenére, hogy 120%-on akarok teljesíteni, és ennek ellenére, tehát hogy el kell fogadni.
0: És úgy gondolom, ezzel mindannyian így vagyunk, de ugyanakkor ezt meg kell tanuljuk, hogy elfogadjuk, szeressük azt, akit Isten mellénk rendelt, hozzánk vezetett, vagy egy közösségbe vezetett. Ha a kezdetekre tekintünk, akkor szeretném megkérdezni tőletek, hogy miért is az élet kenyere lett a közösség neve?
2: A két házas pár mellé közben csatlakozott még két egyedülálló is, úgyhogy így már hatan alkottak egy közösséget. Amikor 1974. december 31-én szilveszter éjjel szentírást kinyitva találtak egy igét, ahogy Jézus a názáreti zsinagógába bemenve ugye kézbe kapja a tekercset és rátalál

0: Akkor még nem volt fogalmuk arról, hogy a II. Vatikáni zsinat az egyházról úgy beszél, mint Isten népéről. Itt még azért nagyon a hagyományos egyházkép volt, és az ő formációjuk ebbe sehogy sem illett bele. Házasok, egyedülállók, egy fedél alatt, tehát ez egy kicsit ilyen volt. Úgyhogy ők keresték azt, hogy mi is a mi hivatásunk, mi a lényegünk. És azért is fontos ez a december 31, mert hogy ez Jézus körülmetélésének a napja, ami a zsidóknál a névadásnak a napja. Azt olvassuk Lukácsnál, amikor pedig eltelt a 8 nap, és körülmetélték, a Jézus nevet adták neki, ahogy az angyal nevezte, mielőtt megfogant volna. És ekkor ezen az éjszakán a közösség is megkapta a nevét, de még nem azt, hogy életkenyere közösség, hanem a nevet olyan értelemben, mint lényeg. Ugye Jézusnak a neve azt jelenti, hogy szabadító, Jesua. És a közösségnek így lesz ez a lényege, amit Lukácsnál olvasunk, ugyanaz, amit Jézus kapott Názáretben. Ugye Jézus Názáretbe ment, ahol nevelkedett. Sábbátkor szokása szerint bement a zsinagógába, és olvasásra jelentkezett. Izaiás próféta könyvét adták neki oda. Szétbontva a tekercset, épp azt a részt találta, ahol ez van írva. Az Úr lelke van rajtam, mert fölkent engem. Elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, és hirdessem a foglyoknak a szabadulást, a vakoknak a látást, hogy felszabadítsam az elnyomottakat, és hirdessem, elérkezett az Úr esztendeje. A közösség arra való, hogy a lehető legteljesebb képet adja Jézusról. Nem specializálódunk, ugye általában a közösség, vagy egy szerzetes rendre, ha nézünk, annak megvan a karizmája, tanítórend, hogy betegápolórend, hogy lelkipásztorkodórend. Az életkenyere közösség ezzel szemben a teljességre törekszik, ami nagyon sokrétűvé tesz, és éppen ezért van benne helye minden karizmának és minden talentumnak. Nem akarunk szakosodni, hanem nyitottak lenni arra, hogy bármit kérhessen tőlünk az Úr. És ezért, hogyha most egy másik házban ülnénk, akkor ugyanezekről a dolgokról teljesen mást mondanának. Mert ott ugyanezt a karizmát egész más módon élik meg. Az a kereszténynek a küldetése, hogy ikonná váljon Jézus ikonjává, vagyis képmására. Nekem a nevem is egyébként ezt jelenti, ugye a Veronika, a Véra ikon, vagyis az igaz képmás. Tehát közösségünknek ez a lényege, ami minden keresztény embernek a hivatása, tehát semmi extrára nem kell gondolni, Krisztussá kell válni.
1: Közösségetek, bár Veronika elmondta, hogy több mindenre próbál figyelni, de mégis, kedves nővér, egy speciális területen dolgozik. Van egy terület, amelyre talán különösképpen elhívott az Úr. Mi is az?
2: Hát először is oltári szentség van a kápolnánkban, tehát minden nap szentségimádás van, mindenkinek megvan a saját órája. Tehát, hogy ez egy szentségimádó közösség. Aztán emellett, az oltári szentség mellé odaférnek a szegények is, és a gyerekek is. Nekünk is évekig volt egy befogadottunk, tavaly novemberben halt meg Viktor bácsi, tehát a szegények befogadása sem volt soha kérdés, illetve a legkisebbeknek a nevelése, úgyhogy a közösségünkben, mivel nincsenek családok jelenleg, a környező, illetve az ismerősökön keresztül, akik eltalálnak hozzánk családok gyermekeit, neveljük vagy őrizzük őket napi 8-9 órába. Ez a kuckó, és ami nem óvoda, nem gyermek megőrző, ez kuckó, tehát teljesen sajátos jegyeket visel. Sokan inkább családiasnak mondják, tehát, hogy ahhoz hasonló, de hát nyilván nem az én gyermekeim, akkor is, hogyha úgy mondom neki, hogy drága gyermekem, ha valamit van.
1: Amit köszönünk neked, hogy a gyermekeinkre

0: Hisz az én kicsi fiam is itt van, és köszönjük, hogy imádkozni tanítjátok őket, hogy Jézushoz próbáljátok vezetni már most ilyen pici gyermekekként őket, és mutatni az utat, amelyen majd járniuk kell.
1: Igen, tegnap pont egy ballagásom voltam, egy volt kuckósomnak a ballagása. Nagyon jó volt. Annak idején azt hittem, hogy én milyen vagány vagyok, hogy elmentem a tanító nénimet is meghívni a ballagásomra. Az óvónéni még én nem jutottam, ő pedig meghívta az óvónéniét is, úgyhogy már túltettek rajtam a gyermekeim.
0: Veronika, a te hivatásodról egy pár szót.
2: Nekem a személyes hivatásom az inkább az eukarisztiához és a liturgiához kötődik. Megtérésem is egy eukarisztikus Isten élményhez kapcsolódik, úgyhogy én kezdettől fogva tudtam, hogy életemnek ez lesz a középpontja, a szentségimádás és a szent mise különösen is, és ennek a megélése, az ezen való szolgálat.
0: És tudom, hogy nagyon fontos számotokra Isten igéje, az ő szava, amelyet a Szentíráson keresztül ad, és szól hozzátok, és szólt a közösséghez, a kezdetekkor is, de most is. Vannak-e olyan igék, amelyek meghatározóak, fontosak számotokra?
2: 1974. december óta a közösségünkben szokás az, hogy szilveszter éjszakáján nem a bulizásé a hangsúly, hanem oda térdelünk az Úr elé, imádkozunk, hívjuk a Szent Lelket, és kérünk tőle egy igét, amit arra az évre adni akar nekünk, hogy kibontsuk az életünkbe, hogy megéljük, hogy egy kicsit előre mutat, hogy mi is vár ránk. Ez minden évben sajátos, nem mindig tudjuk teljesen felfedezni, hogy ez hogyan is van, de van olyan, amikor nagyon markánsan meghatározza azt az évet, akár a mi házunkban, tehát ezt a ház kéri, de van olyan, hogy itt kéri a ház, és mégis az egész közösségre is hatással van, úgyhogy most Mária Zsuzsanna nővér egy ilyen emléket és igét oszt meg.
1: Vírus előtt kaptuk ezt az igét, amit most fel fogok olvasni. Azért volt ez nagyon meghatározó, mert akkor már évek óta vártuk, hogy végre fogadalmakat tehessünk a közösségbe. Valamiért ellenállás volt ebben az ügyben. És akkor a következő, a 23. Zsoltárt kaptuk. Táruljatok fel, hatalmas kapuk! Táruljatok föl, örök kapuk! Hadd vonuljon be a dicsőség királya. Ki az a dicsőség királya? Az erős és hatalmas Úr, a harcban hatalmas Úr. Táruljatok föl, hatalmas kapuk, táruljatok föl, örök kapuk, hadd vonuljon be a dicsőség királya. Ki az a dicsőség királya? A seregek ura, ő a dicsőség királya. Hát ebben ugye nincs szó se fogadalomról, se egyházi elismerésről, és mégis abban a pillanatban tudtuk a szívünkben, hogy ez most fog változni valami az irányunkban, és nagyon gyorsan változott is. Abban az évben még nyáron letehettük a soros fogadalmainkat. Mindannyian a házba, László testvér is, Veronika is, én is. És következő évben pedig már a nagy közösségbe is volt egy fogadalom.
0: Lassan műsoridőnk, végéhez közeledünk, és tekintsünk mi is erre az igére, hadd vonuljon be a dicsőség királya a mi életünkbe, családunkba, a hallgatók életébe, közösségükbe, dicsőjön meg az Úr a mi életünkben is. Köszönöm Veronikának és Mária Zsuzsanna nővérnek, hogy ma is velünk voltak, buzdítottak, bátorítottak bennünket az ő tanúságtételükkel, és kérjük az Úr áldását az ő szolgálatukra, hivatásukra. Köszönöm, hogy velünk voltatok.
2: Köszönjük szépen.
0: Kedves hallgatóktól búcsúzok. Az Élet Kenyere közösség műsorát hallhatták. Illés Izabella voltam. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Mai műsorunkban tovább megyünk Nehemiás fejezetével, a harmadik fejezettel, és odáig érkeztünk el, hogy a kapuk jelentése. Ugye itt ebben a fejezetben összesen 10 kapuról lehet olvasni. Jeruzsálem kőfalán voltak ezek a kapuk. Nézzük meg, mit jelent a kapu. A kapu jelenti egyrészt a bírói méltóságot és hatalmat. Tudnélik régen a városoknak a kapujában, a kapuja mögött volt egy tér, és ott folyt a közélet. Oda jöttek ítélet tételre, ott ültek a városnak a vezetői, ott hoztak rendeleteket, ezért volt nagyon sokszor a kapu a hatalomnak is a jelképe. Amikor így fejezi ki az Úr, hogy az ellenségének a kapuját elrontja, vagy birtokba veszi az ellensége kapuját, akkor ez azt jelentette, hogy megtöri a hatalmát, és tovább nem az ellenség fog ülni a kapuban, nem ő gyakorol hatalmat, hanem az, aki elfoglalja. Bírói méltóságnak és hatalomnak a jelképe. De van egy másik jelentése is. Először hadd szóljak erről, hogy Isten népe között is van olyan, amikor Isten méltósággal és hatalommal ítéletet tart, rendet tart az ő népe között. Csak olyan a mi természetünk, hogy nagyon sokszor nem értjük, vagy nem szeretjük, amikor Isten valamilyen módon rendbe teszi, helyre teszi az életünket, vagy megítél, gyakorolja az ő hatalmát felettünk. Mert most hadd említsem meg azt, hogy amikor megváltott bennünket az Úr Jézus Krisztus, az nem csak annyit jelent, hogy nem fogunk elkárhozni, üdvösségünk van, hanem azt mondja a Szentírás, hogy meg is vásárolt bennünket. Nem tudjátok, hogy nem a magatokéi vagytok? Az övéi vagyunk, az ő háza népe vagyunk, tulajdonai, és mint tulajdonait, mint véren megváltottait, mint akik az övéi vagyunk, azt tesz velünk, amit jónak lát. Eltökélte, hogy olyanná tesz, olyanná formál bennünket, hogy Jézus Krisztushoz, az ő fia ábrázatához hasonlók legyünk. Ehhez, mint a gyerekeknek szükség van fenyítésekre, mert a fenyítésben nem részesülünk, korcsok vagyunk és nem fiak. A szülő a gyermeket tekintélyénél fogva fenyíti. Kitől kapta ezt a tekintélyt? Istentől. Nagyon sokszor, különösen most a felvilágosult gyerekek kérdezik a szülőket, hogy milyen jogon fenyítik meg, ki adta nekik ezt a jogot. Nincs leírva sehol a társadalmi törvényekben, ezt a jogot Isten adta a szülőnek. Jaj, annak a gyereknek, akinek a szülei nem gyakorolják ezt a jogot. Ugyanígy van, olvassuk ugye Izaiás könyvében, amiből megláthatjuk, hogy nagyon sokszor, hogy viselkedik az ember, Isten bírói hatalmával és tekintélyével szemben. Azt olvassuk Izaiásnál a 29. fejezet 21. versében, kik az embert elítélik ezt szóért és tört vetnek annak, aki őket a kapuban megfeddi, és elejtik családul az igazat. Tört vetnek annak, aki őket a kapuban megfeddi. Az emberi természet nem szereti a feddést, csak a bölcs szívű szereti a feddést. Van a példabeszédekben is egy ilyen rész, hogy fedd meg a bölcset és szeret téged. Aki nem bölcs, az azt csinálja, hogy ellenáll gonoszt forral, tört, hány annak, aki megfeddi. Ámosz könyvében, az 5. fejezetben is olvashatjuk a 10. versben, hogy gyűlölik azt, aki megfedd a kapuban, és utálják azt, aki fedhetetlenül beszél. Na, a világban nincs tekintély. Semmit nem tekinti, figyeljük meg, csak egyedül az anyagi. De emberi, vagy olyan, amit Isten állított akár vezetőket, kormányokat, bárkit, nincs tekintély. Semmi tekintély nincs, csak a mammonnak, ennek a bálványistennek, és ez rettenetes. Mert azt mondja a Szentírás, a hatalmasságok is Istentől vannak, nincs szülői tekintély. Lesznek a gyermekek szülei iránt engedetlenek és háládatlanok. Nincs vezetői tekintély sem, nem lehet fedni, mert azt megutálják egy szóért is. Isten gyermekei között, ahol a kapuban az Úr ül, a kapu Jézus Krisztus. Azt mondja, én vagyok az ajtó.
akik az övéi vagyunk, rettenetes dolog, ha nincs bennünk Isten félelem, ha nincs Istennek tekintélye, hogy fedjen meg. Ha megfed, akkor elfogadom. Mert a mi testi apáink fenyítettek, és becsültük őket, mennyivel inkább az Úr. Szóval ezek a kapuk erről is beszélnek, hogy az Úrnak az ő népe között tekintélye, bírói hatalma, feddési joga van. Én pedig alárendelem neki az életemet. Kedves Máre Rádió hallgatók, ennyi fért a mai műsorunkban, maradjanak továbbra is velünk a Máre Rádióval. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Drága gyermekek! Ez a tavaszi idő legyen számotokra buzdítás a személyes megtérésre, hogy életetekkel imádkozzatok, és szeressétek Istent mindenek felett, mindazokért, akik szükséget szenvednek. Kicsi gyermekek! Legyetek az én béke és ima jobbom, legyetek szeretet mindazok számára, akik nem szeretnek, nem imádkoznak és nem akarnak békét. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. február 25-ei üzenetet hallották.

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves hallgatót. Az Erdélyi Mária Rádió Sepsi Szentgyörgyi stúdiójából köszöntjük Önöket. A mikrofonnál
1: Kovács Emese
0: és Görgényi Tünde. Ima szándékokat fogadunk a következő bő negyed órában, hiszen elimádkozzuk az irgalmasság rózsafüzérét 3 órától, melyet felajánlunk.
1: Felajánlunk a háború megszűnéséért, békéért, Leó pápáért, püspökökért, papokért, a keresztények közötti egységért, a katolikus anyaszentegyházunkért, továbbá felajánljuk az egyházban szolgálatot teljesítő testvérekért, minden testi-lelki betegért, a szenvedélybetegekért, azokért is imádkozunk, akik magányosan egyedül élnek, imádkozunk a keresztény családokért, az utonlévőkért és a fiatalokért, hogy megismerjék Krisztus szeretetét. Ma is hálával imádkozunk önkénteseinkért, munkatársainkért és támogatóinkért, hogy a Szentlélek vezesse minden tevékenységüket.
0: Hívhatnak a kedves hallgatók a megszokott módon 0259 420 555 vagy 0359 420 555-ös számon. SMS-ben a 0758 420 555-ös telefonszámra küldhetnek üzenetet, vagy honlapunkra is írhatnak a www.mariaradio.ro címre, ezen belül pedig az ima szándék gombra kattintva. Arra kérjük a kedves betelefonáló hallgatókat, hogyha élőadásba kerülnek, akkor ne feledjék a háttérben kikapcsolni a rádiókészüléket. Köszönjük szépen megértésüket! És amíg telefonáló lesz, addig néhány üzenetet olvasunk fel. Mai összes imád szentmisét felajánlom Billy Bock Fruzsina lelke üdvéért, akit ma helyeznek örök nyugalomra az egyik budapesti temetőben. Nyugodjon békében az Úr Jézus szent nevében, imádkoznak a gyimesi rokonok.
1: Ezt a rózsafüzért felajánlom fiam teljesítéséért a munkahelyen, leányom családjáért, férjemért, valamint egészségért, egy mindennapos hallgató.

0: Mai rózsafüzért felajánlom komám lelke üdvéért, András Lászlóért, akit holnap helyezünk örök nyugalomra. Isten nyugtasson békében.
1: Felajánlom ezt a rózsafüzért minden beteg gyógyulásáért, Péter szobátáról imádkozik.
0: Imád szeretnék kérni családom egészségéért, oldódjanak meg jó irányba peres dolgaink, és halottaink békés nyugalmáért is imádkozom egy mindennapos hallgatóért.
1: Családi békért kérem az imádkozók, hit és a megbocsátás kegyelméért ajánlom fel a szűzanya áldása, kísérje életünket, egy mindennapos hallgató.
0: Ezt az imát és a szent miséket felajánlom testvéreim, gyermekeinek a megtérésükért, hallgass meg, Uram!
1: Ezt a rózsafüzért felajánlom Vacsácsiban élő nagytatámért, Béláért, az ő egészségéért kérem a szüzanya segítségét, hogy még legyen velünk sokáig, egy hallgató írta.
0: A kapott kegyelmekért és unokám fontos ügyéért imádkozom, Jézusom, bízom benned.
1: Minden imád felajánlok, fiam, sikeres fülműtétjért, a hite megerősödésért, gyógyulásért, áldásért, a munkájára, hogy forduljon jóra az élete, egy édesanya imádkozik.
0: Az irgalmaság rózsafüzért felajánlom családom, ismerőseim, testi-lelki egészségért felajánlom drága jó édesapám lelke üdvéért, aki 6 éve távozott el közülünk, a Jóisten bocsássa meg a bűneit, vezesse el az örök hazába. Köszönöm, én is magukkal imádkozom. Írta egy hallgató.
1: Mai rózsafüzéreket és szentmiséket felajánlom lányom jó vizsga eredményeiért, családom minden tagjáért, békességért, szeretetért, hitünk megerősödésért, hogy tudjunk még többet imádkozni továbbá szüleimért, testvéremért, kisfiáért. Imádkozunk munkahelyeinkért.

0: Amíg újabb telefonáló lesz, addig az üzenetekkel folytatjuk. Nem tudjuk, hogy miért nem nincsenek telefonálók. Mi úgy tudjuk, hogy működik a telefon. Ezt a rózsafűzért felajánlom sikeres műtétért és egy nagyon fontos szándékra.
1: Magat rózsafűzéreket, szentmiséket felajánlom családomért, egészségemért és minden betegért.
2: Halló!
1: Itt a Mária Rádió, köszöntjük szeretettel! Élőadásban van.
2: Dicsertessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
2: Tetszik-e hallani?
1: Nagyon jól halljuk!
2: Ezt a rózsafűzért felajánlom az elhunyt nagyszüleim, drága szüleim, három testvérem, a férjem és a drága fiatal menyemért. Nyugodalmuk legyen, csendes emlékik áldott. Tetszett-e hallani?
1: Igen, hallottuk. A Jóisten áldását kérjük az életére. Köszönjük, hogy hívott
2: Isten
1: minket.
2: Isten fizesse, dicsértessék a Jézus.
1: Mindörökké, amen.
0: Ezt a rózsafűzért felajánlom mindenkiért. Isten fizesse.
1: Felajánlom a rózsafűzért édesanyámért és lányaimért. Izabella imádkozik.
0: Rózsafűzért felajánlom fontos szándékokért. Köszönöm szépen az imákat.
1: Imádkozom, hogy édesanyám legyen egészséges, legyen békében az embertársaival és családjával.
0: És családunk egészségért, békéért, ellenségeinktől való oltalomért kérem a szűzanya segítő kegyelmét.
1: Imád kérek a családomért, a férjemért, magamért és a két lányomért.
0: Felajánlom az irgalmasság rózsafűzérét családom testi-lelki gyógyulásáért, gonosztól való szabadulásért, bűneink bocsánatáért, hitünk megerősödéséért, minden gondunk megoldásáért, szűzanya szándékára, világ békéért és hálából a kapott kegyelmekért, Tünde írta.
1: Tamária Rádió, köszöntjük szeretettel!
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
3: Ezt a szentolvasót és az esti szentolvasót szentmisét felajánlom a szűzanyának, a világ való kapott kegyelmekért. Kérem továbbra is az ő segítségét. És az idegenben élő gyermekemért, az ő családjáért, hogy a szűzanya óvjököt borítsa szent palástja alá, és adjon a Jóisten nekik egészségét. És a kisebbik unokám vizsgázik, a Jóisten segítse meg, hogy sikerüljön. És a gonosz távozásáért, és az én gyógyulásomért, a hozzám tartozó halottakért, és önökért, a világ békéért, betegekért. Nagyon szépen köszönöm. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen. Köszönjük, hogy hívott minket.
0: Ezt a rózsafűzért felajánlom egy nagyon fontos szándékra, Jézusom, bízom benned, imádkozom egészségért, a világbékéért, minden betegért, és minden kapott kegyelemért hálát adok, Zsuzsi írta Csíkszeredából.
1: Az összes imád felajánlom a Mária Rádió dolgozóiért, családom élő és elhunyt tagjaiért.
0: És telefonálót köszöntünk.
4: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
4: Ez az irgalmasság szerintről zsérít és szentmiséget szeretném ajánlani. Egészségét, békességét, szeretetét és a gonosz, rossz tevelenséges lelkek szabadulásáért, a lábunk gyógyulásáért és a hozzám tartozó halottak. Örök nyugalmáért, hogy Isten örök nyugodalmat, örök leossak fényeskét neki, dicsértessék az Úr, és Isten fizessék be jutottat.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen a hívását.
1: Férjem és magam testi-lelki gyógyulásáért, egészségéért imádkozom. Jézusom, bízom benned.
0: mai imákat felajánlom édesanyám lelke üdvéért, a család többi halottaiért, adjon a Jóisten örök nyugodalmat nekik, Isten fizesse, hidegségről írták.
1: Az összes elhangzó imát felajánlom a családomért, gyermekeimért, unokáimért, békéért, a bűneink bocsánatáért, tisztállátásért, a gonosz távozásáért, önökkel imádkozva.

0: Aló, itt a Mária Rádió.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Ezt a rózsaszűzét önökkel imádkozva fél szeretném ajánlani. Halottaimét, apósomékét, szüleimét, nagyszüleimét, testvéreimét, sógor, sógornőimét, családom közös halottjait, tisztító tűzben szenvedő lelkekét, elfelejtett lelkekét, és családom közös halottjait, a Mária Rádió fennmaradásáit, munkaközösségét, hallgatóiét, adakozóiét, a háború megszűnését és a békéjét. Köszönöm, hogy meghallgattak. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen a hívását. Együtt imádkozunk.

0: Imád kérek, hogy kislányom éljen normálisan, legyen egészséges, álmai valósuljanak meg, s legyen biztonságban, Jézusom, bízom benned. Itt a Mária Rádió, köszöntjük a kedves betelefonálót. Élőadásban van, hogyha hall minket. Itt a Mária Rádió.
1: Haló, tetszik-e hallani minket? Haló? Élőadásban van a kedves hallgató, hogyha hall bennünket, akkor megoszthatja az ima szándékát. Valószínű, nem? Közben üzenetek is érkeztek. Hálát adok a Jóistennek, a két fiamért, a férjemért, és hogy megérhettem az 50 évet. Köszönöm Istenem. Egy kedves hallgató ima szándéka volt, illetve hála, hálája.
2: Jaj.
0: Itt a Mária Rádió, köszöntjük szeretettel.
3: Valódi csehetesség az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
3: Majdzen tolvasokat és szemmiséget felajánlom a halálból kapott kegyelmekét a Jóistennek. Továbbá imád kérek több fontos szándékért, Mária Rádió tagjaiért, vezetőiért, működéséért, a világ békéért, a háborúk megszűnéséért, leányának sikeréért, a érettségi vizsgák sikeréért, három nagyon fontos szándékért, egy munkahelyért Svájcban, betegeinkért, jótevőinkért, rosszakaróinkért, halottainkért és minden szükségünkért. Kélemes délután tegyen, Jóisten, Isten vizesre meghallgattam, dicsértessék Jézus Krisztus.
0: Áldott szép napot kívánunk!

0: Minden elhangzott imát felajánlok ellenségeimért, gúnyolóimért, a hitetlenekért. Hallgass meg, Uram, kérésemet, és nyisd meg elméjüket az igazságra. Köszönöm, hogy megteszed.
1: Halló, itt a Mária Rádió.
0: Ez rövid volt. Kérjük a kedves hallgatót, próbálkozzon újra, valamiért megszakadt. Közben érkezett egy üzenet, imámat felajánlom édesanyám lába gyógyulásáért.

0: Itt a Mária Rádió, köszöntjük szeretettel. Élőadásban van.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindenre
1: kérlek. Ezt a rózsafigyőt szeretném ajánlani a férjemnek. A férjemnek 23 éve, hogy itt vagyok minket, a lelkeüdvét, az összes halottaim lelkeüdvét, a Mária Rádió fennmaradásait, a közösségét, háború megszűnését, az unokának a sikeres végajait, testvéreimét,
0: mindörökké, amen.
2: Kedves hallgatók, lejárt az ima szándékra szánt idő. Hívjuk önöket, ha tehetik. Maradjanak továbbra is velünk. Kapcsolódjanak be az imába. Imádkozzuk el együtt az Irgalmasság rózsafüzérét. Azokért is, akik nagy bajban, nehézségben, megpróbáltatásban vannak. Egy fiatal édesapáért, illetve kettőért, akik kómás állapotban vannak. Egyik itt a Sepsiszentgyörgyi Kórházban, másik a Marosvásárhelyi Kórházban, és még sokan vannak, akikről nem is tudunk, és hálattelt szívvel imádkozzunk önkénteseinkért, mindazokért, akiknek a Mária Rádió szívügyük. Itt a Sepsiszentgyörgyi stúdióban a jelenlévő önkéntesekkel imádkozunk, akik az önök imakéréseiket, imaszándékaikat fogadták.
0: Kovács Emese
2: és Görgényi Tünde.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mária Rádió Erdély. A pontos idő 15 óra.

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre. Mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket,

0: Asztor, Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
0: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, enkesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak,
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak,
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak,
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak,
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak,
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak,
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak,
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak,
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak,
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak,
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak,
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak,
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak,
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak,
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak,
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak,
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak,
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak,
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak,
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
7: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézusom,
0: bízom benned.
1: Szent Faustina nővér,
0: könyörög érettünk.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
8: Mint örökké.

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Székelyudvar helyen a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián.

mikor a szív fázik, gyújts egy apró lángot, segíts megtalálni így a boldogságot. Legyél fény a ködben, hagyd hatni a szépet.

amely megmutatja, mit őszebb az élet. Neked is jól esik, ha mást melegítesz, mikor örömöket meglátni segítesz, mikor a sötétben gyúl szeretet vágya, és az éhes lélek végre megtalálja. Ahol híján vannak szeretetnek, fénynek, mutasd meg az útját éledő reménynek. Engedd a magányost közelebb a tűzhöz, ne lehessen többé, akit a sors üldöz. Segítsd, hogy álmait válthassa valóra, hogy az ő élete nem szól csak is róla.

viseljétek el egymást szeretettel, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza van a másik ellen, legfőképp pedig szeressétek egymást, mert ez a tökéletesség köteléke. De néha képtelen vagyok megbocsátani, túlságosan fájnak a sebek, a szeretetteljes megbocsátásra pedig végképp nem vagyok képes. Pió atya azt mondja, Szent Pál elvárja, hogy elviseld mások minden bosszantó viselkedését, és meg is bocsáss nekik. Ez a nagy szent azonban nagyobb hangsúlyt fektet a szeretetre, mint az összes többi erényre, és ezért elvárja, hogy a szeretet jelen legyen minden cselekedetünkben. Azt akarja, hogy szeressünk, és jó oka van rá, mert lehet, hogy türelemmel elviseljük a körülöttünk élők hibáit, és még meg is bocsátunk nekik, ha megbántanak minket. De mindez semmit nem ér, ha szeretet nélkül tesszük, mert ez az erények királynője, és magába foglalja az összes többi erényt. Szeressünk, és gyakoroljuk a szeretetet, hiszen ez a mi isteni mesterünk parancsa. Szeretetteljes és jótékony viselkedésünk fog minket megkülönböztetni a hitetlenektől. Ha megőrizzük egymás iránti szeretetünket, Jézus csodálatos békéje továbbra is örömmel fog diadalmaskodni a szívünkben. Uram, bántsanak meg akár mennyire vagy akár hányszor mások, segíts, hogy megbocsássak nekik, és hogy ezt szeretettel tegyem.

Jézus a benne hívő zsidókhoz fordult. Hogy kitartotok tanításomban, valóban tanítványaim lesztek, megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz benneteket. Isten szava, Isten akarata. Szeretnék benne megmaradni, de hogyan tudnék, ha nem ismertem fel, és nem engedelmeskedtem neki. Pió atya így bátorít. Szívből hálát adok a mennyei atyának, az ő legkedvesebb fia, Jézus által mindazokért a kegyelmekért, amelyekkel eltöltötte, és azóta is folyamatosan eltölti lelkedet minden méltatlanságot ellenére. Milyen jó az Úr mindenkihez, de még inkább milyen jó azokhoz, akiknek szívében ég az igazi és őszinte vágy, hogy mindenben az ő kedvére tegyenek. Neked is meg kell tanulnod, felismerni és imádni az isteni akaratot életed minden történésében. Ismételd gyakran a mi legdrágább anyánk mennyei szavait. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Legyen ez a gyönyörű felkiáltás mindig a szívedben és az ajkadon. Mondd ki a nehézségek idején, ismételd a kísértések órájában, ejtsd ki, amikor úgy érzed, elmerülsz a Jézus iránti szeretet óceánjában. Ez lesz a te horgonyod és üdvösséged. Uram, segíts, hogy életem minden területén felismerjem és kövessem szavadat, akaratodat, mert a te akaratodban találom meg az igazi szabadságot.

Tanuljunk meg együtt őszintén szeretni. Elárvult szíveket is boldoggá tenni. Varázsolni szívvel igaz boldogságot. Mennyországgá téve az egész világot. Hisz csak szeretetre sóvárog a lélek, egy kis szeretetért bármit megtennének, de hiába, ha a szívük nem tud adni. Mások szeretetét nem képes fogadni. Locsolgasd mosolyjal, kedves, szép szavakkal. Legyen a tenyered terű-terű asztal, hagyd arcára sütni lelkedből a napot. Így építs lelkébe szeretet alapot. Tegyél néhány kedves gesztus társaidnak, használd jóságodat lelkek közé hídnak. Töltsd meg mások lelkét jó energiával, s a földi pokolból mindenki kilábal. Legyünk hát fényszórók, mutassuk az utat, legyen rá mindenki, ki jó után kutat. Tanuljunk meg együtt őszintén szeretni, együtt boldogulni, és szeretve lenni.

És te, akit kiválasztottam barátomnak, Ábrahám ivadéka, ne félj, mert veled vagyok. Én vagyok a világ világossága. De ha Jézus a világ világossága, miért tart vissza a lelkemben levő sötétség attól, hogy lássam az ő fényét, és az utat, amely szeretné, hogy kövessek? Pió atya mondja, ne zavarjon meg, ha az éjszaka mélyebbé és sötétebbé válik körülötted. Ne rémisszen meg, ha a testi szemed nem látja a lelkedet körülvevő derűséget. Az élénk hit, a vak bizalom és az Isten által fölénk emelt hatalomhoz való teljes ragaszkodás. Ez az a fény, amely a napkeleti bölcseket az újszülött messiás imádására vezette. És ez a fény járja át a te lelkedet is, és irányítja lépteidet, nehogy megbotolj. Lelkedet isteni szeretettel erősíti meg. A lélek annélkül, hogy ennek tudatában lenne, folyamatosan halad az örök cél felé. Nem látja és nem fogja fel, de erre nincs is szükség. Hidd el, hogy az örök nap ragyog a lelkedben, és pontosan ez a nap az, amelyről Isten profétája így énekelt. A te fényedben látjuk a világosságot. Uram és barátom, még akkor is, amikor sötétség veszi körül a lelkemet, és nem látom a te fényedet, bízni fogok benned a világ világosságában.

Turmezei Erzsébet, pótvizsga szeretetből. A mester nagyiskolájában. Ma szeretetből pótvizsgáztam. Tanítóm előtt remegve álltam. Az első vizsgám én elbuktam. A tételt bár kívülről tudtam, de gyakorlatilag azt előadni nem tudtam. Szerettem én, ki engem szeret, minden jó embert, akit csak lehet. De az ellenségemet, aki rágalmaz, ki nevet, ad mindenféle csúfos nevet, gyaláz és megaláz engemet, ilyet nem tudok szeretni, nem. És ezt húztam ki. Ez volt a tételem, hogy ellenségemet is szeressem. Szereted? Kérdezte tanárom, az én mesterem és megváltom. Nem tudom, hiába próbálom. Szeliden mondta, de erélyesen, pótvizsgára mész, és ha mégsem tanulod meg, megbuksz egészen. A szeretet nehéz tétel. A legtöbben ebben buknak el. Mert aki bánt, azt is szeretnünk kell. De mesterem tovább tanított, külön órára hívott. Szeretetével sokat kivívott. Mutatta kezén, lábán a sebet, hogy mennyit tehet a szeretet, eltűri a kereszt szegeket. Eltűri a gúnyt, gyalázatot, tövis koronát, nehéz bánatot, a dárda szúrást, mit értem kapott. Megrendültem egész szívemben. Hát a szeretet ilyen végtelen. Tanítóintól tanulni kezdtem. Megnyerheted vele, úgy lehet, hogy ő is megtér, hogy ő is szeret, ha látja a te szeretetedet. Így tanított. Szívem felrázta, látta, hogy hajlok a tanításra. Szeretetét szívembe zárta. És most pótvizsgáztam belőle, ott volt ellenségem is. Gúnyos megjegyzést kaptam tőle, de én szeretettel feleltem. És e szeretettel őt megnyertem. És a pótvizsgán által mentem. Tovább tanulok. Tovább megyek. Vannak szeretett egyetemek, magasak, mégsem elérhetetlenek, mert más tudományt sokat tanulhatok, megcsodálhatnak, úgy vizsgázhatok, de ha szeretet nincsen bennem, semmi vagyok.

0: A hitben és szeretetben élő emberek képesek legönzetlenebbül adni.
1: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd szívedet, mert onnan indul ki az élet. Nekem ez egy nagyon fontos ige, amit én először apukámtól kaptam meg. Volt egy emlékkönyvem kislánykoromban, odaírta be ezt az igét. És emlékszem, hogy akkor még nem pontosan értettem, hogy ez mit jelent, és ahogy nőttem föl, egyre inkább megtelt jelentéstartalommal, hogy ez mit is jelent. Nekem azért nagyon fontos ez az ige, mert tapasztalom és hiszem, hogy minden a szívből indul ki, ami azt jelenti, hogy nagyon kell figyelnünk arra, hogy a szívünk milyen állapotban van. Tehát amikor csalódás ér minket, amikor megbántanak, amikor fájdalmak érnek az életben, mindannyiunknak kísértés az, hogy bezárjuk a szívünket és megkeményítsük magunkat. Ez sosem jó döntés. Volt, hogy már e felé elindultam, de aztán Isten figyelmeztetett, hogy ezt ne tegyem. És tanulom a mai napig azt, hogy hogyan tudom lágyan megtartani a szívem, és nyitva, mert ha csak egy kis részt is hagyunk Istennek, ő be fog jönni a szeretetével. Ha viszont elzárkózunk tőle, ő nem fog ránk kényszeríteni semmit. És ez az ige nekem mindig egy jó figyelmeztetés és emlékeztető arról, hogy nagyon figyeljek a szívem egészségére, nem csak fizikailag, hanem lelki értelemben is. Azért, hogy óvjam a szívemet, nagyon fontos az ima, ahogy írja az ige, hogy folyton imádkozzunk, szüntelenül imádkozzunk. Ez nem csak egy lózunk, hanem azt gondolom, hogy lehet így élni, és én is szeretnék egyre inkább így élni. Ez abból is áll, hogy merjek konfliktust vállalni, én régen konfliktuskerülő voltam, és őszintén elmondjam azt, ami a szívemben van, legyen az éppen nehéz, vagy valami örömteli dolog.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Folytatjuk a katekézi sorozatunkat a keresztény hitről, és ott hagytuk abba, hogy nem cselekszünk észellenesen, amikor keresztény módon hiszünk. A hitben ugyanis Isten igaz mondására támaszkodunk. Továbbá, mert biztosan tudjuk, hogy a hit igazságokat Isten nyilatkoztatta ki. Egyesek ellenvetik, hogy oktalanság olyan dolgokat elhinni, amit az ember nem lát. És ezen elv alapján azonban minden tanítás lehetetlenné válna, mert a tanítónak sem volna szabad hinnünk, amikor az a földrajzból, történelemből, természetrajzból tart például előadást. Az igazságszolgáltatás is lehetetlen volna, mert a bíró nem adna hitelt a tanúknak. De még a család élet is alapjaiban rendülne meg, mert a gyermekek, mint ahogy Szent Ágoston is megjegyzi, nem hinnék el szüleiknek, hogy ők valóban szüleik. Ebben az esetben mindenkit bolondnak kellene tartanunk, aki elhiszi, hogy London, Párizs, Róma létezik, mielőtte városokat maga látta volna, avagy aki hiszi, hogy a csillagok nappal is ott vannak az égen. Tehát az előbbi elv hamis, csak annyi igaz, hogy oktalanul járna el az az ember, aki valakinek azonnal hitelt adna annélkül, hogy előzetesen meggyőződött volna, hogy az illető valóban hitelt érdemel. Aki azonban hitelt érdemlő tanúk bizonysága dacára sem hisz, az oktalanul cselekszik. Némelyek úgy vélekednek, hogy észellenes dolog valamit elhinni, amit az értelem nem tud felfogni. Nos, ha mindent észellenesnek tartanánk, amit az emberi értelem nem tud felfogni, úgy igen sok tudományos felfedezést is, mint észellenest el kellene vetnünk. Például, mikor a tudomány mikroszkóp segítségével megállapítja, hogy egy csepp vízben sok ezer élő lény üzsög. Abból, hogy egy igazság emberi észre fel nem fogható, még korán sem következik, hogy észellenes is. Ha tehát Krisztus valamely tanítása felül is múlná az értelmünket, vagy felül múlja, ezért még nem ellenkezik az értelmünkkel. Ezt a vatikáni zsinat is tanítja. Az értelem is Istentől származik, és Krisztus és az egyház tanítása is Istentől származik. Ám Isten nem mondhat ellen önmagának. Aki helytelenül magyarázza Krisztus vagy az egyház tanítását, és nem igyekszik azok helyes értelmébe behatolni, az persze, hogy ellentmondást talál abban. A tríri püspök mondotta volt annak idején, idézem, a felületes szemlélő számára a katolikus vallás és az egyház úgy tűnik fel, mint egy katedrális festett üvegablakai. Mikor kívülről szemléljük azokat, nem tűnik fel semmi összhang, és nem vehető ki semmi kép. Csak mikor belépünk és belülről szemléljük az ablakot, akkor bontakozik ki a kép egész szépségében. A katolikus vallás ellenségeinek is közelebb kell jutniuk a mi vallásunkhoz, akkor fog feltűnni előttünk az egyház a maga teljes pompájában. Találóan mondja az egyik teológus, hogy kevés műveltség elvezetett a vallástól, tehát a kevés műveltség elvezet a vallástól, a mély képzettség visszavezet az Istenhez. A költő Weber Béda mondotta, fél gondolkodás az ördökhöz, egész gondolkodás Istenhez vezet. Nem igaz az, hogy a vallás tanításai ellentétben állnak a tudomány megállapításaival. Vannak olyanok, akik azt vitatják, hogy a vallás tanai ellenkeznek a tudománnyal. Minden esetre ez csak a felületes tudományról lehet igaz, mert különben honnan volna az, hogy éppen a legnagyobb tudósok, akik felfedezéseikkel oly nagy érdemeket szereztek az emberiség előtt, csak nem mindannyian szinte gyermek módon vallásosak és jámborak voltak. Gondoljunk csak egy Newtonra, Keplerre, Kopernikuszra, Linnére, Ampér és másokra. Az ő orvosi felfedezései révén világhírűvé vált Pasteur, és ő mondotta, tanulmányaim révén
oly mélységes hitre tettem szert, mint egy bretányi földművesé, és ezek a férfiak nem lettek volna éppen tanulmányaik révén olyan vallásosakká, hogy úgy találták volna, hogy a vallás tanításai a tudomány megállapításaival ellentétben állnak. Azt sem kell különben elfelejteni, hogy a természettudomány többnyire feltevésekkel, hipotézisekkel dolgozik, amelyek divatszerűen váltakoznak és cserélik fel egymást. Hogyan lehetséges itt ellentét tudomány és vallás között? A sok feltevés miatt a természettudomány néha még önmagával is ellentétbe jön. Így például a fizika azt tanítja, hogy a világosság a világűrt betöltő éterezgése által jön létre. A csillagászat viszont a legnagyobb határozottsággal állítja, hogy a világűrben semmiféle anyag sincs. Miután a bolygók és üstökösök mozgások közben a világűrben a legkisebb ellenállással sem találkoznak. Vagyis a tudománynak nincsenek minden ponton biztos eredményei. Egyébként ne tévesszük szem előtt, hogy a tudománynak és vallásnak a teremtés történetet és vízözönt kivéve alig vannak érintkező pontjai. Dr. Plate egyetemi tanár, a hírhet Heckel utódja, a Jénai Egyetemen bevallja, a materialistáknak és ateistáknak nincsen támaszpontjuk a kereszténység alapvető tanításai ellen folytatott támadó hadjáratukban. Ilyeneket nem szolgáltat nekik a természettudomány. Egészen egyszerűen és észszerűen járunk el, amikor Krisztus tanítását igaznak fogadjuk el, mert Krisztus Isten fia, aki se nem tévedhet, sem tévedésbe nem ejthet. Továbbá, mivel Krisztus az ő feltámadásával és csodáival szavainak igazságát ő megpecsételte. Egy rövid látó ember elhiszi egy élesebb szeműnek, hogy például léghajó szállunk a magasban, ám bár azt nem látja. A vak hisz annak, aki lát. Elhiszi például, hogy az előtte fekvő térképen városok, folyók, hegyek vannak ábrázolva, bár ő nem látja azokat, és tapintása sem ellenőrizheti. Mi magunk is elhisszük, hogy London, Párizs, Róma léteznek, bár ezeket nem láttuk még, és talán nem is fogunk oda eljutni, de vajon mindezek az emberek észre észszerűtlenül hisznek, holott megbízható tanúk tanúskodnak az említett dolgok igaz voltáról? Még észszerűbben cselekszik az, aki Istennek hisz, mert az emberek tévedhetnek és megtéveszthetnek, de Isten nem. Miután pedig Krisztus Isten fia, ő sem tévedhet, se nem téveszthet. Szent Ágoston mondja, Isten káromlás volna, ha valaki azt hinni, hogy a mi legfőbb borunk, aki maga az igazság, csak egy pontban is hazudott volna. Amikor tehát Krisztus szavának hitelt adunk, még biztosabbak lehetünk, mintha az illető dolgot saját szemünkkel láttuk volna. Hobbauer Szent Kelemen egy képet szemlélve falon így szólt, inkább hiszem, hogy egy Istenben három személy van, mint hogy ez a kép a falon függ. Érzékeim megcsalhatnak, de Isten nem. Maga Krisztus is szavainak megerősítéséül csodáira hivatkozik, amikor így szól, ha nekem szavaimnak nem akartok hinni, higgyetek a cselekedeteknek. Krisztus legnagyobb csodája halottaiból való feltámadása. Azzal adta legfőbb bizonyítékát tanítása igazságának, ezért írja Szent Pál, hogy a mi hitünk hiába való volna, ha Krisztus fel nem támad volna. Továbbá észszerűen cselekszünk, ha az egyház tanítását hittel fogadjuk, mert Krisztus egyházát a Szentlélek vezérli és megőrzi a tévedéstől, továbbá, mert Isten a mai napig folytonos csodákkal bizonyítja, hogy a katolikus egyház az igazságot tanítja. Krisztus Urunk mennybe menete előtt így szólt az apostolaihoz, én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Az utolsó vacsorán pedig, és én kérem az atyát, és ő

világát szintén Lourdi víz által nyerte hirtelenül vissza. A könyvének a címe A mi Lourdi szüzanyánk. És ez a könyv már igen sok szabad gondolkodót ejtett gondolkozóba. Az újabb csodák közül néhányat Fouad Sarrié, a Lourdi orvosi klinika igazgatója beszélt el a munkájában, a Lourdi nagy gyógyulások című művében. Azt se feledjük el, hogy minden szenté és boldoggá avatást szintén csodáknak kell megelőzniük. Ezek a csodák, amelyek a legszigorúbb vizsgálatnak vannak alávetve, eléggé mutatják, hogy igenis a katolikus egyházban ma is történnek olyan dolgok, melyek a természet erőit felülmúlják. Gondoljunk továbbá a szentek éppen maradt testeire, például Szent Teréz, az avilai karmelita kolostorban, Spanyolországban, a portugáliai Szent Erzsébet, a coimbriai Clarissa kolostorban, Portugáliában, hogy Szaviri Szent Ferenc, bolonyai Szent Katalin, keresztről nevezett Szent János, vagy még lehetne sorolni, ezek a testek pedig nincsenek bebalzsamozva. A legtöbb közülük éveken keresztül ugye a föld gyomrában pihent, és ez ideig a legcsekélyebb szagot sem terjesztette, sőt, a legtöbb éppen kellemes illatot. Azon felül nem is merevek ezek a testek, hanem hajlékonyak. Világszerte ismeretes a Szent Januárius csodája Nápolyban. Ott őrzik a Diokletián alatt a 305. évben lefejezett Szent Januárius Beneventi püspöknek a vérét. Tehát a keresztény hit a katolikus egyháznak összes tanítására kiterjed. Erről egy rövid dal után maradjanak továbbra is velünk.

Kedves már a rádió hallgatók, folytatjuk katekézisünket. A keresztény hit a katolikus egyháznak összes tanítására kiterjed. Aki a katolikus egyháznak csak egyetlen tanítását is nem hiszi, annak a hite nem ér semmit. Aki ugyanis Krisztus Urunk és az egyház egyik szavának hitelt ad, másik szavának pedig nem, az tulajdonképpen nem hiszi, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, és hogy a katolikus egyházat ő vezérli. Az ilyennek hite éppen olyan értéktelen, mint a ház, amelynek alapfala ingadozik. De a harang elveszti hangját egyetlen törés miatt. A test mindjárt beteg egyetlen tagjának szenvedése miatt. Egyetlen rossz hang megzavarja az összhangot. Egyetlen porszemecske a szemünkben megakadályozza a látást. Hasonlóan áll a dolog a hittel. Csupán egyetlen hitigasság elvetése miatt is az egész hit értéktelen. Valamint Szent Jakab szerint, ha valaki az egész törvényt megtartja, de egyben vétkezik, mindenikben vétkes lett. Éppen úgy mondhatjuk itt is, aki egyetlen hitigasságot elvet, valamennyi ellen vétkezik. Ezen okból a tévhitű keresztények hite nem mondható keresztény hitnek. Mivel azonban a tévhitű keresztények saját hitüket szintén keresztény hitnek mondják, azért a valódi keresztény hitet, mely egyedül a katolikus egyházban található fel, keresztény-katolikus hitnek is nevezzük. Habár a katolikus egyháznak minden tanítását kötelességünk hinni, nem szükséges valamennyit tudni az üdvösség elnyerésére. Tudni köteles minden keresztény-katolikus legalábbis annyit, hogy Isten van, s hogy ő minden embert igazságosan meg fog ítélni. Továbbá, hogy egy Istenben három személy van, s hogy a második isteni személy emberré lett és megváltott bennünket. Szent Pál apostol szerint az Istenhez járulónak hinni kell, hogy ő van, s az őt keresőknek ő a megjutalmazója. A Szent Háromság tanának ismerete Krisztus előtt nem volt ugyan szükséges, de szükséges volt a jövendő megváltónak, habár kevésbé világos ismerete, azonban másképpen áll a dolog most velünk keresztényekkel. Akinek azonban alkalma van megtanulnia az ezen kívül még tudni köteles a hiszek egy szövegét és értelmét, Isten és az egyház parancsait, a legfontosabbat, a kegyelem eszközökről továbbá az Úr imádságát. Szükséges tehát a katekizmust alapvetően alapvonalaiban ismerni, mert ezt kívánja az Anya Szent Egyház. Tehát a keresztény hit Isten ajándéka, mert hinni csupán Isten kegyelmével vagyunk képesek. Senki se gondolja, hogy a hitet merő tanulással el lehet sajátítani. A hit Isten ajándéka. Azért könyörögtek az apostolok Krisztushoz, Uram, növeld a mi hitünket. Isten a hitet már a keresztségben adja nekünk. Azért nevezzük a keresztséget a hit keresztségének. Isten tudnilik a keresztségben, a megszentelő kegyelemmel egyidejűleg a hit képességét, vagyis a hit erényének magvát is adja nekünk. Az újonnan keresztelt azonban eszének használata előtt ezt a képességet nem használhatja, s hitét még nem gyakorolja. Ez csupán eszének használata után a kegyelem és a keresztény oktatása hatása alatt történik. A bűnös a hit képességét bűnbánat által nyeri vissza. Miután azonban Isten a felnőtteknek a kegyelmeket nem adja azok közreműködése nélkül, azért a bűnös részéről bizonyos előkészület szükséges. Tehát Isten a keresztény hit adományát különösen a következőknek adja. Azoknak, akik az igazság után komolyan törekszenek, másodszor pedig, akik istenfélő életet élnek, harmadszor pedig, akik Istentől kérik az igaz hitnek a kegyelmét. Kedves hallgatók, a következő műsorunkban megnézzük ezt a három pontot, hogy kik kapják a keresztény hit adományát, tehát azok, akik az igazság után törekszenek, akik istenfélő életet élnek, és akik kérik az igaz hit kegyelmét. Maradjanak továbbra is velünk a Mária Rádióval. Tibor atyát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Klubrádió Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Sepsiszentgyörgyön a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Úrnapi adásunk témái: legyetek emberek, ahogy Krisztus is az, a tökéletes ember. Leó pápa küldetést adott a madridi fiataloknak. A Szent Atya homíliája Madridban. Az úrnapi Krisztus felünk jár az utcákon és éltet minket. Leó pápa: kapcsolatépítés a kultúra, a művészet, a gazdaság és a sport világával. Adjatok neki lelkületet. Legyetek emberek, ahogyan Krisztus is az, tökéletes ember. Leó pápa küldetést adott a fiataloknak. Spanyolországi apostoli látogatása első napján, szombaton este 8:30 kezdettel Leó pápa imavirrasztást tartott a fiatalokkal Madrid Plaza de Lima terén. A találkozón a fiatalok 6 kérdéssel fordultak a Szentatyához, aki beszéde végén küldetéssel bízta meg őket. Legyenek emberek, húsvér férfiak és nők, kövessék a feltámadt Krisztust, a tökéletes embert, aki mindenkorban megosztja velünk a történelmet. Szent Ágoston mellett kik még a pápa nagy példaképei? Hangzott az első kérdés. Leó pápa számos szent közül 3 emelt ki. Az első az ékes szólásáról ismert aranyszájú Szent János, aki egy ideig remeteként élt, majd papként és püspökként szentelte életét az egyház szolgálatának. Szívében hordozta Isten szavát, és azt mindenkinek oda ajándékozta, következetesen tanúságot téve az evangélium igazságáról, kora eretnekségeivel szemben. Másodikként Leó pápa a spanyol Ágoston rendi szerzetest, villanóvai Szent Tamást említette meg, aki az Alcalai Egyetemen tanult, és tudásával elnyerte 5. Károly császár megbecsülését. Miután Valencia püspöke lett,
1: Obispo de Valencia,
0: intenzív egyházi reformmunkába kezdett, főleg a papság körében, ösztönözve testvéreit az imádságra, a tisztaságra és az engedelmességre. A pápa végül 3. utitásának nevezte meg a szintén spanyol származású mogrovejói Szent Turibio misszionáriust, aki a 16. században Peruban folytatta nagy buzgalommal az indiánok evangelizálását. Szolgálatát intenzív imádságos élet és az igazságosságét való elkötelezettség jellemezte, és ő lett Leó pápa számára a nép, főleg a legszegényebbek iránti odaadás példaképe. A második kérdés a Szent Atya Perúban eltöltött misszionáris éveinek élményeire kérdezett rá. A pápa válaszában a perui emberek hitbéli tanúságtételét emelte ki, amely a nehézségek ellenére reménnyel volt teli. Az ott élő népek szenvedéseivel és örömeivel való találkozás segítette a pápát abban, hogy nevekedjen Jézus követésének útján. Az evangélium hirdetése közben ő maga is megtapasztalta, hogy az Úr szava elhozza a békét, ahol konfliktusok vannak, és mindenki számára a kiengesztelődés és igazságosság forrásává válik. Mi segíthetne bennünket Isten hangjának felismerésében? Hangzott a 3. kérdés. Mindenek előtt a csend segíthet nekünk, hogy figyelmünket összpontosítsuk.
1: In silencio.
0: A csendet keresve megszabadulunk a hangok zűrzavarától, és megértjük, hogy az ideológiák elmúlnak, még az igazság megmarad. Másfelől Isten jól ismeri a mi hangunkat, hallgat rá és válaszol is. Éppen ezért mondják el az Úrnak, ami a szívünkben van, ajánlotta a pápa. Legyen imádsága a hangunk, mert ekkor az Úr válaszol nekünk igéje által. Ehhez persze hallgatnunk kell élő igéjére Krisztusra, akinek hangja továbbra is ott visszhangzik az egyházban, amely az ő teste. Hogyan lehetnek kísérő társai másoknak a hit szépségének a felfedezésében? Szólt a 4. kérdés. A kísérés során a fiatalok soha ne feledjék, hogy egyikünk sem született mesternek, tanítónak, és mindannyian mindig az Úr tanítványai maradunk. Osszák meg másokkal lelki előrehaladásukat, következetes tanúságot téve Jézus követéséről, amelynek elkötelezettsége folyamatosan megújít, különösen a nehézségek órájában. Jézus velünk tart és megvilágítja az utat, hangsúlyozta a pápa. Kövessék a mester példáját, mint pásztorok, nevelők és barátok. Jézus közelségét még eleséseink során is érezzük, valamint akkor is, amikor kinyújtott kézzel és testvéri öleléssel támogatjuk egymást az úton. Hogyan lehetünk elkötelezett fiatal keresztények a mai társadalomban? Fogalmaztak a fiatalok ötödik kérdésüket. Az egyháztörténelmének hosszú évszázadai során a keresztények mindenféle társadalomban átélték a különböző kultúrákat, hozzájárulva azok kialakulásához. A pápa a Diognétoszhoz írt ősi levél gondolatát idézte a második századból. Ahogyan a lélek a testben, úgy vannak a keresztények a világban. Jézus tanítmányai mindig kortársak, de soha nem a múló idő fogjai. Krisztusban szabadok. Ő szabadított meg minket szeretetével, ennek a szeretetnek köszönhetően mindig szabadok maradunk minden megtévesztés ellenére. Végül hatodjára azt kérdezték Leó pápától, hogy milyen konkrét feladatot kíván rábízni az egyház fiataljaira. Leó pápa mindenkit arra szólított fel, hogy legyünk együtt a föld sója és a világ világossága. Ehhez arra van szükség, hogy megértsük a mai világ társadalmát, bölcsességgel élve benne, hogy azt átalakítsuk az evangélium tanúiként. A fiatal keresztény ugyanis örömében és megpróbáltatásában egyaránt ragyogóvá válik, az élet ízét önmagából meríti, anélkül arra várna, hogy a gazdagság, az élvezet vagy a hatalom adja meg azt neki. Legyetek emberek! Igen, legyetek emberek, húsból és vérből való férfiak és nők.
1: Hombres y mujeres de carne y hueso.
0: Bízta a fiatalokra küldetésüket Leó pápa. Legyenek olyan emberek, akik az igazságosságot keresik, mert éheznek rá, mint a mindennapi kenyérre. Olyan emberek, akik becsületes és tisztességes életre vágynak, mert szívesen teszik másokkal azt, amit szeretnének, ha mások is velük tennének. Zárta beszédét Leó pápa a madridi imavirrasztáson. Leó pápa homíliája Madridban. Az Úrnapi Krisztus velünk jár az utcákon és éltet minket. A Madrid centrumában fekvő történelmi Cibeles téren tartották meg, mint egy 1 millió hívó jelenlétében az Úrnapi Szentmisét, amelyet spanyol nyelven 14. Leó pápa mutatott be. Homíliájában az Úrnapi körben egy spirituális jelentőségét hangsúlyozta. A feltámadott Úr jelenlétében való hitről van szó. Jézus az utcáinkon jár, át kell a tereinken, meglátogatja városnegyedeinket, ott lakik a mindennapi életünk helyszínein, mint a népével együtt járó közeli Isten. Az eukarisztikus kenyérben való jelenlétének emlékezete a hitetek és népetek történelmének középpontjában áll.
1: Está en el corazón de vuestra fe.
0: Itt Madridban, de Spanyolország számos más helyén is, Corpus Domini, az Úrnapja, nem csupán a liturgikus naptár egyik ünnepe, hanem a hit gyökerejéhez való visszatérés, hogy megújítsuk Isten iránti szeretetünket és hűségünket. E nap ünnepélyes körmenetei évszázadok óta formálják a spanyol nép állítatát, művészetét, zenéjét, építészetét és életét, és még ma is kifejezést nyer az ország lelkiérzése, a virágszőnyegek, az utcai oltárok, a szentségtartók, az énekek és a liturgikus ruhák szépségén és eleganciáján keresztül. Ez nem egy külsőséges megnyilvánulás, nem egy túlélő néphagyomány, és nem is egyszerű esztétikai díszítés. Itt a feltámadott Úr jelenlétében való hitről van szó, aki él, és még mindig közöttünk jár, aki kenyéré lesz az élet utáni éhségünkre, és meglátogatja szívünk és történelmünk minden zúgát, még a legsötétebbeket is. Így Krisztus a Szentmise során táplálékként adja magát nekünk, és a körmenet azt hirdeti, hogy ő nem zárkozik be a templomokba, hanem éppen ellenkezőleg, kijön hozzánk.
1: Jesús camina por las calles.
0: Jézus az utcáinkon jár, át kell a tereinken, meglátogatja a város negyedeinket, ott lakik a mindennapi életünk helyszínein, mint a népével együtt járó közeli Isten, mint a történelem ura, a gyengék vigasza, a családok fénye, a legsebezhetőbb reménye, a szenvedők békéje. A szentségtartóban az utcákon áthaladó Krisztus ugyanaz, aki azonosul a szegényekkel, a betegekkel, a magányosokkal és a kitaszítottakkal. Nem csupán arról van szó, hogy kivisszük a szentségtartót, hanem arról, hogy hagyjuk magunkat kivezetni az önzésből, a közönből, a kényelmes és magánjellegű hitből, hogy válaszoljunk a megtérésre szólító felhívására, hogy megváltoztassuk a tekintetünket és befogadjuk az ő jelenlétét, amely megváltoztat és felhívássá válik a jelenre, személyes életünkre, kapcsolatainkra, a társadalomra és a jövő építésére nézve. Ebből a szempontból kell értelmezni azt a felhívást, hogy emlékezzünk, amelyet az első olvasmányban hallottunk. Emlékezz az Úr, a te Istened által a pusztában eltöltött 40 évre. Émet járt egy feladat a mai és a holnap Spanyolországának. Az a vallásosság, amely évszázadok óta élteti ezt az országot, ne legyen a múlt múzeuma,
1: no sea un museo del pasado,
0: amelyet meg kell látogatni, hanem a hit iskolája, amelyből ma is meríthetünk. Legyen egy iskola, amely megtanít arra, hogy tégre boruljunk Isten és embertársaink előtt, mert senki sem borulhat tégre az Úr előtt, miközben megveti testvérét. Egy iskola, amely megtanít minket a szeretet ingyenességére, amely ajándékká válik, hogy köztünk járjon és megtörje az önzés láncait. Egy iskola, amelyből megtanuljuk, hogy Isten valós jelenlét, és mi is hivatottak vagyunk jelen lenni a társadalom helyzeteiben és kihívásaiban, nem menekülnünk kell, hanem személyesen elkötelezni magunkat a közjó építése mellett. Leó pápa ezen a ponton megemlékezett Szent Manuel Gonzálezről, az elhagyott tabernákulumok spanyol püspökéről. Élete arra emlékeztet minket, hogy az eukarisztia nem csupán a nagy ünnepségeken, vagy éppen alkalomszerűen tisztelhető, hanem azok csendes hűségében is, akik kísérik az Urat. Az eukarisztikus Jézus, az a rejtett örök forrás, amely árad és szomjatót. Térjünk vissza hozzá őszinte szeretettel, zárta ünnepi homíliáját Leó pápa a Madridban bemutatott szentmisén, amelynek végén megtartottak a hagyományos úrnapi körbenetet. Leó pápa baldakin alatt haladt, kezében szentségtartóban az eukarisztikus Jézussal, és megkerülték a tér közepén álló szökőkutat, majd a körbenet visszatért a főoltárhoz. Leó pápa, kapcsolatépítés a kultúra, a művészet, a gazdaság és a sport világával. Úrnapján vasárnap este 6 órakor találkozott Leó pápa a kultúra, a művészet, a gazdaság és a sport világának képviselőivel a főváros Movistar nevű sportcsarnokában, amint 15 ezeren vettek részt az eseményen, amely Leó pápa a krisztusi termékenyítő erejéről beszélt, amely mindig is áthatotta Európa lelkületét. Ebben a csodálatos országban lehetetlen nem megcsodálni azt a kreativitást, amely végig kíséri történelmét és átalakítja identitását. Ez a szépség látható városaiban, utcáin és műemlékeiben, terein és kertjeiben, egyetemeiben és templomaiban, zenéjében, festészetében és táncaiban, de még az ételeiben is. Itt érezhető azoknak a generációknak a lelke, akik átalakították a tájat és saját arculatot adtak neki. Kezdte elismerő szavakkal a beszédét Leó pápa, majd előre tekintve megkérdezte, hogy milyen örökséget hagy itt a mai nemzedék a jövőre, és ennek következtében milyen közösséget kell építenie. Figyelmesen meghallgatva az előtte felszólalókat, Leó pápa azt javasolta, hogy meg kell tanulni megőrizni annak a lelkét, amit az ember létrehoz. Különben a gazdasági hatékonyság és a kommunikációs sikerek mellett elbizonytalanodunk abban, hogy miért, milyen céllal, kivel és kinek termelünk. Az egyház pedig tudatában sikereinek és hibáinak párbeszédet kíván folytatni a mai világgal. Az emberiség DNS-ében mélyen beleívódott a jó, a szépség és az igazság iránti vágy, és éppen ebből kiindulva kínál az egyház utakat a méltóság teljes élethez és a közjóhoz. Ahogy egykor hatodik pápa az ENSZ előtt kijelentette, mint az emberiség szakértője, az egyház semmi iránt sem közömbös, ami igazán emberi, de mi is az igazán emberi? Tette fel a kérdést Leó pápa. Az egyház alázatosan, de határozottan vallja, hogy Jézus Krisztus ad választ az emberi életről és annak teljességéről szóló nagy kérdésekre, és ezért az emberi személy mindig az egyház első és alapvető útja marad. Ennél fogva az egyház nem lehet érdektelen a kultúra iránt. Az ezekre a kérdésekre adott válaszhoz olyan társadalmi párbeszédre van szükség, amelyet a hálószövés művészetéhez hasonlíthatunk, és amely magában foglalja a találkozást, a meghallgatást, a párbeszédet és a tiszteletet. Ennek eszköze a nyelv, az írott, a szóbeli, a digitális és a képies nyelv, amely közvetít, és így sebeket okozhat vagy gyógyíthat, elvárásokat rombolhat le, vagy új táblázatokat nyithat meg. Megosztottságot szülhet, vagy felébresztheti a reményt, hogy együtt építhetünk valami igazán emberségeset. A hálózatok kiépítése tehát az emberi méltóságra összpontosítható intézmények közötti párbeszéd. A keresztény életfelfogása párbeszédről vallja, hogy a Teremtő a szeretet szálaiból szőtte az embert, saját képására és hasonlatosságára teremtette, ami megalapozza az ember elidegeníthetetlen méltóságát. A hálózatok kiépítése együttes alkotás jelent, ahogy 16. Benedek pápa vallotta, a hit szeretet, és ezért költészetet és zenét teremt. A hit öröm, ezért szépséget teremt. A hálózatok szövése ugyanakkor önzetlen szolgálatot is jelent, hiszen a hit által vezérelt emberek kórházakat és iskolákat építettek, szolidaritási kezdeményezéseket indítottak el. Vajon egy spirituális lenyomat nélkül Európa meg tudta-e volna teremteni saját identitását, és így az örökké valóság, amely Jézus Krisztus megtestesülése révén berobbant az időbe és a térbe, összeegyeztethető-e a mindennapi élettel? Kérdezte Leó pápa. Miért is félnénk attól, hogy az örökké valóság áthassa a mindennapjainkat? Szent II. János Pál kiáltása ma is él, ne féljetek, tárjátok ki szélesre a kapukat Krisztus előtt. Jézus Krisztus semmit sem veszel tőlünk, és mindent megad nekünk. A maga is sportbarát Leó pápa ismét nagy erődjét idézte 1979-ből. Ezekben az időkben, amikor sajnos az erőszak és így a gyűlölet különféle formái hajlamosak szétszakítani a társadalmi szolidaritás szövetét, ti sportolók a magatok részéről hozzájárultok ahhoz, hogy ragyogó tanúságot tegyetek az összetartozásról, a békéről és az egységről. Egy szóval arról, hogy tudjuk, hogyan legyünk együtt. Ezek a kifejezések aktuálisabbak és időszerűbbek, mint amikor először hangzottak el, szólt Leó pápa. Végül azt kérte, hogy legyenek egy új hálózat szálai, amelyek harmonizálják az élet minden területét, hogy egy megújult társadalmat szőjünk, amelyben az idő átitatódik az örökké valósággal, a kultúra őrzi az emlékezetet és elősegíti a párbeszédet, az oktatás a kritikai szellemmel előmódítja az igazság keresését, a művészet csodálatra késztet és nemes érzelmeket kelt, az üzleti élet elismeri a személy méltóságát, és a munka továbbra is a remény hajtó ereje marad. Éppen ezért kövessék Szent Pál tanácsát, örüljetek az örvendezőkkel, sírjatok a sírókkal. Éljetek egyetértésben, ne legyetek fennhéjázóak, hanem alkalmazkodjatok az egyszerű emberekhez. Ne legyetek magatokkal eltelve. Rosszét rossza ne fizessetek senkinek. Törekedjetek arra, ami jó minden ember szemében. Amennyire rajtatok áll, mindenkivel éljetek békességben. Zárta Leó pápa a kultúra, a művészet, a gazdaság és a sport világának képviselője az intézet buzdító beszédét vasárnap este Madridban. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, úrnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót az Erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából. Az ima szándékok ideje elérkezett, fogadásának az ideje a mikrofonoknál.
1: Gyulai Éva
0: és Görgényi Tünde köszönti Önöket. Hamarosan az örvendetes rózsafűzért imádkozzuk és a Jézus szíve litániát, melyet felajánlunk a háborúk megszűnéséért, a világ békéért, Szentatyánkért, Leópápáért, püspökeinkért és papjainkért, a keresztények közötti egységért, katolikus anyaszentegyházunkért, felajánljuk a betegeinkért, minden testi, lelki és szenvedélybetegért, az egyházban szolgálatot teljesítő testvérekért. Imádkozunk a magányosokért, egyedül élőkért, a keresztény családokért, fiataljainkért, hogy megismerjék Krisztus szeretetét. És ma is hálával imádkozunk önkénteseinkért, támogatóinkért és munkatársainkért, hogy a Szentlélek vezesse minden tevékenységünket, és szeretettel imádkozunk elhunyt önkénteseink, családtagjaink, barátaink lelke üdvéért.
1: És a kedves hallgatók a szokott módon hívhatnak, írhatnak nekünk 0259 420 555 vagy 0359 420 555 bármelyik számot tárcsázva élőadásba kerülhetnek. SMS-ben a 0758 420 555-ös számra írhatnak, vagy a www.mariaradio.ro címre az ima szándék gombra kattintva. Várjuk a kedves hallgatók hívását, de kérjük, hogy majd a háttérben a rádiót kapcsolják ki.
0: És már is egy kedves hallgatót köszöntünk. Halló, itt a Mária Rádió. Halló. Élőben van a kedves hallgató. Mi halljuk Önt?
2: Halló.
0: Szeretettel köszöntjük.
2: Dicsértessék az Zágúr Jézus Krisztus.
0: Mindenki, amen.
2: A rózsafűzést ajánlom a Mária Rádió összes dolgozójáért, és a bemondott imákért, amit betettetek mondani, és a legény úgy gyermekemnek a lábagyógyulásáért, a bűnei bocsánatáért, a gonosz távozásáért, az én lábom gyógyulásáért, a lelkitesti gyógyulásomért, a látásomért, a család békességért, és az úton lévőkért. Az úton lévőkért és az egész testvéreimért, a halottaimért, és a férjemért, és a drága gyermekem nyugalmáért. Dicsértessék a drága Úr Jézus Krisztus, és a háború megszűnéséért.
0: Mindenki, amen. Köszönjük szépen a hívását. Együtt imádkozunk Önnel.
1: Amíg újabb telefonáló lesz, néhány üzenetet is megosztunk Önökkel. Ezt a rózsafűzért felajánlom a lábam gyógyulásáért, a gonosz távozásáért, békéért, egy mindennapos hallgató írta.
0: Ezt a rózsafűzért felajánlom magamért, a két fiamért, a páromért, aki külföldön dolgoznak, egészségünkért, a hálából kapott kegyelmekért és bűneink bocsánatáért, egy fontos szándékért, Jézusom, bízom benned, egy mindennapos hallgatónk érte. Telefonálót köszöntünk, halló, itt a Mária Rádió.
1: Sajnos megszakadt. Felajánlom a rózsafűzért hálából a kapott kegyelmekért, a gyermekeimért. A Szentlélek vezetését kérem, hogy vezesse a helyes útra, és egy fontos szándékért.
0: Próbálkozunk ismét, szeretettel köszöntjük.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindenki, amen.
3: Ezt a rózsafűzért felajánlom a testi lelki gyógyulásomért, főleg a látásom javulásáért, a Mária Rádió munkatársért, önkéntesért, hallgatóért és a világ békéért. Leülünk családra, Nagyváradra, Cservi család, Székelyhídra, Solyagos családra, Szalacsra. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen a hívását, együtt imádkozunk mindezen szándékokért.
1: Rózsafüzért önökkel imádkozom, és felajánlom fájdalmaim enyhüléséért, családi békéért, csíksomjai segítő Szűz Mária takarjon be védőpalástjával, és a közös halottaimért adjon a Jóisten örök nyugodalmat, és az örök világosság fényeskedjék nekik.
0: A mai rózsafűzért felajánlom gyermekeimért, akik külföldön élnek, hálából, és egy megfelelő társért, Magdi kéri az imát Székelyudvarhelyről.
1: A rózsafűzért felajánlom László megtéréséért és a gonosz távozásáért a családból. Jézusom, bízom benned.
0: Felajánlom a rózsafűzért családomért, bűneim bocsánatáért, több fontos szándékért. Kérj egy kedves hallgatónk!

0: Újabb telefonálót köszöntünk, halló, itt a Mária Rádió.
1: Momentáni destinatárul a perulító jöttem.
2: Gyermekeinkért, az élő hit kegyelméért imádkozom, és azért, hogy az életük rendeződjön Isten akarata szerint, egy édesanyja ima kérése.
0: Ezt a rózsafüzért felajánlom az egészségemért, és holnap minden orvosi eredményem legyen jó. Erre kérem, drága Jézusomat.
2: Valamiért nem sikerül a kedves hallgatónak. Bátorítjuk, hogy hagyja többet csengeni. Ismét csenget.
0: Halló, itt a Mária Rádió. Halló.
2: Telefonba tessék szólni. Sajnos letette. Vagy újra csergett. Bátorítjuk a kedves hallgatót, hagyja, hogy többet csengessen, mikor mi felvesszük, akkor szólaljon meg. Sajnos valamiért nem sikerül. Imád kérek egy kislányért és egy fiúért.
0: Halló, itt a Mária Rádió.
2: Valamiért nem sikerül a kedves hallgatót kapcsolni. Még egy próbálkozást megír. Lássuk, sikerül-e.
0: Halló.
3: Halló, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, szeretettel köszöntjük.
3: Az összes rózsafüzért és az imákat felajánlom. Az unokámnak ma kezdődött az érettségi vizsgája, hogy a szűzanya takarja be palástjával, és hogy sikeresen végződjön neki a vizsgájai. És kérném szépen még az én egészségemért imádkozzunk, nagyon fájnak, operálták a lábamat, és nagyon nagy fájásaim vannak, hogy enyhítse a Jóisten is a szűzanyánk a fájdalmat. És szeretném a gyermekeimnek is imádkozni, hogy egészségesek legyenek az unokáim mindnyájan. És önökért is imádkozok, hogy a Jóisten tartsa meg ezt a szép hivatásukat erőben, egészségben, hogy tudják még sokáig folytatni ezt a szép műsort. És a békéért imádkozunk, és a férjem halálának évfordulóján kívánom neki, hogy a Jóisten bocsássa meg bűneit, és adjon neki örök nyugodalmat Jézus Mária szent nevében. És minden jó akaratú embernek kívánok jó egészséget és szeretetet, és kívánom, hogy hát a Jóisten segítsen meg mindnyájunkat, és béke legyen a földön. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen a hívását, együtt imádkozunk mindezen szándékokért.
2: Ezzel a rózsafüzérrel emlékezem férjem lelkéről, aki a kontomáci temetőbe alussza örök álmát, az irgalmas Isten könyörüljön meg a lelkén, és emlékezem közös halottaim lelkére is, akik szintén a kontomáci temetőben nyugszanak. Ugyanakkor felajánlom, ha papjainkért, papi hivatásokért, békéért, szomszédaimért, Erzsébet írta.
0: Hála és köszönet mindenért, hogy túl lettünk szerencsésen mindenen, és továbbra is segíts Istenünk, szűzanyánk, Jézusunk, mindkét családra add áldásodat.
2: Minden imát és szentmisét felajánlok a héten Illuska tökéletes gyógyulásáért, hogy ki tisztuljanak az erek, hallgass meg, Uram, kérésem.
0: Újabb telefonálót köszöntünk. Halló! Halló, itt a Mária Rádió.
4: Halló, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
4: Ezt a rózsafüzért felajánlom önért, Stündéért, családjukért, egészségért, békességért, férjem gyógyulásáért, élő és elhon szeretteimért, elvétestéreimért. unokám vizsgájainak sikeréért, minden vizsgázóért, faluközösségemért, különösen a betegekért, a háború megszűnéséért, dicsőítessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké, amen, köszönjük szépen. Imád szeretnék felajánlani a gyógyulásomért, szomszédasszonyom lelke üdvéért, nyugodjunk békességben, és az örök világosság fényeskedjék neki.
0: Hála és köszönet mindenért, hogy a nagylányomnak rendeltél egy társat. Vigyázz rájuk, drága szűzanyánk!

0: Felajánlom a mai rózsafűzért a ma vizsgázó érettségiző lányomért, és minden vizsgázóért egy édesanyja írta Szatmár Németiből.
1: Ezt a rózsafűzért egy nagyon fontos szándékra ajánlom fel Emma Kéri Szentegyházáról az imát, Jézuson bízom benned.
0: Ilona írja, a heti rózsafűzért szent miséket felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, unokám sikeres vizsgájáért, gyermekeim egészségéért és saját magam egészségéért, Jézusom, bízom benned.
1: Gyermekeim vizsgáinak és munkaügyeinek sikeréért, katolikus, megfelelő egész életre szóló házastárs találásukért, testi-lelki egészségükért és családunkban összetartó feltétel nélküli szeretetért egymás felé, továbbá teljes megtérésünkért és a Szentlélek vezetéséért, ajándékaiért ajánlom fel ezt a rózsafűzért egy édesanyja Magyarországról, írtam.
0: És kedves hallgatók, lejárt az ima szándékra szánt idő, hívjuk Önöket, ha tehetik, maradjanak továbbra is, és kapcsolódjanak be az imába. Az örvendetes rózsafűzért és a Jézus szíve litániát imádkozzuk innen a Sepsi Szentgyörgyi stúdióból a jelenlévő önkéntesekkel, felajánlva hálából az önkéntes találkozóért, hiszen itt Sepsi Szentgyörgyön egy fél órája körülbelül, hogy véget ért, köszönjük az önkénteseknek, akik eljöttek, köszönjük, hogy együtt lehettünk. Akik az Önök imakéréseiket, imaszándékaikat fogadták,
1: Gyulai Éva
0: és Görgényi Tünde.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted. Szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdözülhetünk. Halálod eltörölte bűneink adósságát. Föltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy életpéldádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében. Ami Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen.

0: Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.

0: óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsáss meg

0: irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafüzér első szent titka, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál. Mária Isten első igazi temploma a földön, ahol az élet megjelent. Általa Isten az én testvérem lett, és most már velünk van minden nap a világ végezetéig. Lehet nélküle egyáltalán élni?
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk,

0: minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te zencűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszony.

0: Isten. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszony!

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled.

0: veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.

0: Isten, amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miért?

0: a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendet és rózsafüzér második szent titka, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Az első szentség és körmenet a földön, az első igazi találkozás két ember között, a paradicsom kert óta. Megáldozva én is hordozom Jézust, én is így akarok járni, kelni és találkozni másokkal.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, de legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden.

0: Krisztustól. Amen.
1: Üdvözlék Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlét Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszony!

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlét Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlét Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlét Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszony!

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlék Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlék Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlék Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlék Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlék Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézus!

0: almádra. Az örvendetes rózsafüzér harmadik szent titka, akit te szent szűz a világra szültél. Jézus e világra születvén egyszer s mindenkorra emberi családunk tagja lett. Istent most kicsi újszülöttként szemlélem. Milyen üres lenne karácsony, ha az ünnepek elmúltával elfeledném, hogy Isten valóban emberé lett, értem.
1: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden.

0: gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.

0: száján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Az

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Az

0: óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.

0: után. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: A

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Az

0: Isten. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszony!

0: Amen. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!

0: hatalmadra.
1: Az örvendet és rózsafüzér negyedik szent titka, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Minden elsőszülött fiú gyermeket Istennek kell szentelni, de egy szertartással vissza lehet váltani, hogy a miénk az emberi családé maradjon. Jézus öröktől fogva mindörökké Istené, de most már a miénk is. Most bocsásd el, Uram, a te szolgádot, mert látták szemeim az üdvözítőt. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te vered, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: Teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Az

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent

0: Kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg!

0: az örvendet és rózsafüzér ötödik szent titka, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Találkozás, bár csak soha se veszítenélek szem elől Jézusom, de ha mégis megtörténnék, add, hogy mindig megtalálhassalak, és egykor majd a földre leszállt mennyei Jeruzsálemben veled lehesse mindörökké.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemben teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.

0: atyáján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomban megtaláltál.
0: Az

0: Márián, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Az

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Ó Mária, édesanyánk,
0: eljött már a te órád, csak egy szót

0: Anyánk, amen. Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, szentséges szűz Isten Anyja Mária,

0: megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük, ami Urunk Jézus Krisztus által. Amen.
1: Rózsa Füzér királynője,
0: könyörögj értünk.
1: Csíksomlyói segítő Szűz Mária,
0: könyörögj értünk.
1: Mária Rádió királynője,
0: könyörögj értünk.
1: Most segíts meg, Mária,

0: szellemet, akik a lelkek mesztére körül járnak a világban, Isten erejével taszíts vissza a kárhozat helyére. Amen.
1: Jézus színelitánia, Uram, irgalmazd nekünk!
2: Uram, irgalmazd nekünk!
1: Uram, irgalmazd nekünk!
0: Uram, irgalmazd nekünk!
1: Krisztus, kegyelmez nekünk!
2: Krisztus, kegyelmez nekünk!
1: Uram, irgalmazd nekünk!
2: Uram, irgalmazd nekünk!
1: Krisztus, hallgass minket!
2: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
2: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Mennybéli Atya Isten,
2: irgalmazd nekünk!
1: Megváltó Fiú Isten,
2: irgalmazd nekünk!
1: Szentlélek Úristen,
2: irgalmazd nekünk!
1: Szent Háromság Egy Isten,
2: irgalmazd nekünk!
1: Jézus szíve az örök Atya Fiának szíve,
2: irgalmazd nekünk!
1: Jézus szíve a szűzanya méhében a Szentlélektől alkotott szív,
2: irgalmazd nekünk!
1: Jézus szíve az Isten igéjével lényegileg egyesített szív,
2: irgalmazd nekünk!
1: Jézus szíve végtelen fölségű szív,
2: irgalmazd nekünk!
1: Jézus szíve Isten szent temploma,
2: irgalmazd nekünk!
1: Jézus szíve a magasságbelinek szent szekrénye,
2: irgalmazd nekünk!
1: Jézus szíve Isten háza és a mennyország kapuja,
2: irgalmazd nekünk!
1: Jézus szíve a szeretet lángoló tűzhelye,
2: irgalmazd nekünk!
1: Jézus szíve az igazságosság és szeretet tárháza,
2: irgalmazd nekünk!
1: Jézus szíve jósággal és szeretettel teljes szív,
2: irgalmazd nekünk!
1: Jézus szíve minden erény mélysége,
2: irgalmazd nekünk!
1: Jézus szíve minden dicséretre legméltóbb szív,
2: irgalmazd nekünk!
1: Jézus szíve minden szív királya és központja,
2: irgalmazd nekünk!
1: Jézus szíve, amelyben a bölcsesség és a tudomány összes kincsei megvannak,
2: irgalmazd nekünk!
1: Jézus szíve, amelyben az Istenség egész teljessége lakozik,
2: irgalmazd nekünk!
1: Jézus szíve, amelyben a mennyei Atyának kedvetelt,
2: irgalmazd nekünk!
1: Jézus szíve, amelynek teljességéből mindannyian merítettünk,
2: irgalmazd nekünk!
1: Jézus szíve az örök halmok kívánsága,
2: irgalmazd nekünk!
1: Jézus szíve béketűrő és nagy irgalmasságú szív,
2: irgalmazd nekünk!
1: Jézus szíve dusgazdag mindazok iránt, akik hozzád folyamodnak,
2: irgalmazd nekünk!
1: Jézus szíve az élet és szentség forrása,
2: irgalmazd nekünk!
1: Jézus szíve vétkeinkért engesztelő áldozat,
2: irgalmazd nekünk!
1: Jézus szíve gyalázatokkal tetézett szív,
2: irgalmazd nekünk!
1: Jézus szíve gonoszságainkért megtört szív,
2: irgalmazd nekünk!
1: Jézus szíve mindhalálig engedelmes szív,
2: irgalmazd nekünk!
1: Jézus szíve lándzsával átdöfött szív,
2: irgalmazd nekünk!
1: Jézus szíve minden vigasztalás kutfeje,
2: irgalmazd nekünk!
1: Jézus szíve életünk és feltámadásunk,
2: irgalmazd nekünk!
1: Jézus szíve békességünk és engesztelésünk,
2: irgalmazd nekünk!
1: Jézus szíve bűnösök áldozatja,
2: irgalmazd nekünk!
1: Jézus szíve benned remélők üdvössége,
2: irgalmazd nekünk!
1: Jézus szíve benned kimúlók reménysége,
2: irgalmazd nekünk!
1: Jézus szíve minden szentek gyönyörűsége,
2: irgalmazd nekünk!
1: Isten báránya, aki elveszed a világ bűneit,
2: kegyelmez nekünk!
1: Isten báránya, aki elveszed a világ bűneit,
2: hallgass meg minket!
1: Isten báránya, aki elveszed a világ bűneit,
2: irgalmazd nekünk!
1: Szelíd és alázatos szívű Jézus,
2: alakíts szívünket a te szíved szerint!
1: Könyörögjünk, mindenható örök Isten! Tekints szeretett fiat szívére, és arra a dicsérete és elégtételre, amelyet a bűnösök nevében irántad lerúg. Adj megengesztelőd a bocsánatot azoknak, akik irgalmasságodért esdekelnek. Szent fiad Jézus Krisztus nevében, aki veled él és uralkodik, a Szentlélekkel egységben Isten mindörökön örökké.
2: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink! Szentmisét közvetítünk a Szatmár Németi Kálvária templomból, a Jézus szíve 9. 4. szentmiséjét, amit Vagrin István, nagybányai Szentháromság templom segédlelkésze lát el. A kántori szolgálatot Hutzel Levente végzi. Ünnepeljük együtt a legszentebb áldozatot!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindenki
0: közösségének a nevében nagy szeretettel köszöntöm Vagrin István atyát, aki a mai napon a 9. alkalmával Jézus szentséges szívének a tiszteletére és imádására buzdít minket. Isten hozott, kedves István! Mai szentmisénket Brigitta és a Supler család elhunytjainak lelki üdvéért ajánljuk fel, valamint Isten segítségéért a Kádár és Császár családok élő és elhunyt tagjaiért.
2: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
3: Amen.
2: Az Úr legyen veletek.
3: És a te lelkeddel.
2: Krisztusban szeretett testvérek, jó így végignézni a padokon, hogy ilyen sokan vagyunk. Hát egy pár évvel ezelőtt, amikor Hám Jánosos diák voltam, akkor jártam utoljára ebbe a templomba. Minden szerdán itt volt a közösségi szentmisénk. Jó újra visszatérni. Akkor még diákként voltam itt, most papként. De hát a lényeg nem változott, és az nem más, mint az, hogy úgy hiszem, hogy nem csak én, hanem mindannyian egész életünk során keressük azt a szívet, amely igazából Jézus szentséges szíve. Szívből élni, szívből cselekedni nem egy könnyű dolog. Ha beletekintünk az életünkbe, akkor rájövünk arra, hogy talán-talán néha-néha a szívtelenség megfizethetőbb lenne. Azért mondom, hogy lenne, mert az ember tényleg komolyan tekint az életére, a szívére, akkor nem csak ma, meg holnap van számára, hanem holnap után is. És hát a szívből élő ember, Jézus szentsége szívéből élő ember, az nem lehet, hogy lehet, hogy ma nem kapja meg a gyümölcsét, még lehet holnap sem, de holnap után igen. Hát ezt próbálja a sátán tőlünk elvenni, ezt a reményt, hogy feladjuk időnap előtt ezt a küzdelmet. Ezért szentmisénk elején vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Jónom.
4: És neked testvére.

0: Irgalmazza nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, öltöztes minket egyszülött fiad erényeibe, és gyújtsd lángra bennünk az ő szívének szeretetét, hogy kép mására alakuljunk, és részesüljünk a megváltás örökké tartó örömében, ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Olvasmány a királyok első könyvéből. A Gilead lakói közül való Tesbi Illés profétai szólt Acábhoz, Izrael királyához. Az Úrnak, Izrael Istenének életére mondom, akinek színe előtt szolgálok, hogy nem lesz eszegben az esztendőkben sem harmat, sem eső, csak majd az én szavamra. Ekkor az Úr szózatot intézett Illéshez ezekkel a szavakkal. Távozz innét, és eredj napkeletre, rejtőzz el a Kárit pataknál, amely a Jordán felé tart. A patakból lesz italod, és a hólóknak meghagytam, hogy ott tápláljanak téged. Illés elment tehát, és az Úr szava szerint cselekedett. Amikor odaért, megtelepedett a Kárit pataknál, amely a Jordán felé tart. A hólók hoztak is neki kenyeret és húst reggel, valamint kenyeret és húst este, vizet pedig a patakból ivott. Ez az Isten igéje.

0: Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus látva a tömeget, fölment a hegyre, leült, tanítványai pedig köréje gyűltek. Akkor szólásra nyitotta ajkát, és így tanította őket. Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők vigasztalást nyernek. Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők kielégítést nyernek. Boldogok az irgalmasok, mert nekik is irgalmaznak. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent. Boldogok a békességszerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni. Boldogok, akiket üldöznek az igazságért, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak titeket és üldöznek, ha hazudozva mindenféle gonoszsággal vádolnak titeket. Örüljetek és ujjongjatok, mert nagy lesz a ti jutalmatok az égben. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldjék, Krisztus!

Egy régóta beteg kislány fekszik a kórházi ágyon, mellette az édesanyja fogja a kezét, és amikor a kislány már szinte elaludt, hirtelen megriad, és azt mondja az édesanyjának, hogy anya, ugye te nem hagysz itt. Azt mondja a az édesanyja rá, hogy a gyermekem, hogy hagynának itt, hát itt maradok, itt vagyok veled. De anya, ugye mondasz nekem majd egy mesét, ha rémálmom lesz. Hogy ne mondanál, kislányom, hát a világ összes meséjét elmondom neked, ha kell. Hallgat, hallgat a kislány. Azt mondja újra, hogy anya, ugye soha nem maradok egyedül. És mondja neki az édesanyja, hogy gyermekem, soha nem fogsz egyedül maradni, mert akár itt a földön, akár a túlvilágon, én mindig fogni fogom a kezedet. És a kislány csak annyit válaszolt rá, jó anya, akkor most már nem félek. Krisztusban szeretett testvérek, van egy nagyon érdekes jelenség a világban. Soha ennyi kapcsolatunk nem volt, és mégis rengeteg a magányos ember. Ugye a mai világban megadta Jóisten azt, hogy akár most a rádió hullámain keresztül is bekapcsolódjanak a szentmisébe, ugye a videón keresztül is, van már telefonunk, ha baj van, elő tudjuk venni, tudunk vele kommunikálni, az idősek is jól értenek hozzá, sőt, még sokszor jobban, mint a fiatalok. Minden lehetőségünk adva van ahhoz, hogy embertársainkkal megosszuk a szívünket, megosszuk önmagunkat, és ezáltal kialakítsuk és kiépítsük Isten országát olyan tökéletessé, amilyenné az Úr Jézus megálmodta azt. Ennek ellenére mégis azt tapasztaljuk és azt látjuk, hogy egyre több a magányos és a reményvesztett ember. Egyre több az olyan ember, akinek a szívében valami megtört. Valami nem egyenes úton halad. Mintha azt éreznénk sokszor, mint ez a kislány ott a bizonytalanságban, hogy kapkodunk egy kéz után, és kérjük azt a kezet, hogy ne hagyjon el bennünket soha. Na már most, amikor arról elmélkedünk, hogy Jézus szíve végtelen fönségű szív, egy kicsit nekem is problémát okozott ez a fönségi szó, hogy teljesen meg tudjam érteni,

egy vezető lesz. Mondhatnánk azt is, hogy aki lassan-lassan elkezd az életét úgy élni, mint mondhatni kapcsolódása a fölséges szívnek, akkor az Úr Jézus nem utána döcög az életébe, sőt, még nem is előtte halad, hanem mint egy jó édesanyja megfogja a kezünket és segít bennünket az élet útján. Mert hogy az a helyzet, testvérek, hogy mindig feltesszük a kérdést ilyen elmélkedések során, hogy abból az adott témából, abból az adott elmélkedési pontból, vagy ugye magából a Szent Háromságos Istenből, vagy a Szentekből, mi az, amit eltanulhatunk, ellophatunk az életünkbe. És nem hiába kezdtem az elmélkedésünket ezzel a történettel is, utána azzal, hogy mennyire magányos az emberi nem a mai világba, mert hogyha igazán akarunk tanulni Jézus szentsége szívéből, az első dolog az nem más, mint az, hogy soha nem vagy egyedül. Mindig ott van valaki, aki pozitív értelemben uralkodik az életeden. Én úgy szoktam egy kicsit a nagybányaiakat, ahonnan jöttem, egy kicsit úgy meg-megdorgálom, ugye hivatásomból kifőleg rengeteg idős testvérünkkel találkozom, és azt látom, hogy nagyon-nagyon sok idős testvérünket elhanyagolnak. Nem figyelnek rájuk. Rengeteg az idős magányos testvérünk pontosan azért, mert nem tudunk a szívükhöz összekapcsolódni. Nekem sem volt könnyű. Elárulok egy nagyon nagy titkot, erről még nem nagyon beszéltem. Aki ismer, azt tudja, hogy valamilyen szinten elég jól tud foglalkozni a fiatalokkal, de hát az első péntek az papságom kezdetétől a legnagyobb keresztem volt. Nekem olyankor már a gyomrom reggel visszafele fordult, s, hogy mondjam, nagyon-nagyon nehéz volt, mert én önmagában véve egy ilyen pörgős ember vagyok, és nehezen tudok egy helyben sokat ülni. És ugye, amikor elmegyek első péntekre a betegekhez, ők szegények meg akarják osztani az életüket. És megtörténik az, hogy nem tudom, Mari nénének a történetét már tudom kívülről, nem tudom, hogy kb. Mikor érünk a végére. És nagyon sok hónapon keresztül azzal küzdködtem, ameddig úgy meg nem álltam, és egy kicsit nem pofosztam meg magam, hogy István, ébredj meg, hogy ezeknek az embereknek igazából arra van szüksége, hogy Istennek a kinyújtott karja legyek, hogy Jézus szívének a kinyújtott karja legyek a fölségű szívnek. Hogy rajtam keresztül érezze meg az az ember, hogy igenis ő fontos, hogy ő rá figyel valaki. Úgyhogy most már nem sietek első péntekenként temetni, meg egyéb kifogásokkal, hanem leülök és végighallgatom. Akkor is, hogyha esetleg fáradt vagyok, vagy nincs kedvem hozzá, vagy türelmetlen vagyok, mert tudom, hogy abban a pillanatban nem Vagrin István van ott a beteg mellett, az idős testvérünk mellett, hanem az Úr Jézus. Jézusnak a szíve. És én nem okozhatok csalódást annak az embernek, hogy általam egy hamis Istent ismerjen meg, aki nem hallgatja meg őt. Na már most, ha az Úr Jézus szíve uralkodik igazából az életemen, ő az a fönség számomra, akkor igenis ellopom és eltanulom tőle azt, hogy bizony oda kell figyeljek embertársaimra. Hát ha végignézzük az evangéliumokat, akkor látjuk, hogy ez a szív mindig nyitva állt az emberek irányába, ugye? Megbocsájt a házasságtörő asszonynak. Ennek ugye a nagy emberek jó bátran, hogy akkor most kinyírjuk. Szoktam is viccelődni, lehet a zsidóknál volt egy ilyen, hogy ott a vasárnap, a szombati ünnepi program az a kövezés volt sajnos. És jön az Úr Jézus, aki megbocsájt neki. Megkeres ugye Zakeust. Meghívja Mátét a vámasztaltól, ha emlékszünk még a vasárnapi evangéliumra. Vigasztalja a sírogat, ott van Lázárnak a temetésén. És nem csak, hogy vigasztal, hanem az emberi gyász láttán ő is sír. Megérint a betegeket, és azok meggyógyulnak. Valószínűleg nekünk nincs ilyen csodatevő erőnk, hogy nem tudom, ha valakinek például látás problémái vannak, akkor meg tudjuk oldani. De hát azzal, hogy én odafigyelek rád, és meghallgatok téged, nyitott szívű vagyok, azzal én már csodát teszek az életedbe. Közelebb hozom hozzád a fönséges Istent,
az Úr Jézus szentséges szívét.

0: Bele se gondolunk igazából, hogy ez mekkora nagy küldetés, de mekkora nagy felelősség is számunkra. Én mindig szoktam mondani, hogy úgy érdemes élni, mondom én még fiatalon, de hát, hogy amikor az ember majd visszatekint az életére, akkor azt fogalmazza meg, hogy ha még egyszer élhetnék, akkor ugyanígy élnék. Remélhetőleg kevesebb hibákkal, de a szerkezetében ugyanígy élném le az életemet. És hát talán az egyik legnagyobb emberi gesztus, jó megcsavarva, összekeverve a Jóisten gesztusával, ugye, mert az Úr Jézus két fél, hogy mondjam, ember és Isten. Semmi a teológiában, belezavarodok itt a izgalmamba. De hogy mi a legnagyobb tett, amit tesz? Egy szív. Feláldozza a másikért önmagát. Meghal értünk a kereszten. Hát milyen uralkodó az, milyen fönség az, aki annyira szereti azt, akit rá van bízva, hogy képes érte meghalni. Mert hogy a szeretetről nagyon sokat tudunk beszélni. Talán, ha könyveket kellene összegyűjteni, ebbe a templomba be se férne. De az igazi szeretet az nem a könyvekben van. Kivétel a Szentírás. Az igazi szeretet az ott van a mindennapokban, a szürke hétköznapokban. Akkor, amikor nehéz téged szeretni. Amikor nehéz téged meghallgatni. Én nagyon féltem a mai fiatalokat. Ugye én belőlük való generáció vagyok, hogy közelebb állok hozzájuk, és nagyon-nagyon elneveljük őket. Mert ugye, hála Istennek, hogy nagyon féltjük őket. Féltjük az autótól, féltjük az internettől, féltjük az iskoláktól, féltjük a nem tudom mitől. Eközben egy dolgot nem féltünk tőlük, a magányt. Tudják, hogy mennyi fiatal velem egykorú magányos ember van? Pontosan azért, mert a szülő mindent meg akar adni neki, csak egy dolgot nem ad meg neki. Az időt. Azt az időt, amelyre az Úr Jézus szíve mindig felhívja a figyelmünket. Hogy minőségi időt töltsünk egymással. Mert testvérek, és ez a második elmélkedési pontunk, nagyon röviden, hogy a mai embernek nem elsősorban több pénzre van szüksége, sőt, nem is több technológiára, nem több kényelemre, hanem szeretetre. Mert ha én összekötöm veled a szívemet, és meghozom ezt az áldozatot kortól függetlenül, ne bízzák el az idősek magukat, mert ők is velünk járnak ezen az úton. Ha én összekötöm veled a szívemet, akkor igazából mindig a legjobbat akarom majd neked. Mindig azt akarom majd, hogy az én szeretetem a tiéd legyen. Ne csak a te szereted az enyém, és úgy az enyém meg az megmarad magamnak. Mert hogy ezt látjuk. Testvérek, arra vágyunk, hogy igazából az emberek értékeljenek bennünket, hogy szeretetet kapjunk. A szeretetnek rengeteg formája van, ahogy ki tudjuk fejezni. Ugye leírni nem tudjuk pontosan, elmondani nem tudjuk pontosan, érezni nem tudjuk pontosan. De minden egyes döntésünkben, mindenben ott van, amely közelebb tud hozni bennünket ahhoz a boldogsághoz, amely igazából minden egyes emberi szívbe be van írva. Mert ha valaki innen nem vágyik a boldogságra, bajok vannak. De nagy. Minden egyes emberi szív vágyik a boldogságra. Csak az a kérdés, ugye, hogy hol keressük azt, és hol kapjuk azt meg? Ez a helyzet a fiatalokkal is. Én még sokszor, hogy jaj, ezek a mostani fiatalok. Igen, mert nem kapnak szeretetet. Mert nem éreztessük meg velük azt, hogy milyen az Úr Jézus szentsége szívének a szeretete. Milyen az az uralkodói szellem, amelyik nem uralkodni akar rajtad, nem birtokolni akar téged, hanem ő olyan Isten, aki szeretni akar téged, akinek fontos vagy, aki kimondja reát tekintve az életedre, hogy szeretlek téged. Jaj, de ellaposult ez a szó, ez a kijelentés, hogy szeretlek téged. De ha igazából rákapcsolódunk az Úr Jézus szentséges szívére, akkor igazából ez a szó újra erőt nyer, újra értéke lesz az életünkbe, mert nem fogjuk csak, hogy össze-vissza mondogatni, hanem azt élek szívből mondjuk. Mert testvérek, soha nem felejtjük el az első és legfontosabb dolgot, hogy soha nem vagy egyedül. Éreztesd meg embertársaiddal, hogy te Jézus szentséges szívének a kinyújtott karja vagy. Nem folytonos szekálással, hanem odafigyeléssel, meghallgatással, akkor is, amikor nem könnyű. És a második dolog, ha ez sikerül, akkor az embertársaid elkezdik azt érezni melletted, hogy te tudsz szeretni. Nem csak beszélsz a szeretetről, hanem tudsz szeretni. Párszor már elbuktunk ezen. Nem mi, nem csak mi, hanem úgy az emberiség. Jó lenne valahogy tanulni belőle. És befejezésül egy kis történetet hadd mondjak el, kis elmélkedési pontnak tovább lehet gondolni. Egy kicsit viccesnek fog tűnni, de ha belegondolunk az élmény, a pápa beszélget a marslakókkal. És mondják a mars, mondja a pápa a marslakóknak, hogy hát ti ismeritek az Úr Jézust. Hát hogy ne ismerni, minden évben kétszer eljön a marsra. És így nézze a pápa, de hát marslakó, hát az Úr Jézus hozzánk csak egyszer jött el, azóta várjuk, mi már 2000 év, vagy másodjára eljöjjön. Mi a titkotok, meséljétek el. És azt mondja a marslakó, hogy minden évben, amikor az Úr Jézust fogadjuk és várjuk, összegyűjtjük neki a mars legfinomabb csokoládéját. És odaadjuk neki. És így ránéz a marslakó, úgy csodálkozó utána, és folytatja, azt mondja, de szent atyám, hát az emberiség az Úr Jézusnak az első találkozásánál mit ajándékozott neki? Gondolom, nem kell mondjam a választ. Jézus szíve, légy életünk otthona, életünk reménye, életünk vezetője, hogy mindig az Úr Jézus, a te szentséges szíved szerint tudjunk élni. Amen. Kérjük testvérem a mindenható Atya Istent, hogy szent fia által árassza a kegyelme ajándékait a hívekre és a főpásztorokra, akiket az egyházban egyesít a szent lélek.
1: Őrizd meg, egyesítsd is kormányos szent egyházadat. Tartsd meg szent atyánkat, Leó pápát épségben és biztonságban, szent népennek kormányzására. Árasz szent lelked világosságát az egyház püspökeire és papjaira. Adj az egész kereszténységnek békességet és egyetértést. Mutasd meg jóságos arcodat a betegeknek és a szenvedőknek.
0: Úristen, oltalmunk és erősségünk, hallgass meg egyházad buzgó könyörgését, te adod lelkünkben a vallásosság buzgóságát. Engedd, hogy amit hittel kérünk, azt valóban elnyerhessük. Krisztus, ami Urunk által.
2: Amen.

Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom is a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Istenünk, irgalmas Atyánk, Te végtelenül szeretsz minket, ezért kimondhatatlan jóság.

0: Valóban összent vagy Istenünk minden szentség forrása. Kérünk, szentel meg ezt az adományt, áraz rá szent lelkedet, hogy számunkra a mirunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked Istenünk az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk, kész szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viselt szíveden, Urunk, egyháza sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Jenő püspökünkkel és az egész papsággal együtt.
1: Emlékezzél meg, Urunk, Brigitta szolgálódról, a Suplár család elhuntjairól, valamint a Kádár és a Császár családok elhuntjairól, kiket magadhoz szólítottál ebből a világból. Hadd, hogy akik a keresztségben a titokzatos módon részesültek fiat halálában, részesüljenek fiat feltámadásában is. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről és mindazokról, kik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által.

Íme az Isten báránya, íme, aki elvesz a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.

Könyörögjünk! Szeretetet szentségében részesültünk, Istenünk, könyörögve kérünk, hogy Krisztushoz hasonlóvá legyünk a földön, és egykor dicsőségében is részesedjünk a mennyben.

elkeresztelődve bocsánatot azoknak, akik irgalmasságodért esdekelnek, ugyanazon szent fiad Jézus Krisztus nevében, ki aki él és uralkodik mindörökkön, örökké. Édes Jézus, az emberi nem megváltója, tekints reánk, akik oltárod előtt alázatosan leborulunk. Tiéd vagyunk, tiéd is akarunk maradni, hogy azonban veled szorosabban egyesüljünk, íme ma mindegyikünk készséges szívvel felajánlja magát szentséges szívednek. Sokan téged meg sem ismertek, mások parancsaidat megvetették és eltaszítottak maguktól. Könyörülj mindezeken, ó jóságos Jézus, és öleld valamennyit szentséges szívedre. Légy király, Urunk, nem csak a híveidnek, akik sohasem pártoltak el tőled, hanem a tékozló fiúknak is, akik elhagytak. Add, hogy ők is mi hamarabb visszatérjenek az atyai házba, hogy nyomorúságban és ínségben el ne vesszenek. Légy királya azoknak is, akiket tévedés tart fogva, vagy szakadás elválasztott. Hídd vissza őket az igazság kikötőjébe és a hit egységébe, hogy rövidesen egy akkor legyen és egy pásztor. Adjon a Manya Szent Egyházadnak biztos és teljes szabadságot. Adj minden népnek békét és rendet. Add, hogy az egész földkerekség egy szózattól visszhangozzék. Üdv az isteni szívnek, amely által üdvösségünk támadt, dicsértessék és áldassék mindörökké.

Istenünk, te ebben a csodálatos szentségben kínszenvedését, emlékét hagytad ránk. Nagy kérünk, tested és véred szentét kátor.

0: Áldott legyen az Istenem.
1: Áldott legyen az Istenem.
0: Áldott legyen az ő szent neve.
2: Áldott legyen Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember.
0: Áldott legyen Jézus neve.
2: Áldott legyen
0: szentséges szíve.
2: Áldott legyen Jézus drága
0: látos
2: vére.
0: Áldott legyen Jézus a legméltóságosabb oltári szentségben.
2: Áldott legyen a
0: vigasztaló
2: Szentlélek.
0: Áldott legyen Isten fölséges anyja Mária.
2: Áldott
0: legyen szent és szeplőtelen fogantatása.
2: Áldott
0: legyen a szűz és anyja neve Mária.
2: Áldott
0: legyen dicsőséges mennybevétele. Áldott legyen Szent József Mária tisztaságos jegyese.
2: Áldott
0: legyen az Isten az ő angyalaiban és szentjeiben. Amen.
2: Áldott legyen Isten.

0: Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk a Szatmárni Kálvária templomból, a Jézus szíve 9. szentmiséjét, melyet főtisztelendő Vagrin István, a Nagybányai Szentháromság templom káplánya mutatott be. A kántori szolgálatot Hutzer Levente látta el. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzunk a helyszínről. Szűcs Tímeát és Gyugodi Beátát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Brassóban, a Fekete templomnál, a 89,7-es ultralövid hullámú frekvencián hallható.
2: Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Görgényi Tünde vagyok. Néhány szóban ismertetem önökkel az esti műsort, ezután a szép ima után és szentmise után nézzük meg, hogy mi az, amit hallhatnak itt a Mária Rádióban. Hamarosan a tanúságtételek műsorát hallják, Jézus él címmel, majd ezt követően a zsolozsmából elimádkozzuk az esti dicséretet, és 8 órától Ferenc Emese kolléganőm várja önöket a Reflektorfényben Istennel című műsorával. A szokott módon 9 órától elimádkozzuk imádkozunk a nemzetünk lelki megújulásáért, majd a béke rózsafűzérét imádkozzuk, és a hivatásokért is imádkozunk a kispapokkal. Az Effatta nyíj meg című adás 21 óra 25 perckor kezdődik, Bajcsi Tiborral várjuk önöket, majd ezt követően a zsolozsmából a befejező imaórát imádkozzuk. Hallgassuk az örömhírt Szilágyi Lászlóval 22 óra és 10 perctől, 22 óra 40 perctől az életre növelő műsorunkat hallják Pécsi Rita szerkesztésében, majd a Vatikáni Rádió friss magyar nyelvű adása kezdődik 23 óra és 40 perctől. Kedves hallgatók figyelmébe ajánlom, holnap reggel 8 órától közvetítünk Szentmisét Nagyváradról, a Szent József templomból, délután 6 órától pedig Csíksomlyóról, a Kegytemplomból, a Szent Antal nagy 9. estéje lesz. Imádkozzunk továbbra is együtt egymásért. Jó rádiózást kívánok magam és minden munkatársam nevében. Dicsértessék Jézus Krisztus!
1: Jézus él. Tanúságtételek a Mária Rádióban.
3: Köszöntöm kedves rádió hallgatókat, Bajcsi Tibor vagyok, a Mária Rádió önkéntese. A Sepsi Szent György stúdióból jelenkezek, önök a tanúságtételek műsorát hallgatják. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Ezzel üdvözlöm is a mai tanúságtevőnket, aki az elmúlt alkalommal bekapcsolta ezt a műsort. Egy elég érdekes megtapasztalást szerezhetett belőle, mégpedig lenne annak a jegyében, hogy mi történhet az emberrel, hogyha valóban csak emberekben bízik. Ha csak úgy gondolja, hogy van egy társa, van valaki mellette, és ettől várja a boldogságot. És valahol az isteni kegyelem, az az áldás, amiért Isten fia szenvedett, alá szállt a mennyből, meghalt, de fel is támadt, ezt úgy elfelejtsük, hogy mellőzzük. És olykor fűhöz fához kapkodunk, és rá kell jöjjünk, hogy úgysem vagyunk boldogok. Testvérünk elmondotta, hogy első férjével hiteles házasságban élt, és 7 évig bírta, mert nem az lett belőle, amire számított. Majd azért, hogy ne legyen kit

0: ebből is ki kellett lépnie. Újból megpróbált egy újabb együttléti viszonyt kialakítani, és itt ebben a viszonyban maradtunk el, és most folytatnánk, hogy ez hogy is van tovább. Üdvözöllek, Erzsike, Isten hozott!
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Én is üdvözlöm a Mária Rádió hallgatóit, és téged is!
0: Köszönöm szépen! Kedves Erzsike, eljutottunk odaig, hogy a harmadik alkalommal is élettársat választottál, és itt volt-e valami problémád? Mondtad, hogy végre sikerült, jó volt a gyerekekhez?
1: Igen, elég szép életet éltünk, de világi életet. Isten felé is kezdtünk fordulni akkor. Somlyóra jártunk a búcsúra, meg templomba jártunk. És azt kezdtem érezni, hogy olyan jó volt, hogy a társal együtt megyek a templomba. Hát egyikünk sem gyónhatott, nem áldozhatott. De ott voltunk, és hallgattuk az igét, azt a rövid időt, amit ugye vasárnaponként. De egy idő után én aztán kezdtem járni hétköznap is a templomba. A társammal elég azért a világi életet éltük.
0: Én bocsáss meg, kíváncsi vagyok. Azáltal, mert megtapasztaltad talán, hogy a harmadik jobb, mint az első kettő, jobban egyetértetek, nem volt szándékodban rendezni a házassági dolgaidat az egyháznál?
1: Nem, mert én úgy tudtam, hogy ezt nem lehet. Hát nem volt nekem ilyen egyház törvényi ismeretem.
0: Nem voltam annyira közelebb az egyházhoz.
1: Nem voltam annyira közelbe. Nem, igen. A templomba eljártam, de nem voltam annyira közelbe. Hát úgy plébános úrral beszélgettünk, mert ugye Mikesbe dolgoztam, és akkor ő is járt be, de nem volt tudomásom arról, hogy ezt lehetne egyházilag rendezni.
0: Nem is tettél fel kérdést, hogyha már beszélgettetek, hogy ne így vagyok, meg lehet-e oldani?
1: Nem.
0: Nem, értem.
1: Nem.
0: Hát különben, ha boldog voltál, mit érdekelt a többi?
1: Igen.
0: Jó. És mi lett ezzel a kapcsolattal? Meddig tartott?
1: Hát az történt, hogy hirtelen meghalt a társam. Tehát 7 évet éltünk együtt, és egy szombaton délután elmentem a templomba. És nem igen szoktam szombaton délután menni a templomba, mert mindig olyan fájdalmas volt, amikor egy esküvőt láttam.
0: Kérem.
1: És az volt a különös, hogy akkor pontosan egy esküvő volt, amikor a templomból hazamentem, a férjemet halva találtam otthon. Szívinfarktust kapott. Megállt a szíve. Egy olyan sokkot kaptam, és egy olyan ijegységen mentem át, gyorsan átszaladtam a szomszédasszonyomékhoz, ők átjöttek, és akkor kezdtem kapkodni, hogy kit kell hívjak. Hívtam a családi orvost, az nem volt itthon. Akkor azt mondták, hogy rendőrséget kell hívni. Tehát akkor a kálváriát jártam ezzel a halálesettel, mert valami gyógyszert akart szegény bevenni, és annak kapcsán rosszul lett, és ő már nem tudta a gyógyszert bevenni, viszont leejtette, és az szétszóródott. És a rendőr azt állapította meg, hogy öngyilkos akart lenni, mert a dobozkába nem volt, nagyon kevés gyógyszer volt, és azelőtt való nap vette ki a gyógyszertárból a gyógyszert, és hát ilyen törvényszéki eljárások meg mindenféle volt, és kiderült, hogy nem öngyilkos akart lenni. Tehát a vizsgálatok azt mutatták, hogy nem öngyilkosság, hanem infarktust kapott.
0: Infarktust kapott?
1: Igen, igen.
0: Ebben a gyötrelemben, amikor a halál lelke megkörnyékezett, ugye, mert ez be szokott mutatkozni, jutott eszedbe a Isten segítsége?
1: Igen. Akkor kiáltottam Istenhez. Nagyon.
0: Őszintén.

0: Az is, aki hallgatta a templomban, mondta az imákat.
1: Igen.
0: És akkor segítséget kértél.
1: És jött is a segítség. Hát annyi csodálatos, attól kezdve kezdődött az életemben az, hogy kezdtem megtapasztalni Istennek a jelenlétét, a segítségét. Az a sok minden, amikor lejárt a temetés, meg utána az ő családjának is, ugye azoknak is voltak kételjeik, hogy öngyilkosság lett, vagy természetes halál. És akkor ugye ezeket, amíg mindent eljártam, és letisztázódott a dolog, hogy természetes halállal halt meg. Nagyon-nagyon sok gyötrelembe volt részem. És akkor hívott el a szomszédasszonyom, hogy jöjjek el.
0: Ebbe a fájdalomba?
1: Ebbe a fájdalomba, igen. És akkor döntöttem úgy, hogy eljövök az imaestre.
0: Hát akkor nem csodálkozom, nem jöttál szóhoz.
1: Nem jöttem.
0: Mert egyszerűen a lelki fájdalomban élő ember, amikor az Isten közelségbe belépik, akkor hát úgy mondják, tehát a szája marad, de hát itt ez népiesen van így. Viszont valóban, hogy nem tud egy héten annyi átalakulni, hogy ott valóság legyen.
1: Nem, hosszas volt nekem az átalakulás, de itt kezdődött az életem legszebb időszaka. Tehát akkor, amikor Isten közelében, Istennek a vigasztalását, a gyógyítását, a szeretetét ott kezdtem megérezni. És az, amikor a legelső alkalommal az imaestre eljöttem, annyira megragadott engem, a lelkemet az Úr, hogy többet nem tudtam elmaradni.
0: Csak egy pillanat. Említetted az előző részben, hogy sokat sírtál az első találkozón, az első.
1: Igen, igen.
0: Ha annyit sírtál, akkor mégis miért jöttél vissza? Most mondtad, hogy nem maradtál többé el akkor.
1: Azért, mert azt éreztem, hogy valaki úgy megsimogatta a lelkemet. Hogy jó nekem ez a sírás is jó volt.
0: Igen, a sírásra mondják a hívőemberek, hogy a lélek mosakszik.
1: Igen,
0: és
1: ha volt, amit mosakodjon az én lelkem.
0: Mennyire lettél, miután kimentél a találkozóról, miért tapasztaltad meg, hogy lélekben szabadabb vagy?
1: Egy olyan békességet éreztem, amikor mentem haza, és emlékszem, hogy olyan azt éreztem, hogy valamiből menekülök ki. Tehát szabadulok ki valamiből. És amikor a következő találkozóra eljöttem, akkor is végig sírtam. Tehát fél évig minden találkozót végig zokogtam.
0: Egy fél évig?
1: Egy fél évig.
0: Hát nagy mosakodás.
1: És egyetlen egy találkozóról se hiányoztam.
0: Ő, az igen, komoly kitartás. Igen, a lélek, mikor megtapasztalja a kegyelem kiáradását, oda vonzódik, vágyadik
1: igen.
0: Vissza.
1: És azt akarom elmondani, hogy pont 20 évvel ezelőtt volt az első szemináriumom, és akkor léptem.
0: Be is jelentkeztél?
1: Igen. Igen, a találkozókon már gyógyulásban részesültem. Hát az volt a legszebb, amikor egy este imádkoztál.
0: Minden se szoktam.
1: Nem, de nem kézrátétellel, hanem mondtad, hogy valaki meggyógyul.
0: Bocsáss meg, ez nem éppen, én meg tudok érteni, de ez nem úgy működik, hanem ugye az isteni jelenlét elkezd munkálkodni a részvevőkben, akinek
1: ezt
0: valóban... Ezt
1: köszönöm, hogy elmondtad, mert valóban így
0: valóban, akinek vágy van a szívében, azt meg tudja érinteni. Azt észrevettem, hogy nem éppen azokat érinti meg, akik gyógyulni jönnek elsősorban, hanem akik vágyodnak az Isten közelségre.
1: Igen, őszintén nagy vágy volt bennem, mert én nem is fizikai gyógyulást kértem a jó Istentől, hanem azt mondtam, hogy Uram, a lelkemet gyógyíts meg, mert nagyon beteg.
0: Igen, ez a lényege. Igen. És akkor mi történt?
1: És akkor este... Tehát ez nagyon mély nyomot hagyott bennem, az este, mert mondtad, hogy valakit az Úr meggyógyít, és akkor kezdett felsorolni a betegségeket, valakit a pajzsmirigyből, valakinek spondilózisa van a nyakába, valakinek a válla el van törve, és azt most az Úr meggyógyítja, valakinek a szívével van baj, a gyomrával, és valakinek a térdével nem tud térdelni, és ez mind én voltam.
0: Nem létezik.
1: Igen, igen. Amit akkor este felsoroltál, az mind nekem volt.
0: Az egészből kigyógyultál, ugye egyben?
1: Egyből kigyógyultam az egészből.
0: Tényleg csodálom a szíved igen, lányát.
1: Igen, és akkor azt mondtam az Úrnak, hogy Uram, én nem fizikai gyógyulást kérek, hanem a lelkemet gyógyítsd. És az Úr kezdte a lelkemet is gyógyítani, de fizikailag teljesen meggyógyított. Hát nem tudtam térdelni, és attól kezdve tudtam. És azt mondtam az Úrnak, hogy Uram, meggyógyítottál engem, és én minden szent misét a felajánlástól végig térdelek. És azóta is végig térdelem a szent misét.
0: Összesen hány betegségben gyógyultál ki, úgy hirtelen?
1: Új, legalább vagy 7-8-ból. A pajzsmirigyemből is kigyógyultam. A munkám folyamán, mert titkárnőként dolgoztam, a nyakamba volt egy spondilózis, egy kés volt, egy ki volt púposodva. Az teljesen elmúlt. Azóta sincs.
0: Halleluja.
1: Igen. Elmendek. Volt egy autóbalesetünk, és a vállamba a kulcsontom eltörött. És azt nem vették észre az orvosok, mert akkor agyrázkódást is kaptam.
0: Jó.
1: És az valamiért nem forrott meg. És olyan nehéz volt például öltözködni, mert a karomat nem tudtam hátrahajtani. És másnap reggel, tehát hogy tapasztaltam meg a gyógyulásomat, másnap reggel, ugye ilyen ingblúzokba jártam, mert a munkahelyemen szerettem úgy öltözni, hogy
0: legyen megfelelő.
1: Legyen megfelelő. És máskor mindig egyszer a bal karomra felhúztam, azért azt nem tudtam hátrahajtani az inget, és most a jobb kezemmel vettem fel, és a balt hátrahajtottam, és feltűnt nekem, hogy nem fáj a vállam, hogy hátra tudtam hajlítani, és akkor úgy tapogattam meg, hogy megforrott a csontom.
0: Teljesen egy év
1: teljesen.
0: Vált.
1: És a térdembe pedig volt egy elestem, amúgy elég sokat ütöttem meg, mert kézilabdáztam, és olyan volt a pálya, de volt egy nagy esésem, és mint hogyha a porc ott levált volna, tehát nagyon fájtottam a térdemet, és teljesen helyre jött az is.
0: Igen, és még mondtad, a szíved volt?
1: A szívemmel, tehát a pajzsmirigyem, hogy nem működött rendesen, akkor az a szívemet is megdolgozta, és a szívem is. Nem éreztem fáradtságot, nem volt légszomjam, meg ilyesmi, mert ezek is voltak. Akkor a gyomrommal, hát gondolom a sok stressz, meg az a sok lelki fájdalom azért egy kicsit a gyomromba is beleszállt.
0: Normális, az itt van.
1: És az is a gyomorfájásom, nagyon sokat fájt a gyomorszájba nekem, mindegy ilyen gyulladás volt, és azóta nem volt.
0: Hát én nagyon örülök a lelkenyitottságának, és főleg annak, hogy csak úgy egyből a lényegre tapintottál, tehát az Isten jelenlétében az életedre, nem az, hogy most ne fájjon a vállom, vagy ne fájjon a lábam, mert sokan sajnos ezt keresik nem elsősorban, és ezek úgy sokszor élnek meg csalódást, ugye, mert az a része, ami kéne valóban beinduljon, az elmaradt.
1: Igen,
0: hogy,
1: igen. Igen. Aztán jött a szeminárium.
0: Igen.
1: Tehát ez úgy volt, hogy októberben kezdtem járni a csoportba, 2005-ben, és 2006-ban kezdődött a szeminárium, a nagybőjti szeminárium. Azt nagyon csodálatosan éltem meg. Annyi újdonság volt a számomra, kezdtem a szentírást olvasni, kezdtem megérteni, tehát kezdtem azt érezni, hogy Isten hozzám szól. És ez egy olyan csodálatos örömmel és buzgósággal töltött el, hogy úgy akartam tanulni, minél többet megtudni arról a Jézusról, aki engem így egyszerre csak úgy meggyógyított. És kezdtem érezni,
0: még.
1: Hogy a lelkem is gyógyul. Tehát, és a legszebb, ami volt ezen a szemináriumon, az az volt, hogy mielőtt az életgyónásra került volna a sor, előtte a plébánosom mondta, hogy Erzsike, ha úgy döntött, hogy nem akar többet társkapcsolatban élni, akkor írunk egy kérést az érsekségre, hogy engedélyezzék, hogy gyónhasson és áldozhasson. És amikor volt a... Igen, és én persze úgy döntöttem, hogy nem akarok többet társkapcsolatban élni.
0: Csak egy pillanat. Tehát nem gondoltad, hogy akkor is mit elfog a magányosság, a boldogtalanság?
1: Nem.
0: Akkor nem érdekel?
1: Nem. Nem, egyáltalán nem érdekelt. Tehát már megtapasztaltam Istennek a jóságát. A
0: közösségét, és többé nem voltál egyedül.
1: A gyógyítását, a testi-lelki gyógyítást megéreztem. És akkor már csak arra vágytam, hogy minden úgy a helyére kerüljön. Úgy kezdett a Jóisten rendet teremteni az életembe. És rájöttem, hogy mindig erre vágytam. Tehát annyira vágytam, hogy rend legyen az életembe.
0: Ezért vágyottál a társkapcsolatra is? Úgy gondoltad, az a rend az életben, hogy az embernek?
1: Igen, igen. Tehát, hogy az egyiből, a rendetlenségből, hogy hát, hogyha egy kicsi rend lesz. De nem találtam meg a társkapcsolatban, hanem
0: tehát ideiglenesen meg lehet találni. Tehát
1: ideiglenesen, igen,
0: és,
1: ideiglenesen.
0: És az ember azt mondja, hogy úgy jó, meg elégséges.
1: De nem volt az igazi. Tehát nem volt az igazi.
0: Ezt most utólag tudod mondani, de igen. Akkor meg voltál elégedve. De ez így van az ember. Tehát nagyon igen. Sok embernél tapasztaltam, ugye, hogy egy-egy ilyen átmeneti dologtól úgy csinál, mint az tényleg az örök boldogság volna.
1: Igen.
0: Pedig hát azért nem az.
1: És amikor az életgyónásra került a sor, akkor kaptam meg az érsekségtől az engedélyt, hogy gyónhatok és áldozhatok.
0: Na, kellő időben.
1: Igen, tehát, hogy Isten milyen csodálatosan munkálkodik, ha valakinek vágy van a szívébe, hogy közeledjen hozzá. És az életgyónás után én akkora szabadságot éltem meg, hogy én a számot nem tudtam összefogni. Én hazáig mosolyogtam. Éreztem, hogy a kezeimet nem tudom lentartani, mint fel kell emeljem. Egy olyan öröm és boldogság volt bennem, és attól kezdve már a szeminárium egy olyan örömet és egy olyan békességet adott. Olyan boldog voltam, amit soha életemben nem éltem meg. És még azt is el akarom mondani, mivel a Mária Rádiónál vagyunk, hogy abban az évben indult a Mária Rádió, és kezdtem hallgatni a Mária Rádiót is. És annyi szép dolgot hallottam, tehát, hogy annyira vágytam arra, hogy minél többet megismerjek Istenről. A szeminárium után én a küldetést is nagyon komolyan vettem akkor. Visszaemlékszem, hogy ilyen mikrofonfóbiám volt. Egyszer belesültem az énekbe, és többet nem akartam mikrofon elé állni. És akkor engem bíztál meg, hogy olvassam a Szent Leckét.
0: Az Úr, hogy kifelkészítettem.
1: Igen.
0: Bocsáss meg, de ismét lejárt az időnk, és bennem még megint sok kérdés megformálódott. Ha van időd a jövő héten is, visszavárnak, hogy folytassuk, mert úgy látom, hogy van értelme az egésznek. Most pedig befejezlek, imádkozzunk mindazokért, akik még mindig a mullandó boldogságot keresik, és ebben próbálnak valamit megtalálni, amire teremtve vannak. Atyánk Istenünk, hozzád kiáltunk testvéremmel, hozzád az élő Istenhez. Uram Jézus, te mondottad, én azért jöttem, hogy életetek legyen, és az bőségben legyen, és benned legyen. Látod, Uram, hogy mennyi ember rajtad kívül keresi a boldogságot, de csak a mullandóságig jut el. Köszönöm testvérem tanúságtételét, amelyben rátalált az igazi boldogságra is. Azóta ebbe van. Áld meg a keresőket, Uram, hogy ők is rátaláljanak. Hogy megtapasztalják azt a felmérhetetlen jóságot, amely tőled van, amely te vagy. Amen.
1: Amen.
0: Én köszönöm szépen a beszélgetést, akkor jövő héten folytassuk a Jóisten áldjon.
1: Isten áldjon, dicsértessék a Jézus.
2: Kedves paptestvérek, szerzetesek, szerzetesnők, kedves testvérek Krisztusban! Egy kedves világi hívő keresett meg az alábbi ötlettel, amit szívből támogatok és fontosnak tartok. Különösen azóta, hogy kiderült, hogy ez egy 13 éves fiú. Kérem, fogadják szeretettel és osszák meg másokkal is. Köszönöm. A keresztény ember számára az imádság nem pusztán személyes lelki gyakorlat, hanem az egyház közös lélegzetvétele. Amikor imádkozunk, Isten dicsőítjük, elé visszük önmagunkat, családjainkat, közösségeinket, hazánkat és egész nemzetünket. Szűz Mária közbenjárását kérve, különösen is megtapasztalhatjuk, hogy az imádság összeköt bennünket. Határokon innen és túl, nemzedékeken át, örömben és megpróbáltatásban egyaránt. Ezért örömmel és bizalommal osztom meg ezt a közös ima kezdeményezést, amely június 1-től december 31-éig tart, a Jézus szíve hónap kezdetétől az év utolsó napjáig. A kezdeményezés célja, hogy ebben az időszakban közösen 15 millió üdvözlégy Máriát ajánljunk fel Magyarországért, a magyar nemzetért és a világon élő minden magyarért. E szám jelképes és egyben mélyen kifejező. Azt szeretnénk vele megvalósítani és kifejezni, hogy a világ bármely pontján élő minden magyar testvérünkért elhangzik egy imádság. Imádkozunk hazánkért, családjainkért, fiataljainkért, időseinkért, betegeinkért, a hitben keresőkért, a hitüktől eltávolodottakért, valamint mindazokért, akik felelősséget hordoznak közösségeinkért és nemzetünk jövőjéért. A boldogságos Szűz Mária, magyarok nagyasszonya közbenjárását kérjük, hogy segítsen bennünket Krisztushoz közelebb kerülni, hitünkben megerősödni, egymás iránt nagyobb szeretettel és felelősséggel élni. A kezdeményezés gyakorlati megvalósítását a zarándok.ma ima applikációja segíti. Az elmondott üdvözlégy Máriákat az alkalmazásban lehet rögzíteni, ahol a közös számláló követi az összegyűlt imádságokat. A zarándok.ma applikációja letölthető a Google Play-ből és az App Store-ból is. Kérem az atyákat, a közösségvezetőket és intézményvezetőket, hogy ha egyetértenek ezzel a kezdeményezéssel, akkor lehetőségeik szerint ismertessék meg a hívekkel ezt az egyszerű módot, és bátorítsák őket a bekapcsolódásra. Szeretettel kérem a lelkipásztorokat, hogy a szentmisék végén, rózsafüzértársulatokban, közösségi alkalmakon, hittanos és családi programjaikon hívják fel a figyelmet erre az imahálózatra. Jó lenne, ha minél több helyen közösségi formában is elhangozna az üdvözlégy Mária Magyarországért és a nemzetért, ugyanakkor az otthon, útközben, csendben elmondott imák is ugyanúgy értékes részei ennek a lelki felajánlásnak. Nem kampányt, hanem imádságos összefogást szeretnénk indítani. Nem pusztán számokat gyűjtünk, hanem hitből fakadó felajánlást teszünk. A 15 millió üdvözlégy Mária minden egyes imája legyen apró, de valóságos jel. Isten kezébe helyezzük hazánkat, nemzetünket és egymást. Bízom benne, hogy sokan meghallják ezt a hívást, és bekapcsolódnak a közös imádságba. Kérjük együtt a szűzanya közbenjárását, hogy magyar népünk megújuljon hitben, reményben és szeretetben, s hogy közösségeinkben növekedjék a béke, az egység és a Krisztushoz való hűség. A kezdeményezést Isten áldásába ajánlva szeretettel kérem mindnyájatokat, imádkozzunk együtt Magyarországért, imádkozzunk minden magyarért. Szeretettel, Fábri Kornél.
3: Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen, alleluja!
0: Fény szíve, fényár, skút feje a fénynek, szónkra figyelmez, imáinkra hallgas, gyenge szívünknek oszlatva homályát fényen elárasz.
1: Mai nap gondját magunk mögött hagyva, jól esik nálad nyugalomra lelni, mindig örömmel sietünk te hozzád hálaadásra.
0: Napfénye eltűnt, leszállott az alkony, várjuk világát amaz örök napnak, mely a mennyekben angyalok csapatját fürdeti fényben.
1: Mind a ma vétket, amibe ma estünk, Krisztus törője irgalomra készen, s éj idejére teljék meg a szívünk égi derűvel.
0: Menj, Atya, áldunk, fiadat is egyben, szintúgy dicsérünk, lélekisten téged, égi erőtök kormányozza bölcsen minde világot. Amen. Szebb vagy, mint akárki az emberek fiai közül, kedvesség ömlik el ajkadon. Szívemből ünnepi ének árad, dalomat a királynak zengem. Nyervem gyors, mint a gyorsíró veszeje.
1: Szebb vagy, mint akárki az emberek fiai közül, kedvesség ömlik el ajkadon, mert Istened örökre megáldott téged.
0: Köst fel derekadra kardodat, te bátor harcos, és fényes díszruhádban aras diadalt.
1: Szállj síkra az igazságért, hűségért, jóságért, és íjadon a húrt feszítse erős jobbod.
0: Nyilvessződ, halálos, éles népeket taszít lábad elé, és a király ellenségeinek szívébe talál.
1: Trónod Isten áll örökön örökké, kormánypálcád az igazság jogara.
0: Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, ezért kent föl Isten, a te Istened, az öröm olajával társaid közül.
1: Ruhád fahéjtól, álójétől és mirhától illatos, elefántcsont palotákból örömödre hárfa zendül.
0: Kedveseid között királylányok is lesznek. Királynő áll a jobbodon ofir aranyával ékesítve.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Szebb vagy, mint akárki az emberek fiai közül, kedvesség ömlik el ajkadon.
2: Íme jön a vőlegény, menjetek ki elébe. Hallgass rám, leányom, és figyelj, hajlíts füledet szavamra.
1: Felejtsd el népedet és atyád házát.
0: Elbűvölte a királyt szépséged. Urad ő, jöjj és hódolj előtte.
1: Tírus leánya ajándékokkal siet hozzád. A nép gazdagjai arcod fényét keresik.
0: Belül a királylány csupa szépség, arannyal van átszöve ruhája.
1: Színpompás ruhában vezetik a királyhoz. Szüzek követik és barátnői kísérik útján.
0: Hangos örömújongás között vonulnak, bevonulnak a királyi palotába.
1: Atyáid helyett fiaid lesznek. Az egész földön fejedelmekké teszed őket.
0: Én pedig nevedet mindenkor hirdetem, nemzedékek végtelen során.
1: Hogy magasztaljanak téged a népek is, századokon át örökön örökké.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Íme jön a vőlegény, menjetek ki elébe.
3: Isten elhatározta, hogy amikor eljön az idők teljessége, Krisztusban, mint főben, újra egyesít mindent. Áldott legyen az Isten, Urunk Jézus Krisztus Atya,
1: aki Krisztusban minden mennyei lelki áldással megáldott minket.
0: Benne választott ki a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte.
1: Szeretetből eleve arra rendelt bennünket, hogy Jézus Krisztus által gyermekei legyünk, akaratának tetszése szerint.
0: És magasztaljuk fölséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket szeretett fiában.
1: Benne nyertük el vére által a megváltást, bűneink bocsánatát,
0: kegyelme bőségének arányában, amelyet gazdagon árasztott reánk. Minden bölcsességgel és okossággal
1: tudtunkra adta jóságos tetszése szerint akaratának titkos végzését.
0: Elhatározta ugyanis, hogy amikor eljön az idők teljessége,
1: Krisztusban, mint főben újra egyesít mindent, ami van a mennyben és a földön.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Isten elhatározta, hogy amikor eljön az idők teljessége, Krisztusban, mint főben, újra egyesít mindent.
3: Szüntelenül hálát adunk Istennek, hogy amikor az Isten szavát hallottátok tőlünk, nem úgy fogtátok fel, mint emberi tanítást, hanem mint az Isten szavát, ahogy valóban az is. Bennetek is hatékonynak bizonyul, akik hittetek.
0: Imádságom, szálljon eléd, Uram!
1: Imádságom, szálljon eléd, Uram!
0: Mint tömjén füst.
1: Szálljon eléd, Uram!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Imádságom, szálljon eléd, Uram!
0: Magasztaljon téged mindig az én lelkem, Istenem. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong üdvözítő Istenemben.
1: Tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Íme ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek.
0: Mert nagyot művelt velem ő, aki hatalmas, ő, akit szentnek hívunk.
1: Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik Isten félők.
0: Csodát művelt erős karjával, a kevékedőket céllyel szórta.
1: Hatalmasokat előző trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt.
0: Az éhezőket minden jóval betölti, a gazdagokat elbocsátja üres kézzel.
1: Gondjába vette gyermekét, Izraelt. Megemlékezett irgalmáról,
0: melyet atyáinknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Magasztaljon téged mindig az én lelkem, Istenem.
0: Dicsérjük Krisztust, aki szereti, táplálja és óvja egyházát. Hangos szóval, bizalommal kérjük.
1: Teljesítsd, Urunk, néped vágyait.
0: Urunk Jézus, add, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság ismeretére.
1: Teljesítsd, Urunk, néped vágyait.
0: Őrizd Leó pápánkat és Gergely püspökünket, és segítségeddel erősítsd meg őket.
1: Teljesítsd, Urunk, néped vágyait.
0: Vedd gondviselő oltalmadba azokat, akik jogos igényeikért küzdenek, hogy örömben és biztonságban éljenek.
1: Teljesítsd, Urunk, néped vágyait.
0: Urunk, te légy a szegények menedéke, nyújts nekik segítséget a szorongattatásban.
1: Teljesítsd, Urunk, néped vágyait.
0: Irgalmadba ajánljuk azokat, akiket földi életükben szent szolgálatoddal kitüntettél, hogy égi országodban vég nélkül ünnepeljenek téged.
1: Teljesítsd, Urunk, néped vágyait.
0: Mi, Atyánk,
1: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg

0: Bocsáss meg a gonosztól.
1: Mindenható Istenünk, napi munkánkhoz te adtál erőt nekünk, haszontalan szolgáidnak. Fogadd el tőlünk a dicséret esti áldozatát, amelyet felajánlunk neked, miközben hálásan megköszönjük a tőled kapott adományokat, ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
0: Amen.
1: Az Úr áldjon meg minket, védelmezze minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
0: Amen.
1: Mondjunk áldást az Úrnak.
0: Istennek legyen hála.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

szentek legyetek. Az ember annyi, amennyi az Isten előtt, mondta Vianney Szent János.

Reflektorfényben Istennel. Ferenc emese műsora következik, melynek keretén belül megtudhatjuk, ki áll a reflektorfény mögött Istennel.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit a kolozsvári stúdióból. A mikrofonnál Ferenc Emesét hallják. Mára is van egy meghívottam, most olyan messzire nem utaztunk, hiszen itt vagyunk együtt a kolozsvári stúdióba, és nagy-nagy szeretettel köszöntöm a mai meghívottamat, aki nem más, mint Ciple Hanna Gerda, a Verbum Keresztény Kulturális Egyesület munkatársa, magyar tanár, kedves Hanna. Nagy-nagy szeretettel köszöntelek, és köszönöm, hogy elfogadtad a felkérést.
1: Én is köszöntök mindenkit szeretettel, dicsértessék a Jézus Krisztus, és köszönöm én is a felkérést.
0: Ha arra hívnálak, hogy egy képzeletbeli térképen helyezd el az életed főbb állomásait, történéseit, mi az, amit megosztanál velünk, magadról, rólad? Mi akart lenni a kislány Hanna, és ehhez képest mi lett?
1: Ez egy nagyon érdekes, vagy lehet, hogy csak számomra tűnik érdekesnek ez a fejlődésút. Én kiskoromtól fogva tudtam, hogy biztos majd orvos leszek, vagy gyógyszerész, tehát megvoltak ezek a nagy álmai, meg azok az elvárások, amiknek meg kellett felelni az adott közegben. De szépen csiszolódva éreztem azt, hogy lehet, hogy nekem mégis a tanári pálya az, ahol igazán kényelmesen tudom érezni magam. Talán az első főbb állomás, amit említeni tudnék, az első mesemondó versenyem volt, ahol kiálltam, és a tanítónéném segítségével, aki nagyon sokat készített fel erre a versenyre, elkezdtem csak úgy mondani a meséket. Nem kellett nekem sokat ezt megtanulni. Tudtam, hogy egyszer elolvasom, és másodjára már szinte szóról szóra el tudom mondani. Akkor már érződött, hogy lehet, hogy közön van az irodalomhoz, meg hogy valahogy úgy egy húron tudunk pendülni. Ezután jöttek sorra a helyesírási versenyek, a magyar nyelv és irodalom olimpiászok és tantárgyversenyek. Biztos voltam benne, hogy ezt az utat kell választanom, csak mindig jöttek a szelek, és jöttek a kanyarok, ahogy az utakat tesszük meg, és akkor egyik kanyarban találkoztam a fényképezőgéppel, a másik kanyarban találkoztam a gitárral, a harmadik kanyarban találkoztam a kottákkal, és valahogy így lett a kicsi reál beállítottságú Hannából egy inkább humán beállítottságú valaki, aki szereti az irodalmat, szereti a zenét, nagyon szeret fotózni, és szeret ott lenni minden olyan helyen, és minden olyan embernek, aki fontos neki.
0: Nagyon érdekes, amit mondasz, mert valahol az interjú alanyok közül szinte mindenki vagy orvos akart lenni, vagy énekesnő, de hát ez tényleg gyerekként így nagyon erős bennünk, és persze nagyon sokan tanítónénik, meg tanárok is, és az a döbbenet, vagy az érdekesség, hogy tényleg aztán végül az emberből mi lesz felnőtt korára, amit megálmodott, de hogy valahol egy picit mindig visszaköszön az, amit a gyerekként átélünk, vagy megélünk. A következő kérdésem így a Jóistennel való élményedre, kapcsolatodra vonatkozna. Fel tudod-e idézni azt az első élményt, akár érzést, helyet, vagy történést, ahol megszólított téged a Jóisten?
1: Ezt nagyon nehéz megfogalmazni. Azt hiszem abban a kijelentésben, hogy ő általa, ő vele és ő benne, ebben megvan minden. Én beleszülettem ebbe a közegbe, nekem a családom is erős katolikus család. Kényelmes volt az, hogy 3 évesen cumis üveggel a számba szaladgálják a templomba, otthon éreztem magam. Nem szégyeltem magam, nem éreztem azt, hogy most el kéne bújnom, vagy bármi hasonló. És ahogy növekedtem, bekerültem a minisztráns csoportba, minisztráns vezető lettem. Utána a Szatmári Egyházmegye Ifjúsági Irodája által csoportvezető és gyerektáborvezető is. Egy erős hívást azt hiszem akkor éreztem, amikor a második gyerektáboromban voltam, és minden csütörtök este szentségimádást szoktunk tartani. És a kicsi templom, a kisfalusi templom csendjében éreztem a gyermekek tekintete által azt, hogy itt nem csak az van, hogy összegyűltünk egy helyen, hanem itt még van egy harmadik személy is. És az a harmadik személy volt az a hang, amire azt mondtam, hogy jó itt lenni. Persze, hogy egy olyan században, meg egy olyan világban élünk, ahol minden második percben meg tudunk kérdőjelezni valamit, ezzel én sem vagyok másképp. Talán most a helyem az egyházban, vagy az egész hitem az azért van, hogy keressem ezekre a kérdésekre a választ, tudjak egy olyan választ találni, ami engem is kielégít, és meghozza azokat az eredményeket, amik alapján azt tudom mondani, hogy igenis van Isten, és jó őt hirdetni.
0: Hát most éppen egy olyan közegben mozogsz, ahol valóban ez talán a te küldetésed, és akkor a kérdésem inkább most erre vonatkozna. Mesélj egy picit a mostani munkahelyedről, az, amit ott átélsz, vagy ami úgy tényleg benned erős így ezzel kapcsolatban.
1: Nehezen tudtam elfogadni azt, hogy egy ilyen felkérés érkezett felém, mert sohasem éreztem azt, hogy ilyesmire vagyok hivatott. Mindig is szerettem írni, és mindig is szerettem a történeteket, az emberek történeteit megismerni. Ehhez volt egy eszközöm, ami segítségével lehetett ezt szemléltetni. Talán a szerkesztőség is azt látta, hogy helyen van közöttük. Érdekes megélni egy olyan életet, meg egy olyan munkahelyet, ahol az egyházi dolgokat nem csak kívülről látjuk, hanem belülről is. Azóta nehezen tudok elvonatkoztatni a kettőségben, de igyekszem nem előítélettel indulni, vagy bármihez hasonló. Jó az, hogy megjegyzik az emberek azt, hogy mi az, amit én letettem a Verbum asztalára, vagy a Romkat asztalára, vagy a Vasárnap asztalára. Persze az otthoni kisvárosba ez Hanna neve a cikk végén nagyot jelent, hogyha nekem nem is tűnik olyan nagy lépésnek ez, de másoknak örömet tudok ezzel okozni, és talán ezzel tudom kényelmesen is érezni magam ebben a közegben, és ezen a munkahelyen. Biztos, hogy ez sokat fog még változni az idők során, nem tudok most években gondolkodni, egyelőre csak hónapokban, de úgy érzem, hogy jó az, ami ott történik, és a felém érkező visszajelzések is olyanok, hogy érdemes ezt csinálni. Hogyha nem is a legprofibb szinten, mert az embereknek a kezdete legnehezebb, de azt hiszem, hogy hajlandó vagyok a fejlődésre.
0: Aki ismer téged, de talán az is, aki nem, pláne itt Kolozsváron, mert ugye itt látunk többet téged, elsősorban az az öröm sugárzik rólad, ami itt is most, hát kár a kedves hallgatók nem látják, csak hallják, de szerintem hangból is átjön ez, és mindig úgy látunk téged, hogy sűrögsz, forogsz a fényképezőgéppel, és átjön tényleg az, ami benned is lezajlik így ezzel kapcsolatban. Honnan, miből meríted az erőt, másodszorban meg arra, hogy hogyan kapcsolódsz ki, mi a hobbit, mi az, ami érdekel?
1: A pihenés szó az én szótáramban nagyon ritkán fordul elő, és nem is tudom meghatározni, hogy ez nálam mit jelent. Én akkor tudok pihenni, amikor látom, hogy valaminek a végéhez értem. Folyamatosan kell valamit csináljak, vagy ki kell tűzzek magam elé egy célt, amit el kell érnem, és akkor tudom, hogy utána megérdemlem a pihenést. Addig lehet, hogy rossz lelkiismerettel ülök le egy könyv mellé olvasni és lazítani. De abból adódóan, hogy a egyetemem is erről szól, a szakmám is majd utólag erről fog szólni, én a könyveknek élek, és a könyvekből élek. Tehát én, hogyha pihenek, akkor biztos, hogy egy könyvvel a kezemben teszem. A könyvtárom is évről évre, hát inkább napról napra gyarapodik. Már nincs annyi könyves polc, hogy el tudjam tárolni a könyveimet, de nekem a könyvek adják a pihenést. A fotózás az hobbim volt. Mondhatom azt, hogy hobbim volt, mert most már a munkám lett, de szeretem az extrém dolgokat megtalálni, és a szokatlan helyzeteket lefotózni, már csak azért is, mert nagyon nagy kontrasztot tudnak adni a világban. Más hobbim nem tudom, hogy tudok említeni, de hogyha kell, akkor azt a vezetés lenne az. Nagyon szeretek vezetni, hogyha lehetne, mindenhova is kocsival járnék. Zöld ember vagyok, mert eléggé próbálok zölden élni, de azért az autót azt nem tudnám letenni a vezetés élménye miatt.
0: Az irodalom iránti szeretetedről mesélj egy kicsit, honnan indult ez?
1: Ülök nagymamámnak az ölében, és olvassa nekem a meséket. Benedek Elek nálunk nagyon nagy ember volt, a könyvespolcunkon is szinte az összes mesekönyve megvan. Amiután nagymamám végolvasta az összes mesét, én az öcsémnek már vissza tudtam mondani a meséket. Nagyon-nagyon hamar meg tudtam jegyezni a szavakat így összefonva egymás után. Talán akkor kezdődött el ez az egész, de a nagy irodalom élményem az talán akkor volt, amikor elolvastam Jókainak az Aranyemberét. Mindenki nagy levegővétellel indul neki, de van abban a könyvben valami, ami miatt meg lehet szeretni az irodalmat. Az irodalom az egy olyan közeg, ami kinyitja a képzeletünket. Hogyha nem tudjuk elképzelni az, ami ott van, akkor mi adunk hozzá egyel vagy kettővel. és ez az egy vagy kettő tud az lenni, amiből egy újabb történet bontakozik ki, és talán így tartja fenn magát az irodalom. Nem tudnám elképzelni nélküle most már az életemet, tehát mindenhez kötök valamit, talán egy fasuhogásról is eszembe tud jutni egy novella mondat, egy vers részlet, egy bármi. Az irodalom az egyenlő Hanna. Ezt így tudom azt hiszem a legjobban megfogalmazni.
0: Van-e kedvenc versed, amit így sokszor szoktál idézni, vagy sokszor eszedbe jut?
1: József Attila az én egyik kedvenc költőm. Ezt nehéz így mondani, mert minden költőtől van egy kedvenc versem, de hogyha választanom kell, akkor biztos, hogy József Attila.

0: nézegetni a képeket, és a mögött mi van. Itt számomra az jön le, hogy van egyfajta rákészülés, egy precizitás, és tényleg az, hogy tudod te már fejben azt, hogy mit szeretnél egy fotóval akár kifejezni nekünk, akik rá tekintünk arra a fotóra. Amikor készülsz egy eseményre, akár a mostani munkahelyedet illetően, már előre elképzeled azt, hogy konkrétan mit szeretnél lencsevég alá kapni, vagy ez egy spontán, de akár mégis egy folyamatként értelmezhető töredék?
1: Minden esemény más, és minden esemény mást sugal, mást ad a résztvevőknek is, és azoknak is, akik ezt elvégzik. Mondhatom úgy, hogy készülök az eseményekre, mert hogyha tudom, hogy például egy adventi rórátét kell fotózni, akkor biztos vagyok benne, hogy azzal a fénnyel kell éljek, ami ott van. Hogyha egy nagyobb eseményt, akkor megint másképp állok a dolgokhoz. A fényképeim, meg az egész készülés, az arról szól, hogy azt a pillanatot kapjam lencse végre, ami ott van. Tehát én beszeretném balzsamozni azt a helyzetet, amit ott látunk, és hogyha ez a balzsamozás jól sikerül, az abban nyilvánul meg, hogy mások is látják azt a pillanatnyi kegyelmi állapotot, azt a pillanatnyi töredéket, ahogy te fogalmaztál, ami ott abban a pillanatban nem csak felénk sugárzódott, hanem az emberekből is kisugárzott. Nehéz olyan fotókat készíteni, ami beszélni is tud, ami át is adja a történetet, és ami jó is. Ezzel a három paraméterrel indulok én neki, amikor valamit fotózni kell.
0: És mikor vagy igazán elégedett az eredménnyel?
1: Talán soha. Nagyon maximalista ember vagyok, és a visszajelzések azok általában pozitívak szoktak lenni, sőt, mégsem tudom azt mondani én a szívemből nyugodt lelkiismeretre, hogy ez egy jó fotó. Persze, biztos, hogy fel tudnék sorolni pár olyan eseményt, vagy pár olyan fotót, ami tényleg jól sikerült, de meg kell legyen az a pak, az a pillanat, ami sugározza azt, amit én akkor ott átéltem. Úgy, ahogy a költő is beleviszi a verseibe a saját jellegzetes mondatformálásait, úgy én is bele kell vinnem a fotóba egy olyan apró kis részletet, amiről tudják, hogy ez a védjegyem. Hogyha ez a védjegy látszik a fotóimon, akkor lehet, hogy jó az a fénykép. De még mindig nem biztos.
0: Szinte gondoltam, ez lesz a válaszod egyébként, mert én, ahogy így megismertelek, én is azt látom, hogy nagyon maximalista vagy, de pont ettől lesz szerintem igazán jó az, amit kiadsz a kezedből, és tényleg így látom én is, és mi is, hogy abszolút minőség az, amit te így átadsz nekünk. Én többször fedeztem fel már a fotóidon, hogy nagyon erős tekinteteket csipsz el, és biztos, hogy van ebbe valami. Erről mesélj egy kicsit nekem.
1: Mielőtt maszkos embereket kellett fotózni, könnyebb volt a mosoly alapján igazodni valaki felé. Amióta maszkos képeket kell készíteni, csak a tekintet maradt. Azt hiszem, hogy a szem és a szem által tudunk leginkább megismerni valakit. Az a legőszintébb megnyilvánulása az embernek, a nézése. Én egy lyukon keresztül látom a világot. Ha belenézek a kamerába, tényleg csak egy nagyon kicsi részét látom. Mégis bele tudok látni az emberbe ezzel az eszközzel. Tehát kell egy eszköz ahhoz, hogy belelássak az emberbe. A tekintetek pedig vonzák az én tekintetemet is. Hogyha azt akarom, hogy az őszinte oldalukat mutassák az emberek, akkor biztos, hogy mosolyogni kezdek, és akkor lehet, hogy a szemük is egy kicsi mosolyra kezd el görbülni. Hogyha mégis azt látom, hogy a szemükben ott az a fájdalom, akkor már azért is azt a pillanatot kell megragadni. Mert abban a pillanatnyi fájdalomban van benne a legtöbb őszinte érzés, amit valaki közvetíteni tud. Talán emiatt van olyan sok fényképem, amin az emberek tekintete a lényeg. Nem szeretem, hogyha valaki belenéz a kamerába, főleg amikor eseményeken fotózok, az úgy el tudja néha rontani a feelingjét a képnek, azt az érzést, amit közvetít, de mégis, ha rám néznek az emberek, akkor legalább tudják, hogy most nekem ők a fontosak. Én most csak őket fotózom, és ez a fénykép róluk szól. Hogyha azzal a pillanatnyi tekintettel, amit ők akkor abban a percben tesznek, hozzájárulnak a képnek a szépségéhez, akkor igen, megéri tekinteteket lefotózni.
0: Van-e úgy, hogy utólag előveszel egy képet, és így több ideig merengsz rajta, vagy elgondolkodol azon, hogy talán egy tekintet mögött milyen sors

0: Lehet.
1: Gyakran szokott lenni ilyen, az az igazság. Az egész fotózás ugye egy folyamat. Nem ott ér véget, amikor én megnyomom a gombot, és megvan a kattintás, és a tükör megfordul a kamerában, hanem utána van egy utómunka. Nagyon szeretek elidőzni a fényképeken, és megnézni, hogy ebből mit lehet kihozni, vagy mi az, ami emögött van, és ez sugallja, hogy milyen színeket kéne használni, vagy bármi hasonló. Én most a mesteri tanulmányaimat végzem, és volt egy tantárgyam, ahol az irodalom és a környezet kapcsolatát igyekeztünk vizsgálni, és volt egy szövegünk a fényképezésről és a pillanatoknak a bebalzsamozásáról, és akkor hoztam elő az egyik fényképemet, amit a piarista templomban készítettem, egy néniről, aki imádkozik. A tanárom pedig azt mondta, hogy ebben a képben nem csak az van meg, hogy jól meg van szerkesztve, megvannak az arányok, hanem érződik az az állapot, ami ott akkor történt, amit az a néni átélt. Hihetetlen jó érzés volt ezt más részéről hallani. Azóta az a fénykép ott van mindig a laptopomnak a képernyőjén, és rákattintok, hogy ezt tényleg én csináltam? Tényleg létezik egy olyan fénykép, amire azt lehet mondani, hogy megragadtam valamit nem csak az ember életéből, hanem az állapotából is. Úgyhogy igen, szoktam elidőzni a fényképeken, de tényleg csak így elmerengés szempontjából.
0: Beszéltünk múltról, jelenről, menjünk egy picit rá a jövőre. Hát felszokták tenni a nagy kérdést általában 12. végén, hogy hol látod magad 10 év múlva. Most nyilván nem liceumi évek végét tapossuk, de azért mégis megkérdezném, hogy milyen álmaid, vágyaid vannak, és te hol látod magadat 10 év múlva, szintén a fényképezőgép mögött, vagy valahol máshol?
1: Az embernek tényleg vágyai és álmai vannak. Én mindig is próbáltam olyanokat magam elé képzelni, amiket megvalósíthatónak látok, hogy ne kelljen utólag csalódnom. Ha ezt 12. végén kérdezik meg, akkor biztos, hogy másat mondok. Most azt tudom mondani, hogyha ugyanez a mosoly meg lesz az arcomon, mint most, akkor már elértem valamit. Szeretném folytatni a fényképezést, de nagyon-nagyon szeretnék elhelyezkedni a tanügyben. A hivatásomnak mégiscsak a tanítást érzem. 10 év múlva lehet, hogy már férhez leszek menve, lehet, hogy lesznek gyermekeim. Ha nem, akkor is mosolyogni fogok. Nem tudok ennyire előre tervezni, mert én tényleg a ma és a pillanat embere vagyok, de remélem, hogy a fényképezőgép, az irodalom, a család, az ott lesz egymás mellett. Tudom ezeket majd párhuzamosan is végezni.
0: Ha lehetne 3 kívánságod is biztosan megvalósulna, mi lenne az?
1: Először is azt szeretném, ha mindenki között lenne egy ilyen egyenlőség, legyen az társadalmi, szociális, politikai, nemi, akármilyen szinten. Ez az egyenlőség nekem nagyon fontos. A megélt élményeim alapján ez lenne az első kívánságom. A második kívánság egy nagy ház, nagyon-nagyon sok könyves polccal, és egy nagyon kényelmes karosszékkel, ahol ezeket lapozgatni tudom. A harmadik kívánság pedig legyen egy kívánság, hogy mindenkinek legyen egy harmadik kívánsága. Úgyhogy talán ez lenne az a 3.
0: Útra valóul a kedves hallgatóknak, hogyha eszedbe jutna egy kedves idézet vagy vers részlet, küldjünk valami szépet nekik.
1: Marad akkor Juhász Gyulának a verse, elvonatkoztatva a címétől, elrévedezni némely szavadon, mint alkonyék felhőjén mely dalol, s rajta túl derengő csillagok. Próbáljunk elrévedezni és túllátni a körülöttünk levő falakon.
0: Kedves Hanna, köszönöm szépen ezt a nagyon szép, tartalmas és gondolatébresztő beszélgetést. Én hiszem, hogy ma a hallgatók is elvisznek valamit a tarsójukba, akár az útravalót, akár a mosolyt, akár azt, hogy egy hobbiból hogyan lehet majd később munkahely, ami alapvetően tényleg egy hivatás, mert úgy van az ember jelen a mindennapokban, hogy a szeretettel és mosolyjal az arcán teszi, ahogy te is. Sok áldást kívánunk az életedre, és beszélgessünk majd 10 év múlva is, lássuk, hol leszel.
1: Köszönöm szépen.
0: Kedves hallgatók, búcsúzunk a kolozsvári stúdióból, köszönjük, hogy velünk tartottak, dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Legyen meg a te akaratod, én benned maradok. Úgy legyen minden, ahogy akarod.
1: A szó bennem, az ige a számban, a szándék a tedben, az álmom, a vágyam a tiéd legyen, a te akaratod. Úgy legyen minden, ahogy akarod.
2: A lángol a lelkem, te légy a tűz. Te ébresz bennem vágyat, mi űz, mi hajt a szép, a nagy tettek felé, hogy utadon jussak a fényed elé.
3: Vagy álljak a csendben, mint arcodnak mása, mint tiszta víztükre, mint felszálló pára, mint felhő az égen, úgy ússzak benned, mint eső a földdel, úgy legyünk egyek.
4: Add meg, ha kéred szívemből e szókat, adjál meg mindent, szépeket és jókat. Adjál meg mindent, ami kell nekem, de ne én tudjam, hogy az mi legyen.
1: És vigy el tőlem mindent, mi ócska, lánc és börtön. Vedd el hát tőlem, ha ragaszkodva őrzöm. Ha nem tudom, nem látom, hogy tied minden kincsem, hogy ajándékod minden, mert tőled van, ó Isten.
2: És vigy el tőlem engem, önzésem és vágyam, és mindent, mit nem véled egyesülve vágytam.
3: Minden itt bennem és körülöttem állva, akaratod szerint úgy legyen megáldva, ahogy te akarod.
0: Én azt kérem csak tőled, hogy legyen meg a te akaratod.
5: Legyen meg a te akaratod, én benned maradok. Úgy legyen minden, ahogy akarod.

olyan jó élni Isten műhelyében, ott formáltatni hűséges kezében. Kemény vésővel, döngő kalapáccsal, szerető, szelíd, szent simogatással. Látni, hogy íme szobrok száza készül, néhány vonással naponta egészül. A mester keze percre sem pihen meg, eszközei munkálnak, nem pihennek. Tudni, hogy kemény, ormótlan kő voltam, akaratjára soha nem hajoltam. Dacos énemről lepattant a véső, és hálát adni, hogy még most sem késő. Csodálni őt, amint szeretve fárad, amint nem sajnál drága életárat odaadni, értem is odaadni másért, egy megtörésért, hozzáfordulásért. Csodálni őt, aki annyi büszke lelket szeretetével örökrabul ejtett. Sziklatömböket döntött le a porba, hogy átformálja szépséges szoborba. Igen, csodálom őt, csak őt csodálom.

Uram, csak egy vagyok a sok között, ki bár rongyos ruhába öltözött, vendégeid sorába hívva lenni, királyi nagy mennyegződre menni, szegényen bár, de úgy szeretne. Mégis talán, ha meg lehetne. Rongyos ruhámra félve, hogyha még tekintni olykor elfelejtenék, azért előttem mégis ott lebeg, aranytermed, a szívem úgy remeg. Aranytermed, az én ruhám, és ajkamra félve jön könyörgés. Nem az első helyre ülnék, Uram. A meghívottak mellett boldogan húzódnék félre, félre, messzire, a díszes asztalnak legvégire, szívem mélyén azért repesve. Uram, talán ha meg lehetne. Uram, nem kellenének drága ételek. Nem tennék úgy én, mint az emberek, akik jó létre jutnak. Erre már kívánságuk felhőkben egyre jár. Így ember morzsát is ehetne. Uram, talán így meg lehetne. Uram, tudom, sok minden útban áll. Azért szívem mégis remélve vár. Kegyelmednek sugára végre tán, dicsőn csillogva irányulna rám. Boldoggá engem ez tehetne. Uram, ó, bárcsak így lehetne.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók! A mai imádságot a magyarság lelki megújulásáért az erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából imádkozzuk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Krisztus világossága töltse be szívünket.
2: Az Úr.

0: És most hallgassuk meg a mai nap evangéliumát, Szent Máté evangélista könyvének 5. fejezetéből. Abban az időben Jézus látva a tömeget, fölment a hegyre, leült, tanítványai pedig köréje gyűltek. Akkor szólásra nyitotta ajkát, és így tanította őket. Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők vigasztalást nyernek. Boldogok a szelidek, mert ők öröklik a földet. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők kielégítést nyernek. Boldogok az irgalmasok, mert nekik is irgalmaznak. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent. Boldogok a békesség szerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni. Boldogok, akiket üldöznek az igazságért, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak titeket és üldöznek, ha hazudozva mindenféle gonoszsággal vádolnak titeket. Örüljetek és újjongjatok, mert nagy lesz a ti jutalmatok az égben. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, megdöbbentő, és a mai napig forradalmi, világfelforgató, hogy kiket mond Jézus boldognak. Értjük is, meg nem is azt, amiről Jézus beszél. Érdemes Jézusnak hinni, s nem a reklámoknak, nem a világ ma is divatos téveszméinek. Hogyan is mondja Jézus? Boldogok a lélekben szegények, vagyis azok, akik lélekben semmihez sem ragaszkodnak, semmihez sem tapadnak, készek mindent elengedni ezen a világon, mindent és mindenkit. Jézus azt mondja, hogy éppen ez a világtól való szabadság, éppen ez a belső szabadság teszi lehetővé a boldogságot, s nem az, amit birtoklunk, nem az, amink van, hanem az ettől való szabadság. Mit is mond Jézus? Boldognak mondja azokat, akik szelidek. Vagyis Jézus szerint boldogok azok, akik erejüket és bátorságukat meg tudják szelidíteni, és csak jóra használják. És nem arra, hogy mások fölött uralkodjanak, vagy másokat elnyomjanak. Boldogok azok, akik szelidek, akik megszelidítették hatalmukat, erejüket, bátorságukat, és nem azok boldogok, akik uralkodnak mások felett. Nem azok boldogok, akiknek mindenki engedelmeskedik. Pedig sokszor emiatt bosszankodunk, hogy nem akarnak nekünk engedelmeskedni, nem akarják azt tenni, amit mi akarunk. Jézus azt mondja, hogy azok boldogok, akik keresik, akik éhezik az igazságot. És nem azok boldogok, akik azt állítják, hogy megtalálták, hogy birtokolják. Jézus azt mondja, hogy boldogok az irgalmasok. És nem azok, akik mindig kiharcolják az igazukat, akik bosszút állnak. Nem azok a boldogok Jézus szerint, akik azért küzdenek, hogy a bűnös mindig elnyerje méltó büntetését. És folytathatnánk a sort, kiket is mond Jézus boldogoknak. De folytassa mindenki maga. Érdemes Jézusnak ezeken a forradalmi mondatain elmélkedni.
1: Mai ima szándékunk Urunk Jézus Krisztus, kérünk téged, hogy taníts meg minket is, hogy az odafönt valókra figyeljünk, az igazi boldogságra. Taníts meg bennünket, hogy le tudjunk mondani a világi dolgokról, a mullandó boldogságokról, és ne ezért fáradozzunk, hanem az igazi kincseket keressük.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzzen a rossz, inkább te győzz le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg, és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk! Abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttatnak minket. Emelj föl minket irgalmaddal! Add meg nekünk a hit kegyelmét! Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te igéd tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat. Adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezűen mondjanak igent az életre, adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja Mária! Szent István királyunk a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket. Járj közben szent fiadnál! Könyörögj értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Az Úr legyen veletek,
2: és a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
2: Amen.
0: Kedves hallgatók, a nemzetünk lelki megújulásáért végzett imát az Erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából imádkoztuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mária Rádió

Atyám, hiszem, hogy Jézus azért jött a világba, hogy helyreállítsa a békét a szívekben. Kérlek, szereteteddel írts ki a szívekből az űrzavar minden dudváját, hogy hangodra felfigyeljenek a lelkek. Megértsék, hogy amit te adsz nekünk, csöndes, békés úton jön elénk, halkan, figyelmeztetően, békésen és jó akarattal. Kérjük áldásodat, Istenem, amelyben a béke megteremtéséért szíveket viszünk eléd. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk

0: az ellenünk vétkezőknek, és ne vígj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Az Úr legyen veletek.
0: És a te lelkeddel.
2: Áldjon meg bennünket, családjainkat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
0: Amen.

Jézusunk, jó pásztor, te azért jöttél, hogy keresd és üdvözítsd az elveszetteket. Azért alapítottál papságot egyházadban, hogy minden időben folytassa műved. Könyörögve kérünk, küldj munkásokat szőlődbe. Küldj méltó papokat szent egyházadba. Add, hogy mindenki kövesse hívásodat, aki öröktől fogva szolgálatodra választottál. Mária, apostolok királynője, könyörögj érettünk. Amen.

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Brassóban, a Fekete Templomnál, a 89,7-es ultralövid hullámú frekvencián hallható.

Jöjjetek hozzám mind, akik fáradtak vagytok és terhet hordoztok, és én felüdítelek titeket. Nyissátok meg szíveteket, lelketeket az Úrnak!

0: Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót az Efatta nyíj meg című adásunkban. Én Görgényi Tünde vagyok, és meghívott vendégem
1: Bajcsi Tibor.
0: Szeretettel köszöntelek, Tibor. Köszönöm, hogy itt vagy.
1: Én is köszöntelek, és köszöntöm a kedves hallgatókat is.
0: Két héttel ezelőtt, pünköst hétfőn találkoztunk utoljára.
1: Itt ebben a formában?
0: Igen, így ebben a formában, persze, hiszen ma délután még
1: önkéntes találkozó
0: is volt. És két héttel ezelőtt azt mondtuk, hogy folytatni fogjuk a témát, mert hogy a pünköst hétfővel nem zárul le a pünköst.
1: Nem kéne a keresztény ember életében.
0: Nem, nagyon nem. És beszéltél a múlt adásban az imáról, ami a lélek erejében történik. Mert akkor, amikor így imádkozunk a lélek erejében, akkor igazán történik valami. Szoktad mondani, hogy addig mondjuk az imát, mikor fogunk imádkozni. Van úgy, hogy imádkozunk. És én a...
1: Imádkot mondunk, vagy imádkozunk?
0: Hát,
1: két dolog.
0: Igen, igen. Nem. Tehát szoktunk mi mondani, vagy olvasni imákat. Nem hiszem, hogy a jó Istennek pont arra lenne szüksége, hogy...
1: Viszont addig nem beszélünk félre, nem csinálunk egyéb butaságot.
0: Igen.
1: És én hiszem, hogy Isten felismeri a mi tehetetlenségünket, és megsajna, és akkor meghallgassa.
0: Ez jó, ezek már annyit mondták ezt a szöveget, na jó lenne, hallgassa meg.
1: Válaszoljak.
0: Igen, a múlt adásban ez a mondat, hogy a lélek erejében mondott ima, ez engem úgy megragadott, és elkezdtem utána olvasni, meg olvasni így a Szentírásban is, és eszembe jutott, hogy ezelőtt 4 évvel az 52. és az 53. adásban beszéltünk az imáról, hogy mennyi az a sok ima, hogy az ima hatalma, hogy a hit az, ami mozgatja. És közben kértem tőled egy könyvet, nem tudom, hogy előtte beleolvastál. Én valahol olvastam ezt a könyvet, valaki ajánlotta. Ez egy ilyen ima szeminárium. És ahogy elkezdtem lapozni, imádkoztam persze, hogy ha valamit meg kell tanuljak, vagy be kell vezessem az életbe.
1: A teljes címe a könyvnek?
0: A teljes címe, hogy ima szeminárium az élet sebeinek gyógyítására.
1: Értem, jó. A lintes vérek írták.
0: Igen, igen, igen, igen, igen. És, na hát akkor neki fogtam imádkozni, és beleolvasni, hát, hogy el kell mondjam, hogy ha nem tőled kaptam volna, mondjuk elég régi ez a könyv, 95-ös kiadás, és hát úgy szinte megbotránkoztam.
1: Abban, amit olvastál ott?
0: Igen. Én azon gondolkoztam, hogy ez komoly, hogy ez a te könyved.
1: Nem az én könyvem, csak...
0: Nem a te könyved, tőled kaptam. Na de azért...
1: Ja, úgy igen, tényleg az enyém, mert meg volt véve, és le volt téve, igen.
0: Igen, de hogy... Tehát bocsánat, nem akarok én ebből sem paródiát, sem senkit kigúnyolni, csak így elgondolkoztam, amikor... A könyvet elkezdtem olvasni, és különböző ima módokat ajánl, ami önmagában nem rossz, hanem azt, amit ajánl, én azzal nem tudok sem azonosulni, sem egyetérteni, mert a Szentírásban nem ezt látom. És kíváncsi vagyok a véleményedre, például ilyenek vannak, hogy szélimádság, tánc imádság, tehát ezek ilyen ima módok, amiket ajánl, s le is írja, hogy. Szimfónia imádság, tekintet ima, séta ima, pihenés ima. Akkor ilyen, hogy paradicsomi imádság, zenés imádság, virág imádság, üres pohár imádság. Tehát ezt is sorolhatnám, mert legalább 50-60 féle van. És,
1: júj.
0: És szerintem nem lesz időnk. Néhányat úgy végig is olvastam, hogy akkor mit ajánl ez az üres pohár imádság, engem nagyon kíváncsi vált, hogy mit kell kérni, vagy mit lehet kérni a pohártól, mert én úgy tudom, hogy az imádság az az, amikor Istennel beszélgetek. Tehát, hogy az...
1: Kommunikálok.
0: Kommunikálok.
1: Nem muszáj beszélgetés legyen, lehet.
0: Jó, ez, tehát kommunikáció.
1: Ez gondolatban is lehet, tettekben
0: igen.
1: is, igen.
0: És akkor...
1: A lelkemet is nehezem elém az imádságban.
0: Így a legmegfelelőbb. És akkor itt leírja, hogy veszel egy üres poharat, és akkor elképzeled, hogy van egy ember, aki nem szimpatikus, vagy ellenszenves, és annak is biztos ilyen üres a lelke, mint a pohár, és akkor elkezdesz imádkozni, és stb. Vagy ott van a szimfónia imádság, hogy beteszel egy zeneművet, elkezded hallgatni, és addig hallgatod, amíg magadévá teszed. Vagy mit tudom én, átjár, vagy nem tudom.
1: Átéled.
0: Átéled. Igen, bocsánat,
1: hangok,
0: nem vagyok nagy művész. Igen, igen. Na, tehát, hogy ilyenek, vagy hogy például valakit Jézusnak adni. Nekem ez nagyon furcsa volt, ez az imamód, mert hogy Jézus mindenkiért meghalt. Miért kéne én neki adjam? Mikor ő az egy bárányt is, aki ugye eltéved, utána megy, akkor ki vagyok én, hogy oda vigyek valakit. Na és ezért hoztam fel ezt témának, mert nekem úgy tűnt ez az ima szeminárium, amúgy nagyon hosszú, jó pár részre van osztva, több hétre van felosztva, és akkor nézem, hogy hol van itt a lélek ereje. Hogy van az, hogy akkor ezt 24 lelki gyakorlatot tartalmaz, és azt írja itt a papbácsi, aki katolikus papbácsi, amúgy arra alkalmas, hogy lelki vezetés vagy önnevelés céljából forgassuk ezt a könyvet. És akkor ez most akkor egy ilyennel mit kell kezdeni, vagy hogy kell ezt helyesen, hogy...
1: Kedves Tünde, az ember örök boldogságra volt teremtve.
0: Így van.
1: Ezt a boldogságot a bűn által, mert az Isten igazságot fölcserélte a hamisságra, elveszítette. A boldogság iránti vágy, az benne van minden emberben, mindegy, hogy ez keresztény, nem keresztény, munkanélküli, igazgató, hazug, rabló, vagy minden, mindenki ebben benne van a boldogság iránti vágy. Érdekes módon a mai evangéliumban ugye a 8 boldogság volt a szentírási része, és ott van egy pár érdekes megjegyzés. Boldog a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent.
0: És a lélekben szegények is boldogok.
1: Igen, és meg van egy pár olyan boldogság, amitől úgy óvakodunk.
0: Jó lett volna, ha elolvassák.
1: Rosszul esik nekünk.
0: Ezeket a tanácsokat.
1: Boldogok, akik az én nevemért üldöztetnek, és igen. mindenféle hamisságot fognak rájuk.
0: Igen.
1: Tehát eléggé világos a krisztusi megjegyzés, a krisztusi felhívás. Amikor ugye a múlt alkalomkor említettem a Jézus beszélgetését a Szamaria asszonya Jákob kutyánál.
0: Többször beszéltünk, igen, erről.
1: Igen. Aki megkérdezi, és Jézus világosan válaszol. A helyes ima az lélekben és igazságban van.
0: Igen.
1: Én lehet, hogy ebben a könyvben, amikor megvettem, akkor beleolvastam, de hogyha ezek vannak benne, akkor normális, hogy nem olvastam tovább. Mert azt látom, hogy a kicsi hitűség miatt ilyen technikákat kezdünk alkalmazni az Isten keresésben, a Krisztus követésben, akár itt az imádság technikáját is, ugye, hogy üres pohár, szélima, meg nem tudom, koncertima, meg nem tudom milyen.
0: Szimfónia. Jó, csak nekem például az is eszembe jutott, ne felejtsd szabad, hogy mikor oda mennek a tanítványok, és azt kérik Jézustól, hogy azt kérik, hogy taníts meg minket imádkozni.
1: Igen.
0: A mi atyánkra tanította, nem mondta,
1: nem teszel
0: hogy...
1: be egy üres poharat.
0: Akkor nem volt még.
1: Volt. Itt a vizet kell, volt. Talpas pohár, de más pohár is volt. Sajnos, hogy ez igazolódik, hogy az egyszerűségben való hitetérés helyett, mert ugye el kell ismerjük, hogy főleg az európai kereszténység a történelmi egyházak keretében belül a hit eléggé meggyengült. Itt arról a hitről beszélek, amelyről Jézus is beszél, hogy aki bennem hisz, az milyen dolgokat tud megtenni. Milyen képességei vannak a Krisztusba vetett hit által. Na most erre kevés hangsúlyt fektetnek, tehát a szentek életében ez megnyilvánult, egészen halott feltámasztásig, minden téren. Most már kevés ilyen van, sőt, el kell mondjam neked, hogy jártam már úgy, hogy megkértem valakit, hogy imádkozhatok a gyógyulásért, és azt mondta nekem, hogy ne kísérj a te Istenedet. Én azt látom, hogy ez az élettelenség, amely kísérti az egyházat, az itt Európában eléggé előre haladott.
0: Élettelenség? Élettelenség. Vagy tehetetlenség?
1: Élettelenség. Igen. Már arra az életre gondolok, amit Istentől kaptunk.
0: Igen, igen, értem, most így.
1: Ezt onnan gyanítom, hogy vannak országok, ahol 50-80%-át is, hát éppen lehet 80-at nem, de közel elvesztette a kereszténység. Nemrég utaztam egyik városba, ahol tartottam imanapot, és együtt utaztam egy mérnökkel, fiatal mérnökkel, és rögtön ugye mindig bele szoktam kötni az utitársakba, és megkérdeztem, milyen felekezetű, hisze Istenbe, és hogy mosolyogva mondta, hogy ne haragudjon, de ez most már nem téma az ilyen. Kérdeztem, hogy miért. És azt kérdezte tőlem, hogy egyáltalán mondjam meg, hogy az egyház tesz-e valamit a híveiért, azon kívül, hogy szertartásokat tart nekik, és esetleg a temetésén részt vesz hivatalból. Segít-e valakin az egyháza? És mondtam, hogy lévén, hogy nem szorult segítségre, valószínűleg nem tud róla. És akkor elmondtam egy pár olyan eseményt, amelyben tényleg rászoruló emberek, akár most lehet az anyagi részen, ugye a Caritas Máltai szolgált, vagy diakónia, vagy ezekkel hasonlóan segítenek szegényeken. Ugye most is az itteni Szent Györgyi Máltai szolgálat Ukrajnában tevékenykedik, most ott segítenek a menekülteken. Azon kívül elég sok esetben azért, ahol nyitottak a hitre, ott megoldódnak olyan egészségügyi problémák vagy gondok, amiket másképpen talán képtelen az ember megoldani. De lévén, hogy ő nem ismerte ezeket, ő csak a szertartásban nőtt fel, és csak azt látta, és az ő gondolkodás módja szerint nem látta értelmét annak, hogy ő valamilyen egyházhoz kéne tartozom, mert konkrétan nincsen semmi oka rá. Most fiatal, jól érzi magát, meg ehhez hasonlók, ugye. Mert időskorban, amikor kezdnek gyengülni az alkatrészek, akkor ugye eszünkbe jut Isten, vagy bármikor, amikor bajba vagyunk.
0: Hát ha bajba vagyunk.
1: Igen, már láttam azért én vitézeket is, akik balesetet szenvedtek, vagy ehhez hasonlók, és akkor nagyon megtértek. Ott viszont az egyik fiatal ember, aki majdnem beleégett a kocsiba, alig menekült ki, és annyira megrázta az esemény, mert egy másik benne égett, hogy teljesen kilépett a világ szellemének a fogságából, de nagyon menő volt, és mélyen megtérte Isten fele. Az igazság ott áll, hogy nem is tudunk olyan meggyőző munkát végezni az Isten jelenlétről az életünkbe.
0: De bocsáss meg, mi meggyőző munkát kell végezzünk? Nem csak úgy kell megéljük a hitünket, hogy megkívánják? Most én nem kell házról házra bekopogtassak, nem? Tehát, vagy nekem legalábbis azt jelenti, hogy meggyőző munka, hogy megyek és viszem a szórólapot, és jövő hét végén van egy nagy kongresszus Bukarestbe, és stb.
1: Nem kell ezért szórólapot gyártani, de napja, minden napjaidban, akikkel találkozol, akár munkahelyen, akár utazás közben, akár pihenés szórakozás közben, azért nem mindegy, hogy milyen témád van beszélgetésben.
0: Ez így igaz.
1: Mi a témának a célja, a lényege, hogy most a valamelyik filmsorozatról, a új telefonomról beszélek, vagy a kocsimról, vagy nem tudom miről, vagy éppenségre arról a lehetőségekről, amelyben Isten be akar lépni az életemben, mint atya, hogy gondomat viselje.
0: Értem.
1: Mert ha nem vagyok én erre nyitott, ez számomra idegen, akkor Isten nem tud belépni. Ugye, mert azt mondja az írás, hogy nagy a mennyei atya hatalma azok felett, akik hisznek benne. A másik olyan kemény megjegyzés, hogy hit nélkül lehetetlenség tetszeni Istennek.
0: Bizony.
1: Tehát, és itt a gondunk ezzel a hittel van jelenleg, főleg az európai kereszténységnek nagy gondja a hittel.
0: Az élő hittel.
1: Az élő hittel, ugye, mert van némi hitünk vallásosságunkban, abból kifolyólag, azt próbáljuk hitté tenni, amit tanultunk. Nincsenek megtapasztalásaink, vagy nagyon kevés a hit terén, ugye? Hiszen a Krisztusi küldetés az őt követőknek, az úgy szól, menjetek az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden népnek. Tehát az evangélium hirdetése, ugye? És akkor ennek a következményeiként gyógyítsátok meg a betegeket, támasztjátok fel a halottakat, üzétek ki az ördögöket, tisztítsátok meg a leprásokat. Tehát ez a másik négy része, azt nem gyakoroljuk egyházilag. Tehát nincs, hogyha, és én nagyon sok esettel találkoztam így, amikor, tehát olyanokkal, amit úgy eléggé fúrsáltam is, hiszen jött egy fiatal, az 3 gyerekes anyuka, hogy ne tessék haragudni, lehet, hogy engem elmebetegnek gondol, de higgyem, én nem vagyok az. Nálunk a lakásban zajok vannak, éjszaka lépések harcolnak, én nem tudom miféle, és akkor én rögtön rávágtam, hogy megkérem, hogy szóljon a plébánossának, hogy hogy szüntesse meg, tehát
0: mert van hatalma, nem?
1: Papi hatalma, persze. És mondja, ne tessék haragudni, voltam ott, de azt mondta, menjek a pszichiátriára. Tehát amíg így viszonyulunk a ránk bizottakhoz, akkor addig tényleg, hogy gondjaink vannak. Amíg mi, akik azt mondjuk, hogy Isten gyermekei vagyunk, és mondja Pál apostol, hogy minden mennyei kegyelemben részesültünk Jézus Krisztus által a lélek erejében, és így gondolkodunk, vagy ilyen ima fogalmakat próbálunk létrehozni, ilyen irányzatokat, ilyen képzelődéses valamiket.
0: Igen.
1: Jézus nem sehol sem hivatkozik képzelődéses hozzáállásra.
0: Ez lehet-e veszélyes amúgy?
1: Persze, hogy lehet.
0: Persze, hát, hogy lehet. Elképzelem a poharat, a nem tudom mit.
1: Igen, a képzelődésnek a hátrányát ott látom, hogy egyszerűen nem a Krisztusban vetett hitben cselekszem,
0: igen,
1: hanem egy kitalálmációba, ami akár lehet szellemi sugarat, vagy emberi ötlet.
0: És akkor gondolom, hogy abban, ezért nem történik semmi, az már mint semmi. Hát,
1: történik, is történhet valami, de nincs olyan konkrétum. Tehát én mindig visszaemlékszem Ralph Martinra, ugye ez egy egyetemi tanár, akinek több gyerekes egyetemi tanár, aki a vallásosságból hitre tért, katolikus, római katolikus, és megalapított egy evangelizációs központot. És hogy nagyon működésbe hozta a megváltás kegyelmét, ennek a működését, és ilyen különböző turnékra ment el, ilyen evangelizációs turnékra, és elmondta, hogy én Budapesten találkoztam vele, elmondta, hogy Indiában volt egy ilyen turnén, és több ezeren voltak egy stadionba, és egy hosszabb evangelizációs délután, este, késő estébe fejezett be, és akkor mikor befejezett, akkor felment a tribűnbe egy helybéli nő egy kisbabával a karján. És azt mondta, ide figyelj. Nekem azt mondták, hogy egy olyan valaki jő, aki azt az Isten mutassa be, aki képes meggyógyítani a beteg embert. Én ezért hoztam el a kisbabámat, hogy itt gyógyuljon meg. Amíg beszéltél, az én gyerekem meghalt. Hogyha tényleg a te Istened valóságos, és igaz, amit mondtál, akkor most megkérlek, támaszd fel. És mondta ez a Mártin, hogy nagyon meglepődött, ilyenben még nem volt része. És hogy hirtelen Istenhez kiáltott, Uram, segíts, mert most több ezer ember hallotta ezt, és mi fog történni, lássa. És mondta az Úr, hogy ne aggódj, bátran, tedd a kezedet feléje, dolgáld meg a halál lelkét, és kérj áldásra.
0: De...
1: És megtette, áldáskét, egy kiadósabb áldás, egy hosszabb áldást, és az áldás alatt a gyerek felsírt. Életre kelt, és több ezeren keresztények lettek. Több ezeren megtértek a keresztény hitre.
0: Ezt többször mondtad, ezt a példát, csak egy kicsit maradjunk még itt a példánál. Tehát ahhoz, hogy valaki megdurgálja a halál lelkét, hát azt nem lehet csak úgy, hogy én most elképzelem, vagy mit tudom én, ilyen egy praktikát bevetek, hát ha sikerül, mert mi sokszor, és javíts ki, hogyha tévedek, sokszor így nekilendülünk, és fú, mi hadakozunk, és mondjuk az imát, és vágunk, és bogozunk, és oldozunk, igen, nem igen. Történik semmi, és akkor rávágjuk, hogy ez volt Isten akarata. Nem?
1: Igen, a kicsiny hitűségünk miatt vannak ezek a megnyilvánulások, vagy sikertelenségek. Ugyanis nem lássuk sehol sem a négy evangélium, sem az apostolok cselekedeteiben. Nincsenek elhangozva azok a megjegyzések, amiket meg szoktunk jegyezni, hogy hát biztos Isten gyakorta, biztos ez van, vagy biztos az van, meg nem tudom miféle.
0: Nincs hit aztán, a másiknak. Azt,
1: igen. Hanem azt lássuk, hogy minden oda szükségben szenvedő ember elnyeri azt, amit kér.
0: Igen, tehát Jézus senkit nem hiszem, utasított el.
1: Nem hiszem.
0: Hát mondjuk el, de az
1: hogy,
0: is
1: hogy a keresztények körében változás kellene beálljon, hogy ezek kimaradjanak. Hát ez normális kéne legyen napjainkban is. És nagyon sok helyen, itt beszélek Afrikából, Kelet-Ázsiáról, vagy Közép-Dél-Amerikáról, talán éjszakon is, ahol működnek, ahol valóban, tehát és itt Európában is, tehát a középkorban, meg addig is, tehát egészen a kereszténység kezdetétől eléggé gyakorolták a hitben való cselekedeteket. Ugye, hogy úgy hirtelen nem jut eszembe egy lengyel szentnek a neve, aki egészen Kínáig evangelizált, és csak Krakkóban 50 halottat támasztott fel. Csak Krakkóban. Meg hát akkor a többi részén. És ezáltal úgy életre keltette a hitet, tehát az emberek ráébredtek, hogy de ennek van valami fontossága, tehát ez fontos az Isten jelenléte az életemben. De így ezekkel az ilyen technikákkal, praktikákkal, hát meg lehet egyeseket győzni, de nincs, nem látok erőt benne, mert nem a krisztusi erő, hanem az emberi képzelet van felsőbb kategóriába téve. Mert ezeknek általában, én így legalábbis így látom, lehet tévedek, az a szándékuk, hogy az igaz hitről, a teljes hitről eltereljék a figyelmet valamilyen ilyen képzelődésre, ilyen elmélkedésre, ilyen meditációra, meg ehhez hasonlókra, és ne azt tegyük, amit maga Krisztus tett, vagy a tanítványok, vagy éppenséggel a szentek.
0: Értem. Én csak ugye visszatérnék, ugye, hogy Jézus nem utasított el senkit, viszont eszembe jutott, hogy amikor oda megy a kánaáni asszony, és mondja, hogy otthon a lánya szenved, mert az ördög gyötri, és akkor Jézus mondja, hogy hát nem ide van, ide szól az ő küldetése, az asszony kitart, és otthon a lánya megszabadul. Mi sokszor körbeimádkozzuk meg, és mégsem történik semmi. És egy adott, tehát olvastam a Szentírásba, ugye mondja Jézus Izaiást, Izaiás prófétát idézve, hogy ez a nép csak ajkával tisztel, de a szíve távol. Tehát, hogy akkor mi is csak mondjuk, vagy veszük a praktikákat, és akkor a szívünk nincs ott, és akkor nem történik semmi. Hogy látod, mi a megoldás, vagy annyi év tapasztalatából?
1: Azt, amit eddig láttam, azt láttam mindenütt, ahol Isten lelkét bevonják az életükbe, ott életre kell a hit, tehát ott elkezd működni, és ennek alapján elég sok olyan megnyilvánulást láttam, amelyben igazolódik az Isten jelenléte, az ő hatalma, az ő ereje, embereket akár percek alatt átformálódni, vagy éppenséggel betelni, úgyhogy beindul az a kegyelmi forrás, ami szükséges a teljes átalakuláshoz. Ez attól függ, hogy ki mennyire nyitott. Mert már láttam nagyon egyszerű embert, annyira nyitottnak, hogy minden úgymond problémája megszűnt. Tehát ugye most nemrég volt egy fiatal ember, akit elhoztak a közösségbe, és sok időn keresztül különböző orvosokhoz járt, kezeléseket csinált, meg minden, sőt, 4 hónapig csinált akupunktúrát, ugye. És mondtam, hogy megkérték, hogy ne imádkoznék érte, és mondtam, hogyha kész elszakadni mindattól, amit eddig beépített ott az akupunktúrától, meg egyebektől, akkor szívesen. És rögtön az anyukája mondta, hát egyszer, hogy ez gát akkor, mert de hát tetszik-e tudni, mert járnak oda sokan, és nem tudom, és így történik, meg úgy történik. Mondtam, nézze, én abban nem kötök be, tehát az önök csinálják, viszont nem tehetem Krisztust a tűzszúrásokkal egy szintre. Tehát, hogyha készek elszakadni ettől a praktikától, akkor szívesen megkérem, hogy Jézus nevében nyerjen gyógyulást a fiatalember. És 3 hét már visszajött, és elmondta, hogy nem csak a betegségei szűntek meg, hanem olyan problémái oldottak meg, ami rég probléma számára. És ehhez, hogy megköszönje, hogy tényleg, hogy rátalált egy ilyenre, hogy mennyit járt.
0: Én is megköszönöm, és arra kérlek, hogy azért imádkozzunk, hogy élő hittel tudjunk imádkozni. Ne ima módokat keressünk, ne ima szövegeket, hanem...
1: Vagy technikát.
0: Hanem valóban a lélek erejében imádkozzunk. 1 perc van erre.
1: Atyánk Istenünk, bocsáss meg emberi gyengeségeinket, Uram, hogy tekintetünk nem rád szegeződik, hanem a világra. Hogy nem a te mennyei bölcsességeddel elmérkedünk, Uram, hanem a tudományok világszelleme befolyásával. Bocsáss meg okoskodásainkat, Uram, hiszen tudjuk, hogy az okoskodók és a bölcsek elől elrejted magadat. És törts el az egyszerűség lelkével, a gyermeki lelkülettel, hogy olyanok lehessünk, mint a gyermek, hogy befogadjuk a megváltás kegyelmét, és lehetőséget adjunk Isten jelenlétének a kibontakozására, hogy valóban hittel valljuk a Krisztusi ígéretet, miszerint elmondotta, hogy én veletek maradok a világ végezetéig. Ő nem hagy sérben, ő mindig velünk van. Ó, köszönjük neked, Istenünk! Köszönjük! Köszönjük neked, Uram, hogy Isten, hogy gyermekeiddé fogadta bennünket. Urunk Jézus, köszönjük, hogy te ezért szenvedtél és meghaltál, hogy nekünk életünk legyen és bőség legyen, és bőségben és az benned legyen, Uram. Adj kellő bölcsességet minden kedves hallgatónak, hogy valóban a mély iránt figyelés, a benned való cselekvése, az élő hitre vezesse, és hitük által elnyerjék mindazt, amire meghívtad a föld életben. Amen.
0: Amen, úgy legyen. Köszönjük szépen a kedves hallgatóknak, kívánjuk, hogy a lélek erejében imádkozzanak már most a mai este, így adjanak hálát, és 2 hét múlva várjuk Önöket. Búcsúznak Önöktől
1: Bajcsi Tibor
0: és Görgényi Tünde.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Immár a nap leáldozott, Teremtőnk, kérünk Tégedet, légy kegyes és maradj velünk, őrizzed, óvjad népedet!
1: Álmodjék rólad a szívünk, álmunkban is Te légy velünk, Téged dicsérjen énekünk, midőn új napra ébredünk.
0: Adj nekünk üdvös életet, szítsd fel a szív fáradt tüzét, a ránk törő rút éjhomályt, világosságod roncsa szét.
1: Kérünk mindenható atyánk, Úr Jézus Krisztus érdemén, ki szent lélekkel és veled uralkodik, s örökre él. Amen.
0: Uram, Te hosszantűrő és könyörülő Isten vagy. Fordulj hozzám és hallgass meg, Uram, mert gyámoltalan és szegény vagyok.
1: Védj oltalmadba, mert neked élek. Szabadíts meg, Istenem, szolgádat, aki benned bízik.
0: Könyörülj rajtam, Uram, látod, egész nap hozzád kiáltok.
1: Vigasztald meg szolgád szívét, hiszen lelkem hozzád emelem, Uram.
0: Mert Te, Uram, jóságos vagy és szelíd, és nagy irgalmú azokhoz, akik hozzád kiáltanak.
1: Imádságomat hallgass meg, Uram, könyörgésem szavára figyelj.
0: Szorongatásom napján hozzád kiáltok, mivel Te meghallgatsz engem.
1: Az Istenek között nincs hozzád hasonló, Uram, és műveidhez semmi sem fogható.
0: Térjen hozzád minden nemzet, amelyet csak alkottál, boruljanak le előtted, Uram, és magasztalják nevedet.
1: Mert nagy vagy, és csodákat művelsz. Te vagy Isten egyes egyedül.
0: Mutasd meg nekem utadat, Uram, hogy igazságot szerint járjak.
1: Tedd egyszerűvő szívemet, hogy félje nevedet.
0: Magasztallak, Uram, Istenem, teljes szívemből, és nevedet dicsőítem mindörökké.
1: Mert annyira szeretsz engem, hogy a sír mélyéből is kimentesz.
0: Istenem, kevélyek kelnek fel ellenem, hatalmaskodók serege törvesztemre, de nem számolnak veled.
1: Pedig Te, Uram, irgalmas és jóságos Isten vagy, hosszantűrő, könyörülő és hűséges.
0: Tekints rám, és szánj meg engem, adj erőt szolgádnak, és szabadíts meg szolgálód fiát.
1: Mutasd meg rajtam jóságod jelét, hadd lássák gyűlölőim, és szégyenkezzenek, mert Te, Uram, megsegítesz, és megvigasztalsz engem.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Uram, Te hosszantűrő és könyörülő Isten vagy.
1: Isten az üdvösség elnyerésére szánt minket, Urunk Jézus Krisztus által, aki meghalt értünk, hogy akár élünk, akár meghalunk, vele együtt elnyerjük az életet.
0: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
1: Kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Te védj meg, Istenünk, ha vírasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Bocsásd el most, Uram, szolgádat, szavaid szerint békességben.
1: Hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél, az üdvözítőt.
0: Őt adtad számunkra, csodájára minden népnek.
1: Hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választott néped dicsősége.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Te védj meg, Istenünk, ha vírasztunk, s ha alszunk, őriz álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén.
0: Könyörögjünk, Istenünk, testünknek adj üdvös pihenést, és mai munkálkodásunk magvetését érleld meg az örök aratásra. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: A nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten.
1: Amen.
2: Áldunk megváltónknak, Anyja, nyílt kapuja fönn a magas égnek, és tengercsillag, nyújts oltalmat nekünk, szánd meg jóra vágyó népedet, hisz te lettél, Anyja, csodálatos módon, szent és áldott teremtőnek. Szűz azelőtt, szűz utána is, Gábor angyal köszöntött, néked ávét mondván, szánj meg kérünk minden bűnöst.
0: Mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen hála.
3: Megvetett volt. Utolsó az emberek között, a fájdalmak férfia, aki tudta, mi a szenvedés. Olyan, aki elől elrejtettük arcunkat, megvetett, akit bizony nem becsültünk sokra. De az ő igazsága mindörökre megmarad. Szabadítása nemzedékről nemzedékre.

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Nagy Károlyban, a Károlyi kastélynál, a 90.1-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, folytatjuk az apostolok cselekedeteinek tanulmányozását. A második fejezetnél tartunk, Péter pünkösdi beszéde zajlik már egy ideje, ezt folytatjuk. Tehát a második fejezet 22. versétől olvasom. Izraelita férfiak, halljátok meg szavamat. A názáreti Jézust az Isten igazolta előttetek a hatalmas csodákkal és jelekkel, amelyeket, amint tudjátok, általa vitt végbe köztetek. Ezt az embert az Isten elhatározott terve szerint kiszolgáltattátok, és gonosz kezek által keresztre feszítve elveszejtettétek. Az Isten azonban feloldotta a halál bilincseit és feltámasztotta. Lehetetlen is volt, hogy a halál fogva tartsa. Egyenlőre ennyit olvasok fel belőle. Nézzük az elejét. Péter a hallgatóit izraelitáknak szólítja, nem zsidóknak. Ezzel azt akarja hangsúlyozni, hogy Isten népéhez tartoznak, akikre Isten ígéretei vonatkoznak. Két érvet hoz fel a Szentírásból. Először a 16. Zsoltár alapján érvel amellett, hogy Jézus a Krisztus, az ígért messiás, aki helyreállítja Izraelt, de nem a sokak által várt politikai módon. Ezután a 110. Zsoltárból bizonyítja, hogy Jézus az Úr. Péter úgy kezdi, hogy a názáreti Jézusra, mint olyan emberre utal, akit Isten igazolt hatalmas tettekkel, csodákkal és jelekkel. Ez a hivatkozás Jézus csodáira, Mózes jeleire és csodáira emlékeztet, amelyeket Isten Mózes által vitt végbe, ezekről a kivonulás könyvében és a második törvénykönyvben olvashatunk. Péter hangsúlyozza Jézus emberségét azzal, hogy a hatalmas tetteket Istennek tulajdonítja, amelyeket Isten rajta keresztül vitt végbe közöttetek. Mivel Isten Mózesen és Illésen keresztül is tett csodákat, Péter érvelése eddig csak azt mutatja meg, hogy Jézus Isten szolgálja. Péter megvádolja a hallgatóit, hogy istentelen emberek, vagyis római pogányok által feszítették keresztre Jézust, noha Isten csoda jelekkel igazolta őt. Jézus feltámadása megerősíti, hogy halála Isten előre meghatározott tervének része volt, ahogyan Jézus maga is megjövendölte a szenvedéseit, a Lukács evangéliuma több részében is. Lukács hangsúlyozza, hogy a messiás halála mindig is Isten üdvözítő tervének része volt. Tehát Isten tervében benne volt a messiás szenvedése, ahogy ezt Lukács evangéliumában maga Jézus többször is megjövendölte. Igen, Istennek ez a terve magába foglalta még Júdás szabad döntését is azzal kapcsolatban, hogy elárulja Jézust. És ez magában foglalja azt is, hogy mindazok, akik követik Jézust, legyen szó Páról, vagy bárkiről, minden keresztényről, ők is szenvedni fognak, ahogyan a messiás is szenvedett. De Jézus élete nem a halállal ért véget. Isten feltámasztotta őt, kiszabadítva a halál bilincseiből, mert lehetetlen volt, hogy az fogva tartsa. Hisz Dávid mondja róla, itt már a 25. verset olvasom, szemem előtt az Úr mindenkor, ő áll jobbomon, hogy meg ne inogjak. Péter a Szentírással bizonyítja a zsidó hallgatóságának, hogy Jézus a messiás. A 16. Zsoltárt idézi, amelyben Dávid Istenbe vetett bizalmát fejezi ki. Szüntelenül magam előtt látom az Urat, ő áll jobbomon, hogy meg ne inogjak. A korabeli általános zsidó felfogás szerint Dávid volt a legtöbb Zsoltár szerzője, és rajtuk keresztül prófétált. Péter szerint azonban ebben a Zsoltárban valójában Jézus a messiás szól Dávid szavain keresztül. Jézus szenvedést élt át, kínszenvedése előtte előtt gyötrődést, de az atya akaratának elfogadása után már nem volt megrendült, hanem békét és bátorságot mutatott, tudva, hogy az atya meg fogja őt szabadítani. És akkor nézzük meg egy kis zárójelben az üres sírral kapcsolatban. Lukács határozottan elutasítaná ezt a mai kijelentést, amit esetleg mondanak egyesek, nem befolyásolná hitemet, ha Jézus csontjait megtalálnák a sírban.
A keresztény hit számára az üres sír Jézus feltámadásának alapvető jele. A bibliai emberkép szerint az ember nem pusztán lélek, hanem amely a testben lakik, hanem élő, testben megvalósult személy. A feltámadás nem a lélek tovább élését jelenti, hanem a teljes ember újjáteremtését, testestől, lelkestől. Péter érvelése a 16. Zsoltár alapján csak akkor áll meg, ha Jézus sírja valóban üres volt, szemben Dávid sírjával, amely mind a mai napig itt van közöttünk, ahogy fogalmaz Péter. Pál apostol is hangsúlyozza, hogy a keresztény hit, a feltámadás a szent tanúk tanúságtételén alapul, mely szerint Jézus feltámadta halálból, ami azt jelenti, hogy többé már nincs a sírban. Folytatom 26., 27., 28. versekkel. Örül hát szívem és nyelvem énekel, sőt, testem is reményben nyugszik el, mert nem hagyod a lelkem az alvilágban, nem engeded, hogy rothadás érje szentedet. Az élet útját mutattad meg nekem, és örömmel töltesz el színed előtt. A 16. Zsoltár Jézus reményét fejezi ki, testem is reményben fog lakni, vagy nyugszik el. Ennek oka, hogy nem hagyod lelkemet az alvilágban, és nem engeded, hogy szented rothadás lásson. A zsidó felfogás szerint a testi romlás a halál utáni negyedik napon kezdődött meg, ahogyan Márta megjegyzése is mutatja, hogy már szaga van, mondta, mivel Lázár már 4 napja halott volt, ezt János Evangéliumában.

Isten esküvel is megerősítve ígéretet tett, az ő ágyékának gyümölcséből ültet majd valakit trónjára, előre látva beszélt Krisztus feltámadásáról, hogy sem nem marad az alvilágban, sem testét nem éri rothadás. Amint Péter rámutat, a 16. Zsoltár nem vonatkozhatott magára Dávidra, mert sírja mind a mai napig közöttünk van. Az éles ellentétben áll Jézus sírjával, amelyről köztudott volt, hogy üres. Dávidnak a 16. Zsoltár 10. versében található proféciája, amelyet Péter idéz, nem hagyod lelkemet az alvilágban, nem vonatkozhatott saját magára, hiszen már 1000 éve halott volt és el volt temetve. Mivel azonban Dávid proféta volt, és tudta, hogy Isten esküvel megígérte neki, hogy egyik utódját ülteti trónjára, valójában utódjáról, Jézusról beszélt. Előre látta és megjövendölte a messiás feltámadását. A 32. vers így hangzik, Isten ezt a Jézust támasztotta fel, akinek mi mind tanúi vagyunk. Ha Jézus testéről, Dávidéhoz hasonlóan köztudott lett volna, hogy még mindig a sírban van, akkor Jézus feltámadását könnyen meg lehetett volna cáfolni. Péter hallgatói azonban nem vitatják azt a tényt, hogy a sír üres volt. Az üres sír szükséges bizonyíték a Jézus feltámadásának, bár önmagában nem elegendő annak teljes bizonyítására. A Jézus feltámadásába vetett hit az apostolok szemtanúi tanúságtételén alapul, hogy ő él. Ennek mi mind a tanúi vagyunk. Péter így folytatja, azután, hogy az Isten jobbja fölmagasztalta, megkapta a Szentlélek ígéretét az atyától, azt kiárasztotta, amint látjátok és halljátok. Ez a 33. vers volt. Péter érvelése amellett, hogy Jézus az Úr, párhuzamos azzal az érvelésével, hogy Jézus a Krisztus. Bár Péter a 16. Zsoltár idézésekor nem említi a Zsoltár utolsó sorát, hallgatósága kétségkívül ismerte azt. Öröm van a jobbodom mindörökké. Ezért Péter tovább magyarázza a Zsoltárt, amikor azt mondja, hogy Jézus mennybe menetele, az ő megdicsőülése Isten jobbján, a mennyben, Isten mellett, ahol részesedik isteni hatalmában és tekintélyében. Mivel Jézus megdicsőült emberi természetében megkapta az atyától a Szentlélek ígéretét, most ő lett Isten eszköze a Szentlélek emberiségre való kiárasztásában. Krisztus eljövetele előtt az emberek a bűn miatt elidegenedtek Istentől, és nem fogadhatták be Isten bennük lakozó lelkét. Jézus engesztelő halála és feltámadása által azonban lehetővé vált a Szentlélek ajándéka. Jézus arra utasította tanítványait, hogy Jeruzsálemben várják meg a megígért szent lelket. Most pedig az atyával együtt megdicsőülve kiárasztotta őt, amint ti is látjátok és halljátok. Így Péter megmagyarázza a tömeg által tapasztalt látványt és hangokat. Az Úr Jézus, aki az Atya jobbján ül, isteni dicsőségében, kiárasztja a szent lelket tanítványaira. Az a kifejezés, amit láttok és hallottok, hangsúlyozza, hogy a Szentlélek eljövetele látható és félreérthetetlen valóság. 34. és 35. versekkel folytatom, mert Dávid nem ment fel az égbe, mégis ő mondja, így szólt az Úr az én Uramhoz, ülj a jobbomra, az ellenségeidet lábad elé teszem zsámolyul. A 25-32. Versekben Péter azzal érvelt, hogy a 16. Zsoltár proféciája, miszerint a Szent nem lát rothadást, nem Dávidra, hanem utódjára Jézusra, a Messiásra vonatkozik. Itt hasonló módon érvel a 110. Zsoltár alapján. Nyilvánvaló, hogy Dávid nem ment fel a mennybe, hogy Isten jobbján legyen, hiszen még mindig a sírjában van. Ebben a Zsoltárban azonban Dávid kijelenti, hogy az Úr, az Isten ezt mondja az én Uramnak. Ülj a jobbomra. Péter rámutat arra, hogy a Zsoltár nem Dávidnak, hanem Dávid urának, a Messiásnak ígéri, hogy Isten jobbján fog ülni, amíg, úgymond, ellenségeidet lábad zsámolyává teszem. A feltámadt Jézus az az Úr, akiről a Zsoltár beszél, és akinek ellenségeit Isten helyezi lába alá. Az ősegyház ezt az utolsó verset úgy értelmezte, mint utalást Jézus végső győzelmére minden ellensége fölött, a bűn, a sátán és a halál fölött az idők végén.

A 36. verset olvasom. Tudja meg hát Izrael egész háza teljes bizonyossággal, hogy az Isten azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek, Úrrá és Krisztussá tette. Péter a 16. és a 110. Zsoltárból levont érveinek összegzéseként arra jut, hogy Isten Jézust Úrrá és Messiássá tette. A szinoptikus evangéliumok mind tartalmazzák Jézus kérdését a tanítványokhoz, hát ti kinek mondotok engem? Valamint Péter erre adott drámai hitvallását, te vagy a Messiás. A Messiás héberül Mashiach, vagy görögül Krisztus. Azt jelenti felkent. Már a zsidók azt várták, hogy a Messiás helyreállítja Izrael királyságát. Isten terve szerint az ő felkentje sokkal nagyobb királyságot gyakorol, és sokkal teljesebb megváltást hoz, mint a zsidók, mind a pogányok számára. Az Úr, görögül Kyriosz, címet az egész görög ószövetségben Isten szent nevének, a Jahvénak a fordítására használják, amelyet a zsidók tiszteletből nem ejtettek ki. Az új szövetség továbbra is Istenre alkalmazza az Úr megnevezést. De az új szövetség egy újdonságot is feltár, az Úr a feltámadt Jézus is, aki mint fiú részesedik Isten hatalmában és uralmában az egész világegyetem fölött. A római birodalomban, ahol az Úr a császár egyik címe volt, a keresztény hitvallás, hogy Jézus az Úr, azt jelentette, hogy kizárólag Jézust illeti meg a feltétlen hűség és engedelmesség, nem pedig a császárt. Ezért ez a hitvallás nem csak vallási, hanem kulturális és politikai következményekkel is járt, és üldöztetést váltott ki az első keresztények ellen, ahogyan ez sok helyen ma is történik a világban. A korai egyház hitvallása így foglalható össze: Jézus Krisztus az Úr. Jézus azért Úr, mert feltámadt és legyőzte a halált. Ezt vallani azt jelenti, ő az én Uram, az én megváltóm, az én királyom. Az életem az ő uralma alá tartozik. Pál apostol így ír, senki sem mondhatja Jézus az Úr, csak is a Szentlélek által. Pál saját határtalan örömét és háláját fejezik ki e felismerés miatt. Sőt, mindent veszteségnek tekintek Krisztus Jézus az én Uram ismeretének fölséges értéke miatt. Sok keresztény számára Jézus csupán egy távoli múlt alakja. De az a személyes, egzisztenciális ismeret, hogy Jézus az Úr, és élő jelenlétként van jelen az életünkben, minden keresztény örökségének kellene lennie. Igen, eddig tart elmélkedésünk az apostolok cselekedeteiből. Hát elgondolkozhatunk mi is, hogy vajon még a kulturális vagy a neveltetésünkből fakadó vallásosság szintjén vagyunk, ahol azt mondták nekünk, hogy szép és jó dolog Isten parancsait betartani, templomba járni, vallásosnak lenni, vagy pedig eljutottunk már a Szentlélek által oda, hogy felismerjük, hogy Jézus a mi életünk Ura, Királya, megváltója akar lenni, ez pedig nem valósulhat meg csak a saját személyes döntésünk által, ahogy a Jelenések könyvében olvashatjuk, íme az ajtóban állok és kopogok, zörgetek, ha kinyitod az ajtót, akkor bemegyek és veled vacsorázok, vagyis hogy veled teljes élet közösséget vállalok. Igen, testvérek, a vallásosság az nagyon jó alap, de egy adott ponton mindenkinek el kell jutni arra a személyes döntésre, hogy behívja Jézust az életébe, hogy ő legyen a mi életünk egyetlen ura, ami személyes megváltunk, ami királyunk. Ez viszont a Szentlélek nélkül lehetetlen, ahogy Pál apostol mondja, senki nem mondhatja Jézus az Úr, csak és a Szentlélek által. Kimondani könnyű, hogy Jézus az Úr, de komolyan is gondolni, azt már tényleg csak a Szentlélek által lehet. Ha ez még bennünk nem ért meg teljesen, akkor kérjük a Szent Lelket, úgy, hogy annak idején kiáratott pünköskor minden jelenlévőre, és ők tényleg őszintén bűnbánatot tartottak, és megvallották a hitüket Jézus Krisztusban, döntöttek, hogy az ő személyes uruk, megváltójuk, királyuk lesz, és ott 3000-en meg is keresztelkedtek. Így kezdődött el az egyház, így kezdődik el az igazi kereszténység, az igazi Krisztus követés a mi életünkben is.
Ha eddig még nem jutottunk el, kérjük a Szent Lelket, hogy adja meg nekünk is ezt a hitet, ezt a bizalmat, ezt a teljes önátadást, ráhagyatkozást az Úr Jézusra. Innen folytatjuk majd az apostolok cselekedeteinek tanulmányozását. A mikrofonnál Szilágyi Lászlót hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Aki pedig magot ad a magvetőnek, és kenyeret táplálékul, megsokasítja vetésteket, és megszaporítja jótékonyságotok gyümölcsét, hogy mindig gazdagon teljék nektek mindenféle adakozásra. Ez a mi közvetítésünkkel másokból hálát

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Önök az életre növelő műsorát hallják. Két hetenként, péntekenként délután megjelenő műsorról van szó, ahol állandó beszélgető partnerem dr. Bécsi Rita, az Apor Vilmos Főiskola tanára. Nemrégiben zajlott le egy konferencia, amelyet az organikus pedagógia nevében rendeztek meg. Bécsi Rita, az organikus pedagógia magyarországi meghonosítója, mondhatjuk apostola. Járja az országot fáradhatatlanul, és egy olyan pedagógiai módszerről szól az organikus pedagógia, amit az első világháború idejében Kentenik atya próbált meghonosítani, illetve azóta elterjeszteni. Ennek a pedagógiának számos pozitívuma mellett óriási előnye, hogy közösségben gondolkodik, és vallja, hogy igazándiból érett felnőtté közösségben lehet válni. Hogyan értékeled ezt a konferenciát, milyen szándékkal hívtátok életre, és milyen eredménnyel zárult?
1: Nagyon izgalmas esemény volt, mert maga ugye a pedagógiai módszer, vagy talán inkább szemléletnek is nevezhetném, azért szerte az országban már sok helyen kis magocskánként él. Vagy éldegél, vagy él, vagy erősebb, vannak már intézményei, vannak képviselői, van egy szakirányú továbbképzés, amit az Apor Vilmos Főiskolán meg lehet tanulni egy év alatt, tehát itt minden évben több mint 100-an végeznek, tehát ők azért valahova kikerülnek az országban, és ott azért eszerint...
0: Óvónőként, tanítónőként, pedagógusként.
1: Igen, pedagógusként, de akár polgármesterként, vagy orvosként, tehát nagyon sokféle egészségügy védőnő, sokféle ágazatból vesznek ezen részt, tehát azért sok kis sejt létezik már az országban. És pontosan ez volt a célja ennek a konferenciának, hogy igazából ezt minden életterületünkön átélhetjük, hogy nem hatékony az, aki bezáródik egy önmag, még a családba is. Tehát sajnos atomizálódtak a családok is, és nincsenek közösségben. Pedig felsokszorozódik az energia, és az a lelki energia, szellemi energia, fizikai energia is. Tehát, hogy együtt biztos, hogy sokkal hatékonyabban tudunk működni, de ehhez nyitni kell. Tehát ehhez nem elég, hogy én ott csinálom a magamét, és ahogy én, ugye szoktuk mondani tanárként, hogy becsukom magam mögött az ajtót, és azt csinálok, amit akarok. Hát ez bizonyos szempontból jó, de inkább ki kéne nyitni az ajtót, vagy ki kéne nyitni másnak az ajtaját, hogy oda benézni, hogy ő hogy csinálja. És ennek a jegyében szerveztük meg tulajdonképpen ezt a konferenciát, hogy összehívni ezeket a kis sejteket, és segíteni nekik abban, hogy egyrészt a tudománynak más területeire is, tehát ne csak egy szűk területen egyezzen egy felfogás, vagy egy irány, hanem hogy nyissunk rá más területekre is, kérdezzük meg más tudományterületek képviselőit is, hogy mit gondolnak arról, hogy a hálózatosodás, a közösségben való gondolkodás az hogyan termékenyíthet meg egy alapgondolatot. És egyrészt ez volt a délelőtt, tehát itt előadások hangzottak el, talán majd vissza is térünk rá, illetve maga a találkozás, tehát az, hogy eljövök Szombathelyről evangélikus lelkészként például, és találkozom itt egy, nem tudom én, egy Balaton felvidéki pappal, vagy egy domonkos apácával, vagy éppen egy sürgőségi orvossal, aki ugyanebben a szellemben próbál a saját maga területén sok mindent csinálni. És ez már maga, tehát az, hogy tudjuk azt, hogy jaja, egyfelé nézünk, de mégis más területen dolgozunk, hát ez nagyon nagy élmény volt, ahogy egymásra találtak, és ahogy próbálták tényleg megkeresni azokat a pontokat, amikkel ők gazdagodhatnak a másikból. És egyrészt ez a találkozás, és délután pedig egy nagyon érdekes, forgószínpad-szerű, hát nyüzsgés volt tulajdonképpen, hogy azok a műhelyek, ahol már így elkezdtek dolgozni, tehát vannak óvodák, iskolák, középiskolák, egyesületek,
0: egyházi közösségek,
1: igen. Tehát nagyon-nagyon sokféle területről kaptunk egy mintát, hogy nézd oda, így is lehet. Tehát ezzel is el lehet indulni, azzal is el lehet indulni. Voltak református fenntartásban, katolikus fenntartásban, egyesületi fenntartásban, állami fenntartásban, rendi fenntartásban működő kis közösségek. Tehát ez is azt mutatta, hogy nem attól függ, hogy fölülről mi történik, hanem attól függ, hogy mi alulról mit csinálunk. És ez egy nagyon nagy élménye volt, úgy láttam mindenkinek, nagyon jó légkör volt, nagyon, nagyon sok jó szándékú embernek az összeadódott ereje. És ezzel is azt hiszem, hogy nem, hát éppen a közösséget is járjuk körbe, ugye itt a Mária Rádióban is ebben a hónapban, hogy ezt nem eléggé értékeljük, hogy valóban van egy úgynevezett szinergiája a közösségnek, ahol egy meg egy az nem kettő. De ezt ugye a házasságban éljük át legelőször, amikor azt
0: a legkisebb és egyik legszebb és legautentikusabb közösség.
1: Így van, és a leghatékonyabb, ugye képes új életet létrehozni, és ez nem csak biológiailag érvényes, hanem egy új minőséget hoz létre, egy ilyen mi, ha ott megszületik ez a mi. Tehát, hogyha nem én pénzem, meg én házam, meg az én családom, és a te hülye családod, akkor, hogyha ez szépen összeadódik, és tudunk egymástól tanulni, és ki tudunk nyitni egymás felé, és fel tudjuk használni egymás gazdagságát, és azt magunkba tudjuk építeni, hát ez hihetetlen röpítő erő, tehát tényleg. És sajnos ezek a kisebb közösségek is valahogy olyan kicsit ilyen ráadásként működnek, vagy hát, ha jut rá idő, hát ez nem fér bele az életünkbe, majd talán később, jaj, a gyerekek életében biztos, hogy nem, tehát ott a nyelvvizsgára kell készülni. Pedig azt látjuk, hogy a nyelvvizsgára készülés is jobban megy, hogy úgy mondjam, bandába. Jobban megy akkor, hogyha a közösségben többen is vannak. Ó, gyere már el, stb. Tehát ezt nagyon fel kellene használnunk iskolákban is, egyházi közösségekben is, tehát szóval ezek a kicsi kis sejtek, és nem elég, hogy kis sejtet létrehozunk, és ezért is hoztuk létre hívtuk össze ezt az országos nagy konferenciát. Nem elég, ha kis sejtben mi nagyon jól összemelegszünk, és hanem ki kell nyitni a többiek felé, és akkor meglátjuk, hogy ugyanaz az érték, hogyan ölt testet egy teljesen más körülményben, egy teljesen más adottságú helyzetben, és onnan rengeteget lehet tanulni.
0: Az egyik előadó Gerhardt Mária volt, igen, aki a Schönstadt Mária Nővér közösségnek a tagja, és nagyon érdekesen mesél tulajdonképpen a kentenichi pedagógia születéséről, és arról a világról, az első világháború idején, ahogy Kentenich atya elkezdte ezt a hálózatépítést, és hogyan talált kapcsolatot a fronton lévő katonákkal, és hogy adott erőt a katonáknak.
1: Csodálatos tulajdonképpen, és azt hiszem, hogy ez egy ilyen profétikus tette volt. Ugye nagyon nagy erejű lelkipásztor volt Kentenich atya. Nagyon, ugye palotinus iskolában, vagyis kollégiumban dolgozott ugye fiatal férfiakkal, fiatal fiúkkal. És nagyon jó kapcsolat alakult ki, természetesen mindenki, mint lelki atyához, atyai jó barátjához, tanárához, mesteréhez. Tehát volt egy személyes kapcsolat. Jó, ezt felépítette, bíztak benne, szerették őt, támaszkodtak rá, hittek neki, hiteles volt, minden megvolt, ami kellett, jó. Jön a háború, és ezek a gyerekek szétfröccsennek a frontokra. Jön a megpróbáltatása annak a meggyőződésnek, annak a karakternek, a jellemnek, az egészségnek, a mindennek, hitüknek, bizalmuknak, Isten kapcsolatuknak, mindennek. És ugye először elkezdenek természetesen, hát akár levelezni, vagy valamilyen formában kapcsolatban lenni ezzel az atyával. Mit csináljak, atya? Így csináljak, úgy csináljak. És nagyon messzelátóan nem hagyta meg ezt az egyes szálakat, hanem azt kezdte el művelni, hogy ezek a fiatalok egymással is kapcsolódjanak össze, ő is belement ebbe a hálózatba, és azt ösztönözte folyton, hogy keresd meg a másikat, írjál neki, olvasd el, nézd meg, hogy ő mit csinált, hogy jött rá, milyen eszközei vannak, és ő is egy kicsit, tehát inkább visszafogva, de belefolyt ebbe a dologba, hogy irányt adjon, de megpróbálta őket egymással is összekötni, és egymással megerősítetni. És utána létrehoz egy ilyen, hát ez egy hétköznapi kicsi eszköz, egy kis újságocskát, hogy írjátok le a tapasztalataitokat, és itt kezdődött az a fajta hálózatosodás, mármint ennek az egész mozgalomnak a hálózatosodása, ami a mai napig tart, és azt lehet látni, hogy a családokat is ilyen módszerrel tudta összefogni, osszák meg a közös tapasztalataikat. Tehát, hogy csinálod te, és ebbe a kicsi újságban írtak arról, hogy nem tudom én, engem ezért, stb. Így nem bírtam ki, nem barátokat találtam, hogy bírok el az ösztön életemmel, hogy bírok el ezzel a sok erőszakkal,
0: mit láttam.
1: Igen, igen, mit imádkozom, hogyan tudok valahogy békességre lelni, vagy nyugalomra találni. És ezeket a tapasztalatokat, hogy mondjam, sokszorozták, és ezt a kis újságot, és utána elkezdett arra figyelni, hogy sok helyre jusson el ez a kis újság, jusson el a szüleikhez, jusson el azokba a helyi közösségekbe, ahonnan ugye támogatni tudják ezeket a fiatalokat. És így lassan ugye nem csak az az egyes szál erősödött, amin ők ugye azért nyilván kapcsolódtak, hanem tudott bekapcsolni más olyan erőket is, amelyekre ők abszolút nem gondoltak az elején. Hogy ez segíthet, hogy nem csak a lelki atya segíthet az ő tanácsaival, hanem egymáshoz kapcsolódva is meg tudunk erősödni. Csodálatos ez tulajdonképpen, mert hogyha belegondolunk, hogy ezt egy háborúban tette meg, tehát nem most.
0: A fronton lévő katonákkal,
1: igen,
0: akik nagyon nagy kihívásoknak voltak kitéve. Igen. Hát bizony ezek a kihívások minket is érnek, erről beszélt Felföldi László pénzügyi püspök atya, aki úgy gondolta, hogy ő outsiderként van itt, hiszen effektív pedagógiával nem foglalkozik, de úgy fogalmazott, hogy egy közösséget szétszedő és a közösséget valahol más irányba vívő életben vagyunk, nap mint nap kitéve, és hogy ő úgy érzi, hogy a frontvonalról érkezik, és ő is fronton van, mint ahogy valamikor az első világháborús katonák.
1: Igen, nagyon érdekes, ő egyébként ennek az Organikus Pedagógiai Egyesületnek alapító tagja is, mert kezdettől fogva arról a frontról is úgy érezte, hogy na hát, ha valamire erre nagyon nagy szükség van. És azt tapasztalja szintén, ugye hát a hétköznapi lelkipásztori helyzetben, hogy megint atomizálódtunk. Tehát megint egyenként próbál mindenki megküzdeni azzal a hétköznapi helyzetével, akár a hitében, akár a családi életében, akár a munkahelyén, akár a saját életvitelének a kialakításában, és nem támogatjuk egymást. Tehát egyszerűen az a közfelfogás, közgondolkodás, ez a bizonyos kapart ki a gesztenyédet, azért ez nagyon erősen él, sőt, lököd le a másikat, mert hát ha hozzányúl a gesztenyédhez, ez olyan mértékben gyengíti az erőinket, hogy ő így is fogalmazott, nekem nagyon, nagyon tetszett is ez az egyértelmű irányadása, azt mondja, hogy vagy teljesen más csinálunk, vagy hagyjuk abba az egészet. Mert így nem érdemes. Tehát ezt foltozgatni, ezt így nem lehet. Tehát, hogy vagy ráébredünk arra, hogy közösségben tudunk létezni, és a családot is ki kell nyitni másik családok felé, vagy a nagyobb család felé, és az egyházat ki kell. Na hát azt végképp. Na az, ennek nagyon nagy harcosa, hogy menjünk ki, nyissuk ki, mert ne arra várjunk, hogy bejönnek, néha így fogalmaz, hogy bejönnek a színházunkra majd, azok, akik meg se értik, hogy milyen színház folyik ott, és néha nagyon gyenge a színház ráadásul. Ezt ő mondta tényleg, de szóval, hogy szedjük már össze magunkat, és nézzük meg, hogy hol van az erő. És hát a bevezetőben nagyon jó felütés volt, hát nem röviden szólt püspök atya, de azt azért nagyon erőteljesen felvázolta, hogy az irány valahogy nagyon másban van, ne így toporogjunk saját magunk körül, hanem tényleg nyissunk.
0: A Budapesti Európai Tehetség Központ vezetője, Fuszek Csilla, Csermely Péternek és Kopp Máriának a kutatásaira hivatkozva jelezte, hogy a hálózatban élő emberek tudományosan igazoltan tovább élnek, boldogabbak, legyen ez házastársi kapcsolat, legyen család, legyen még nagyobb közösség, tehát minél nyitottabb egy ember a közösség irányába, annál akár másfél évtizeddel is tovább élhet, és ez most már tudományosan igazolt tény. Hogyan állunk mi ehhez, mert ez már azért olvasható, látható.
1: Hát ez az, hogy Kopmáriáék nem most találták
0: nem
1: ezt
0: most találtam,
1: el, és hát nem csak
0: 10-20 éve, 10-20 éve.
1: Igen, és döbbenetes az jelent. A Boldogság keresés útjai könyvük, most azt hiszem 2-3 kiadást is megírt, és nagyon, például abban szerepel egy nagyon érdekes kutatás, egy nagyon hosszú távú kutatás, nagyon nagy mintás kutatással dolgoztak,
0: És követő kutatással, igen, tehát a személyeket 20 igen. év távlatából
1: volt
0: is megkeresték.
1: Volt egy igazán figyelemre méltó, mert ugye ennek a hálózatépítéshez, tehát ehhez a hálózatépítéshez nagyon nagy bizalom kell. Tehát az, hogy én kilépjek abból a jól ismert kis közegemből, és úgy rányissak egy másikra, és azzal még kapcsolatba is kerüljek, ne talán azzal egy intenzív kapcsolatot tanulok tőle, stb. Ilyen, vagy magamat megnyitom felé, azért ehhez kell sok bizalom, és azt mondja, hogy hát a mai társadalomban, a magyar társadalomban is, ahogy Kopmáriáék vizsgálták, hát bizony ez a bizalmi tőke, ez eléggé megroncsolódott, tehát senkiben nem lehet megbízni, még abba se, csak amit te csinálsz, de még a jó Istenbe se nagyon. Tehát ez a nagyon nagy ilyen bizalmatlanság, ez nagyon sokat árt, és elkezdték, ez egyébként a Harvardon is kutatták, hogy a bizalom magatartás az milyen későbbi előnyökkel jár, illetve ők így fogalmaztak, hogy ennek az ellentéte ez a kicsit tartózkodó, vagy inkább szkeptikus, stb. A, hogy is hívták, ellenséges magatartásnak. Tehát most ne kifejezetten ellenségre gondoljunk, hanem ez a kicsit elutasító valami. Egyetemistákkal kísérleteztek, és gyakorlatilag aszerint csoportosították őket, hogy alapvetően bizalommagatartásúak-e, vagy alapvetően ellenséges magatartásúak-e. És egy hosszú távú kutatást szerettek volna felépíteni, és megnézni ezeket a fiatalokat, hogy a szakmai életben, személyes életben, a családi életben, a társadalmi előrejutásban, a ambícióban, stb. Mindenben hogyan működnek. Nem pontosan emlékszem, az első mintafelvétel azt hiszem 15 év múlva volt aktuális, és akkor az ellenséges magatartásúak közül olyan sokan meghaltak már, hogy nem lehetett folytatni ezt a vizsgálat, mert tőle gyakorlatilag nem volt már érvényes a mintája. Tehát mindentől függetlenül, tehát jó állástól, IQ-tól, jó bizonyítványtól, lehetőségektől függetlenül maga az, hogy valakit védette ez a bizalom magatartás, és nyilván tudott magának társakat, tudott maga köré közösségeket szervezni, vagy belelépni, vagy élni, vagy belőlük táplálkozni, vagy veszély esetén védelmet kapni, hogy az ellenségesnek nevezett csoportnak már ott, tehát ennyire rövid idő alatt tulajdonképpen, ahogy mondta éppen Fuszek Csilla is, hogy ez a bizonyos másfél évtizedes egészségügyi károsodás, vagy akár halandóság is ennyire élesen látszik. Tehát egészségügyi tényező is a hálózatosodás, nem csak szellemi egészség kérdése.
0: Arról is beszélt, hogy a tehetségek kibontakoztatásához is hihetetlen erőt ad a közösség.
1: Igen, ezt nem annyira régen fedezték fel, hát Csermely Péter ennek ugye nagyon nagy elöljárója is volt, és ami Magyarországon azóta el is terjedt, ez a nemzetközi tehetséghálózat, aminek a vezetője is Fuszek Csilla, hogy nem csak hogy országon belül kezdték el kiépíteni ezt a hálózatot, hanem nemzetközileg is.
0: Hát már 48 országban jelen vannak, ez egy hihetetlen nagy dolog, és van összehasonlítási alap.
1: Minden van, tehát olyan rálátás van, tehát nem ott kotorásznak, nem tudom én, a kis városunkban, vagy mit tudom én, Szigetváron, vagy Dombováron, vagy Pécsen, vagy akárhol, hanem ezeknek a gyerekeknek is megteremtik azokat a kapcsolódásokat, hogy rálássanak mások munkájára, mások haladására, mások örömeire, gondjaira, eredményeire. Oda viszik őket, mestereket kapnak,
0: kurzusokat vezetnek.
1: Igen, irodalma van. Hát ma meg már ugye az internet mondjuk erre nagyon-nagyon jó, hogy be tudják őket kapcsolni a legkülönbözőbb hálózatokba, és nem csak, hogy a saját munkaterületükön, vagy a saját tehetségterületükön, és szerintem ez a legnagyobb előnye ennek, hogy gazdagítják ezeket, tehát nem csak felfedezik, nem csak, ugye itt vannak ezek a bizonyos tehetségpontok, iskolák, stb., tehát nem csak felfedezik, és azt mondják, hogy jó, akkor egy kicsit alátámasztunk, hanem gazdagítják, megmutatják neki, hogy nem csak az a világ, nem csak az a kis simpája létezik. Hát, ha van még egy másfelé való nyitásod, vagy, egy, vagy hát, ha még a gondolkodásodat ez is egy kicsit megszínesítheti meg. Tehát nagyon nagy értéke van ennek, és hát ezt fedezték fel, hogy a tehetség kibontakoztatásához is nagyon nagy ereje van. Ugye nyilván, hogy mindjárt erre gondolunk, hogy egy elszakadt, nem tudom én, földrajzilag elszakadt területen, vagy például egy szegénységben élő területen, nyilvánvaló, hogy ott a közösségből, hogy úgy mondjam, kiemelve, megerősítve azt a tehetséggyanús hát gyereket, az is egy nagyon nagy, nagyon nagy előny, de nem csak ez, hanem a gondolkodását és a továbbjutását és a másokkal való együttműködését tudja segíteni nagyon nagyszerűen.
0: Hihetetlen érdekes volt Földi Lászlónak az előadása, aki jelen pillanatban a Védett Társadalom Alapítvány kuratóriumának elnöke, valamikor a hírszerzés műveleti részének irányítója volt. És összehasonlította az előadásában a szabadkőműves, a munkásmozgalmi közösségek, hálózatok szervezését, meg hát maga a hírszerzés is, mert az is egy hálózatra épül, és arról beszélt, hogy ezek legalább megfogalmazták magukat, fölléptek, láthatóak lettek valahol, de most léteznek ezek a bizonyos NGO-k, amelyek egy olyan elképesztő hálózatot hoztak létre a világban, hogy lassan ott tartunk, hogy a politikát akarják irányítani. És aggasztó a helyzet, hiszen úgy fogalmazott, hogy hihetetlen pénz áll mögötte, és azért tudjuk, hogy ezeknek a kiépítéséhez azért szükség van pénzre, nem is kevésre. És kérdezi, hogy hol van a megoldás. És az egyben látja a megoldást, hogy a már meglévő hálózatok, jó szándékú hálózatok valóban javítani, társadalmat javítani, problémákra odafigyelő hálózatokat kell összekapcsolni egy közös hálózattá, amely hálózatnak lehetősége lesz arra, hogy a tömegek révén, bár kevesebb a pénzünk, de a tömegek révén a normalitás előtérbe tud kerülni. Ő magát is outsidernek nevezte be az egész közösségbe, de hihetetlen érdekes volt az előadása.
1: Nagyon érdekes volt, Földi László, egyetlen, ahogy bekerült ebbe az előadói körbe, persze ahol elkezdtem írni, hogy ugye kik lesznek az előadók, úgy láttam, hogy úgy, ha közzé teszük, hogy mi az a Földi László, az a hírszerzős Földi, ne, hogy kerül ide, pedagógia, nem tudom, és pontosan ez az a bizonyos hálózatképzés, amit éppen Fuszek Csiba is kiemelt, hogy ne csak a magunk körébe, tehát egyszerűen nézzünk rá olyan gondolkodókra, akik azért hasonló értékek mentén, de valami teljesen más észjárással gondolkodnak. Na, Földi László tényleg egy ilyen volt. És nagyon örülök neki, hogy belekerült ebbe a közösségbe így, ilyen formában, vagy előadói közösségbe. És ő, mint a Védett Társadalomnak a kuratórium elnöke jött most ebbe. Persze, nyilván van egy háttértudása. De miért jött itt ez a Védett Társadalom? Ez is egy nemzetközi hálózat tulajdonképpen, és egy nagyon intenzíven működő, és pontosan a nyílt társadalom megnevezésű,
0: hát ellenében
1: jött, igen. Azt mondja, hogy vannak olyan értékek, amelyeket meg kell védeni, és ehhez valóban nekünk is össze kell kapaszkodni, de ezt kicsibe is ugyanúgy csináljuk. Nyilvánvaló, hogy az ember azokat az értékeket, amelyekből élni akar, azt védelmezni kell. Tehát azt és erre jöttek rá ebben a Védett Társadalomban is, hogy a legkülönbözőbb területeken élőknek, akik képviselik ezeket az értékeket, mint például, nem tudom én, család, vagy nemzet, igen,
0: hagy, nemi identitás,
1: igen. Nagyon-nagyon, tehát itt nagyon sokféle van, igen, hit. Igen, hit, igen, tehát nagyon mély rétegekbe benyúló értékekről van szó, és hogy azokat valóban csak így alulról összefogva tudjuk megvédeni. És hogyha mi nem kapaszkodunk össze, akkor ne tárjuk szét a kezünket, hogy jaj, ezek milyen csúnyák, mert ezek az NGO-k mennyire így, meg nem erről van szó, tehát nem lövöldözni kell, és nem köpködni kell, meg nem tudom én, nem, hanem egyszerűen élni azt az értéket, ami van, felragyogtatni azt, ami van, és élni azt, ami van, és ezt megerősödve, tehát azt mondani, hogy itt nem lehet egyedül megállni, tehát itt biztos nem lehet egyedül megállni, hogyha nem kapaszkodunk össze. És ennek ennek az erejét mutatta meg Földi László azzal abból a sajátos szemszögből, ahonnan ő érkezett, és ő is ugyanide jutott ki, hogy ne gondoljuk azt, hogy kevesen vagyunk, de ezt én is tapasztalom. Tehát azért járva az országot, most csak ilyen nagyon-nagyon egyszerű dologban, ez a pedagógiai szemlélet, ami a mostani közoktatási szemlélettel 25 ponton szembe megy, vagy 125-ön lehetséges, és mégis azt mondom, amikor ez megszólal valahol, hihetetlen nagy szomjúságot találok, hogy de tényleg, hát nem is gondoltam, de tényleg ez már ember, tehát pedagógusoknál, szülőknél, óvónőknél, mindenhol, igen, ez én érzem, hogy ez működik, hanem miért nem csináljuk, mert sehonnan nem kap bátorítást, sehonnan nem kap egy olyat, hogy te jó irányba mész, higgyél benne, jó irány, na erre való ez az alulról jövő hálózatosodás, amelyiknek nagyon sokszor, de persze nyilván kell mindig forrás is, azért persze én is mondom, tudom is, de nem mindig az anyagiakon áll. Tehát először egy belső meggyőződésen áll. És ezt lehet nagyon, nagyon szépen követni ebben a gondolatmenetben is, amit Földi László így hát rövid ideje alatt felvázolt. Nagyon nagy sikere is volt.
0: Nagy sikere volt valóban, hiszen Európa hihetetlen nagy veszélyben van. Akárhogyan is megnézzük most, Európa nem találja a helyét hát semmilyen szinten, és bizony kézzelfoghatóan ezek az NGO-k valóban rátelepednek a politikára, és a politika rossz döntéseket hoz, és ebből következően hát itt az 500 milliós Európa kiszolgáltatott hát helyzetben van. Nagyon nehéz helyzetben vagyunk. Erre világított ő rá, és ezért bátorított mindenkit, hogy kapaszkodjunk egymásba mindenféleképpen, mert viszont többen vagyunk. Kevesebb a pénzünk, de többen hát vagyunk. Én. És többen vannak azok, akik a normalitás mellett állnak, és felismerik az ebben rejlő lehetőségeket, mint azok, akik nem.
1: Természetesen, és ebben nyilván belefér az elfogadás, meg minden, szóval ebben nem mentünk most bele. Nyilvánvaló, de attól még azt az értéket, amin szilárd tudunk állni, és amiben bele tudunk kapaszkodni, az biztos, hogy meg kell védeni.
0: Nagyon érdekes volt még Tereza Voroszkának, a műfordító tanárnak, Szent János Bogár közösség alapítójának, és Szent János Bogár közösség egyik lelkének az előadása, hogy hogyan működik a Szent János Bogár közösség, mint élő minta, élő példa. Hát mesélj erről!
1: Hát ez egy nagyon különös valami, és én azt hiszem, hogy egy nagyon egyedülálló és egy nagyon életképes, hát nem tudom, mozgalom, vagy nem tudom, minek nevezhetjük. Én azt hiszem, hogy sokkal nagyobb nyilvánosságot és sokkal nagyobb talajt érdemel. Abból a gondolkodásból, vagyis abból a problémából indultak el, családok szintén, tehát Voroszkáik családjában is felmerült probléma, hogy mitől lesz élő egy hit. És akkor ugye azt vették észre, hogy hát jó, hittanóra ide, hittanóra oda, hát ettől azért nem nagyon, és hogy a gyerekeknek valahogy az élet kérdéseikre kell hitből is táplálkozó válaszokat kapniuk. És hogy arra a helyzetre, hogy amikor belédrugnak, amikor nem tudom én, akkor mit csináljál? Amikor te látsz egy szenvedőt, most ez egy nagyon triviális helyzet persze, de sok ilyen kicsi, amikor kicsi döntéseket kell hozni, amikor lelkiismereti döntések, stb. Tehát élethelyzetekre kell választ adni a hitnek, és nem elvont elméleteket az eukarisztiában lévő, nem tudom mi. Tehát, és erre azt mondja, hogy és mi a közege egy gyereknek? Hát a játék. A játék, és felépítettek egy olyan, hogy mondjam, hát ők klubfoglalkozásnak, vagy akár táboroztatásnak, tehát ahol közösségben vannak, tehát ahol egymásra találhatnak ebben a légkörben, nyilván mindenhol vezető, és játszanak, és olyan jó játékokat, olyan indító játékokat találtak meg, amelyek nyomán élethelyzetekről, életkérdésekről tudnak beszélgetni. Ki is dolgozták ennek a módszertanát is, tehát hogy hogyan, és ezért így ezeket a bogarakat, a Szent János bogarakat, most már több évtizede, hogy úgy mondjam, erre képzik, úgy, mint a cserkészvezetőket, vagy ezeket, tehát hogy a belső embereiket megtanítják arra, hogy játszál, de ne olyan, hogy játékos feladatokat adjál, tehát tényleg igazán add át magad a játéknak, engedd a gyerekeket bele azért, hogy tényleg az egész lénye részt vegyen benne, és utána hogy lehet ezeket a helyzeteket átvinni beszélgetésbe. Hát itt ez két dolgot ad meg. Egyrészt az élményt, ami nagyon hiányzik a gyerekek életéből, mert tényleg nagyon nagy az intellektuális megterhelés, nagyon kevés az élmény. A másik a beszélgetés, ami végképp hiányzik a gyerekek életéből, mert a családokban se beszélgetnek már egy-két kivétellel. Iskolában nincs rá idő, a vonaton már nem beszélgetnek, az utcán már nem. Egyszerűen nincs a beszélgetés. Beszélgetés nagyon nagy eszköz. Tehát az, hogy meg tudja fogalmazni a kétségeit, a gondolatait, a kérdéseit, az ellenkezéseit, hogy vitatkozni tud, hogy ki meg tudja fogalmazni a saját érzéseit, hogy ez hogy volt, amikor kilöktek, amikor elestem, amikor érted ezeket. És ezek nagyon, nagyon szépen egymásra épülő tartalmak, és hogyha sok éven keresztül részt vehetnek a gyerekek egy ilyen jellegű, tehát ez egy hittanítás, hát azért ez alapjában véve teljesen megfordítja az irányt. Tehát nem úgy van, hogy magyarázok egy valamit, és utána majd játszunk egy kicsit, fiam, hanem egyszerűen a te nyelvedet használjuk, játszunk, és a játékban van benne. Úgy van, és ott meg tapasztalod, és abból nem egy ilyen
2: elvont.
1: Hogy igen, ebből az a tanulság, fiam, tehát véletlenül is erről van szó, hanem arról, hogy a gyerekek maguk tudják valahogy úgy elrendezni ezeket az élményeiket, és ebből tényleg azt lehet mondani, egy ilyen láncolatot alakítva az évek során, valóban egy életképes, keresztény szellemiségű hozzáállás, viszonyulás keletkezik az élet legkülönbözőbb helyzeteihez. Tehát az undok testvéredhez, vagy az undokon viselkedő testvéredhez, a serdülőkorban a szerinted ellenet forduló anyádhoz, és ilyenek, tehát ezekkel nagyon kell foglalkozni, különben fölmegyünk oda valamilyen eszmei izéba, vasárnap azt szépen meglobogtatjuk, meg leporoljuk, és szerda délelőttömhöz nulla köze van. És ezt akarták kikerülni, és egy nagyon, nagyon, nagyon életképes tulajdonképpen módszertannal.
2: Nagy örömmel hallottam, hogy dolgozzák már ki életkorra, igen, fölfelé menő rendszerben, hogy a hittanórán, amelyek bekerültek az iskolába a rendszerváltás után, de sajnos tantárgyát degradálottak, ezt a kifejezést használta, és nagyon jól, mert valóban tantárgyát degradálódott a hittan. És nem kap a gyerek élményszerűen, vagy nem kap minden esetben élményszerűen olyan közvetítést, amelyikben rájön arra, hogy neki ehhez személyesen köze van, és ebben neki helye van, és meg tudja majdan esetleg a felmerülő problémáit valóban oldani. No, óriási élmény volt ez a konferencia, és nagyon örülünk annak, hogy számos műhelyben elindult munka valóban kezd hálózattá nemesedni, vagy hálózattá növekedni, bízunk ebben, és kívánjuk, hogy további közös munka kövesse ezt, hiszen hát több mint 220-an voltak jelen és regisztráltak, tele volt egy nagy előadó, és sok csillogó szemű, egymásra figyelő emberrel találkoztam, és ez mindenféleképpen biztató. Hát beszéltünk ma nagyon sok mindenről, a hálózatról, a közösségszervezésről, több aspektusból megközelítve, és bízunk abban, hogy ennek lesz folytatása. Önök az Életre Növelő műsorát hallották, vendégem volt dr. Pécsi Rita, neveléskutató. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!

0: Kedves hallgatóink, meghívjuk most mindannyiukat, hogy tartsanak velünk, és imádkozzuk együtt az esti imát.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Én Istenem, jó Istenem, becsukódik már a szemem, de a Tiéd nyitva, Atyám, amíg alszom, vigyázz rám. Vigyázz az én szüleimre és az én jó testvéreimre, mikor a nap újra felkel, csókolhassuk egymást reggel. Amen.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Hétfői adásunk témái. Leó pápa harmadik napja Spanyolországban. A törvény igazi nagysága az emberi méltóság szolgálatában áll. A Szentatya beszéde a spanyol parlamentben. Leó pápa a spanyol püspököknek, Zarándok úton Máriával, az ige és a kenyér eledelével. A pápa imája az almudai székesegyházban. A leomló falak új lehetőséget kínálnak a jó építésére.
1: A törvény igazi nagysága az emberi méltóság szolgálatában áll, 14. Leó beszéde a spanyol parlamentben. Spanyolországi apostoli útjának egyik kiemelkedő eseményeként 14. Leó pápa június 8-án hétfőn délelőtt ellátogatott a madridi képviselőház épületébe, ahol találkozott a spanyol parlament két házának tagjaival, valamint az ország politikai és igazságügyi vezetőivel. A Szentatya beszédében az emberi méltóság, a közjó, a család, a migráció, a béke és a vallásszabadság kérdéseiről szólt, hangsúlyozva, hogy a politika legfőbb feladata az ember szolgálata. Leó pápa beszéde elején rámutatott, hogy a parlament falai között a társadalmi együttélés jogi formát ölt. Itt találkoznak a különböző vélemények, itt születnek azok a döntések, amelyek meghatározzák egy nemzet jövőjét. Beszédének történelmi részében 14. Leó pápa felidézte Spanyolország kulturális és szellemi örökségét. Utalt Cervantes Don Quijotéjára, amely szerint a szabadság az ég egyik legdrágább ajándéka.
2: Preciosos dones que a los hombres dieron los cielos.
1: Valamint avilai Szent Terézre, és Miguel de Unamunóra, akik az ember transzcendens hivatását hangsúlyozták. A Szentatya ezután a modern kor kihívásaira tért ki. Rámutatott, hogy az új világok, amelyek ma megnyílnak előttünk, már nem földrajzi területek, hanem a technológia, a biomedicína, a gazdaság és a digitális tér területei. Külön kitért a mesterséges intelligencia fejlődésére, hangsúlyozva, hogy a technológia önmagában nem semleges. A beszéd egyik központi témája az emberi élet védelme volt. 14. Leó hangsúlyozta, hogy minden igazságos társadalom alapja az ember sérthetetlen méltóságának elismerése. Ez a méltóság nem az államtól származik, és nem függhet a pillanatnyi többségi véleményektől. Hangsúlyozta, hogy az emberi élet védelme nem részérdek vagy vallási kérdés, hanem a civilizáció alapvető követelménye. Minden emberi életet tisztelet és védelem illet meg a fogantatástól a természetes halálig. A közjó témáját érintve a pápa emlékeztetett arra, ha a közjó eltűnik a politikai látóhatáról, a közélet könnyen részérdekek harcterévé válik. Leó pápa külön fejezetet szentelt a családnak, amelyet az első emberi valóságnak és a közösség természetes alapjának nevezett. A család az a hely, ahol a generációk találkoznak, ahol továbbadódnak az alapvető emberi értékek, és ahol az ember megtanulja a közösségi életnyelvtanát.
2: La gramática elemental de la convivencia.
1: Az élet befogadását, a gondoskodást, a megbocsátást és a szolgálatot, valamint a hovatartozást. A pápa hangsúlyozta a szülők elsődleges jogát gyermekeik nevelésében, amelyet az államnak tiszteletben kell tartania. A migráció kérdéséről szólva a 14. Leó pápa arra emlékeztetett, hogy emberek milliói kényszerülnek elhagyni otthonukat háborúk, szegénység, üldöztetés vagy a klímaváltozás következményei miatt. A migráció, mondta, nem pusztán gazdasági vagy demográfiai kérdés, hanem elsősorban erkölcsi és emberi kihívás. A válasznak egyszerre kell biztosítania a biztonságos és legális útvonalakat, a méltó befogadást és a valódi integráció lehetőségét, ugyanakkor elő kell segítenie azt is, hogy az emberek saját hazájukban maradhassanak békében és méltó körülmények között. Ezután beszédében Leó pápa a békéről szólt. Megállapította, hogy a világ mély lelki és kulturális válságot él át, amely erőszakban, megosztottságban és kölcsönös bizalmatlanságban mutatkozik meg. A béke nem csak politikai cél, hanem erkölcsi kötelesség is. Ehhez olyan közéletre van szükség, amely tiszteletben tartja az eltérő véleményeket és olyan intézményekre, amelyek a találkozást szolgálják. Minden valóban demokratikus társadalom kulcsfontosságú kérdése a gondolat, a lelkiismeret és a vallásszabadság, amely alapvető jog és az emberek legbelső szféráját védi.
2: Derecho fundamental che tutela l'ambito más íntimo de las personas.
1: Leó pápa rámutatott, hogy a szabadság azt jelenti, hogy képesek vagyunk felismerni a jót és felelősség teljesen ragaszkodni hozzá. Emiatt minden valóban szabad társadalomnak szüksége van a közhatalom igazságos elhatárolására is, hogy az egyének, közösségek és egyesületek szabadsága ne korlátozódjon indokolatlanul. A hit nem akar kiváltságok vagy kényszer által érvényre jutni, azonban nem is lehet hallgatásba szorítani, mintha irreleváns lenne a közélet szempontjából, szögezte le a Szentatya. Beszéde végén 14. Leó pápa a parlament üléstermének mennyezeti üvegkupolájára utalva arra hívta a képviselőket, hogy emeljék tekintetüket magasabbra. A politikának szüksége van olyan erkölcsi mércére, amely túlmutat a pillanatnyi érdekeken. Egy törvény, mondta, nem attól válik naggyá, hogy megszavazták, hanem attól, hogy összhangban van az emberi személy méltóságával. Arra kérte a politikusokat, hogy ne távolodjanak el a valóságtól, minden döntésükben különösen azokra gondoljanak, akiknek a legkevesebb lehetőségük van hallatni hangjukat. A pápa rámutatott, hogy a technikai válaszok és a törvényhozási reformok mellett erkölcsi megújulásra is szükség van. A Szentatya végül azt kívánta, hogy Spanyolország maradjon a találkozás, a kultúra, a szolidaritás és a remény földje, ahol a meggyőződés szilárdsága mindig együtt jár a párbeszéd nemességével és a szolgálat nagy lelkűségével.
0: Leó pápa a spanyol püspököknek, zarándok úton Máriával, az ige és a kenyér eledelével. A Szentatya hétfőn délben találkozott a spanyol főpásztorokkal a madridi székhelyi püspöki konferencia nagytermében. A közel 50 millió lakosú Spanyolország 14 érseki tartományához összesen 70 egyházmegye tartozik, élükön 72 aktív püspökkel és 48 emeritus püspökkel. Leó pápa hozzájuk intézett beszédében egy képzelbeli utazás képeivel értelmezte a spanyol katolikus egyház helyzetét és feladatát. Az egyház a maga sajátos szinodális útján Isten hangjára figyel, aki az egyházi közösségen keresztül szól az ő népéhez. Ennek megértéséhez Leó pápa egy olyan képzelt utazás képét használta,
2: La imagen de un viaje en el que el destino es Dios,
0: amely lelkipásztori útja mottójának megfelelően Istenre emeli fel a tekintetét és hagyja, hogy a helyben maradás ellenére a szív az ét szárnyaljon. Az utazás kísértése, hogy hátrafelé figyelünk, elzárva magunkat az előttünk álló újdonságoktól, illetve, hogy haszontalan dolgokat cipelünk magunkkal a podgyászunkban. Az elinduláshoz szabadság és bátorság kell, ami mellől nem hiányozhat az ige és az eukarisztia kenyere. A szentségi élet úgy kíséri életünk ritmusát, mint ahogy egy gyermek kap ételt az anyjától, mint ahogy egy sportoló méri fel a célba éréshez szükséges erejét. Útközben gyakran nehézséget okoz a másokkal való kommunikáció. Ha korábban azt mondtuk, hogy el kell hagynunk mindent, ami visszatart és eltávolít minket a céltól, most az a feladat, hogy örökségünk minden eszközét és lehetőséget hasznosítsuk a párbeszédre azokkal, akikkel útunk során találkozunk. Leó pápa az utazás leírásához az El Camino tájképeit használta, a hatalmas kasztíliai síkságokat, ahol a zarándok jobbadán csak idős emberekkel vagy vendégmunkásokkal találkoznak. Időről időre azonban szükséges alkalmazkodni egy-egy új evangelizációs modellhez, hogy új valóságot építhessünk, mint ahogy az a múltban történt, amikor megtanultuk egymás nyelvét, hogy ezáltal legyünk képesek átadni saját hittapasztalatainkat. Leó pápa képzelt útja a nagy sisságok után nagyvárosokba tér be, ahol a csend és a távolság már nem fizikai, hanem lelki jellegű. A válaszok eltérőek, de az oda vezető folyamatok hasonlóak. Meghallgatás, megértés, tisztelet, nagylelkűség és őszinteség. A pápa ebben a feladatban a püspöki szolgálat egyedülálló felelősségére utalt. Arra kaptak meghívást, hogy látható közösség forrásai legyenek, mindenek előtt a Krisztussal való közösségben szeretettel megőrizve a kapott hitet, Isten igéje és az egyház élő hagyománya iránti engedelmességben,
3: en docilidad a la palabra de Dios y a la tradición viva de la Iglesia.
0: Közösségben Péter utódjával és az egyetemes egyházzal, a papsággal és a saját egyházmegyei hívő közösséggel, a megszentelt élet és a mozgalmak tagjaival, az egyesületekkel és minden hiteles karizmával, amelyet a lélek a közös épülésre adományoz. A püspökök küldetése megköveteli tőlük, hogy őrizzék az egységet, segítsék a párbeszédet, gyógyítsák a töréseket és kísérjék a gondjaikra bízott emberek útját. Az így megtapasztalt közösség missziós erővel is rendelkezik, és így egy bensőleg megbékelt egyház nagyobb szabadságot tud szólni más keresztény felekezetekhez és vallásokhoz, a nem hívőkhöz, a polgári hatóságokhoz és minden jó akaratú emberhez, aki a közjóért dolgozik. Beszéde záró részében a pápa a hivatás gondozás lehetőségeiről szólt. A papi hivatás élő közösségek, örömteli papok, a hűség szépségéről tanúságot tevő családok révén fakad, egy olyan egyházból eredte át, amely tanúsítja, hogy Krisztus követése kitágítja az ember életét. Ahol az evangéliumot örömmel, szolgálattal és közösségben élik meg, az Úr hívása az élet ígéreteként ma is újra hallható. A szemináriumoknak joguk van a lehető legjobb képzéshez, az egyháznak pedig joga van a jól képzett papokhoz. A pápa szólt a világi munkatársak alkalmazásáról, akik a szerzetesi közösségek munkájába segítenek be, és kérte, hogy segítsék őket abban, hogy úgy tekintsenek saját egyházi szolgálatukra, mint Isten hívására. Végül Leó pápa a képzett zarándokutat Szent II. János Pál szavával Mária földjének nevezte.
3: San Juan Pablo II quiso llamar Tierra de María.
0: A boldogságos szűz az első utitásuk, és a legnagyobb kincsük a spanyol püspököknek, aki az életével mutatta meg, hogyan fogadjuk be az igét, és őrizzük meg a szívünkben, hogyan kísérjük a tanítmányokat ezen az úton, és hogyan maradjunk jelen az egyház útján. A Szentatya ő rá bízza a püspökök szolgálatát, és tőle kéri a segítséget számukra. Ebben a közbenjárásban segítse őket Avilai Szent János, a spanyol papság védőszentje, akinek papszentelése 5. centenáriumára idén emlékeznek. Zárta a spanyol püspökököt intézett beszédét Leó pápa.
4: Leó pápa az almudénai székesegyházban. A leomló falak új lehetőséget kínálnak a jó építésére. 14. Leó pápa hétfőn este a madridi főegyház megye székhelyén, az almudénai királyi Szűz Mária székesegyházban imádkozott a szűzanyához, akinek egy aranyrózsát ajándékozott tisztelete és szeretete jeléül. Erősödjön meg a madridi hívek szeretete Jézus és egyháza iránt. Építsék a kötelékeket, a szeretet közösség, a testvéri szeretet és az egyetértés egyetemes nyelvének helyreállítására. A Szentatyát José Cobo Cano bíboros madridi metropolita érsek és két kisgyermek fogadta, akik virágot nyújtottak át neki. A templom bejáratánál a madridi segédpüspöktől átvette a keresztet, a székesegyház igazgatójától a szentelt vizet, majd a pápa a főhajón végighaladva elfoglalta helyét az oltárnál. A bevezető éneket követően a madridi bíboros érsek köszöntötte a pápát. Imádság, az evangéliumi szakasz felolvasása következett, majd 14. Leó pápa homíliát mondott. Ezután az aranyrózsa adományozása, az almudénai szűznek szóló himnusz, közös imádság és áldás zárta a találkozót. Az almudénai királyi Szűz Mária Székesegyház alapkövét 1883-ban rakták le, de két évvel később, amikor 13. Leó pápa felállította a madridi egyházmegyét, a templom tervét katedrálisra változtatták. Építése hosszan elhúzódott, többek között a spanyol polgárháború miatt, ezért egészen 1993-ig kellett várni a befejezéssel, amikor is II. János Pál pápa spanyolországi apostoli látogatásán felszentelte a székesegyházat. 14. Leó pápa megköszönte a madridi érsek üdvözlő szavait, majd szeretettel köszöntötte az összegyűlteket az érsekség védőszentjének oltalma alatt, akinek lábánál aranyrózsát helyezett el, mely a pápa gyermeki szeretetét jelképezi a szűzanya iránt. Az elmúlt századok során számos generáció nagy tisztelettel vette körül Madridban a kegyszobrot, amely Szűz Máriát ábrázolja karjában isteni gyermekével, akit felénk nyújt. A hagyomány elbeszéli, hogy amikor a keresztény közösségre nehéz idők jártak, úgy óvták meg a szűz szobrát, hogy a városfal egy üregébe rejtették. Hosszú ideig ott maradt, amikor is egy alkalommal csodálatos módon leomlott a fel egy része, és éppen megtalálták a szobrot. Leó pápa elmondta, ez az 1000 éves Mária tisztelet, mely oly erős Madridban, jelzi keresztény gyökereiket, amelyek meghatározzák közösségüket, és élettel tölti meg. Jelzi ugyanakkor azt a nagy reményt is, mely továbbra is lelkesíti őket zarándokútuk folytatásában. Egy leomló falnak köszönhetően találkozott újra az anyanépével. Ez gondviselésszerű esemény, mert megmutatja az utat, amelyre Jézus szent édesanyján keresztül minket hív. Első látásra egy leomló fal nagy zajt csap, káoszt, rendetlenséget okoz. Ezzel együtt azonban teret nyit, új lehetőségeket ad és a helyreállításra sarkal. Mai társadalmainkban még most is sok olyan fal áll, mely nem megvéd, hanem elválaszt, eltávolít, elszigetel. Olykor, amikor azt gondoljuk, hogy a falak ledöntésével szembe kellene néznünk a nekünk nem tetsző dolgokkal, inkább alátámasztjuk, vagy még többször inkább figyelmen kívül hagyjuk ezeket a falakat. Mindazonáltal az almudénai miasszonyunk a maga jelenlétével és biztos oltalmával mást üzen nekünk. Ahhoz, hogy valami újat, szépet és tartósat alkossunk, készen kell állnunk arra, hogy ledöntsük a falakat, mert az út újrakezdéséhez térre van szükségünk, amelyen át távlatok nyílnak előttünk. Mivel meggyőződésünk, hogy az Úr együtt zarándokol szent népével, meghallgatja félelmeit, és gondosan fogadja a jó iránti erőfeszítéseit, a pápa arra buzdította a madridi híveket, hogy továbbra is tegyenek tanúságot hitükről, hogy az Atya szeretett tervét szemléljék. Tartsanak ki a tevékeny szeretetben, hogy egyetlen testvéri családban gyűjjenek össze, ne veszítsék el a reményt, támogassák egymást a világban való működésükben. Leó pápa azért imádkozott, hogy az almudénai szűzanya példájára és közbenjárására erősödjön meg a madridi hívek szeretete Jézus és egyháza iránt. Építsék a kötelékeket, a szeretet közösség, a testvéri szeretet és az egyetértés egyetemes nyelvének helyreállítására.
0: Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A nagyváradi stúdióból köszönti önöket Majoros Attila. Nézzük, mivel várjuk önöket a folytatásban. Itt a Mária Rádióban hamarosan a rózsafűzért imádkozhatjuk együtt, él egy órától pedig a nap katekézisének ismétlését hallhatják. Az útravalót követően éjjel 2 órától Barsi Balázs Ferences atya egy szép emlékedését sugározzuk, 2:30 pedig Boldizsár Ferenc atya Dicsérjétek az Urat című műsorra lesz hallható. Éjjel 3 órától az Irgalmasság rózsafűzérét imádkozzuk, majd György Alfréd atya Gyógyító jelenlét című műsora következik. 4 órától egy régebbi szép szentségimádásról készült hangfelvételt sugárzunk, 5 órától pedig a keresztút imádságára hívjuk önöket. 5:40 a Vatikáni Rádió friss hírei lesznek hallhatóak, 6 órától pedig a reggeli imádságokkal kezdetét veszi reggeli ébresztő műsorunk a Csíksomlyói stúdióból. Minden munkatársam és önkénteseink nevében is megköszönöm az önök megtisztelő figyelmét, nyugodalmas jó éjszakát és jó rádiózást kívánva búcsúzik önöktől innen a nagyváradi stúdióból Majoros Attila, a viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Ave Maria. Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a nagyváradi stúdióból. Meghívjuk a kedves hallgatókat, közösen imádkozzuk az örvendetes rózsafűzért, a békéért a Mária Rádió munkatársaival. Amikor ma az örvendetes rózsafűzért imádkozzuk, emlékezzünk meg a világ sokféle kihívásáról. Többek között a spanyolországi árvízről, amely nem csak a természeti katasztrófákra, hanem az elhatalmasodó félelemre és szenvedésre is rávilágít. Kérjük Szűz Mária közbenjárását, hogy a békére való nyitottság egyesítse a nemzeteket, és hozzon gyógyulást mindazok számára, akik háború és szenvedés közepette élnek. A titkok által merítsünk erőt a hitünkből, hogy képesek legyünk visszatérni a béke és a szeretet világába. Kezdjük el együtt ezt az imádságos utat. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül. Fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön elítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: Első szent titok, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. A fogantatás egy csodálatos pillanatot örökít meg, amelyben Isten szeretete és kegyelme megnyilvánul a világ számára. Ez a titok nem csupán a megtestesülés csodáját jelenti, hanem azt a mély üzenetet is, hogy az Isten által hozott élet mindig reményt hoz, még a legnehezebb időkben is. Most, amikor a spanyolországi árvizek sokak életét megváltoztatták, érezzük a természet hatalmát és az emberi élet törékenységét. Az áradó víz, amely elmosta az otthonokat, rávilágít arra, hogy milyen gyorsan elveszíthetjük mindazt, amit fontosnak tartunk. Az ilyen tragédiák közepette a világban keresett béke különösen értékes és sürgető feladattá válik. Az árvizek nem csupán természeti katasztrófák, hanem a közösségek összetartásának próbái is, ahol emberek összefognak, hogy támogassák egymást a szenvedés idején. Álljunk meg egy pillanatra és kérjük Máriát, hogy segítsen a békére és a szeretetre törekednünk. Imádkozzunk azokért, akik szenvednek, akik elvesztették otthonaikat, és akik a háború következtében kénytelenek elviselni a fájdalmat.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Második szent titok. Akit te szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Ez a titok a szeretet, a támogatás és az összetartozás szép példája. Mária, aki Jézus életének hordozója, nem csak a saját örömére érkezik, hanem hogy megossza a csodát, amely benne fogant. Ez a találkozás a hit és a remény ünnepe, amelyben a két nő együtt örül a gyümölcsöző életnek, és kölcsönösen erősítik egymást. Ma, amikor az árvizek sokak életét tönkretették, a közösség összefogása és a másik iránti szeretet különösen fontos. Az áradások nyomán sok család veszítette el otthonát, és a szenvedés közepette a békére és támogatásra van szükség. Mária példáját követve, nekünk is feladatunk, hogy keressük a módját, miként segíthetünk másokon, és hogyan táplálhatjuk a reményt a szívükben. Kérjük Szűz Mária közbenjárását, hogy segítsen minket abban, hogy nyitott szívvel és szeretettel forduljunk embertársaink felé. Legyünk mi is a remény hírnökei, akik a sötétségben világosságot hoznak, és akik a béke megteremtésére törekszenek. Mária látogatása Erzsébetnél emlékeztessen minket arra, hogy a közösség és a szeretet ereje képes áttörni a legnehezebb időkben is, és hogy együtt mindig erősebbek vagyunk.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.

0: bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!
0: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban

harmadik szentitok, akit te Szent Szűza világra szültél. Jézus születése a remény és az új élet csodáját hordozza magában. Abban a pillanatban, amikor Mária életet adott a világ megváltójának, a sötétségben világosság gyúlt. Ma, amikor a spanyolországi árvizek otthonokat mostak el, és sokan elvesztették mindazt, ami számukra fontos volt, különösen szükség van a békére és a reményre. A hirtelen jött áradások, amely felforgatták a családok és közösségek életét, a világunk törékenységére és kiszolgáltatottságára utalnak. A szenvedés közepette a közösség összefogása és a szeretet gyakorlása elengedhetetlen. Imádkozzunk azokért, akik szenvednek, akiknek életét árvizek vagy háborúk keserítik meg. Kérjük Máriát, hogy segítsen minket abban, hogy nyitott szívvel, szeretettel és együttérzéssel éljünk, és hogy a béke és a remény üzenetével járjuk a világot. Jézus születése az élet és a szeretet csodáját hozta el mindannyiunk számára.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.

0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: Negyedik szent titok, akit te szentszűz a templomba bemutattál. Ez a titok a hit, a tisztelet és a közösség szép példája. Ez a szent cselekedet nem csak Jézus megváltói küldetésének elismerése, hanem a hagyományok és a családi értékek fontosságát is hangsúlyozza. Mária és József tudták, hogy Jézus nem csupán az ő gyermekük, hanem az emberiség megváltója is. Ma, amikor a spanyolországi árvizek sokak életét megkeserítették, különösen fontos, hogy templomaink csendjében fohászkodjunk értük. Az áradások következtében sokan elvesztették otthonaikat és a jövőbe vetett hitüket. Ilyen nehéz időkben a békére és az összefogásra van szükségünk. Ahogyan Mária és József a templomban bemutatták Jézust, úgy nekünk is feladatunk, hogy képviseljük a reményt és a békét a világban. Kérjük Szűz Mária és Szent József közbenjárását, hogy segítsenek minket abban, hogy felismerjük a szent pillanatokat életünkben, és hogy minden nap a béke és a szeretet hírnökei legyünk. Legyünk mi is azok, akik a sötétségben világosságot hoznak, és akik a közösség érdekében együtt dolgoznak, hogy a világot szebbé és élhetőbbé tegyék.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Ötödik szent titok, akit te szent szűz a templomba megtaláltál. Az, hogy Szűz Mária és Szent József megtalálják Jézust a templomban, a keresés, az öröm és a megértés szép példája. Ma a spanyolországi árvizek nyomán sokan keresik a reményt és a biztonságot, miután otthonaik és életük egy része elúszott. Ilyen nehéz időkben a békére és az összefogásra van szükség, mint ahogyan Mária és József is összefogtak, hogy megtalálják fiukat. Az ő keresésük az élet igazi értékeinek felfedezésére is ösztönöz minket. Kérjük Mária és József közbenjárását, hogy segítsenek minket abban, hogy ne adjuk fel a keresést, és hogy mindig törekedjünk meglátni a jót és a szépet, még a legnehezebb körülmények között is. Legyünk a béke és a szeretet hírnökei, és segítsünk másoknak is megtalálni a reményt a sötétségben.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Amen.
0: Ó Mária, édesanyánk,
1: eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafűzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
2: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, szentséges szűz Isten anyja Mária, fogadd kegyesen ájtatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba és támogass áldásoddal, hogy a szent olvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak kövessük, és amit ígérnek elnyerjük, a mi Urunk Jézus Krisztus által.
0: Amen.
2: Rózsafűzér királynője,
1: könyörög érettünk.
2: Csíksomlyói segítő Szűz Mária,
1: könyörög érettünk.
2: Mária Rádió királynője,
1: könyörög érettünk.
2: Az Úr legyen veletek,
1: és a te lelkeddel.
2: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
2: Ahogy elmélkedtünk az örvendetes rózsafűzér titkain, arra is ráeszméltünk, hogy mindannyian részei vagyunk egy nagyobb tervnek, ahol a szeretet, a remény és a béke ereje összeköt minket. A természeti katasztrófák okozta fájdalom és veszteség a világ törékenységére mutat rá, és hogy a szenvedés közepette mindennél fontosabb a közösség és a támogatás. A mi feladatunk, hogy a szeretet és az együttérzés útján járjunk, hogy emlékeztessük egymást a reményre még akkor is, amikor a világ zűrzavara körülöttünk tombol. Kérjük Szűz Mária és Szent József közbenjárását, hogy segítsenek minket a béke és az összefogás hirdetésében. Legyünk mi is a fény hírnökei, akik a sötétségben reményt hoznak, és akik a szeretet erejével alakítják a jövőt. Az ő példájuk és a mi közös imáink által képesek lehetünk egy olyan világot teremteni, ahol a béke és az egység uralkodik. Megköszönjük a kedves hallgatóknak, hogy belekapcsolódtak ebbe az imába, amelyben a békéért, az egységért, a reményért imádkoztunk együtt, közösen. Isten áldása legyen mindannyiunkon, családjainkon. Köszönjük, hogy velünk voltak, együtt imádkozhattunk, további jó rádiózást, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Mária Rádió egy fénysugár a lelkednek.
1: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

örüljetek szüntelen az Úrban, ismét csak azt mondom, hogy örüljetek. Megmutatta édesanyám, hogy hát hol van az iskola, az albérlete, és aztán másnap már egyedül kellett mennem. Hát azért egy picit féltem, ugye, főleg így egy idegen országban egyedül, ezért azt vettem észre magam, hogy a bokrokhoz énekelgetek, meg így a madarakhoz, mint Szent Ferenc, és ilyen vidáman, nagy örömmel tértem mindig haza. Az iskolában is mindig ilyen jókedélyűnek ismertek, tehát hogy alapvetően egy boldog gyermek voltam, egy mosolygós gyermek. Otthon még Erdélyben is, amikor kenyérjegyre adták, osztották az élelmiszert, akkor mindig engem küldtek kenyérért, mert tudta édesanyám, hogy így a mosolyommal meggyőzöm az eladókat, és mindig friss kenyeret adják nekem, vagy ha esetleg már elfogyott, akkor a pult alól mindig jutott kenyér, tehát hogy a mosolyommal elértem, hogy a család asztalán a mindennapi kenyér meglegyen. Itt alakult ki először a hívás, ez az öröm, amit én akkor még nem tudtam, hogy mi az, de hogy a papi elmondatomban is ez jelenik meg, a Filippi 4:4, hogy örüljetek szüntelen az Úrban, ismét csak azt mondom, hogy örüljetek.

0: A Mária Rádiót a saját telefonján keresztül is hallgathatja.
1: Tárcsázza a következő telefonszámot.
2: 031 5 04 04 04.
1: A hívás díja percenként annyi, mintha az ön telefonjáról vezetékes telefonszámot hívna. A nap 24 órájában hívhatja a
2: 031 5 04 04 04-es telefonszámot.
1: Hallgassa telefonon keresztül is
3: a Mária.

0: Meg szeretnénk köszönni kedves hallgatóinknak a rendszeres támogatást, amelye hozzájárulnak a Mária Rádió fenntartásához.
1: Köszönjük, hogy lehetővé teszik, hogy az örömhír eljuthasson magányos, beteg testvéreinkhez.
2: Köszönjük, hogy befogadták otthonaikba a Mária Rádiót.
0: A Jóisten fizesse vissza százszorosan eddigi adományaikat,
1: és azokat is, amelyeket a jövőben juttatnak

Drága gyermekek, édesanyai szeretettel kérlek benneteket, adjátok nekem összekulcsolt kezeteket, adjátok nekem a Szent Jónásban megtisztult szíveteket, és én fiamhoz foglak vezetni benneteket. Mert gyermekeim, egyedül fiam tudja fényével beragyogni a sötétséget, csak ő tudja szavával elvenni a szenvedést. Ezért ne féljetek velem járni, mert én fiamhoz, az üdvösséghez vezetlek benneteket. Köszönöm nektek! Kedves hallgatók, a 2025. március 18-ai üzenetet hallották, melyet Mirjana látnok kapott az éves jelenés alkalmából.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, Karácson Tibor, az Erdélyi Mária Rádió műsor igazgatója. Nagy-nagy szeretettel köszönt minden kedves Mária Rádió hallgatót. Mindszenti József mondotta, a magyar nép az oltári szentség népe. Verejtékes munkával nem csak megtermeli, és az oltárra küldi a kenyeret és a bort, hanem el is jön az oltárhoz, hogy a kenyér és a bor színe alatt magához vegye a feltámadott Úr Jézus testét és vérét. Az oltári szentség és a szenvedő magyar nép egymásnak valók. Senkinek úgy nem kell ma, mint a magyarnak. Kedves Mária Rádió hallgatók, tehát ebből is már észrevehették a kedves hallgatók, ebből a Mindszenti József idézetből, hogy az oltári szentségről szeretnék egy pár gondolatot megosztani önökkel. Tudják jól a kedves hallgatók, tudjátok jól, hogy és hallottátok már többször, hogy az oltári szentség az Úr Krisztus testének és vérének szentsége, melyek a kenyér és bor színei alatt valósággal jelen vannak a hívek lelki táplálására és az új szövetség áldozatául. Tehát a hittani meghatározása így szól az oltári szentségnek. Az eukarisztia görög eredetű szó. Jelentése hálaadás. Az oltári szentségnek mind az Ószövetségben, mind az Új Szövetségben vannak előképei. Az Ószövetségben a manna, a húsvéti bárány és annak vére, továbbá Melkizedek föl ajánlása. Az Új Szövetségben a kánai mennyegző, valamint a kenyér szaporítás csodái. Alapítása nagy csütörtökön az utolsó vacsorán az első szent mise keretében történt. Jézus Krisztus a kenyeret és a bort isteni hatalmánál fogva saját testévé és vérévé változtatta át. A pászka ünnep, vagyis az egyiptomi kivonulás ünnepe a rabságból a szabadságba való átmenetet jelentette, az eukarisztia ünneplése pedig a földi életből az örök dicső életbe történő átmenetet jelenti. Az utolsó vacsorán Jézus Krisztus elővételezte feltámadott testét és vérét. Ahhoz, hogy az oltári szentséget tisztelhessük, és bátor hitvallást tehessünk mellette, meg kell ismernünk annak fogalmi, dogmatikai hátterét. A vallás Isten megismerése és Isten akaratának teljesítése. A vallásos tisztelet egy személy vallási kiválóságának hódolattal való elismerése. Ez a kiválóság lehet kisebb vagy nagyobb. Így a tiszteletnek is lehetnek különböző fokai, mert a tisztelet fokát a kiválóság nagysága határozza meg. Isten önmagától való, maga a lét, ezért végtelenül tökéletes. Minden más létező tőle függ, az ő teremtménye, tehát kiválósága véges. Istent végtelen kiválósága miatt a legnagyobb vallási tisztelet, vagyis az imádás illeti. Az Isten Szent Háromság, Atya, Fiú és Szentlélek, így mind három isteni személyt imádás illeti. Egy szellemes festő lefestette az utolsó vacsora jelenetét. Jézus, amint a kenyeret, elnézést, a bort nyújtja tanítványainak, a kép alá a következő mondatokat írta, egyik oldalon ez áll, hogy Luther, és ez alatt van az ő teste. Calvin, ez úgy hat, mint az ő teste. Zwingli, ez jelképezi az ő testét. És a második oldalon e szó állt, Jézus Krisztus, ez az én testem. Alatta, kinek higgyünk ezek közül? Tehát alig, ha lehetne rövidebben és kifejezőbben érzékeltetni
és egyben összefoglalni a katolikus és katolikus ellenes állásfoglalást az oltári szentség körül. Nem lehet vitás, ki érdemel több hitelt, melyik a helyes eligazodás, írja Banga Béla híres apologéta az oltári szentség miben létéről. Jézus Krisztus teste és vére átlényegülés által jelenik meg a kenyér és a bor külső színei alatt. Tehát, ami előbb kenyér volt, az utóbb az ő teste lett. Mint hogy azonban külső változás nem történt se a kenyéren, se a boron, következik, hogy a legmélyén, a szubstanciában ment az végbe. Olyan formán van ez, mint amikor egy úr azt mondja a rabszolgájának, te most szabad vagy. Ezáltal külsőleg a volt rabszolgán semmi változás nem történt, voltak éppen pedig rendkívül mély és gyökeres változás ment végbe rajta. A 20. század nagy dogmatikusa Schütz Antal munkáiban részletesen elemzi ennek az érzékkel, nem de vallásos hittel megtapasztalható isteni hagyatéknak a dogmatikai hátterét. Az oltári szentséget úrnapján ünnepeli az egyház. Az oltári szentségnek és a papi hivatásoknak például magyar vértanúja is van, Brenner János, akit az akkori magyarországi isten és emberellenes rendszer bérencei 1957. december 16-án öltek meg 32 kés szúrással. És lelki naplójából való a következő részlet, idézem, minél mélyebben átélet Krisztus lényegi valóságát az oltári szentségben, annál mélyebb lesz lelki életed. Ha nem megy az ima és az elmélkedés, éld át a valóságot, hogy Krisztus éppen úgy ott van jelen, mint te. Nem elég a tökéletességet aprólékos gonddal teljesíteni, hanem tartalommal is meg kell tölteni. És ez a tartalom Jézus mélységes benső, életigénykét felbukkanó szeretete. Szeress, szeress, mivel a szeretet mindent legyőz. Nézzük meg, kedves hallgatók, az átlényegülésnek a fogalmát. Formadat essere, a forma adja a dolgok lényegét. Ezt a filozófiai megállapítást az eukarisztia esetében hogyan kell értelmezni? Forma alatt lényegi forma és nem külső figura értendő. Az átváltoztatásban a transfiguráció, átlényegülés, a transzubstanciáció, tehát az átváltoztatásban a kenyér és a bor lényege Krisztus testének és vérének a lényegévé változik. A szubstancia az lényeget jelent, mint alapfogalom, csak közvetve írható le, ellentéte az akcidens. Tehát a szubstancia olyan létező, amely nem egy másik létezőben benne rejlő meghatározás, és nem is egy másik létezőnek metafizikai rész principiuma, hanem saját valóságaként birtokolja azt a valóságot, amelyet jelöl. Tehát önmagában áll, úgy is mondhatjuk, hogy magánvaló. A látás, ízlelés, tapintás, ez csalódik, mivel a lényeg miatt jön Krisztus, és nem a külső formák, tehát nem dimenzió szerint. Az átváltoztatást követően nem mennyiségi, hanem lényegi kapcsolat áll fenn. Ezért nem látjuk Jézust az átváltoztatott színek alatt. Tehát még egyszer megismétlem, az átváltoztatást követően lényegi kapcsolat áll fenn, ezért nem látjuk Jézust az átváltoztatott színek alatt. A kenyér és a bor külső színei megmaradnak, de a lényege megváltozik. Tehát Jézus nem dimenzióban, hanem lényeg szerint közeledik a kenyérhez. Ő lényegi céllal jön, nem pedig azzal a céllal, hogy dimenzióiban jelen legyen a színek alatt. Éppen ezért a dimenziói is ott vannak, de nincs kiterjedése.
mivel ő lényegével van ott a kenyér színei alatt. Két tárgy dimenzióiban találkozik. Jézusnak nincs kiterjedése, mivel nem a dimenziókban való jelenlét céljával, hanem a lényegével való jelenléte céljából jön. Nem szorítja ki a kenyér lényegét, mert az egyszerű, egymást követő esemény sor lenne. Cserélődik a kenyér lényege, tehát Jézus lesz belőle. Két lényeg cserélődik a külső színek alatt. A kenyér és a bor lényege változik át Jézus lényegévé. És ez hittitok. Ott nem összezsugorodva van Jézus, és nem kerek alakban, hanem lényege szerint. A korpusz, átváltoztatott kenyér ugyanúgy romlik meg, mint a kenyér. Aquinoi Szent Tamás filozófiája ez. Tehát a lényeg megváltozása, a transzubstanciáció, a kenyér és a bor lényegének átváltozása Jézus Krisztus testének és vérének szubstanciájává, ami a Szent Mise áldozatban elvégzett átváltoztatás következtében Isten hatalma által megy végbe. Ennek az átváltoztatásnak az eredményeképp jelen valóvá válik Jézus Krisztus teste és vére, miközben megmarad a kenyér és a bor érzéki jelensége valósága. A szubstancia azt jelenti, ami az átnyújtott eledelt valamilyen abszolút és végérvényes lét és jelentés összefüggésben kenyérré teszi, vagy már nem kenyérré, hanem Jézus Krisztus testévé. A species pedig az, ami hozzáférhető a profán emberi tapasztalás számára, a kenyér és a bor színe, íze és formája. Az átváltoztatás után a bornak és a kenyérnek csak az a járulékai maradnak meg, nem pedig a szubstanciájuk, a lényegük. 10. Szent Pius pápa mondotta, egy gyermek attól a kortól járulhat szentáldozáshoz, amikortól vallásos hitével meg tudja különböztetni az átváltoztatott kenyeret az át nem változtatott kenyértől. Kedves Mária Rádió hallgatók, egy rövid szünet után megnézzük az átlényegülésnek a dogmatikai hátterét. Maradjanak továbbra is velünk!

kedves Mária Rádió hallgatók, tehát nézzük meg az átlényegülés dogmatikai hátterét. Az átlényegülés hittani hátteréről, illetőleg az azt megokoló egyházi tévedhetetlenségről Banga Béla és a Sütz Antal a következőket tanították. Tanítói tekintélyt ruházott tanítványaira Krisztus, midőn azt mondotta nekik, aki titeket hallgat, engem hallgat, aki titeket megvet, engem vet meg. S még inkább, amikor minden embert arra kötelezett, hogy örök kárhozat terhe alatt hallgassa meg az apostolok tanítását, és higgyen nekik. Tanítsátok az evangéliumot minden népnek. Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül, aki nem hisz, elkározik. Biztosítja tehát őket arról is, hogy tanítói munkájukban nem fognak megtévedni, mert hiszen valótlan az ő tanaival ellenkező tanítás elfogadására csak nem kötelezhet előre az örök kárhozat fenyegetésével. Az új szövetség valamennyi szentségét Krisztus rendelte. Ez hittétel. Az egyház már századokkal a tridenti zsinat előtt tanúsította, hogy a hét szentség kezelése rá van bízva. Másfelől mindig vallotta, hogy neki nincs hatalma és joga a szentségek alapítására. Tehát a szentségeket úgy kellett tekintenie, hogy azokat, mint a változhatatlan hit letétemény tartozékát, magától az alapítótól, Krisztustól kapta. És minthogy az egyház a hitbeli dolgokban nem tévedhet, ez a tény egymaga teljes bizonyságot szolgáltat. A szentségek szükségesek az üdvösségre. Ki van közösítve, aki azt mondja, hogy a szentségek nem szükségesek az üdvösségre, hanem fölöslegesek, és az ember nélkülük, illetve vágyuk nélkül csupán hitáltal elnyeri a megigazulás kegyelmét. Jól lehet, nem valamennyi szükséges minden egyes embernek. Ez a szükségesség olyan jellegű, mint az egyház szükségessége is egyedül üdvözítő volta, sőt, annak a tételnek csak egy kiágazása. Az apostolok korában sok csoda történt, például a csodálatos kenyérszaporítás.

Istensége és embersége, és az egész Szent Háromság, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Jézus szó szerint csak az ő testének és vérének mondta a kenyeret és a bort, tehát az Atya vagy a Szentlélek testének, vérének nem. De mivel Jézus Isten is, ezért a Szent Háromság van jelen, mivel Isten van jelen az oltári szentségben. És Isten pedig nem csak Jézus, hanem az Atya is és a Szentlélek is. Tehát, ahol Isten jelen van, ott a Szent Háromság van jelen. A Szent Háromság mindig együttesen működik. Ha valaki áldozásnál például csak egy porcikát kap, egy szentostját kap, vagy véletlenül kettőt kap, egy Krisztust kap, nem felet és nem is kettőt, mert egy Krisztus van. A feltámadott Jézus teste és vére együtt van jelen mindkét szín alatt. Isteni jellege szerint nem csak Jézus, hanem a Szent Háromság van jelen. Ha Péter nagyszombaton misézett volna, akkor nála érvényes lett volna az átváltoztatás, de a test is és a vér is csak külön-külön lett volna jelen a színek alatt, és nem úgy, mint húsvét vasárnap a feltámadás után, addig ugyanis a valóságban is külön volt Jézus teste és vére, mivel vére kiömlött. De nagy szombaton az istenség és az emberség viszont már mindkét szín alatt jelen lett volna, mivel azok sose váltak el egymástól. Tehát pünkösdik az apostolok nem miséztek. Az oltári szentség, ami azért oltári szentség, mert az oltáron jön létre lelki táplálék. Jézus az átváltoztatott kenyeret és bort a kafarnaumi beszédben saját testének és vérének nevezte. Félre nem magyarázható egyértelműséggel. Ha nem szó szerint értette volna kijelentését és a hozzá kapcsolódó parancsot, aki nem eszi az én testemet, abban nem lesz élet, akkor meg kellett volna magyaráznia, ki kellett volna fejtenie, hogy milyen értelemben is kívánja azt, hogy szavaiban higgyenek, és azok szerint cselekedjenek. Tehát a szóban forgó kijelentéseket Jézus egyszerű emberek előtt tette, akik e mögött semmiféle szimbolikus jelentést nem vélhettek felfedezni. Ha Jézus ellenfeleinek igaza lenne, mármint abban, hogy ez a beszéd csupán átvitt értelemben értelmezhető, akkor ez volna az első és egyetlen eset, hogy Jézus a képletes beszéddel valósággal elburkolta volna, a kihámozhatatlanságig elrejtette volna mindazt, amit itt mondani akart. Jézus hallgatói szó szerint értették Jézus kijelentéseit. Ez többek között kitűnik abból is, hogy zúgolódtak tehát ellene a zsidók, mivel hogy ezt mondotta, hogy én vagyok az élő kenyér, aki a mennyből szálltam alá. Tehát zúgolódtak ellene, kemény beszédnek tartották. Ha Jézus csak képletesen beszélt volna, akkor ebben nem volna semmi megbotránkoztató a hallgatóság számára. Jézus máskor, ha átvitt értelemben beszélt, arra mindig utalt. De ebben az esetben semmit nem magyarázott, semmit nem vont vissza, semmit se helyesbített. Ehelyett újra elismételte, számolva azzal, hogy még tanítványai is elmennek, hogy az ő teste valóban étel, és az ő vére valóban ital. Ha Jézus tudta a jövőt, akkor azt is tudta, hogy nem csak az összes tanítványa, és nem csak az első keresztények mind, hanem valamennyi híve és követője ilyenképpen, tehát szó szerint fogja értelmezni a valóságos jelenlétre vonatkozó szavait, amennyiben tehát Jézus nem szó szerinti értelemben kívánta volna érteni kijelentéseit, és ezt egyetlen szóval meg nem magyarázta, ezzel nem csak tanítványait és hallgatóit ejtette volna tudatosan tévedésbe, hanem félre is vezette volna összes híveit, az egész kereszténységet, évszázadokon, évezredeken át, és ráadásul ezért ő lenne a felelős. Isten pedig tökéletességéből és minden tudásából fakadóan nem téved és nem téveszt. Egy fogalomról akkor tudunk helyes képet alkotni, ha azt kellőképpen megismertük és értelmezni tudjuk.

átváltoztatott kenyér és bor külső színei alatt jelenlévő Jézus Krisztust, az oltári szentséget, az eukarisztiát, mindezek értelmében tehát a legmagasabb fokú vallási tisztelet, az imádás illeti meg.

Oltári szentség, nagy titok, előted én leborulok. Bár a szemem kenyeret lát, hiszem benned, Isten fiát. Elárasztasz kegyelemmel, körülölelsz szeretettel. Hozzád jövök, ha örülök, neked mindent megköszönök. Te ártatlan tiszta bárány, színed előtt leborulván odaadom magam neked, szüntelenül áldom neved. Jézus rendelt téged nekünk, maradni így akartál velünk. Földi útra táplálékul, égbe vívő ajándékul. Jöhetnek nagy lelki fagyok, egyedül én sose vagyok. Tőled kapok új erőre, s így haladhatok előre. Mindig hozzád menekülök, közeledben felüdülök. Eléd járok töltekezni, szeretetet benned felfedezni. Búban, bajban itt vagy velem, a békédet adod nekem. Türelemre is te nevelsz, neked tetsző útra terelsz. Te kérted, vegyünk, együnk, hogy veled egyek legyünk. Tőled szívem mindig hevül, lelkemben élsz, mélyen, belül. Könyörögve kérlek téged, árazd reánk a kegyelmed. Ne engedd, hogy hűtlen legyek, hogy ellenedre bármit tegyek. A színed előtt, Uram, megállni csendesen. Testi szemeimet lezárni, lelki szemeimet lehújni, megmaradni némán, mozdulatlan, feléd kitárni egész valómat, tied lenni örök jelen. Elfogadom, Uram, hogy semmit ne érezzek, hogy semmit ne lássak, semmit ne halljak, megszabadulva minden gondolattól, minden képtől, képzelettől, egyszerűen előtted állok, hogy akadály nélkül találkozzam veled a hit nagy csendjében, Uram, színed előtt. És nem vagyok egyedül, Uram, nem lehetek többé egyedül. Egész tömeg vagyok, Uram. Emberek ezrei laknak bennem. Találkoztam velük, s ők betértek hozzád, szállást kaptak nálad. Előbb megkínoztak, aztán aggasztottak, és végül egészen elfogyasztottak. És én hagytam őket, Uram, hagytam, hogy belőled táplálkozzanak, hogy nálad megpihenjenek. És most, amikor eléd járulok, Uram, magammal hozom őket, miközben magam előtted kitárom, őket is bemutatom, Uram. Íme itt vagyok. És ők is előtted állnak, Uram. Amen.

szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Szentpéteri emese. Szent Kolumbán Bence és apát. Kolumbán Írország és Skócia védőszentje, aki Írországban, Garantánban született 521-ben. Ezt a máig is félreeső vidéket a középkorban a lakott világ északnyugati határának tekintették, és ezekből a távoli országokból a szellem és egyháztörténet számára közép- és dél-európáig ható döntő befolyás érkezett, amely minduntalan csodálatot keltett. Ennek az ír-skótnak nevezett befolyásnak az alapjait Szent Kolumbán rakta le. Mivel őt tekintik Írország és Skócia csaknem 100 temploma alapítójának. Előkelő családból származott Írország északnyugati részén. Először gemmán énekmondótól kapott oktatást. A Kolumbáról fennmaradt legrégibb okirat, az úgynevezett amra, azaz dicsőítő ének, a költők és tudósok oltalmazójaként ünnepli a szentet. Az íreknek fontos szerepet tulajdonítanak a nyugati himnuszköltészet fejlődésében, és itt gondolnunk kell Kolumbára is. Kolumbán teológiai tanulmányait Clonard kolostori iskolájában folytatta, őt és itt tanuló társait később Írország 12 apostolának nevezték. 563-ban Kolumbán Skóciába vándorolt. 12 társával együtt átszelte az Ír-tengert egy vékony, állatbőrrel bevont, favázból álló könnyű csónakon, amilyent máig is használnak az ír halászok, és kikötött Iona sziklaszigetén. Ott azután fatemplomot, közös helyiséget és minden szerzetes számára kunyhót emeltek. Ioánról kiindulva kezdte el társaival együtt a missziós munkát a skót felföld lakói között. Mint Írországban, itt is sikerült az uralkodókat megnyernie a kereszténység számára. A pogányságból való átmenet ezért itt is a nemzeti hagyományokkal való gyökeres szakítás és vérontás nélkül valósult meg. A népi és nyelvi rokonság megkönnyítette a munkát. Kolumbán szabályos időközökben visszatért Írországba, amelyet missziós tevékenysége alapjának tekintett. Skócia felvirágzó egyházi életében való részvételével előmozdította a kelta egyházak közti kapcsolatot. A kereszténység Észak-Skóciából eljutott a szigetország szívébe. Szerteágazó skóciai és írországi tevékenységéhez Kolumbán a belső erőt Iona szigeti magányából merítette. Úgy hír lett róla, hogy egyetlen órát sem töltött el ott imádság, tanulás vagy tudományos munka nélkül. Ionai életének nagy részét kéziratok másolásának szentelte, mintegy 300 kéziratot másolt. Elsősorban az ő példájának tulajdonították, hogy a könyvmásolás Európa szerte és különösen az ír befolyás alatt álló kolostorok életrendjében olyan fontos helyet foglalt el. Az íreknek köszönhető, hogy a kéziratok a műalkotások fontos tanúságaivá váltak. Az ír könyvfestés mesterműveit is Kolumbánnal hozták kapcsolatba. Kolumbán haláláról az a hagyomány, hogy egy vasárnap a reggeli órákban halt meg. Amikor egy szombat este érezte, hogy közeledik a vég, a számára oly meghitt ószövetség szelleméből szólott. A szombat a pihenés napja. Számomra életem utolsó napja lesz. Fogyó erejével felkapaszkodott egy kis magaslatra, ahonnan áttekinthette közösségének a szigeten szétszórt kunyhóit. Felemelte a kezét, hogy még egyszer megáldja kolostorát. Utána a rájellemző kötelességtudással visszatért munkájához, a Zsoltárkönyv másolásához. Amikor a 34. Zsoltár 11. versében ezekhez a szavakhoz ért, akik az urat keresik, nem szűkölködnek. Letette kezéből az íróeszközt, és így szólt. Itt most abba kell hagynom. Báte ne folytassa majd. A következő vers, gyertek fiaim, és hallgassatok rám, az Úr félelmére tanítalak titeket, az utóda számára szóló hagyaték volt. Még részt vett az esti Isten tiszteleten. Azután az ágyára ült, egy csupasz sziklalapra, összehívta a testvéreket, és intette őket, hogy szeressék egymást. Amikor felhangzott az éjféli harangszó,
A 76 éves szerzetes a többieket megelőzve a templomba sietett. Ott összeesett. A gyertyákat még nem gyújtották meg, de a teret mennyei fény töltötte be, amikor a szent fejét Famulusának, Diormitnak az ölébe hajtva még egyszer megáldotta a testvéreket, majd 597. június 9-én Skóciában meghalt. Kolumbán közössége egy évszázad alatt a kelta egyház vezető rétegévé vált. Iona a keresztény Európa egyik nagy szentélye lett. 70-nél több ír, skót és skandináv királyt temettek el ott, olyan tényez, amelyre Shakespeare céloz, amikor a Macbeth című művében azt írja, Duncan holttestét vigyék Colm, Kilbe elődeinek szent nyugvó helyére. A reformációnak Skóciába történt bevezetése után is megőrizték Kolumbán emlékét. Kolostora helyén egy anglikán szerzetesi közösség található, amely az ökumenikus lelkületet ápolja, és Kolumbán hagyatékaként vendégbarátságot nyújt mindazoknak, akik az elmélkedést és elmélyülést keresik. Kolumbán hálás emlékezetét tanúsítja a nevét viselő 100-nál több templom Amerikában, Ausztráliában és Új-Zélandon.

hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományodnak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

szentek legyetek. A legsötétebb zárka vastag falain át egy keskeny rés felvillantja a napot. Ugyanúgy ebben a fénytelen ködös világban egy szenttel való futó találkozás elég ahhoz, hogy megjelenjen köztünk Isten, mondta Henri de Lubac.

Kedves hallgatóink, a következő percekben az Igazság szabaddá tesz című műsorunkat hallgathatják, melyben Barsi Balázs, Ferences atya elmélkedései közül válogattunk önöknek.

Krisztusban szeretett testvéreim, kedves ünneplő hívek! Az apostolok cselekedetéből az egyház megszületésének eseményét láttuk. Valaminek a kezdeti eseménye azonban nem azonos egészen azzal, ami folytatódik. Mégis a kezdetek az alap. Ugyanúgy, mint az ember születésében vagy fogantatásában. Vissza kell menni mindig a kezdetek igazságához, de nem maradunk meg a kezdeteknél. Ha az egyház megfogant, akkor fejlődik, mint ahogyan az emberi élet. Igen, az egyház fogantatása hasonló módon történik, mint az emberi. Egyesül a két sejt, igen ám, de az csak anyag. Viszont Isten azt, ami az édesanyánk méhébe történt, azt megszólítja. Te! És ezért megjelenik ott az énem. Tessék ezt megtanulni. A személyem, a szabad személyem, az énem, az nem az apámból és az anyámból való, hanem minden fogantatás pillanatába az Isten, de abban a pillanatban ezt a kis anyagot fölemeli a személyes létbe. Ez jelenti, hogy ember vagyok. Valaki vagyok. Az egyház fogantatása hasonló módon történt. Megismétlődik, pontosabban most megy végbe a krisztogenezis, a Krisztus fogantatása. Mária méhében a Szentlélek Isten megalkotja Jézus emberségét, amelyet lefoglal a második isteni személy. Ez az egyház ősevedete. Drága testvéreim, ez valaki nem érti meg, vagy nem akarja megérteni, akkor az egész kereszténysége összedőlt. Akkor azt hiszi, hogy olyan, mint a többi vallás. Azt hiszi, hogy egy vallás, nem az, több. Az emberi test, amelyet lefoglal egy személy Mária méhében, az a valaki, az a második isteni személy. Mit olvasunk a Lukács evangéliumban? A szűzanya megkérdezi, hogyan történik az, hogy fiam lesz? Hiszen férfit nem ismerek. Józseffel nem él még együtt. És mit mond az angyal? A Szentlélek szár reát és a magasságbeli ereje borít be, ezért a születendő Szent is Isten fia lesz. Szent háromságos esemény. Az Istennek, az Atyának a fia, a lélek erejéből lefoglalja azt a csodálatosan elindult emberi életet. Tehát míg a mi személyünket a semmiből teremti az Isten, Mária méhében azt az emberséget az örök Isten második személye foglalta le. Ez a kereszténység, ez az örömír, ez a pünkös, hogy az a kicsi Jézus, amelyik most éppen alszik, annak az énje, az Isten. Az örök atya fia, és mégis a testvérem, mert emberé lett. Ez a Krisztus fogantatás. Az Úr Jézus földi életének kezdete az egyház eredetének a lehetősége? Nem. Az egyház valódi kezdete. Íme karácsony és pünköst. Íme a Szentlélek műve. És itt most, pünköskor mindig ilyenekről szoktunk beszélni, szeretet, lelkesedés, stb. Hát ezután jöhet a szeretet meg a lelkesedés, de itt nem bizonytalan érzelmek vannak, hanem dogmák. Az azt jelenti magyarul, hogy igazságok. Nem valami test fölötti spiritualitás a kereszténység, valami meditációs gyakorlat, hanem az anyagnak a fölemelése egy személynek a létterébe. Kik az igazi materialisták? Mi vagyunk? Mert a Mária méhében elindult kis élet, az az Istennek az élete lesz. Mert a második isteni személy foglalja le magának. Aztán
Nem valami abszolút spontaneitás, spartalan szabadság indul el Mária méhébe, hanem milliárd és milliárd biológiai szabály indul el, és a magzati Jézus pedig azért jött, hogy minket megmentsen. Az atya iránti szeretete hozta le. Tehát ő is céllal jött. Küldetése van. Ezt mondja most Pünkösdi, hogy amint engem az atya küldött, úgy küldelek én is titeket. Mi ez az amint úgy? A Szentlélek küldte a második isteni szemét, az atya fiát, hogy emberré legyen, hogy testvérünk legyen. Most azt mondja az Úr Jézus, hogy amint az atya küldött engem, úgy küldelek én is titeket, vagyis most egy fogantatás történik megint, az egyházban Krisztus új módon lesz jelen, ugyanazzal a küldetéssel. Igen, és akinek megbocsátjátok bűneit, meg lesz bocsátva. Tehát a megtérést kell folytatni, amit Jézus elkezdett, amit prédikált. Olyan liberalizált egyház, amely csak feloldoz és megbocsát, de nem mondja, hogy annak van egy nem feltétele, igazsága. Menj, mondja Jézus, de többé ne vétkezzél. Ha ezt egy pap, egy püspök kihagyja, az nem evangélium. Menj, de most kezd egy kegyetlen harcot. Szakítás, repítés, szenvedés, amíg legyőzzük a bűnt magunkban. Mert szabadságra hívott minket Krisztus, nem pedig rabságra. Felszabadít egy vele való életre. Igen, nem cél akárhogyan növelni Krisztus egyházának tagságát. Egy szabad döntést feltételez ez. És pedig, hogy Jézushoz csatlakozom, szakítva a bűnnel, és feloldozott leszek. Most Pünkösd napján ez bontakozik ki. Itt is van anyag. Nem mint Mária méhében, hanem itt az anyag az apostolok, akikre a Szentlélek leszáll. És ebben a kis embercsoportban Jézus személye, mint abszolút központ jelenik meg. Tehát az egyháznak az az identitása, hogy a mélyén, nem a felszínén, hogy sok baj van, a mélyén egy valaki én van, a názáreti Jézus, az Isten fia. Ezért beszél Szent Pál arról, hogy Krisztus titokzatos teste vagytok. Mert egyénenként is a keresztségben ez történik velünk. Igen, testvéreim, nem vallási csoport vagyunk csopán, nem felekezet a többi felekezet között, hanem az emberiség új, egyetlen, végleges összegyűjtési tengelye, lehetősége. Ezért mindegyik a maga nyelvén hallja, mert a szívünkbe kiáradt lélek által az Isten fiúságba fölvételt nyertek. Lángnyelvek tűntek fel, és szétoszolva leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek. A Szentlélek mindegyik Jézushoz tartozó apostolokban most Krisztus fogantatást csinál. Mindegyikben föltámad Krisztus hozza a Szentlélek. Mindegyikünkben ott él, élni akar. Hol? Ott, ahol azt mondod, hogy én. Hát hol van benned az én? De nem mondd, hogy nincs. Ott akar velünk lenni, ahol senki se tud veled lenni. A legszeretettebb lény is magadra hagy. Legfeljebb benne, hogy ő is engedi, hogy Krisztus lefoglalja meg én is, és akkor a szöllőtön szöllővesszők leszünk. És akkor nincs elválás. Nincs szeretet megszakítása. Ez a pünkösd. Az emberiség egységének, miután történt, most már láthatjuk, logikai szinten lehetetlen, mélyebb, egyetemesebb alapot adni.
mindig szeretnénk az emberiséget összefogni. Ez nem rossz önmagában. De milyen, mi alapján? Elvek alapján? Gazdaság alapján? Nem baj, de nem fog sikerülni. Mert akkor csak elvtársak leszünk. Meg banktársak. Meg vallásos, egy vallásba tartozó felekezeti tagok. De tessék elképzelni, van-e annál mélyebb egység, hogy te benned a megkeresztelt és hívő emberbe, az Isten fia halottaiból föltámadt, tehát már dicsőségesen uralkodó Krisztus lefoglalja az énedet. Benned él. Veled él. És mindegyik hívőbe ugyanaz. Tessék megcsinálni délután, logikailag találj ki mélyebb egységet. Nincs. Egy lenne még. Azt, amit az összes többi vallás hirdet, hogy mind Isten vagyunk, az egész világ Isten. De ez meg nem igaz. Itt összeolvadás van. Én te vagyok, mondja Buddha. Te meg én vagyok. Nincs én te. Nincs szeretet. Nem igaz. Minden egy, és erre kell rádöbbenni. És te vagy az Isten. De ez nem egyesülés, ez összeolvadás. És nem is tudom elfogadni, mert szeretet van. Az az ember igazi története. Ez pünkös, ezt érinti meg. Mit érint meg? Az, hogy van szerelem és barátság. Az, hogy amiatt szenvedünk vagy örülünk. Hogy az Isten fia az én édes testvérem lett. Hogy a halálból föltámadt Jézus bennem él. És ezt ajánlja fel minden embernek. Ez a pünkös lényege. Az egyház fogantatása, ami keresztségben történő fogantatásunk által. Igen, tehát az egyháznak van teste, szervezete, jogrendje is, ha kell, liturgiája, kell misére menni, kell imádkozni, kell hangozni, hogy van az ének, mert test vagyunk, ugyanakkor Krisztusban egyetlen valóság vagyunk. Azt mondja, hogy sok tagja van a testnek, de csak egy valaki birtokolja az egyházat. Testvérek, ez az a Szent Pál írta, aki pár évvel Jézus mennybe menetele után üldözte a keresztényeket. És Jézus világos nappal megjelent neki. Saul, Saul, miért üldözöl engem? Ki vagy te? A názáreti Jézus vagyok. Meg sem merte kérdezni, nem mert vitatkozni ez a nagyon gondolkodni tudó ember, hogy bocsánat, én nem téged üldözlek, hanem a híveidet, akik megosztják a zsidóságot. Meg sem merte kérdezni, mert ekkor megtudta, hogy az a gyatra kis társaság, ahova ő tartott elfogató parancsal, az a pár zsidó, aki keresztény lett, az Jézus. Mert bennük él. Miért üldözöl engem, nem a híveimet? Ezért írja, hogy az egyház Krisztus titokzatos teste. Persze, testvéreim, most felhoztattuk nagyon sokat, de kezdjük azért magunkon, milyen gyatrák és bűnösök vagyunk. Ha ezt nem látja be valaki, akkor legyen szíves többször gyónjon. A sok gyónásnak van egy értelme. Belátod, hogy menthetetlen eset vagy. Zavarosak vagyunk, önzőek vagyunk. Iszonyatos önközpontban. Még a jó cselekedeteinket is meg kéne gyónni, mert ott is ott van az önzés. Hát ez vagyunk. De mégis az Úrhoz tartozunk. Tehát ez a szentség. Ehhez kell felnőni. Az egyház felszínén bajok vannak. Apostat a papok. Szétment házasságok. Mindenféle bűn. Mint ahogyan a tenger felszíne olajjal szennyezett mocskot beledobnak. Menj csak le a búvárral. Micsoda csend van odalent. Milyen tisztaság. Micsoda vidék. Ez az egyház, ez a mélye, a mise, ahol ott van Krisztus, és megáldozhatok. Ez az egyház, ez a pünköst,
Ez annyira új és végleges formájú emberi formáció a történelemben és az egész csillagvilágban, hogy mi magunk keresztények is nehezen értjük meg. Hanem mindig hasonlítani akarunk a világhoz. Az egyház mindig olyan akar lenni, mint a világ. Politikai korrekt beszédeket mondunk, hogy tessünk a világnak, és hogy többen legyünk. Nem. De teljesen más a mi emberképünk, Krisztus képünk és egyházképünk. Mi az emberkép, amivel kezdtem? Az emberi testet áthatja egy szabad személy, egy szellemi valóság, mely Isten közvetlen teremtménye, amely Isten képére teremtetett. Mi az, hogy képére? Az, hogy valaki és nem valami. Az Isten nem lett valami, nem lett világenergia, testvérek. Hát ide züllött az a józan magyar parasztész. Beavatod magadat a világ. Hát az energia az nem tudja, hogy van olyan buta. Az ember a világ istene. De ha nincs egy atyafiú szentlélek, ha Isten nem valaki, akkor kihez tartozok? Akkor rám szakad egy univerzális magány. Tehát Isten az ő képére teremt minden megfogant kis emberkét, vagyis a vele való kapcsolatra. És a Krisztus képünk milyen? Senki sem mondhatja, hogy Jézus az Úr, vagyis Jézus Isten, csak a Szentlélek által. Vagyis, aki valóban hiszi, hogy Jézus az Isten fia, aki emberré lett, az azért tudja ezt mondani, mert ő is Isten fia lett. Részesedett benne. Ez olyan, mintha hazamész, és a kiskutyád azt mondaná, hogy szevasz, hát akkor az emberré lenne, ilyen meg nincs. Amikor a názáretinek azt mondod, hogy tudom ki vagy, az Isten szentje, az azért tudod mondani, mert a Szentlélek téged is fölemelt, az isteni természet részesévé tett. Ez az egyház fogantatása, ez a hívő embernek egy új belső élete, ez az, amiről Nikodémusnak azt mondja az Úr Jézus, mi az Isten országa, újjá kell születned. Ez egy új fogantatás, egy új élet. Ezért nem kell megkérdezni keresztény hívő családnak, hogy akar-e a gyerek majd 18 évesen kereszténynek lenni. Mert ha ez egy párt lenne, ha egy vallás lenne, akkor tessék majd döntsön. De ez életadás. Hát azt se kérdeztétek meg, hogy akarsz-e születni. Ez a keresztség. Ez a második vatikáni zsinat, nem az össze-vissza beszéd. Azt mondja Szent János, hogy azért írtam nektek, hogy életetek legyen Krisztusban. És milyen megdöbbent, hogy ez a János evangélium elején azt írja, hogy mindaz, aki befogadta Jézust, hittel, az hatalmat kapott, hogy Isten fia legyen, aki nem bérből, nem a testösztönéből, nem a férfi akaratából, hanem Istenből született. Ami megdöbbentő, testvérek, hogy ez kettőt jelent. Jézus jelenti, aki nem vérből született, nem ösztönből, nem Józseftől fogantatott, nem a férfi akaratából, hanem Istenből született. De a másik magyarázat ugyanez, hogy ez arra vonatkozik a keresztény, aki befogadta Krisztust, hogy bár bennünk van egy testből, egy vérből, egy férfi akaratából való fogantatás, de a keresztséggel mi Istentől fogantattunk. Ezért azt mondja Szent János, ne csodálkozzatok, hogy a világ nem szeret benneteket, mert nem vagytok a világból valók. Ki lettünk véve a világból, de mégis itt vagyunk. Tulajdonképpen bennünk találja meg a világ a végső értelmét. Istennel bennünk találkozik a világ, mert mi az Isten fiának az életét éljük. Testvérek, ez az egyház. Olvasunk statisztikákat, félelmetesek, szociológiai fölmérések. Hát nem olvasom fel, elmenne az idő, de érdekes lenne. Most csináltak Magyarországra vonatkozóan is, hogy sokkal többen vannak megkeresztelve, és jóval többen mondják magukat, valami felekezethez tartozónak, mint ahányan akár alkalmilag gyakorolják a hitüket.
egész Magyarország 59%-a hisz Istenbe, csak ennyi. Köztük fele-fele arányban vannak azok, akik teljes meggyőződéssel, és azok, akik kétségek között. Ez azonban sokaknál nem jár együtt például vallás gyakorlással. Aztán magukat katolikusoknak, mondóknak is csak 12%-a megy templomba, legalábbis heti gyakorlattal. Aztán van a nagy többség, 71% a katolikusoknak, azt mondja, egyedüli családi hagyomány miatt katolikus, de ő nem hisz az Istenben. Tehát katolikus, mert ugye el kell jönni, elénekelni karácsonykor a mennyben az angyalt, meg milyen aranyos a kis Jézuska, meg sonkát kell lenni húsvétkor. Katolikus ateista. Félelmetes. Tehát újra kell kezdeni az ige hirdetését, paptestvéreim. Reggeltől estig, estétől reggelig készülni, magunknak hirdetni, hinni benne és megújulni a papi életeknek.

Isten azért áld meg, hogy nagy lelkű lehess. Ha elengeded azt, ami nálad van, a kezed kiürül, de nagyobb áldást leszel képes befogadni.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké, amen. Pünkösd előtti időszakban mindig a kapcsolatok jutnak az eszembe, hiszen a kapcsolatokat ünnepeljük,

akár a Szent Háromság vasárnapján, vagy akár a bűnkült ünnepét vesszük alapjául, az isteni kapcsolatokat és az Isten felénk lehajló szeretetét köszöntjük és üdvözöljük, ünnepeljük ezekben a napokban. Egy történettel kezdeném a mai elmélkedést. Volt egyszer két kis sziget, amelyeket csak egy szűk szoros választott el egymástól a tengerben. Én vagyok a szebb, jelentette ki az egyik. Én vagyok a nagyobb, vágott vissza a másik sziget. Az én strandom hosszabb, így az első. Az én pálmáim meg magasabbak, replikázott a másik. Az én bokraimon finom gyümölcsök teremnek, mondta az első. De az én fáimon fészkelnek a világ legtarkább madarai, licitált rá a másik. Így vitatkoztak évszázadokon át. Az idő telt, és a tenger szüntelenül mozgó hullámai csak hordták, hordták a homokot a két sziget partjaira, így azok hétről hétre, hónapról hónapra növekedtek egy kicsit. Az őket elválasztó csatorna egyre keskenyebb lett. Végül egy nap arra ébredtek, hogy a két part teljesen összeért, és ők egyé váltak. A veszekedő szigetek nem éppen örömmel fogadták ezt a tényt. Most aztán melyikünk a jobb, síránkoztak. A hullámokkal játszadozó szél felelt nekik. Eddig csak két szirtecske voltatok. Közösen viszont a világ legszebb szigetévé váltatok. Krisztusban szeretett kedves hallgatók, emberi habitusunkat szinte alapvetően jellemzi a versengés. Melyikünk a jobb, melyikünk az ügyesebb, az okosabb, a szebb, a nagyobb. És folytathatnám a versengési listánkat, de amikor a keresztény életben egységre találunk, akkor döbbenünk rá, hogy együtt még szebbek, még jobbak, még erősebbek vagyunk. Nem érdemes tehát külön élni az életünket. Nem érdemes külön teljesítményekre törekedni, hanem a közös elért eredmények tesznek igazán értékessé bennünket. Szent Háromság vasárnapja is a pünköst ezt juttatja eszembe. Milyen gyengék voltak az apostolok, amíg nem szállt le a Szentlélek. Milyen gyávák voltak, félénkek, milyen megalkuvóak, milyen kiszámíthatóak voltak. És kedves testvérek, amikor eljön a Szentlélek, bátrak lesznek a félénkekből, erősek lesznek a gyengékből. Valahogy felerősödnek a saját habitusaik, mert Isten az, aki dolgozik velük általuk. Kedves testvéreim, ahogy a sziget, a két sziget is egyé tudott válni, akár önakaratán kívül is, úgy mi is az egységet kell munkáljuk. Az élő hitnek az ünneplése, ezek a vasárnapok, Szent Háromság vasárnapja is a pünköst, a feltámadt Jézusnak a továbbélése a közösségekben. A megdicsőült Krisztust hirdetjük, mondja Szent Pál. A szentségek által hirdeti a kereszténység. Az Isten gyermeki életet belül érteni, tudó hitet gyökerezteti meg bennünk ez a két ünnep. A húsvét lezáró ünnepe az áldozó csütörtök Urunk mennybe menetele napja, és Mária Magdolna juthat itt eszünkbe. A feltámadás reggelén az üres sír előtt át akarja ölelni Jézus lábát. De az Úr azt mondja neki, ne tartóztass, ne érints, mert még nem mentem fel az atyához. Mióta felment az égbe, nem csak érinthetjük őt, hanem bennünk él. A kerességben egyé fortunk vele, és ugyanaz a Szentlélek árasztja el a szívünket, aki az ő lelke. Bennünk él Krisztus, de nekünk fel kell nőni ehhez a tudathoz. Fel kell nőni Krisztus habitusához, hogy mire véget ér a föld élet, egészen egyek tudjunk lenni vele. Ennek az egységnek az alapfeltétele az, hogy ismerjük és értsük őt, a feltámadott Jézust. Jézus sokkal nagyobb és titokzatosabb valaki, sem, hogy pusztán emberi értelemmel felérhetnénk.
Hányszor mondjuk egymásnak, hogy jaj, hát én ismerlek téged. Jaj, hát én láttalak már téged, találkoztunk már. De vajon ezt jelenti ismerni valakit? Hogy tudom a nevét? Esetleg egy-két életeseményt az életéből? Egészen megismerni Istent csak a Szentlélekben, csak a Szentlélek által tudjuk. Annyit tudunk meg egymásról is, amennyit egymásnak feltárunk, amennyit engedünk láttatni az életünkből. És ezért fontos számomra ez a két ünnep a pünköst, amikor a Szentlélek Isten eljön, megvilágosít, teszünkbe juttat mindent, amikor megerősít bennünket, és a Szent Háromság ünnepe, amikor az Atya és a Fiú titokzatos és mély szeretetét szemléljük. Milyen csodálatos az, amikor feltétel nélkül szeretik egymást. Unio hypostatica, egységben vannak. Ahogy Jézusban is az Isten emberség, hogy nem szétválasztható. Ezek nagy titkok, kedves testvérek, ugyanolyan titok, mint ahogy a testünkben ott a lélek. Nem tudjuk megmondani, hogy hol a lelkünk, vagy melyik része a testünknek. Egyszerűen egyek, teljesen egyek. De amikor meghal az ember, azt mondjuk, hogy ki lehelt a lelkét, hogy hol van a lelk, azt nem tudjuk megmutatni. Egyszerűen az, hogy a kettő most külön van, a test és a lélek. Bennünk él Krisztus, de nekünk fel kell nőnünk hozzá, hogy mire véget ér a föld élet, egészen egyek legyünk vele. Ennek alapfeltétele, hogy ismerjük és értsük őt. Jézus sokkal nagyobb és titokzatosabb valaki, sem hogy pusztán emberi értelemmel felérhetnénk. Csak a hit által ismerhetjük meg. El kell fogadnunk, amit önmagáról mondott. Parancsai is róla beszélnek, mert bennük ezt mondja, nézzétek, ezt élem én is, ez legyen a ti életetek. El kell hinnünk az Úr szavát, de ez önmagában nem elég. Ha csak elhisszük neki, milyen ő, akkor csupán kívülről ismerjük meg. Felnőni hozzá viszont csak úgy tudunk, ha belülről értjük meg őt. Ez pedig csak úgy lehetséges, ha nem csak tanítását hisszük el, hanem befogadjuk őt magát és az ő életvezetését. Ezt jelenti az élő hit. Befogadjuk Jézust, magát, és az ő élet stílusát, életvezetését. Mindezt hasonlattal lehet megvilágítani. Felnőtt leánynak arról beszél az anyja, mit jelent anyának lenni. A lány mindent elhisz, mégiscsak körülbelül ismeri meg az anyaságot, mert csupán kívülről érti. Egészen másképp ért meg mindent, akkor, amikor ő maga is anyává lesz. És minél odaadóbb anya, minél inkább gyermekeinek él, annál jobban érti az anyaságot. Tulajdonképpen ezt a halt holt a napjáig tanulja. És kedves testvérek, ugyanígy vagyunk Jézussal. Amíg csak elhisszük, amit mond, csupán felületesen kívülről ismerjük meg őt és a Krisztusi életet. Az apostolok is mindent elhittek az Úrnak, mégsem tudták eléggé felfogni, hogy nem földi birodalmat akar alapítani. Első áldozásokat ünnepelünk szerte a keresztény világban. Ebben a hónapban volt nálunk is az első áldozás. Csodálattal néztem őket, hogy eddig csak hallották, hogy Jézus szereti őket, most már értik és érzik is. Szívükben jön Jézus. Mekkora kincset kapnak, és látszik az ő arcukon az az áhítat, ahogy várják, hogy az a Jézus, akit eddig csak szóval szerettek, most már tiszta szívükkel is befogadják. Nagyon szép az első áldozás ünnep, számomra felér egy lelki gyakorlattal, amikor látom az ő csillogó szemüket, a lelkes imádságukat, verseket, amikor látom, ahogyan magukhoz veszik Jézust. Idén különösen nagy ajándék volt számomra az első áldozás ünnepe. Mondhatom s vallhatom, hogy az egyik legbátrabb ünneplés volt. 16 év papságom alatt nagyon jól begyakorolták a verseket és az énekeket, csengett a templom. És a híveknek is ez maradt meg az első áldozás ünnepléséből, hogy az egész templom tele volt élettel.
hangos, örönteli, gyermek énekléssel, versekkel. S kedves testvérek, ha a tartalom nem is jut el sokszor a szívünkig, a lényeg azonban átjön, ott valóban egy különleges ünneplés, egy szép ünnep volt. Amikor az első áldozóknak a ragyogó tekintetét látom, akkor olyan jó magamra ismerni. Amikor lelkesedek Isten ügyéért, amikor én is Istent szolgálom, vagy Istent vallom meg az életemben. És azt mondtam nekik, hogy ez az első áldozás ünnepati hitvallásotok. Ez az első olyan hitvallás, amikor elmondhatod, hogy miben hiszel. Amikor mások megláthatják a te arcodon, hangodon keresztül Jézusnak a szeretetét. És nagyon lényeges ez, hogy bátrak legyünk. Ehhez kell a Szentlélek. Mert Szentlélek nélkül elég gyenge hitünk van. Azt mondja az Úr Jézus, hogy a lélek nélkül azt sem tudnánk, hogy hogyan kell imádkozni. Maga a lélek imádkozik bennünk kimondhatatlan sóhajtozásokkal. Ez a legbuzgóbb imádságot jelenti a jézusi olvasatban. Kedves testvérek, ahhoz, hogy buzgó keresztények legyünk, ahhoz nagyon fontos a Szentléleknek a megélése, megértése. Számomra ezt jelenti a pünkösdi búcsú, amely nem sokára itt van, és amelyet nem sokára ünneplünk. A Szentléleknek a kiáradása, milyen tömegeket mozgat meg, több száz, több ezer embert. És ezek az emberek valóban Istenért vannak ott. Sokszor példakép említik a csíksomjai zarándoklatot és búcsút, hogy az a nagy tömeg úgy tud megmozdulni, hogy szemetet nem hagy maga után. Mert nem szemetelni megyünk, hanem imádkozni, Istennel lenni. Mert azért megyünk, hogy hitvallást tegyünk. Egyik paptestvérem úgy mondja, hogy katona nemzet vagyunk. És ez a katona nemzet, ez látszik a mi habitusokon, a mi fegyelmünkön, a mi odaállásunkon. Amikor a minisztránsaimat tanítom minisztrálni, akkor mindig ezt a katona jellemet nevelem beléjük, hogy fegyelmezettek legyenek. Most, amikor első áldozásra készítettem őket, akkor a próbákon fel alá sétáltam, hogy tanítsam arra, hogy majd a fényképész is így fog járkálni, és ne kövessétek a fényképész se a szemetekkel, se a fejetekkel. És játékosan még úgy csináltam, mintha kattogtatnék, tehát fényképezném őket, és tényleg olyan jó volt látni, hogy az első áldozáson végig a lényegre figyelnek, hogy nem vonja el a figyelmüket, hogy a padban kimozog, melyik gyermek mozdul meg. Egy dologra figyeltek, hogy Jézust dicsőítsék azon a szentmisén. Sokszor magunknak, felnőtteknek is el kell mondjam, hogy ez a fegyelmezettség mennyire fontos. Hogy bármilyen véleményem legyen a szentmisében, vagy egy előadáson, azt fegyelemmel megtartsam magamnak. Esetleg a szünetben, vagy később beszéljük azt meg. Önkontroll. Hogy ez most nem rólam szól, hogy jól érezzem a szentmisén magamat, hanem hogy Jézus jól érezze magát velem. És ez a fegyelmezettség, azt hiszem, hogy a léleknek az ébrenléte, a fegyelmezettsége, a lélegzetvétele. Krisztusban szeretett kedves testvérek, hogyha a felnőtt lány megértette édesanyjától, hogy ő anya lesz, vagy anya lehet, ez csak egy külső megélés volt, kell a belső megtapasztalás. Akkor válik igazán anyává, mikor megszüli a gyermekét, amikor fogadja méhében és hordozza 9 hónapon keresztül, majd megszüli és neveli a gyermekét. Sok édesanyával beszélgetek, és nem egy elmondja, hogy az első gyermeknél hát ott még másoltam másokat, hogy kell, mit kell csinálni. Másodiknál már sokkal tudatosabb voltam interneten, és utána olvastam dolgoknak. A harmadiknál minden ment már, mint hogyha kis ujjamból ráztam volna ki. Így vagyunk az imádsággal, a szentmisével is. Minél tudatosabbak és elkötelezettebbek vagyunk, minél több szentmisén veszünk részt, vagy minél többet imádkozunk, annál begyakoroltabb lesz az imádság. Nem lesz már ilyen nehézségünk, hogy hát nem megy. Ahogy a sportedzésben is, hogy az első
méterek, kilométerek, vagy a fekvőtámaszok, azok nagyon nehezek. És ahogy oda edződik a test, már egy idő után szórakozás lesz, könnyed szerrel vesszük az akadályokat, és könnyed szerrel teljesítünk. Ehhez nagyon fontos az edzettség, a mindenkori jelenlét, készenlét. És kell egy nagy tudatosság is ehhez. 16 év papság után most már látom, hogy hol kellett volna én következetesebb legyek, akár az ima élet területén is. Persze hát lehet úgy sajnálni magunkat, hogy jaj, szórványban vagyunk, annyi dolgunk van, de az imádság az nem maradhat el. És ebben voltak nagyon jó papi példaképeim, hogy éjjel 11 órakor, 12 órakor állt neki imádkozni, mert egész nap nem volt ideje megállni. De nem hagyta el az imádságot. Sokan talán viccelődve azt mondják, hát majd meggyónjuk. De hát milyen hozzáállás ez a Jóisten ügyéhez? Milyen hozzáállás a Jóisten szeretetéhez? Hát nem voltam születésnapozni, de hát majd egy bocsánatkéréssel elintézem. Ha akarja, megért is, ha nem, úgy is jó. Sokszor még Istennel kapcsolatban is mondjuk ezt, hogy hát Isten, hogyha megbocsássa, jó, és ha nem bocsássa meg, akkor így jártunk, kér. De ez nem az igazi kapcsolat, és nem az igazi szeretet. Mert az igazi kapcsolat az arra törekszik, hogy a másiknak jobb legyen. Hogy a másiknak örömet szerezzen. Hogy a másik kedvében legyen. Kedvenc műsorom a televízióban egy ilyen lakásfelújítási műsor, és abban az egyik családanya összesen 4 gyermeket nevelt, kitartó hűséggel, második válása után volt, sok-sok bántalmazás és menekülés után, akkora nagy hittel állt az élethez. És hiszem és vallom, hogy a Jóisten is látja ezeket a küzdelmeinket. Amikor újból és újból felállunk, amikor nem csüggedünk, amikor újból erőt nyerünk. Kérdezték, ha nem jöttünk volna mi segíteni most a felújításban, akkor mi történt volna? Akkor is folytattam volna, volt a válasz, ha lett volna erőm. És mindig van erőnk, mert a hit az képessé tesz bennünket nagyon sok mindenre. Barsi Balástól hallgattam egy elmélkedést, ő mondja, hogy hát nem a hit gyógyít. Mert nagyon sokszor azt hangoztatják, vagy azt hozzák ki az emberek, hogy hát ha hiszel benne, akkor meggyógyulsz. A hit csak egy eszköz, amelyen át Jézus tud gyógyítani. De a hit az csak feltétel, az nem gyógyít a hit. Gyógyít az Isten, csodát az Isten tesz. Nem az önmagamba való hit, vagy a filozófiám, vagy a hozzáállásom. Egy idős nyugdíjas papnak a hozzáállása tetszett. Legutóbb, amikor találkoztunk, azt mondta, hogy hát végső soron mindenki eldöntheti, hogy pozitívan vagy negatívan gondolkodik-e, és az életét erre állíthatja. Ha a panaszkodásra, ha a rosszra figyel, akkor elveszíti az örömöket, az örvendezés lehetőségét. És ezért nagyon fontos, hogy pozitív szemléletűek legyünk. Számomra a pünkösd és a Szent Háromság ünnepe is ezt a pozitív szemléletet hozza el. Hányan megújulnak a hitükben, vagy a lelkesedésükben látva azt a nagy imádkozó tömeget, amely egy-egy zarándokhelyen, így Síksomjón a pünkösdi zarándoklaton is megvalósul. Megrendítő az a nagy tömeg, ahogy csendes áhítattal Isten felé tart, az a Szent Mise, amelyen olyan nagy csendben van a tömeg, és nyitott az Isten üzenetre. Nem feltétlenül a prédikáció megjegyzését jelenti ez, hanem a hálaadás lelkületét. Mert ezek az emberek azért mennek el oda Istenhez, hogy hálát adjanak, hogy megköszönjenek dolgokat, hogy kérjenek dolgokat. És éppen ezért nagyon sok a könnyes szem ezen a pünkösdi búcsún. Nagyon sok az örvendezés. Mert az ember elfelejti a fájó lábat, a sajgó testrészeket, a vándorlásban kifáradt sajgó részeit, és egyszerűen csak örvend a rokonjának, az ismerősének, a barátjának. És ez az együttlevés, ez az örvendezés,
az, ami a Szent Háromság ünnepében teljes mértékben diadalt arat. Hogy Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek úgy tudnak együtt lenni, hogy az egy külön szeretet megélése, ünneplése. A teljes szeretet. És minden szeretet ennek a másolata, vagy ennek a leképzése, hogy hogyan tudom átadni magam a másiknak, hogyan tudok a javára lenni a másiknak, örömére lenni. Krisztusban szeretett kedves testvérek, amikor a Szentlélek Isten kiárad pünköstkor, vagyis beléjük költözik maga Jézus és elárasztja őket Szentlélekkel, attól kezdve, mivel az apostolok befogadták őt, belülről kezdték érteni Krisztus életét, s az ő országáról szóló örömhírt. És minél tökéletesebben öltötték magukra Jézust, annál mélyebben értették is őt és az Isten ország titkait. Az Úr megparancsolta, hogy az apostolok tegyenek tanítványává minden embert. Érdekes, hogy ezzel kapcsolatban nem az volt az első utasítása, hogy tanítsátok őket, hanem ez, kereszteljétek meg őket. Felnőttek esetében előbb van ugyanis az ige hirdetés, aztán következhet a keresztség. De tény, hogy az Úrtól és az országáról való üzenet igazában belülről a maga élete számára csak az értheti, akiben a szentség révén benne él Jézus. Ő pedig iparkodik hozzáigazítani mindenkori magatartását. Gyermekkorom papja sokszor mondta, hogy a szentségek segítenek bennünket a keresztény élet megélésében. De nem fordítva kell működjünk, hogy jaj, majd amikor megszentülök, akkor szent áldozok. Hanem ezek a zarándoklatunknak az út jeledelei. Mennyországban már nem lesz szent áldozás. Ez a földi életünkre van, hogy segítsen bennünket Jézussal együtt lenni, egyesülni, vele együtt haladni. Hány keresztény halogatja a szent áldozását? Hányan élik úgy a kereszténységüket, és közben azt hiszik, hogy jó keresztények, vagyunk olyan keresztények, mint aki ott van a templomban, vagy attól, hogy nem járok templomba, én még jó keresztény vagyok. De ilyenkor mindig megkérdem, hogy hol van Jézus? Beszéljen nekem egy kicsit Jézusról. Mert az, hogy elmondok egy miatyánkot reggel és este, az még nem kereszténység. Az, hogy az emberekkel jó vagyok, az még nem kereszténység. Azt mondja az Úr Jézus, ezt a pogányok is megteszik. Ti legyetek tökéletesek, ahogy a ti mennyei atyátok tökéletes. De nem lehet nekünk földi életi mércénk, annyira vagyok katolikus, mint a szomszédom, vagy jobb katolikus vagyok, mint a másik. Vagy ha nem is vagyok jó katolikus, de hát Isten engem így is szeret. Hány mentegetőző mondatunk van, vagy bagatelizáló mondatunk, hányszor leegyszerűsítjük a hitet a saját képzésünk szerint, hogy hát Isten így is úgy is szeret, megbocsát, és így tovább. De csak vizsgáljuk meg a mindennapi kapcsolatainkban, hogy ki az igazán barátunk, aki nem árt nekünk, vagy aki velünk van, együtt dolgozik velünk. És ezt az egységet ápolni, ezt az egységet tenni kell. Nem várhatom mindig, hogy a másik kérjen. A szeretet mindig megteszi a maga lépését a másik felé. A szeretet keresi a másiknak a javát. Nem csak akkor, amikor kéri a másik, hanem mindig meg kell látnunk, hogy mi a küldetésünk embertársunk felé. A jelzéseket komolyan kell vennünk. Krisztusban szeretett kedves testvérek, megkeresztelni a másikat. Elvezetni a szentségig. Ez lenne az igazi keresztény élet. Nem az, hogy hát, mind a ketten hiszünk Istenbe, és akkor jól van ez így. Nem elvezetni a belső megélésig. Rokonaim, férfi rokonaim mondják, hogy minket a feleségeink vittek el, eleinte nem is akartuk, most meg alig várjuk, hogy menjünk egy-egy ilyen zarándoklatra, egy-egy ilyen lelki együttlétre. És kedves testvérek, ezt a bátorítást szeretném adni, hogy mi is legyünk eszközök a másik felé, vagy a másiknak, hogy Istenhez eljuthasson, és másokat eljuttathasson. Egyik ismerősöm azt mondta, hogy hát a szomszéd a soha nem viszi a gyermekét, de nem baj, mert én szólok, hogy majd elviszem én a gyermeket a templomba.
Hát szólt is, de még nem jutottak el addig a lépésig, hogy a gyermek is a templomig eljusson. Megmaradtak csak a viccelődés terén, hogy hát akkor én elviszem, hogyha neked nincs időd. De kell egy tudatos lépés, egy tudatos döntés, és az ahhoz való hűség, ahhoz, hogy ki tudjon fejlődni bennünk az igazi Krisztus hit, az igazi Krisztus imádat, az igazi Isten félelem. És ehhez kell az Isten kapcsolat, a mély Isten kapcsolat. Ima nélkül nem megy, sem a papság, sem a keresztény élet. Hát bátorság, a Szentlélek Isten legyen mindannyiunk szívében, és éljen az Isten szeretet a szívünkbe, hogy mások is buzduljanak általunk, másokat is eljuttathassunk az Isten szeretetre. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké. Amen.

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban,